0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-Dobszai Hernád Menti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el, és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából, vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
2: A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott, és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempész módszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben. Az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
1: Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegélyt ne közelítsék meg. Írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszap rétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos ember fő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
2: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Bükid Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el, és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából, vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
1: Bírói utasításra leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a hely szint a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Jó reggelt kívánok, ez itt a Félúton Borgul Andrással, szevasztok! Belecsapunk a lecsóba, mert kevés időnk van, és sok mindenkivel szeretnék beszélni. Nem egy vendég lesz a Félútonban most, hanem legalább három, hogyha összejön, és mind a hárommal megpróbálunk beszélgetni egy kicsit. Én nagyjából fél évente szoktam körbehívogatni itt a Európában szerte széjjel szólt zsidóságot, hogy megkérdezzem, hogy mi a pálya, és hát úgy tűnik, hogy hétvégén véget ért a háború, nem? Tehát, hogy kész, Irán és Amerika

0: megegyeztek, békét kötöttek, tűzszünetet, lesz itt minden, olaj is lesz, szóval, hogyha olaj van, akkor tudjuk, hogy minden van, úgyhogy ezzel kapcsolatban azt gondoltam, akkor így körbekérdezgetek különféle európai zsidókat, hogy akkor most mi van. Megpróbáljuk fölhívni az első. Az első riportaranyunkat.
1: Halló.
0: Halló, jó. Szia, Merci, élő adásban vagyunk.
1: Jó, az hello. Jó reggelt mindenkinek.
0: Szevasztok. Cimbabos Mercedes az első. Már így belegettem, hogy miről fogunk beszélni, és mondtam, hogy akkor bele is csapunk a lecsóba, mert hogy te úton vagy a repülőtérre, vagy még nem indultál el, hanem majd az interjú után fogsz elindulni? Hol vagy?
1: Kopenhágában vagyok, és igen, majd az interjú után indulok el.
0: Jó, mikor repül a géped?
1: Szerintem 2,5 óra múlva.
0: Jól van, hát akkor simán tudunk egy órát beszélgetni. Kopenhágába kirutni egy repülőtérre az metróval.
1: 20 perc.
0: Így van.
1: Így van.
0: Szóval, szerbusz, Merci. Ugyan Kopenhágából jelentkezel be, de neked nem az állandó központi, nem tudom, állandó szálláshelyed, az nem Kopenhága, jól tudom?
1: Igen, jól tudod, még mindig Helsinki-ben vagyok.
0: Még mindig Helsinki-ben vagy, és mit csinálsz Kopenhágában, ha így megkérdezhetem?
1: Átutazóban vagyok, de Dániában jöttem egy antiszemitizmus kutató workshopra.
0: Hát tökéletes.
1: Igen, úgyhogy hihetetlenül jól időzítettél.
0: Már csak azért is, meg kell mondjam, mert körülbelül talán kicsit kevesebb, mint egy hónappal ezelőtt a Gólem Színház is Kopenhágában járt, a zsidókulturális fesztiválon léptünk föl, és egy színdarabbal, ráadásul, vagy több programmal az egyik egy színdarab volt, és azt mondták, hogy az előadást az nem egy külső helyszínen, nem egy színházban játszanánk, hanem a kopenhágai zsidó közösségi házban, és kivételesen nem amiatt, hogy nincs elég pénz, vagy nem tudnánk kibérelni, vagy nem is tudom, hanem hogy nem tudják garantálni a biztonságunkat, és nem arra a biztonságra gondoltak, azt hiszem, ha jól értettem őket, hogy esetleg valami fizikai bántás érne minket, hanem hogy nem lesznek, nem tudom, szabad Palesztináért tüntetők kint, nem zavarják-e meg az előadást, ettől tartottak. Ez az egyik, amit így előjáróban el akartam mondani neked a kopenhágai élményekből. Másrészt nem volt semmi, tehát szuper volt, jó volt az előadás, kedvesek voltak, de az előadás napján az amúgy 2 vagy 3 nagyon komoly katonából álló biztonsági személyzet a kopenhágai zsidó közösségi ház előtt, így azt vettük észre, hogy így megáll egy katonai telepjáró, és még 7-en szállnak ki, és tehát, hogy úgy fölkészültek a védelmünkre, hogy nagyon komoly erőnek kellett volna ott megpróbálnia valami gondot okozni. Jó, szerinted, és kicsit akkor most így összemosom Skandináviát, és majd megmondod, hogy ez hogyan változik Dánia, Svédország, Finnország, esetleg Norvégia tekintetében, tehát hogy így van mitől tartani? Mit gondolsz?
1: Azt elmondom egy ilyen lábjegyzettel, hogy azért vicces, hogy ezzel kezdtél, mert én voltam tényleg a hitközségben találkozni néhány barátommal, és elmondták, hogy ott voltatok. Vannak hasonlóságok itt az északi államok között, meg vannak elég nagy különbségek is, ezt most nagyon, nagyon szépen megfogalmaztam és megmondtam. Ugye Dániában azért jóval durvább a helyzet, mint mondjuk Finnországban, abban a tekintetben, hogy ugye itt jó 10 évvel ezelőtt volt egy hihetetlen nagy tragédia. Dan Uzant, aki ugye az egyik security-se volt a hitközségnek, brutálisan meggyilkolták a hitközség épület előtt, és azóta a dán állam rengeteg pénzt biztosít a hitközség és zsidó intézmények biztosítására, és egyébként az antiszemitizmus kutatásra is elkezdtek több pénzt adni. Pont emiatt volt itt workshop. Dániában az is mondjuk hozzájárul a dolgok kellemetlenségéhez, vagy a súlyosságához, hogy ugye Kopenhágából Malmöbe átmenni vonattal ez nagyjából egy 1/2 óra, igen. És Svédországban elég nagy probléma a szervezett bűnözés, akiknek nem fő profilja egyébként a zsidók elleni, nem tudom, vendetta, de néha becsúszik egy-egy ilyen tervezett terrorcselekmény, vagy egy-egy kötelék valamilyen terrorszervezethez. akinek meg ugye egyébként igen. Finnországban egy kicsivel szerintem jobb a szitu. Efféle, nem tudom, terrorveszély szerintem jelenleg a finn titkosszolgálat szerint emelkedett a terrorveszély, de talán ekkora problémák, vagy akkora problémák, mint mondjuk Dániában, vagy Svédországban, esetleg Norvégiában nincsenek. Ami viszont van, és egyébként ez minden északi országban van, az a jellegű antiszemitizmus, amikor az antiszemita mondjuk megnyilvánulások, gondolatok, bekiabálásoknak a bekiabálója, vagy megmondója, az nem igazán érzékeli azt, hogy amit mond, az egyébként antiszemitizmus, vagy hogy a kritika, amit adott esetben megfogalmaz, ugye Izrael kormányával szemben, vagy Izrael államával szemben, ami egyébként lehet akár jogos, vagy már-már jogos kritika is, az egy olyan csomagba van bepakolva, ami mindenféle antiszemita trópusokkal, sztereotípiákkal és képekkel él. És ezáltal ugye antiszemitává válik maga a kritika is, mert úgy van megfogalmazva, hogy... Tehát, hogy ez nagyon jellemző.
0: De várjál csak, hogy így tudjam konkretizálni ezt a dolgot. Tehát azt mondják, hogy szemét izraeliek, mit csináltok Gázában, Európában már megöltétek az összes csecsemőt, most jön Ázsia. Tehát, hogy így egyszer csak így átcsúszik valami ilyesmibe. Persze, hogy most szélsőség felé tolom.
1: Igen, vagy amikor tudod, valami már-már... Jó, mondjuk ez egy nagyon sarkított példa lesz, mert azt hiszem, hogy aki a következő mondatomnak a másik felét megfogalmazza, az valószínűleg nem releváns kritikát akar megfogalmazni a mondat első felével, de például ez a, mit tudom én, Netanyahu kormánya korrupt és túlment a célon, és nem tudom, Hitlernek be kellett volna fejezni a
0: aha,
1: melót
0: aha, aha,
1: kategória.
0: Aha, igen,
1: szóval,
0: igen.
1: Hogy ilyenekre van példa, a holokauszt inverzióra van példa rengeteg, már-már egyébként jót akaró, inkább balra húzó személyek szájából is. És hát ugye nyilván a zsidóétkösségek ezekkel hát nap mint nap találkoznak. Nem tudom, hogy láttatok-e Kopenhágot, tele van mindenféle Hamaszt, meg mindenféle terrorszervezeket dicsőít matricákkal. Ez jellemző Norvégiában, Finnországban, Svédországban is. Úgyhogy vannak ilyen dolgok sajnos.
0: Megváltozott egyébként a többségi társadalom viszonya a zsidó kisebbséghez? Ez Európában ez egy ilyen, tehát hogy így szerintem izgalmas kérdés, és akkor finoman fejeztem ki magam, hogy ugye a második világháború után volt egyfajta, nem is tudom, nem megbékélés, nem tudom mi a szó, ami helyes, amit keresek, hanem egy támogatása a közösségeknek, segítsége abban, hogy újjáépítsék magukat, és aztán Izrael megerősödésével azért ez itt megváltozott, és aztán ugye a legutóbbi gázai háborúval pedig hát egészen át tudott fordulni ellenséges viszonyba, és csak mondom neked, hogy nem sokára mindjárt fogunk beszélni valakivel Tel Avivból, és aztán pedig Németországból, tehát csinálunk egy ilyen európai körutat is.
1: Ez nagyon jó, egyrészt az európai körút. Én azt gondolom, hogy változott is, meg nem is. És emlékszem, hogy amikor az október 7-i terrorcselekmény után, vagy terrortámadás után beszéltünk, akkor én még nagy naivan azt gondoltam, hogy ilyen egész balanszban van a finn társadalom, mondjuk. Hát egy pár napig balanszban is volt, aztán ez a balansz egy kicsit így kiugrott a helyről. Én szerintem, tehát egy... Az van, vagy én azt gondolom problémának, hogy ez a szalonképes, vagy szalonfehik antiszemitizmus, ez egyre inkább jelen van. Meg ugye az, hogy mindenféle, nem tudom, bújtatott meg, becsomagolt módokon akarnak emberek kritikákat megfogalmazni, vagy fogalmaznak meg kritikákat, vagy vannak mindenféle látens gondolataik, amelyek egyébként meglehetősen antiszemita gondolatok, és ugye ciki lenne ezeket egészen egyértelmű formában megfogalmazni, ezért csomagolják és ezért bújtatják. Tehát, hogy megváltozott olyan szempontból, hogy igen, most van valami, ami miatt megint lehet fröcsögni a zsidókra, nyilván túlzok, De olyan szempontból meg nem, hogy azért mindenki tudja, hogy, vagy nem mindenki, de a legtöbben tudják azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem illik kimondani, meg vannak olyan dolgok, amikkel nem illik példálózni. Ez ugye, ahogy mondtam, a holokauszt inverzió, meg holokauszt, nem tudom, holokausztot használó retorikák egyre gyakrabbi megnyilvánulása, vagy egy gyakrabbi jelenléte miatt is változik. De hogy azért eddig volt szerintem egy olyan dolog a legtöbb európai országban, néhol több, néhol kevesebb, hogy a nagyon durván szélsőséges mondatokat senki nem merte úgy igazán megfogalmazni, pont a soha miatt. Azt gondolom, hogy itt ez most egy kicsit változó félben van, és ugye vannak azok a hangok, akik felerősödtek, vannak azok, akik szimplán csak ignoránsak, és nem igazán értik, hogy miről beszélnek. Lásd, azok a balos csoportok, akik egyébként holokauszt inverziót okádnak, bocsánat a kifejezésért, nap mint nap. De hogy ugye vannak azok az emberek, akik nagyon jól tudják, hogy ciki antiszemitának lenni, ezért inkább mindenféle másfajta csomagolásba próbálják eltakarni, vagy berakosgatni a saját már-már antiszemita gondolataikat.
0: Azon gondolkozom, mert hogy te ugye profi vagy, tehát hogy ebben foglalkozol, nem is tudom, részt veszel ilyen workshopokon, kutatod a témát, de ezen kívül van egy, az akadémiai életeden túl van egy sportoló életed is, ha még mindig kendózol.
1: Igen, épp Montenegróba fog menni az Európa-bajnokságra, innen a reptérről.
0: Szóval válogatott kendós vagy, már nagyon régóta, és az nem egy, általában én azt hiszem, te vagy az egyetlen, most ezt lehet, hogy valami olyasmit árulok el, amit nem lenne szabad. Te vagy az egyetlen zsidó kendós, akit ismerek, de biztos van még több, de ne haragudj, hogy most így nem is tudom ezt a nagy nyilvánosság előtt mondom. De az egy másik típusú közösség, azok sportolók, akik gondolom mindenféle helyről jönnek, ilyenek, olyanok, amolyanok, hogy a személyes viszony megváltozott veled szemben, vagy volt, aki így megkérdezte, hogy figyelj, miért csináljátok ezt, miközben hát egyértelműen az izraeliekről beszél, amihez neked hát mi közöd van, vagy hát nagyon kicsi közöd van, vagy szóval, hogy mit keresik, mit kérik rajtad számon, vagy bármilyen más változást érzékeltél-e a személyes kapcsolataidban, így akár a sportban, akár a sporton kívül?
1: Igen, aha. Rövid válasz. Sportban talán azért annyira nem, mert szerintem mindenki ismer engem eléggé. Meg nem tudod, hogy a kendós közök az alapvetően szerintem egy egészen nem tudom, normális közeg, ez így furán hangzik, de hogy nagyon kevés olyan kendossal találkoztam, aki valamilyen szélsőség felé húzna nagyon sokáig. Tehát vannak olyan emberek, akik jönnek kendózni, és akkor nem tudom, furák és szélsőségesek, de előbb-utóbb leperegnek. Tehát én azt gondolom, hogy azért a nagy többség az általában normális, vagy nem ezek a dolgok foglalkoztatják non-stop. Megjegyzem egyébként, idén az Európa-bajnokságnak vagy az Európai Kendószövetség közgyűlésén az Izrael bojkott téma elő fog kerülni, mert egy bizonyos ország benyújtott egy ilyen bojkottra felszólító, vagy nem tudom, kéremző dolgot, de az én tudomásom szerint a többi ország úgy gondolja, vagy hát azok az országok, akikről én eddig hallottam bármit is, Finnország beletartozik ebbe a csoportba, hogy nem ez a helyes módja ennek. És hogy mondjuk egy az orosz sportcsapatokkal ellentétben, akik ugye a kremlini propagandának a nem tudom szószólói, meg a szócsövei, mert másképp valószínűleg nem tudnának bekerülni az orosz válogatottba, az tehát egy kicsit más tészta mondjuk az izraeli sportolók köreiben. Nem feltétlenül támogatják ők se Netanyahut, etc. Meglátjuk, hogy mi lesz a közgyűlésen. Voltak hasonló, nem tudom, Facebook posztok, de hogy ez így a kendós közegben szerintem az én tapasztalataim szerint annyira nem jött elő, de tudom, hogy az izraeli csapatot azért érte savazás. A sporton kívül, hát ezt el tudom mondani, hogy van pár olyan baráti kapcsolatom, ami hát gyakorlatilag ezért, vagy emiatt ért véget.
0: De úgy,
1: nem
0: hogy
1: feltétlenül.
0: vélemény
1: Igen.
0: nyilvánítottál, és az nem tetszett, vagy rögtön automatikusan, jó, hát ha te ehhez a csapathoz tartozol, akkor ne is mondj semmit, megszakítjuk veled a kapcsolatot, vagy nem beszélünk veled.
1: Az az érdekesebben, hogy én személyes véleményt, tehát hogy kutatóként nem gondolom azt, hogy az én személyes
0: Aha.
1: véleményemnek bármi jelentősége van. Nyilván nem tudom a személyes véleményemet 100%-osan eltemetni ebben a témában. Nyilván ez egy ilyen prizma, amin keresztül látok dolgokat. De volt, azt hiszem, hogy a háború elején volt két vagy három olyan személyes posztom, ahol megkértem mindenkit, hogy bizonyos véleménynyilvánításoktól az én falamon, meg a nem tudom, posztjaim és kommentjeim alatt tehát, hogy tartózkodjanak, legyenek olyan kedvesek, és azt is leírtam, hogy nem vagyok hajlandó, és ez ugye ez október 7 után 1-2-3 nappal, tehát nem ilyen óriási nagy távlatokra kell gondolni. Megmondtam, hogy szeretném ezt így a saját életemből amennyire lehet, nem tudom, kihúzni, mert hogy éppen olyan részei vannak a saját életemnek. Nyilván rám is hatott ez a dolog, szerintem minden zsidó embernek, akinek van valamiféle kötődése, családbarátok, akármi Izraelhez, ez így előjött. És akkor jött volt két-három olyan ember, aki természetesen ellenkezett, vagy kommentált, vagy nem tudom. Próbáltam velük leülni beszélni, nem tudom átgondolni, hogy most miről van szó, és hogy ők mit gondolnak, és hogy én hogy látom a dolgokat. Nyilván nem volt sikeres. De voltak olyanok is, akiket meg én gondoltam, vagy akik... Tehát akik a saját szociális média portáljai, vagy falaikon, meg csatornáikon olyan mértékű antiszemita szennyet osztottak meg, amivel már én nem tudtam tartani a lépést. Egy párszor írtam nekik, hogy figyelj, szerintem ez nem így van, beszéljük át, leülök veled szívesen egy kávéra, bármikor, bárkivel,
0: Aha.
1: de erre nem volt igény. És egyébként, tehát hogy én nem, azt hiszem, hogy tényleg két-három ilyen emberről beszélünk. Vannak olyanok, akik még mindig valahogy a körökben mozognak, vagy akikkel néha találkozom, itt ott, ott erre-arra, de nem, de ilyen tudatosan kerüljük egymást érezhetően, viszont nagyon sok olyan barátom van, akik tényleg rengeteg embert veszítettek el az életükből. Igen.
0: Hát
1: úgyhogy.
0: Mit gondolsz, és akkor ez az utolsó kérdésem is elengedlek, hogy ez a szellem, ez kint van a palackból, tehát hogy visszaállhat még ez valami normálissá, vagy nem, ami kint van, az... Tehát hogy ez van, most már megváltozott egy picit a helyzet, és sosem lesz olyan, mint 3 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt.
1: Nehéz kérdés, mert egyfelől azt gondolom, hogy nyilvánvalóan azok az emberek, akikkel nap mint, tehát hogy akik felől efféle reakciók, meg kommentek, meg nem tudom, micsodák érkeznek, az a borzalmasan hangos kisebbség.
0: Aha.
1: Én azt hiszem, hogy azért a legtöbb európai, vagy legalábbis errefele északon, a legtöbb északi társadalomnak a nagy többsége az normális, és talán lehet velük érdemben beszélni is. Szerintem én azt gondolom, hogy a polarizáció, mert ez igazából a polarizáció miatt olyan, amilyen, ezt lehet, hogy már említettem neked, amikor beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy az alapvető probléma az, hogy nem beszélnek az egymással az emberek.
0: Aha.
1: Személyes szinten sem, meg hát ez, hogy a zsidó közösségeket nem hallgatják meg. Szerintem ez a része talán visszafordítható, viszont az, hogy a zsidó kisebbség elkezdjen bízni a többségi társadalomban hosszú távon, és hogy tényleg azt gondolják, hogy az ő jólétük, meg az ő társadalomban való részvételük releváns és fontos a többségi társadalom számára, azt hiszem, nagyon hosszú idő munkája lesz. Szerintem vannak olyan országok, ahol nyilván ez könnyebben helyreállítható, kisebb társadalmakban, szóval a skandináv vagy az északi országokban talán, hogyha nem rosszabb, vagy nem lesz rosszabb a helyzet még ennél is, de nem tudom, hogy egy több milliós, vagy egy több tízmilliós országban, ahol azért a radikális végek is sokkal nagyobbak, meg a nem tudom, a nyúljuk is sokkal mélyebb, az ott hogy fog működni. Nem vagyok iszonyatosan pozitív, De De azt gondolom, hogy azért azok a társadalmak, ahol van tisztességes oktatás, meg nem tudom, valamiféle társadalmi kohézió, talán nem fog lemenni a levesbe az egész dolog még jobban.
0: Hát nem mondhatni, hogy pozitív végszóval zárjuk a veled való beszélgetést, Merci, de
1: ne haragudj.
0: Nem. Azt hiszem, ez nem rajtunk múlik, tehát hogy nálunk kevesebb pozitív embert ismerek. Mindenképp jelentkezni fogok a szerelem gyerekünkkel kapcsolatban. Itt most nem kell senkinek semmi rosszra gondolnia, hanem van egy színdarab, ami így közös szüleménye a Mercék csapatának és a Gólem Színháznak, és még nagy terveink lennének vele. Köszönöm szépen, hogy itt hogy a rendelkezésre álltál, és jó utat, meg jó versenyzést. Akkor most versenyre utazol?
1: Igen.
0: Akkor hajrá, Merci!
1: Nagyon szépen köszönöm, és további kellemes napot neked is, meg minden hallgatónak is.
0: Köszönjük! Szevasz!
1: Szia!
0: Na, kedves hallgatók, ez volt az első, jó belecsaptunk, egy picit zenéjünk, és aztán megyünk Ázsiába.

0: the baddest, the meanest and greatest. You be manifesting a play with the aliens, the bad in the battle, the east in the vandal, the illest, the sickest, that threaten the devil. The shit that I'm talking, the image of damage, I'm blaming the band and I'm bending the band and I'm better and better in that fucking language. Stopping the shop, I'm a whole other package. And every chick I guess I dedicate to all the who thought I would be nobody or somebody like.
1: Noga Ereszt hallottuk, aki egy izraeli énekesnő a Babeling című számmal, és már Hello. Is csörgünk. Hello, Sári!
2: Hello!
1: Hallasz minket?
3: Hello!
1: Igen. Hallasz-e minket? Nem hall minket. Újra hívjuk. Pedig mi milyen jól hallottuk. Szóval... Aha... Valamit bénázok. De mit? Na talán most.
2: Hello?
1: Szerbusz, Sári, hallasz minket?
2: Igen, jó reggelt.
1: Jaj, de jó reggelt kívánunk itt a Magyarország nevében. Ennyi. A Tilos Rádióból. Élőben vagyunk, és Salamon Sárival beszélgetünk. Szia, már megint. Hál' Istennek. Figyelj, az előbb, nem tudom, hogy hallgattál-e minket.
2: Nem, bocsánat.
1: Semmi, nem azért, ez nem valami számunkérés. Volt Cimbalmos Mercivel beszélgettünk, aki arról számolt be, hogy Dániából éppen, de ő Helsinki-ben kevésbé holokauszt, antiszemitizmus kutató többek között, és válogatott kendós, és akkor kicsit arról beszéltünk, hogy hogyan változtak meg az európai viszonyok így a zsidó közösségek irányában, de te Tel Avivban vagy, és hát kitört a béke, érzed magadon? Máshogy süt a nap, máshogy kell fel, máshogy csicseregnek a madarak?
2: Hát a béke az egy nagyon erős szó, tehát hogy papírra le van írva, de hát az nem azt jelenti, hogy béke van, ugyanazok az emberek vezetik az összes országot, akik eddig vezették, és nem szeretik egymást jobban, mint eddig. És emellett hát nem vagyok egy politikai elemző, sem béke elemző, de szerintem mindenki érzi, hogy ez az a megállapodás, amit a Trump kötött, ez nem oldott meg semmit az égvilágon, sőt, megint egy kicsit visszavetette ezt az egész konfliktust, hogy őszinte legyek. Ebbis én így érzem, és így látom. Nem nyugtat meg.
1: Figyelj, és így csalódottak vagytok egyébként? Már hogy a izraeli közösség egy részét, ugye nagyon erősen általánosítunk, de hogy kicsit úgy érzem azokból a hangokból, akiket én látok a saját buborékomban, hogy hát azért ez nem pont az volt, amire számított itt az amerikai és izraeli vezetés, nem tudom hány héttel ezelőtt, hogy mindenkit megölünk egy hét alatt, mármint az ellenségből, és egész... És megváltoztatjuk az Irán-Amerika, Irán-Izrael kapcsolatokat. Tehát nem úgy tűnik, hogy bármi változott volna.
2: Semmi nem változott valójában. Ugyanott vagyunk, ahol elkezdtük ezt az egészet. Én úgy érzem, annyi, hogy több legitimációt kapott Iránnak a nukleáris programja. Uh-huh. Úgy értem, hogy ugyanúgy tudnak rajta tovább dolgozni, ugyanúgy tudnak ballisztikus rakétákat építeni, felfegyverkezni. Tehát ez ilyen tehát hogy nagyon jól hangzik, de valójában iszonyatosan veszélyes szerintem az emberek nagy része, mindenki azt akarta, hogy csak már legyen vége, már elegünk van, de igazából ilyen első világi dolgok miatt, hogy tudjunk utazni, hogy ez már ne legyen kérdés, hogy el tudunk-e repülni, hogy hát ha az árak egy kicsit lejjebb menne, tehát hogy így olyan dolgok miatt a kényelem, meg azért őszintén, tehát hogy most nem a 18 órás háborúról beszélek, hanem inkább a másfél hónaposról, ami volt, azért az rányomta a bélyegét az emberekre, mert mindenki iszonyatosan elfáradt, tehát hogy olyan volt, mintha mindenki kapott volna egy iráni újszülöttet, akihez fel kell kelni éjszaka két óránként, és akinek van gyerek, az tudja, hogy ez mennyire fárasztó.
1: Folyamatosan bombariadok voltak, és lejártatok az óvóhelyekre?
2: Igen, tehát hogy éjszaka, nappal, tök mindegy, mikor éjszaka, alvó gyerekekkel rohanva, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kimerítő volt lelkileg is, és fizikailag is, és most nagyon őszinte leszek, például most volt ez a 18 órás iráni háború, ami készről hely, már nagyon sokféle háború megy egyfolytában, ugye, mert van például tűzszüneti háború Libanonnal, amit tűzszüneti háborúnak neveznek.
1: Tűzszünet van, tehát de közben háború is van.
2: Igen, tehát hogy ez a tűzszüneti háború, ami...
1: Figyelj.
2: Hát nem tudom, egy paradoxon, de hát...
1: A politikai kommunikáció az gyakorlatilag a versírással egy szintre emelkedett. Tehát ott simán hát lehet...
2: Ilyen orbáni magaslatokban emelkedett. Azt szeretném elmondani, hogy ez például egy nagyon érdekes dolog, hogy Magyarországon most az én véleményem szerint csodálatos dolgok történnek, és ez egy olyan kontrasztban van azzal, hogy itt mi történik, hogy az ember, mint egy skizofrén, az egyik pillanatban nevet, a másik pillanatban sír, mint a két személyiséged így harcol egymással, hogy ma hogy érezd magad. Teljesen abszurd. De még egyszer visszatérve, hogy az eredeti kérdésedre az az volt, hogy megnyugodtunk-e?
1: Nem.
2: Nem nyugodtunk meg, de ami segít, az például, hogy nem nézel híradót, kivéve akkor, amikor jön a 18 órás háború, és előtte nem néztünk híradót, úgyhogy én meglepődtem, hogy szólt a sziréna.
1: Figyelj, Sári, és egyébként a kommunikációja akkor az izraeli kormánynak az, hogy vége van a háborúnak, és győztünk? Tehát, hogy ez a hivatalos álláspont?
2: Nem ez, én úgy érzem, hogy nem ezt kommunikálják, mert ők is tudják, hogy ez
1: nem lehet.
2: Ez nem lehet kommunikálni, mert mindenki tudja, ez nem így működik. Mellette most már igazából nagyon sokat kommunikálnak a választások felé, mert ugye elvileg októberben ki kell írni a választásokat, és erre most már olyan kampányok vannak, hogy az elképesztő óriási harcok vannak. Pont tegnap láttam azt, amikor a Bibi kiállt, és azt mondta, hogy csak akkor van biztonságban ugye Izrael, hogyha ő a miniszterelnök, nem tudom, az elmúlt 3 évben itt volt az országban.
1: Igen, nagy biztonság volt így a Netanyahu miniszterelnökség alatt. Ha más nem, de legalább biztonság az volt. Egész reggel biztonság, délbe biztonság, este, éjszaka, csak biztonság. Remélem, spájzoltatok belőle.
2: Az egész egy ilyen őrület. Az is kérdés, ugye, hogy melyik híradót nézed, mert azért itt is van egy M1-ünk. Csak 14-esnek hívják, tehát hogy azért elég nagy a különbség az embereknek a véleményei között, tehát így óriási széthúzás van magában a társadalomban, úgyhogy...
1: Megfordítanám a kérdést, amit te tettél fel nekem, hogy egyrészt ti utaztatok-e az elmúlt időben, és ha igen, akkor éreztétek-e, vagy csak akkor hogy viselkedtetek izraeliként külföldön? Tehát, hogy így, ahogy azt szokták mondani ott nálatok, hogy így lejjebb vittétek a profilt, hogy ne nagyon hallják azt, hogy nem tudom, héberül beszélünk, nehogy baj legyen belőle, tehát hogy vagy nem kellett...
2: Én Magyarországon voltam januárban, hogy őszinte legyek, az egy olyan, ugye az Új Kelet újságnak volt a 107. születésnapja, és megünnepeltük a kijövő bukazint.
1: Yes.
2: Ugye a Vadász Évi barátnőmmel is te voltál a fantasztikus konferenciát.
1: ezért hoztam fel az egész témát, hogy ezt a mondatot halljam. Köszönöm. Igen, menjünk tovább.
2: És amikor ott voltam, akkor tehát én nagyon szabadon beszélek. Héberül, tehát engem ez nem érdekel, hogyha valaki beszól, akkor vidéki kislányként is, és lauderes kislányként is ki tudok állni magamért, úgyhogy ez nem egy probléma. Igazából egyetlen egy ilyen élményem volt, ami negatív volt, az, hogy éppen próbáltam egy automatában PKV-jegyet venni, és nem nagyon működött, és egy csapat angolul beszélő egyetemisták próbáltak ők is, és így összenevettünk, meg szenvedtünk, meg jól kinevettük, hogy hát igen, a jegyautomata, és akkor kérdezték, hogy honnan jöttem, és mondtam, hogy hát itt születtem, de egyébként Izraelben élek, és hogy ők, és akkor mondta az egyik srác, hogy csak az egyik válaszolt, és ő azt mondta, hogy Egyiptom, és mondtam, na, szomszédok vagyunk. És amikor onnantól kezdve nem voltak már olyan kedvesek, meg már nem nevettek velem össze, és akkor elmentek, akkor hallottam, hogy óriásikat nevetnek, és hogy mondják, hogy Palestine, hogy így nem Izrael. És így annyira sajnáltam, mert hogy én tökre nyitott vagyok mindenféle beszélgetésre, meg szerintem mindig valahol középen van az igazság, és így tök szomorú volt, hogy azonnal, onnantól kezdve a kommunikáció az így teljesen megváltozott az ő részükről, az én részemről egyáltalán nem. Úgyhogy...
1: Egyébként barátok számolnak be ilyen problémás európai kalandokról, ahol esetleg kiderült, hogy ők izraeliek, és nem tudom, negatív...
2: Barátoktól én ezt nem tapasztaltam egyáltalán, de nem, hát nem is, nem sokan utaztak, hogy őszinte legyek. De lehet, amit a szociális hálón lehet látni, azért van lehetek, hogy azért az izraeli média mutatja, hogy viselkednek az izraeli turistákkal különböző országokban. Tehát ez a nem, tehát így konkrétan, hogy is mondják, a bullyingolást.
1: Így, az teljesen jó magyarul is.
2: Oké, tehát hogy akkor a ilyen, nem tudom, ebéd közben, nem is a hely mondjuk, de mondjuk akik ott ülnek, elkezdik bullyingolni őket ugye a gyermekgyilkos, hát a vérvádak konkrétan, de vannak olyan helyek is, ahol így nem szolgálják ki őket, tehát hogy rengeteg ilyenről lehet hallani. Rengeteg ilyen sztori van fönt az interneten, minket így az ember lát.
1: Az érdekelne még a te személyes történetedből, hogy te két gyermeknek vagy az anyukája, meg egy kutyának, hogyha jól látom a képeket.
2: Igen, van egy új kutya, ebből is látszik, hogy az élet megy tovább. Igen.
1: És mind a hárman kicsik még a képek alapján, hogy ők az utóbbi éveket ilyen háborúban élik meg. Látod a személyiségükön, hogy ez, nem tudom, hogy ez mit okoz, hogy így kell, hogy folyamatosan kell beszélni erről, vagy ez egyfajta ilyen mindennapokká vált, hogy le kell menni, vagy hogy miért ébredek föl már megint, és len vagyunk a Lego pincében, vagy a bunkerban, vagy szóval, hogy történik ez anyaként, honnan tudod, hogy mi a dolgod ebben a helyzetben? Hát erre aztán tényleg senki nem készíthet föl.
2: Igen, de azért az ember pontosan tudja, hogy akármi történik az életben, tehát hogy úgy kell kezelni őket, mint értelmes embereket, az ő szintjükön ezt elmagyarázni, és hogyha te nem pánikolsz, akkor ők nem pánikolnak. Tehát ez ugyanaz, mint hogyha valaki fél a kutyáktól, és akkor az utcán, hogyha te arrébb ugrasz és remegsz a kutyától, akkor a gyerek is félni fog tőle. Tehát hogy nálunk ez úgy ment, hogy még október 20-án, ugye 2023-ban én akkor az Ellának nagyjából elmagyaráztam, hogy egyáltalán mi az a háború, ahogy körülbelül azt magyaráztam neki el, hogy amikor két ember nem ért egyet, akkor először veszekednek, vagy vitatkoznak, aztán veszekednek, és hogyha nagyon nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, akkor akár össze is verekedhetnek, és nagyobb baj is lehet belőle, és valahogy hasonlóan működik ez országokkal, meg népcsoportokkal, hogy a vezetők mondjuk nem tudnak megegyezni dolgokban, és akkor sajnos mi is ugye belevonódunk ezekbe a dolgokba, de hogy neki valójában ehhez semmi köze, és őt kvázi senki nem akarja bántani, ami hát tudjuk, hogy nem teljesen igaz, de
1: szép,
2: de
1: igen,
2: hogy nem róla de,
1: igen.
2: Szól,
1: igen,
2: neki ez
1: igen,
2: semmi igen. Köze, sőt, hogy őszinte legyek, még nekem sincs hozzá semmi közöm valahol, de hogy akkor is ebben a helyzetben vagyunk, és hogy ebben a helyzetben biztonságban kell lenni, és akkor elmondtam, hogy mik azok a biztonságos dolgok, amiket tudunk csinálni. És például az, amikor nem 40-szer kell neki szólnom a játszótéren, hogy jöjjön oda hozzám, hanem csak egyszer, az egy biztonsági kérdés, mert lehet, hogy nem tudom, jelzett a telefonom, és el kell mennünk egy óvóhelyre, vagy akármi, hogy ez legyen a fejében, hogy most nem az van, hogy ilyen dolgokban határokat feszegetünk, hanem itt most biztonsági kérdések vannak. És volt akkor 5 éves, amikor elkezdődött a háború, és emlékszem, hogy az Elszám már aludt, és kisbaba volt, és akkor mondta nekem az el, amiközben altattam, hogy oda tette a fejét a mellkasomra, és mondta, hogy ha sziréna van, akkor ide teszem a fejemet, és ide bújok, és csak ilyen nagyon halkan mondom azt, hogy de nem kiabálok, hogy ez aztán ne ébredjen föl. Tehát, hogy most meg már, amikor már egy kicsit nagyobbak, és most volt az iráni háború, akkor meg egy idő eleinte móka volt lemenni, mert minden kutya, meg minden gyerek ugye lemegy a pincébe, és ott együtt vagyunk, és óriási buli volt nekik, és nem tudom, hogy 3 hét után viszont meg már, jaj, már megint, én nem akarok lemenni. Aha. Egyszer az Ásza azt mondta nekem, a 3 éves kisfiam, hogy én nem félek meghalni. Mert annyira nem akart már lemenni. Nem, ez napközben volt, pont
1: csak
2: mesét nézett.
1: Ja.
2: Tőle senki ne vegye el a tévét, végre bekapcsolhatta a tévét, hadd nézzen mesét. És így ő nem. Tehát, hogy egy idő után már ilyen idegesítő, és teher, és nem tudom.
1: Egyébként...
2: És természetes.
1: Ők... mindjárt megkérdezem, amit akarok, csak előtte azt mesélem neked, hogy itt a választások előtt volt nálunk például a színházban egy iskolai csapat, és akkor az egyik különböző dolgokat csináltunk egész nap, és akkor az egyik feladat az volt, hogy rajzoljanak valamit az utcán a macskakövekre, bármit, adtunk krétát, és akkor van pár percük, és olyan politikai üzeneteket, meg pártok nevét kezdték fölírni, meg szívecskék, meg hogy ki, hova nyer, hogy én gondoltam, azt a mindeni, várjál, bele se gondoltam, tehát minden, azt gondoltam, hogy nem tudom, majd legrosszabb esetben is péniszeket fognak rajzolni, érted, mint valami rossz diák, meg izé, tehát hogy ehelyett nem, rögtön politika ment, és akkor kérdeztem a tanárokat, és mondták, hogy ez semmi, már az óvodában beszélik, mondják a gyerekek, hogy árad a Tisza, vagy csak a Fidesz, tehát hogy így nagyon, tehát nem is értik, hogy mit mondanak, de annyira ez ömlik mindenhonnan, hogy nálatok az oviból, suliból hoznak haza olyanokat, hogy azt mondták, hogy meg fogunk halni, vagy azt mondták, hogy háború lesz, vagy azt mondták, hogy nem tudom, csak Netanyahu, vagy azt mondták, hogy le kell váltani, vagy tehát hogy van erről szó?
2: Én politikai dolgot még nem hallottam, például az elálltam mondjuk az iskolából, de ő teljesen tisztában van azzal, hogy mi mit gondolunk, egy nagyon visszafogott verzióban. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk tudja ki Magyarország miniszterelnök, és ki volt Magyarország miniszterelnök, és azt is tudja. Tehát, hogy volt olyan, hogy hallgattam most egy parlamenti közvetítést, és mondta, hogy hogy ez a Magyar Péter? És igen, ez a Magyar Péter. Tehát, hogy itt ezzel is tisztában van, és ezért az izraelivel is tisztában van, és akkor megkérdezi, ő a Bibi? Igen. Ő a Bibi Netanyahu? Igen. És akkor ő az, akivel nem értesz egyet. Tehát nem azt mondom, hogy ő egy szemét, mm-hmm. hogy én nem mm-hmm. tudom, tehát, hogy nem ilyen szavakkal, csak hogy ő az, akivel nem értesz egyet. Így van, vele nem értek egyet.
1: Figyelj, szegény gyerekek, hogy ilyen európai anyukájuk van, és így nőnek föl, hogy fognak így boldogulni ott a vad-vad közel-keleten, hogy ilyen európai stílusban próbálnak beszélgetni mindenkivel. Hát hogy fogják így érvényesíteni az érdekeiket, ezt mondom nekem.
2: Ó, ne félj. Hogyha kell azért, jó, akkor tudja ő velem szemben is érvényesíteni az ő kis akaratát. Ja, és még egyébként mellette, amikor még nagyon friss volt a háború, még amikor óvodás volt az ELA, akkor egyszer láttunk parkolni egy ilyen Opel fehér pick-up autót, uh-huh. ugye, amivel átértek uh-huh. a hamaszosok, és konkrétan megkérdezte tőlem, hogy ez a Hamásznak az autója. És akkor rájöttem, hogy túl sok híradót nézünk a nappaliban,
1: vissza
2: mert
1: kell
2: akkor
1: venni.
2: Ugye még igen. folyamatosan igen, hallgattuk igen. a híreket, ez kb. A harmadik héten volt. És akkor mondtam a férjemnek, hogy figyelj, amikor már fél a fehér autók, a ilyen pick-up autóktól, akkor az már nincs rendben. És akkor, mert ugye az első nap, amikor elkezdődött, akkor ezek voltak az első képek, amiket láttunk szombat reggel.
1: Aha, igen, ugyanez. Mi lesz? Mik az erőjelezések ősszel? Ez lenne az utolsó kérdésem, hogy változások lesznek, vagy minden megy tovább ebben a mederben?
2: Hát nagyon jó kérdés. Ugye hát minden vagy most így a választásokra
1: igen,
2: célzom,
1: igen abszolút.
2: Hát most nagyon izgalmas itt a dolog, hogyha valaki egy kicsit utána néz, akkor tudja, hogy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas lett. Az elmúlt két hét az ilyen óriási változásokkal van tele. Most nem van a Gadi Eisenkot, akinek eddig 14 mandátuma volt, és összefogott a Bennett meg a Lapid, aki egyébként a Bennett az egy kipás jobboldalibb csávó, a Lapid, vagy ilyen jobboldali közép, a Lapid az egy baloldali közepes csávó, ők összefogtak, ők már korábban is fogtak össze, és voltak meg is választva.
1: Igen.
2: És valahogy úgy jött ki, hogy a Gadi Eisenkotnak elfelejtettek szólni, hogy akkor ő is szálljon be majd a buliba, illetve tárgyaltak, és egyszer csak kiálltak, hogy akkor ők ketten összefogtak, és akkor a sajtótájékoztatón mondták, hogy a Gadi Eisenkotnak, hogy egyébként várjuk őt szeretettel, és akkor a Gadi Eisenkot mondta, hogy hát akkor tudjátok, mit csináljatok, és azóta a Gadi Eisenkot egyenlő mandátumot kap ezzel a két csávóval, úgyhogy itt még nagyon sok minden történhet, mert ez is csak az elmúlt két hétnek a műve, vagy három hétnek. Tehát nagyon-nagyon izgalmas, ami történik. Nem tudom, hogy le lehet-e váltani a Netanyahut, szerintem igen, de hát ez a remény is szól belőlem, hogy lehetne itt változás. Reménykedjünk egyelőre az ellenzék, mert ugye itt nem úgy működik, hogy egy pártrendszer van, uh-huh. hanem hanem több, mint a felének kell lennie a Knessetnek a mandátumoknak. Tehát hogy az azt jelenti, hogy koalíciókat kell kötni ahhoz, hogy kormányt tudjanak alakítani. Egyelőre az ellenzéknek a koalíciója az nagyobb, mint a fele, a Bibinek meg kisebb. Úgyhogy remélhetőleg, ha meg is választják a Likudot a legnagyobb pártnak, akkor sem ők nem fognak tudni koalíciót kötni elég nagyot.
1: Hát azt hiszem, egyébként egész sokan kutatják most Izraelből, hogy mi történt itt Magyarországon, és hogy itt hogyan történt az a fordulat, ami történt. Reméljük, hogy ez természetesen szuper jó lesz, meg egyelőre nagyon úgy néz ki, de hogy kifejezetten jönnek ide emberek, és próbálják megfejteni, hogy itt mi okozta ezt a nagy változást, hiszen olyan sok új dolog nem derült ki a választások előtt, mindenki tudta, hogy mi történik, és mégis 16 évig egy irányba szavaztak, és most egyszer csak hirtelen ugye 180 fokos fordulat történt. Jó.
2: Hát figyelj, az a probléma, hogy itt még mindig nagyon megy az egója az embereknek. Tehát, hogy azért néznek, hogy Magyarországon is a Momentum például visszalépett, igen, ami szerintem egy nagyon becsülendő dolog. Úgyhogy itt még mindenkinek ég az egója, és nincsen új ember valójában, tehát teljesen más a helyzet, azon kívül, hogy nem két éve kampányolnak, mint ahogy az mondjuk a Tisza csinálta, tehát hogy teljesen más, még mindig túl sok az egó, és ennyi. De hát mondom, mivel koalíciót lehet kötni és új kormányt alakítani, ezért más is ugye a választási rendszer, tehát máshogy működnek a dolgok. De remény az van bőven, tehát hogy az van. Meg a számok is most már reményt adnak.
1: Figyelj, Sári, akkor azt beszéljük meg, hogy a választások után újra hívlak, és megdumáljuk, hogy mi volt, és hogy örülünk-e, vagy nem örülünk, Vincent.
2: Remélhetőleg nem fogok tudni ilyen korán felébredni.
1: Jó, az jó lenne. Azt elfogadom, azt a kifogást, hogyha azt mondod, hogy fél, nem vagyok magamnál, még le se feküdtem.
2: Értetek, fölkelek.
1: Köszönjük szépen Salamon Sárának, hogy bejelentkezett Tel Avivból, és jók legyetek.
2: Sziasztok, szép napot!
1: Köszönjük. Nos, kedveseim, most pedig akkor egy kicsit zenélünk, és utána pedig az utolsó beszélgetés az Németországgal fog megtörténni.

0: Hello, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia!
0: Hello?
1: Halló, hallasz minket? Mindig itt az elsőre nem sikerül valahogy. Lehet, hogy valami.
0: Hello?
1: Halló?
0: Most hallasz, nem
1: A tökéletesen, és te minket? Na, még egyszer várjatok, semmi gond. Egyáltalán. Nem fog ki rajtunk a technika. Igen, az előbb is ezt az üzenetet kaptam. De semmi gond. Átveszi a mikrofont. Ja, szia, Viktória! Most hallasz minket?
0: Hello?
1: Háló!
0: Szia, András!
1: Jaj, de jó,
0: Jó
1: akkor
0: reggelt!
1: most hallasz minket, szia, Viktória!
0: Most hallok.
1: Ja, és hát te hallottál az előbb is, csak valamit bénáztam. Szóval, szerbusz, hallgattál minket?
0: Hello? Megint nem hallak titeket.
1: Tényleg?
0: Most nem hallok, illetve most nem hallok titeket.
1: Most nem csak semmit, csak ugyanúgy beszélek.
0: Hello? Most eltüntetek egy picit.
1: Nem hallasz? Ez így jó lesz. Ez jó lesz ez a
0: De
1: beszél. Mo most,
0: most igen.
1: most jó. Nagyon közel beszélek a mikrofonhoz, mint valami ASMR. Szóval hallgattad a műsort eddig, Victoria, szia.
0: Szia, jó reggelt.
1: Hallgattál minket eddig?
0: Nem, én dolgozom, és most tartok egy kis szünetet.
1: Jaj, nagyon kedves,
0: Mindjárt
1: köszönjük
0: beszélek.
1: szépen, hogy volt egy
0: Szívesen.
1: bejelentkezőnk Kopenhágából, és aztán Tel Avivból, és most téged hol csípünk el, melyik Németország melyik részén?
0: Dél-Bajorországban, Münchentől 60 kilométerre délnyugatra.
1: Ez egy kis településről beszélünk, valami.
0: Igen, egy kisváros. Egy kisváros.
1: Na szuper, akkor ebben tettünk egy kört, és visszaértünk Európában, és igazából ott fejeztük be a koppenhágai beszélgetést, hogy nagyon érdekes, hogy azokban az országokban, ahol nagy zsidó közösség van, és ahol nagy a többségi társadalom, tehát több 10 milliós országokban, vajon sikerül-e a szellemet visszazárni a palackba? És akkor viszont az első kérdésem az, hogy Németországban megváltozott-e a többségi társadalom viszonya a zsidó kisebbséghez, amiatt, ami az utóbbi években Izraelben történik?
0: Én nem tapasztaltam ezt. Hozzá kell tennem, hogy nem vagyunk aktívak a zsidó közösségben egyáltalán. Az én kis szociális környezetemben ezt nem tapasztaltam, sőt, inkább mikor október 9-én bementem dolgozni 2 évvel ezelőtt, 2,5 évvel ezelőtt, akkor a kollégák, akik jól ismernek, rögtön kérdezték, hogy hogy vagyok, és rokonok érintettek-e, és mi történt, és izé. De én nem tapasztaltam változást az ismeretségi körömben. Azt láttam, hogy alapból nagyon sokan már előtte is, hogy úgy mondjam, rejtőzködő zsidók voltak. Tehát évekig egy iskolába járt velük a gyerek, vagy ismertük őket így barátokon keresztül, és nem is tudtuk egymásról, amíg egyszer csak a gyerekben nem ment a lakásukba, és utána jött haza, és te anya, ott egy menóra. Hát mondom, akkor lehet, hogy zsidók.
1: Varázsé.
0: Tehát ilyen dolgok meg. De hozzáteszem, hogy a német kormány történelmi okokból is nagyon odafigyel arra, hogy az antiszemitizmus ne tudjon elharapózni, és mindent megtesznek annak érdekében, ami az ő jogkörükben van, hogy visszaszorítsák és kordában tartsák. Éppen ezért én nagy változást nem láttam, miután az állami narratíva vagy a kormányzat is ezt az irányt támogatja. Az, hogy az embereknek milyen magánvéleménye van, hozzám nem jutott el, mert akikkel jóba vagyok, azokkal tisztázva volt, hogy mi Hanukát ünneplünk, és ha ez nektek nem tetszik, akkor inkább ne legyünk jóba.
1: Nem is, de hogy az állami, nem is tudom, hírek televízióban, tehát nem szólalnak meg szélsőséges hangok, akik
0: Nem.
1: felelőssé teszik a nem is tudom, a helyi zsidó közösség, szóval ez így eljut nem. Néha, hogy így sokszor nem. A helyi zsidó közösséget teszik felelőssé azért, ami nem. Hát ez szuper, tök jó.
0: Nem. Tehát amit a hírekben egyáltalán szó volt a háborúról, az a háború.
1: Aha.
0: Meg a terrortámadás, meg annak a következménye, meg a gázai háború, meg most ugye az iráni háború, tehát de az Izrael, mint Izrael állama, és nem a helyi zsidó közösség.
1: Nincs összekeverve a kettővel, nincs összemosva, nincs összekenve.
0: Nincs, ráadásul itt Németországban, amennyire látom, nagyon sokan a zsidó közösségben volt Szovjetunió területéről érkeztek. Aha. Mert Németországnak van még mindig talán egy ilyen programja, hogy aki bizonyítani tudja, hogy régen német gyökerekkel rendelkezett, a Szovjetunió bizonyos részeiről, még a második világháború előttről, az könnyített vízumot meg letelepedési engedélyt kap. És ennek folyamán jöttek nagyon sokan zsidók is Németországba. Konkrétan elmentünk az augsburgi zsinagógát megnézni, mint múzeum, és kérdeztük, hogy vannak-e gyerekprogramok, hogy a gyereket elküldjük oda hétvégén. Mondták, hogy van, persze, persze, de ugye beszéltek oroszul. Mi van? Hát, hogy itt ugye ilyen volt Szovjetunió, és a gyerekprogramok nagy része azért oroszul megy. Ha német nyelvű gyerekprogramokat szeretnénk, akkor ha megoldható, inkább Münchenbe menjünk.
1: Azta, tök jó.
0: Úgyhogy emiatt itt teljesen külön van a zsidó közösség, meg az állam.
1: Ugyanez elmondható egyébként Izraellel kapcsolatban is? Tehát, hogy mi volt a megítélése ennek a háborúnak, ami most kvázi véget ért, és mindannyian fellélegezhetünk, hogy most akkor Irán és Amerika megállapodott, vagy Irán, Amerika, és akkor itt zárójelben mellette Izrael is. Tehát, hogy mi volt ennek a megítélése Németországban?
0: Én, ahogy hallottam, próbáltak egyik irányba sem sarkosan fogalmazni, inkább a kancellár is inkább a béke irányába szólított föl, meg deeszkaláció, meg mi hamarabb befejezni, tehát próbáltak úgy fogalmazni, hogy ugye mégiscsak Amerika, NATO, barát, mi egymás, ne idegenítsék el, de nem éreztem azt, hogy egyetértenek ezzel az egésszel, de nem adtak neki nagy hangot, hanem inkább a béke felé próbálták terelni az egészet.
1: Mennyire vannak ugye azt meséltem még itt a műsor elején, hogy nemrég fölléptünk Kopenhágába, és hogy nagyon védtek minket. Nem volt semmi, nem volt abszolút atrocitás, tényleg, de hogy nagyon komolyan állik felfegyverzett katonák, kommandósok álltak kint a zsidó közösségi ház előtt, amikor mi színházat csináltunk bent. Tehát, hogy a félelem az van, és akkor lehet vitatkozni, hogy jogos-e vagy sem. 10 évvel ezelőtt a kopenhágai zsidó közösségi ház előtt meghalt az egyik biztonsági őr, szóval, hogy megölték, terrortámadás volt, hogy van ebben kapcsolatban változás. Én pár évvel ezelőtt voltam a szövetségi kormány meghívására Németországban, és akkor így körbevittek minket, de az akkor úgy tűnt, hogy ilyen hogy a nagy béke felé megyünk, most azért az utóbbi évek megváltoztatták ezt. Mit érzel, vagy mit lehet látni, hogy vannak
0: személyes
1: félelmek?
0: Mivel mondtam, hogy nem járunk zsidó programokra, egyszerűen logisztikailag nem tudjuk.

0: Ez
1: menni
0: az
1: kipával az utcán, hájjal a nyakadban, nem kötnek beléd, nincs ilyen gond. És most természetesen csak a saját kis környezetedről érdeklődöm, hiszen te nem szakértő vagy, vagy politológus, hanem eljött a dél-bajorországi környezetedben.
0: Hát én itt vidéken nem látok tudás embereket, most, hogy Münchenben mennek-e vagy sem, azt nem tudom. Én a munkában simán felveszem a Dávid csillagos nyakláncomat. Fülbevalóm is olyan, hogyha valaki nagyon megnézi, akkor látja, hogy Dávid csillag, nem csinálok belőle problémát. Mondjuk a müncheni főpályaudvar környékén soha nem éreztem késztetést arra, hogy mutogassam a Dávid csillagomat, mert ez kvázi egy arab negyed.
1: Uh-huh.
0: De ott egyébként is minél gyorsabban bizonyos utcákon átmegyek, és megyek a dolgomra. Tehát, de az nem a vallással függ össze, hanem az alapvető, nem érzem jól magam a környéken dologgal.
1: Figyelj, nagyon köszönjük, hogy bejelentkeztél, és igazából ez jó volt így a végén, egy kicsit így megnyugtató hangokat hallani. Ősszel újra jelentkeznék, ha lehet. Addigra, addigra hát lehetnek változások.
0: Több átfutási idővel, ha lehet.
1: Ne előtte való éjszaka jelentkezzek, hogy másnap reggel tudnál? Jó, igazad van teljesen.
0: Hát lehet.
1: Köszönöm szépen, még egyszer, hogy voltál. Hello.
0: Ja. Sziasztok.
1: Na, emberek, nagyjából ez volt a mai nap, nem tudom, mit szóltok hozzá. Szép nagy kört tettünk be, egész izgalmas dolgokat hallottunk, és hát remélem nektek is az volt. Jövök 2 hét múlva, addig hallgassátok Közép-Európa legjobb reggeli műsorát utánam, meg mindenféle mást. Szevasztok! Ez volt Borgula András és a Félúton.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegélyt ne közelítsék meg. Írta mégis a

0: nemzeti park. A tópart magas anyagtartalmú iszap rétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu.
1: Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig.
0: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapocs nélküli szájában szívó fogak találhatók. Izomlostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd lívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Az igazat, hopp, jó reggelt kívánok, engem Csajdi Andrásnak hívnak, Csakinak hívják a srácot, aki tologatja a potmétereket, beérkezett, belépett Marcel, szia Marcikám, Dávidra várunk, és el fog kezdődni a kolorlokám, nem buktam 1000 forintot, időben érkeztem a tiszteletetekre, és azért, mert adok magamra. Gyönyörű szép nap van, nagyon durva időszak jön, de ezt úgy is tudjátok, jó magatok is.
4: Ezt már érezni lehet.
3: Érezni lehet.
4: Már ezt a klasszikus, amikor érzed, hogy kánikulai nap lesz.
3: Igen, ennek ellenére úgy Marcel, mint András hosszú nadrágban, sneakers cipőbe, fehér pólóba érkezett meg, adunk magunkra, nem hordunk rövid nadrágot, mint ahogy a nagyapáink sem.
4: Hát de.
3: Persze, hogy de.
4: Hát de. De hát, hogyha igen, olyan helyekre kell még menni, ahol ezt nem tolerálják, akkor sajnos tényleg fel kell venni.
3: Olyan helyre mész, ahol nem tolerálják a...
4: Olyan helyre kell mennem, igen.
3: Orvos lesz?
4: Nem. Hát nem magadból indulj ki. Nem.
3: Intézés? Nem. Vállóper? Nem.
4: Kutatás.
3: Kutatás. És a kutatók nem tolerálják azt a gyönyörű, szép, kicsit ó, ám de nagyon formás, pont annyira szőrös, amennyire kell lábszerkezetedet, nem?
4: Pont annyira szőrös. Na gyere, átveszünk.
3: Nem ez, amikor tudod, mint a mangalicán itt göndörödik, az a szőke íze összetapad, és rasztát hordasz térdalat,
4: nem? Hát inkább rólad jut eszembe, igen.
3: Igen, róla?
4: A mangalica.
3: Aztán, ha valaki szőrös, nem bizony csupasz béka, nyálas
4: csupasz csíga, pisztoly megszólal.
3: Akkor az én vagyok. Na jó reggelt kívánunk, ilyen hangulatban fog eltelni a ma reggel, és hármunkkal puszi.

0: hogy nem, a Fingról kezdtünk el beszélgetni, kedves emberek, jó reggelt kívánok, szia. Ez is milyen jól néz ki.
1: Egy sor Fing, egy sor nádor.
0: Mindenki hosszú nadrágban van. Te is kutatni mész, biztos. Hú, pedig a Dávidnak is nagyon klassz lába van. Ő is nagyon szép. Mindenki eltakarja.
1: Hát ez az. Látom, hogy gyűrött. Franciáknál is van vasaló.
0: Tényleg? Ilyen? Akkor én mindig franciás vagyok.
1: Akkor te nagyon franciás.
0: Mi soha nem vasalunk, az igazság.
2: Nem ismered ezt a franciást, aki nem vasalja ki az éjjel.
1: De ismerjük, csak kilógatja az erkére, amiről a Montparnasse talált, és akkor ott...
0: Tele szarnak a galambok, aminek repülnek a denevérek, az égő Notre Dame tornyaiból jönnek a denevérek, és támadják Jacques Ingét. Nem? Nem.
1: Jacques Listet, igen.
0: Jacques List, igen.
1: És igen. Közben az Champs-Élysées-t éneklik.
0: Ja, hogy keveredtünk a Fingba? Ezt nem értem, amikor egyikünk legsebb. Fingról volt szó itt közöttünk.
3: Ezt nem hallottam.
0: Még képzeld, nem őszintén. Igen, ez a delfin. Tudjátok. Az biztos megvan, hogy ez biztos veletek is előfordul. Velem nem, de egy nagyon jó barátommal igen, hogy véletlenül halkan pukiszta magát, és aha, hát volt szaga, és akkor ilyen aggodalmaskodó arckifejezéssel körbenézett, és amikor nézték, hogy mit néz, és akkor az arcára volt, és fú, de büdös van, így érzitek ezt, és akkor egy kicsit így kijebb helyezted a felelősségkört, nem? A barátod azt mesélte.
3: És kinek volt piros a tenyere?
0: Ugye?
1: Ugye? És ki volt piros zokni? Igen.
0: Nagyapámnak volt piros a tenyere, amikor a tédére fektetett, és elnáspángolt. Bár náspáng az egy így.
3: De megvert.
0: Plenki, dehogy is.
3: Azt hittem.
1: Dehogy nem, is. Csak elnáspángolt.
0: Igen.
1: Nem vert.
3: Attól lett egy jobb ember.
0: Az biztos, hogy aha, így van. Igen.
1: Kaptam egy-két pofon, mégis fölnőttem, és rendes ember lettem.
0: Kaptam is, adtam is.
1: Ó.
0: Igen. Száll az
1: élet. Imádom ezeket a mondatokat.
0: Igen.
1: Olyan jó kis őszinték.
0: Tovább is van, mondjam. Még szia, Dávidkám. Képzeld, nem késtem ma, nem kell adnom 1000 forintot Ivas Rádiónak.
1: Nem kell neki fizetnie, képzeld.
0: Elképesztő.
1: Őrület.
0: Meg is forroltál. Már az irodából úgy kész, értem haza, hogy össze volt állítva a mai benetrend, ami valószínűleg így 5%, hogyha bele fog férni a ma reggeli adásba, de szaporodnak
1: a
0: jegyzetek.
1: Mindez a téma, és ott, igen, ott vannak a hívó szavak.
0: Igen, a cetlék, amiket általában elengedtek, nem utaztok velem, nem ültök fel a villamosra.
1: Nem utazunk. Jó,
3: gondolataim.
1: Gondolataid
3: de
1: számosak.
3: De ezeket ugye elmented, egyszer ki lesz adva.
0: Nem, számmal írom.
3: De.
0: Nem.
3: A mosod a cédulák.
0: Az internet nem
1: szerintem
0: felejt.
1: Szerintem érdemes az egyszer biztos majd így összeszedni legalábbis. A kiadáson azért majd egyszer, igen, közösen de elgondolkodunk.
0: De hogyha egy év múlva mondjuk azt olvasom majd a gondolataimban, hogy éldekorált zsákba macska, akkor szerintetek fogom tudni, hogy mire gondolt a költő.
3: Nem, de majd ezt kitalálják az irodalom történészek.
1: Amikor még rendesen készültem erre a műsorra, akkor ilyen kis füzeteket, mert imádom ezeket. Senki. A szép füzetkéket azokba, igen, vezettem, hogy milyen, igen, témákról volt szó.
0: Emlékszem.
1: És
3: mi történt? Mi tört meg?
0: Hogy ez egy adásnapló.
1: Azt nem, azt gondolom, hogy most már a memóriámmal.
3: A rutin?
1: Nem, a memóriámmal kezelem ezt a
3: helyzetet. Hányavetiek vagyunk?
1: Hányunk és vetünk.
3: Tegnap ránk sem írtál, hogy akkor mi van holnap.
0: Hát sem, ne
1: én is gondolkodtam, így az Irak-Norvégia meccsnek a fél idejében gondoltam erre.
3: Azt még
1: odáig
3: fönnmaradtál?
1: Megnéztem az egészet, sőt.
0: Tényleg.
1: És csak annyit szeretnék mondani, hogy Messi. Uh-huh. Messi.
0: Az Irak-Norvégiában játszott? Az fantasztikus.
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Ez fantasztikus.
0: Levezett
1: volt,
0: Norvégiában?
1: Hát
0: Lionel.
1: Egy kicsit, igen, már melege volt. Igen.
0: Úr, az drága ország.
1: Igen, nagyon drága ország.
0: Lehet, hogy neki meg se kottyan, hogy fjordokat kerülget.
1: Vásárolgat. Nem, hát az 3-kor kezdődött az Argentina-Algéria meccs. Uh-huh. Annak csak az összefoglalóját néztem meg reggel 7 óra körül.
0: De mert hova nyitottál a kádban? Vagy azért mosdó fölött, hogy Messi?
1: Nem, ültem a kávémmal.
0: Igen, a slozin.
1: És akkor néztem, hogy 3-0-ra győzött Argentina, és Messi rúgta mind a 3 gólt természetesen, és legalább 3 gólt rúghatott még ez volna ezen kívül, és...
3: Te nem volt kedve.
0: Nem volt, hát, megsajnálta őket.
1: Nevetett egy kicsit, legyintett, mondta, semmi baj, ez is elég. Kezdésnek megteszi.
3: Ez az utolsó neki, nem?
1: Igen. Ez teljesen az utolsó lesz neki, most már az, igen. Az utolsó
3: hány éves?
1: 38.
3: Püh, de. nagyon öreg.
1: Hát, de nem ő a legöregebb, hát azért Ronaldo, az még öregebb nála. Hát hogyha...
3: nagyon öreg.
0: Meg van az a 40 éves jó kinéző kapusrác.
3: Az nagyon öreg.
1: Vozinja nevezetű fickó, aki Moldáviában is játszott, de most a portugál kettőben.
0: Csere. A portugál kettőben csere kapus.
1: És Spanyolországot egyszer egy személyben aláztam.
0: Zöldfoki?
1: Zöldfoki. Cabo Verde.
0: Ah, Istenem.
1: Csodálatosan repkedett.
0: Csodálatos az egész VB különben. Én nem hittem volna, hogy elvisz.
1: Benne. Nem csodálatos, de a foci az csodálatos.
0: A foci az csodálatos, de különben az egész szerintem. Azért félszemmel nézem, általában háttértévézek ilyen-olyan cselekedetek közben, de néha ott ragadok, és akkor...
1: Ilyen kettőkor, amikor megkavarod a mártást a másnapi kajádban.
0: Reggel összefoglalók, és mondjuk éjfél, az utolsó az éjfél volt, amikor tényleg kitávasztott szemmel néztem a Marokkó-Brazíliát, ami egy csodálatos élmény volt az első fél idő. Különösen olyan marokkói volt.
1: Mármint a marokkói részről volt.
0: Hát persze, igen. És a második az kicsit
1: brazil barátaink keresték a helyüket.
0: Hát én valahogy egyszerűen javíthatatlan kis országbeli vagyok, valahogy mindig a kisebbeknek drukkolok, és például a spanyolok,
1: Marokkó, mint kis ország,
0: zöldfokiaknál is, úgy a Balázs mellett ültem a diványon, ő séróból zöldfoki szigetek drukker volt ezen a meccsen. Én bennem meg azért dobog egy kicsit ez a spanyol kamuvér, és úgy a felénél.
3: De rendes barszásként tagadnod kéne a spanyol válogatottat.
1: Igen.
0: Hát igen, de jó, tele van barszással.
3: Akkor egy.
0: Tele van barszással.
3: Kulturális, kisajátító vagy.
1: Hát de nehéz ez, ha van benne öt barszás is a kezdőben, akkor nehéz.
3: Sajnálom, miért mennek el egyáltalán?
0: Én nehezen
1: van
0: tudok.
1: A Katalóniának is válogatottja különben.
0: Igen.
1: Meg játszanak
3: külön?
1: Is.
3: Igen. Hogyha Wales tud indulni külön,
1: hát van egy ilyen Skócia külön, tud indulni ilyen, külön. Van egy ilyen turnament is, ami ezeknek a... Ezeknek
3: az UEFA-ba miért nem lépnek be?
0: Az vesse rám az első követ, aki akarja, de én ezt az egész független Katalónia projektet ezt egy kicsit úgy elkezdem. Hát, ha nem is megkérdőjelezni, de hogy megmosolygom, már pénzszaglok mögötte, hogy ki keres, ki jár ebből jól, hogy ebből is a Tibor Spisti, vagy pedig
1: mennyire
0: valaki
1: egészen. Mennyire magyaros gondolkodásod van, ez elképesztő.
0: Hogy,
1: de komolyan.
0: Hogy még mindig ott a hivatalos miniszterelnök, akit megválasztottak, az még mindig számüzetésben van, mert ez mondjuk egy ilyen pikáns része a kortárs politikának.
3: És hol húzza meg magát?
1: Brüsszelben
0: fél.
1: Ott rettegni mentem Brüsszelbe.
0: Igen. De mondjuk őt nem fogják leszedni az utcán, mint az ezt az orosz performer művészt, aki
1: Orbán sajnos. Balázs, aki inkább elmegy európai parlamenti képviselőnek, bár hát az nem Brüsszelbe jár, de
3: nagy szükség van.
1: De szükség van az ő szaktudására és szakértelmére, tapasztalatára főleg.
0: Amit
1: ki lehet osztva a csávó azért.
0: Amit kap a Balázs, jobbról-balról, öcsém, azért ezt a hetet nem fogja elfelejteni soha ezt a most, ezt két hónapot.
1: Egy rongyembernek állni azért az nem egyszerű, nyilvánvaló, de sikerült.
0: Igen.
3: Gyerekek, tegnap elolvastam egy, hát van a régi CEU-s társam, és nagyon jóba voltunk a...
0: Marci.
3: Aki elszegődött az MCC-hez.
1: Szalai.
3: Nem a Szalai. Ki ez a Szalai?
1: Nem tudom. Csak mondtam egy nevet.
3: Nem.
1: Valamilyen Zoltán, nem?
3: Balázs.
1: Na, látod, telibe találtam.
3: Na mindegy, majdnem.
0: Zoltán Balázs.
3: Ő is egy... Ugye CEU-ra jártunk együtt, úgyhogy van pár CEU-s árva, aki bemenekült ebbe.
1: Tudok róluk.
3: Mint a Szepesi.
1: Tudunk
0: hát az a vadász is.
1: Szepesi
3: a Szepi, meg igen. A...
1: Tudunk róluk.
0: De volt, aki miniszter volt, meg szóvivő, az a vadászcsávó.
3: Igen, Kovács
1: Zoltán. Szóvivő volt különben államtitkári rangban.
0: Igen.
1: Hát, igen. Mindig egy kicsit froclizom a doktori téma vezetőjét azért, aki...
0: Jó felnevelted.
1: Aki hozzájárult ahhoz, hogy ő egy diplomát kapjon ott, és fokozatot.
3: Történés szintén kollega, nem?
1: Hát ilyen módon, igen.
3: Na, azt akartam mondani, hogy elolvastam egy szép hosszú dolgot, hogy milyen szép dolgokat csináltak tehetséggondozás terén az elmúlt években, és hogy az esélyegyenlőség meg a rossz környezetből származó gyerekeknek ez milyen lendületet és lehetőséget adott, és hogy milyen komoly szakmai munka volt, és remélik, hogyha majd egyszer elmúlik ez a fölhabosított hangulat, akkor, akkor azt mondja, mindenki meglátja, hogy ez egy milyen fontos küldetés volt. És nem bírtam menni a sztorival, őszintén. De nem is az, hogy fölháborodtam, vagy így háborogtam, hanem egyszerűen az... Mostában sokszor eszembe jut a Shop Stopnak az a jelenete.
0: Halott ember a WC-ben.
3: Nem a nem, ennél sokkal filozófikusabb, amikor arról filozofál az egyik betévedő vendég ebben az éjjel-nappaliban, vagy videótéka, vagy mi ez, minden együtt.
1: Mindenes, igen, ez a vegyesbolt.
0: Nertrafik.
3: Arról gondolkozik, hogy az építés alatt álló második halálcsillag elpusztítása az milyen morális problémákat jelent, és azok az emberek, akik ott dolgoztak, tetőfedők, bádogosok, vízvezetékszerelők, akik a halálcsillagon dolgoztak, azok megérdemelték el a halált. És hogy ez nem egészen jó volt. Amikor is
1: igen, ez igazi, igazi szozdem szakszervezeti gondolat egyébként.
3: Amúgy igen, igen. Tehát az, hogy meg, ez a villamosos dilemma, tudod, a váltókezelővel, hogy hány emberen menjen át, és
1: igen.
3: Ez egy nagyon, nagyon jó dilemma, amit rövid úton megold egy tetőfedő, aki előjön a sorok között, és mondta, hogy ne haragudjanak, hallottam, amiről beszélgettek. Én tetőfedő vagyok. És hívtak egy nagyon jó fizető munkára. Tehát, hogy az élőt a halottól azt különbözteti meg a vállalkozótól, hogy a politikában és társamban jártas az élő, mert őt hívták egy nagyon jól fizető munkára. De akkor ő utána nézett, hogy ki ez a csodálatos ház, és Tony Pepperoni volt, aki egy gangster vezér, és azt mondta, hogy őnek nem akar ilyenekbe belekeveredni, lepaszolta egy haverjának, aki viszont nem volt tisztában egészen a háttérrel, vagy nem érdekelte, és egy leszámolás során a tetőről lelőtték őt is. Úgyhogy azt mondta, hogy az különbözteti meg a
1: Csak igazából
3: a jó szakembert a nem jó szakembertől, hogy képes ezekkel a dolgokkal is kalkulálni, és aki elment a halálcsillagra, annak tudnia kellett volna, hogy mi a uh-huh. kontextus. És hát igen. Szóval, hogy ez most sokszor
1: releváns ez a
3: sokszor eszembe jut ez a példa, és hát biztos tök jó élménye van egy csomó gyereknek róla, remélem majd tovább tudják adni, és azon is elgondolkoznak, hogy miért nem volt helyes ez a fajta növekedési pálya, amire állították magukat, miközben az, amit a Tombor még undergroundban elkezdett MCC-ként, kb. Saját finanszírozásból, a lovaspóló helyett, tehát ennek a csávónak tényleg van 20 éve abban, hogy csináljon egy ilyen elitképzést, és amúgy megemelem a süvegem a kezdeti erőfeszítések fölött, de amikor meg már...
1: Jó, de hát akkor megint jön a kontextus.
0: Akkor a Darth Vader-től elvették a halálcsillagot, nem?
3: Nem, halálcsillagot csináltak.
1: Nem volt az
3: még a... bio-öko-permakultúrás, esélyegyenlősítő, nem tudom én, felzárkóztató anarcho-szindikalista közösségből.
0: Értem. Ahol ez szemben mindig, most a lelki ismeretén.
1: Ez még mindig a metafora, igen.
3: Jó, de vagy akkor is gondolj csak a református egyházra.
0: Kérlek.
3: A hátradobták magukat, és az égnek emelték a lábukat egyből.
0: De már mikor?
3: Vakarolják a hasukat a pénzért.
0: De szóval, már mikor?
1: Melyik századról beszélünk?
3: Tényleg. A srác, aki írta, az egy tényleg okos fiú, de hogy van valami...
1: Ez egy olyan klasszikus mentség. Egyébként.
3: Van valami mindfogja, ami ponton a morális területeken sűrűsödik be az a köd, ami a fejében van. És igazából még arra jöttem rá, hogy igazán tiszteletre méltó azokhoz képest, akik meg elkezdenek ott nyűszíteni, vagdalkozni, mint egy volt kollégád, nekem volt tanárom, ki szintén Lorántnak hívják.
0: Hegedűs?
1: Tényleg?
3: Uh-huh. Igen. És az meg elkezdett mindenkit kiosztani, hogy aki nagyon kedvesen és érzékenyen megpróbálja Balázsnak talán utoljára elmagyarázni, hogy ez miért nem volt oké, vagy mik a fenntartásaik. Tök jó közgazdászok jelennek meg ott a vita alatt, meg olyanok, akik régről nézik ezt, nézték a szakkollégiumi mozgalmat, meg hogy ez miben nem hasonlít, meg miben hasonlít rá.
0: Hát elég az hozzá,
3: és
0: hogy...
3: És akkor jönnek a verőlegények.
1: Ez különben, de ez a módszer, ahogy ezt most megközelítetted, szerintem ez tök jó, hogy elkezdjük feltárni mindazt, nem csak elmúlt 16 év, ez akár a 88 óta tartó folyamatra vonatkozóan.
0: 1800.
1: Majdnem, egyel arrébb. Tehát, hogy az a folyamat, mert hogyha kicsit emlékezünk, tegnap páron erre is visszaemlékeztek, hogy június 16-át mihez kötjük, és milyen, tehát milyen viszonyunk van vele. Újra temetés, Nagy Imre, 56, illetve a 89-es június 16-ai beszéd, hogy az egy rendszerváltó beszédnek tartjuk-e még, vagy nem-e. De pontosan ez a megközelítés, ez alkalmas arra többek között, hogy akkor így nem a így kezdjünk neki az elemzéshez, hanem hogy elkezdjük nézni, hogy akkor tényleg mik ilyen emberek, motivációk, kezdetek voltak, amiket vagy kisajátítottak és halálcsillaggá váltak, vagy nem.
0: Élveboncolás, tessék!
4: Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok, ezer el nem sírt szót tudok, 100 000 tilos mondatot hallgat, ezer átokszítok fogadalmam és összeesküvés fogak között ezernyi kés. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok, de egyszer még megszólalok. A Tilos Szöveges Rádió nevezetű online rádiónak köszönhetem, hogy reggel módonban volt hallgatni, hogy Váci Mihály eme költeményét
0: parafrazeáltad.
4: Mintegy előadtam a magam suta módján, jó hírem van, DJ-nek állt egy katolikus pap, 1 000 000 követővel, nem tudom kiejteni, így elmondom magyarul, kiejtve Guil Herme Padre, papi civilben tolja, kurva jó, hello.
3: Hát amúgy nem férne be egy tilos partira, mert nagyon lakossági eddig.
1: Nagyon lakossági dolog.
3: Lakossági, de hát erre van szüksége, lakossági.
1: De már jó pár évvel ezelőtt volt egy ilyen, akit így felfedeztek a...
3: Guillermónak hívják.
1: Guillermónak egyébként. Igen, de volt egy másik fickó, még a nagyfiaim tolták az orrom elő, hogy nézd meg ezt.
0: Fodászatja.
1: És ott beszélgettünk róla, és akkor...
3: Vagy
1: nem,
3: Tibi.
1: Nem, Tibi, igen. Tibi atya, megmondja. Nem, a Jesus is my brother, mondta a katolikus testvér, aki szintén DJ-ként boldogított a közösségeket.
3: Ha van katolikus metál, akkor miért legyen DJ is. Na de visszatérve a saját témánkra, köszönjük ezt a kizökkentést, pont releváns volt a pont, nem volt releváns egyáltalán. Tehát próbáljátok meg együtt élni a flow-val, légyszerűen, amikor telefonáltok, mert tényleg azt nem tudtam figyelni a verset, csak hogy csatlakozik-e bármennyire a témára.
0: Nagyon túl jó volt ahhoz, hogy
1: már majdnem megdicsértem, hogy végre valami verset hallunk, de hát igen. Ez egy utánlövés.
0: Igen, de hát aztán Váci Mihály megy a fejébe, apádnak a
1: izéje.
3: Amióta kiderítették, hogy keverje Juhász Ferenccel.
0: Kiekével, ki kalapács. Ez szalókórus, kiskommunista úttörő, rózsa illatában.
3: Korral akár 32. évadában
1: egyszer csak kiderült, hogy nem ő.
0: Hú, mit fogok én kapni a Juhász Annától, ha megtalál? Az is milyen.
3: Utánad megy.
0: Egy régi beszédet idézek, a fiú már a zavart öregember, korszakká szervezte az életünket, nem tartozom semmiért köszönettel. Ez 2013-ban írta Renátó, a Petri születésnapjára, K. Európai ismerős a címe. Én azt hittem, hogy az tegnap írta, jól mondtam, hogy fú, mekkora verset írtál, mondta, nézd meg, 13-as, de kitette tegnap 16-ára való tekintettel, és akkor az úgy nekem jól esett.
1: Csak úgy, mint az Őrsi interjú, amit kikerült a HLO-ra.
0: Igen.
1: Illetve HLO-n jelent meg, és aztán újra megjelent a nyilvánosságnak.
3: HLO.
1: HLO.
0: HLO.
1: A literának az angol affiliátum.
3: De milyen jó név lenne az, hogy világ high low.
0: Világ high low.
3: High.
0: Világ high low.
1: High low.
0: High low. High János.
3: És berakod a legjobb.
0: Nem. AI. A legjobb
3: minőségi trash-el rakod tele. Ami
0: elgondolkoztat. High low. High low.
3: Na, elég az hozzá, hogy folytatjuk az igazságtételt, kicsit kevésbé agresszív és felkérdezős módon.
1: Hát ezt még nem tudom, 10-ig sok idő van.
3: Hát legalább, figyelj, kivel ki kalapáccsal, aki az osztályfőnököt játsza a parlamentben, az csinálja nyugodtan.
1: Hát figyelj, és az is egy vonalzóval ütögeti a körmösöket oszt, hozzávágja, illetve néha kokikat vág, és hozzávágja
3: a kulcsomot.
1: És kokikat oszt a... De ez nem sima vonalzó, ez már fejes vonalzó. Az megvan, az a fából készült fejes vonalzó, amivel nagyon-nagyon komoly testisértés lehetett okozni.
0: Jó, de akkor gyűlölted az
1: agresszor
0: predátor Jóska bácsikat gyűlölted. Most meg, amikor csattan az a fejes vonalzó.
3: Azért vigyázz ezzel az érzésem.
0: Néha érzel egy kis örömet, hogy már megint ezt a görény kapta.
3: Jó, de én utána egyből
1: érdekes.
3: Önvizsgálatot tartok, hogy
1: érdekes dinamikája van az osztályfőnöki óráknak.
3: Ugyanezeket a sallereket osztották ki, csak brüsszelitába meg külföldi ügynök. Volt ez a rádiós külföldi ügynök, úgyhogy igen, szerintem csinjen az örömmel, csak a saját iránytűnket kövessük ebben.
0: A legszebb öröm.
1: A kár öröm.
0: A kár öröm.
1: Igen.
0: És azt ha értem, én találkozni fogok Kuth Gergellyel Béla-telepen végre, hosszú évek óta tervezem, hogy mit mondok neki, hát most már rakom össze az új mondatsort.
1: Kérdezd meg, hogy hol a pénz?
0: A Horgász Egyesület vezetője.
1: Amit ő kivitt a cégből.
0: Még notabilitásként felkérték, hogy legyen ő a Horgász Egyesületnek a vezetője. Gergely, te úgysem befolyásos ember vagy ott a prostiknál fönn Pesten.
1: Nem mondod.
0: Persze, az mit megtett? Most tudtam meg. Alig várom, hogy Gerivel találkozzak, azt meg.
3: Nagyon jó.
0: Hol a lé? Hol a lé?
1: Kérdezed, hogy a kukacokat kéne.
0: De tényleg azok voltak szerintem.
1: Ez úgy behetetnék, Gergely.
0: A megafonnál is lejjebb, én annyira utáltam. Fú, Isten, nagyon gyűlöltem a prostikat. Stefkástól, Jeszelszkistől.
3: Undorító, hát a Stefkástól.
1: Minden est.
3: Amikor azok évente egyszer-kétszer megjelentek Fővenyesen, szerkesztőségi elvonulást tartani. Aha. Aztán ott a Stefkának van Dörgicsé háza, és akkor meghívta a szerkesztőség elitjét, és hát láttam Stefkát fecskében. Jól mutat, olyan, mint amikor a Brezgyet telefonál.
1: Ez
0: a kicsit ilyen kitágult fecske, nem lógott ki az acsi?
3: Ugyanaz a szemöldök dizájnere, mint a Brezgyetnek. És egy olyan korabidős kommunista.
0: Ez lukizm.
1: De szerintem ez egy novella cím, Stefka fecskében.
0: Stefka fecskében.
3: Na, bocsánat, kicsit elengedtem. Szóval nem tudom.
0: Beremény írjon egy dal.
3: Én soha nem járnék nyilvános akasztásra, és ez egy kicsit annak érzem.
0: És áldozat vagy?
3: Nem. Nem mennék el a feleségem, gyerekem, gyilkosának az akasztására.
0: Értem.
3: Én biztos.
0: Én úgy gondoltam, hogy te vagy.
3: Nem akarok itt hópihelipsiskedni, csak az van, hogy én másba érzem jól magam, ezt csinálják. Olyan, mint hogy például a tömegverekedésre sem megyek el egy Újpest Stradin, mert pedig
1: lenne mit mondanod.
3: Lenne mit mondanod, de ez nem az én dolgom, csinálja más. Tehát ezzel nekem nem kell foglalkoznom.
1: Ez a társadalmi munka erre megosztás, nem?
3: Igen. Én nem vagyok önkéntes rendőr, viszont örülök a rendőrségnek. Hát teszi a dolgát, de az hogy ott én játszam az agyamat, az senkinek nincs rá szüksége. Sem az igazságnak, sem nekem.
0: Mit érdemel az a bűnös, aki nézi élő egyenesben, hogy kivégzik Ceausescu párt, és közben kibont egy pezsgőt?
3: Na. Sem. Hát,
1: de ez másik szint.
0: Hát persze.
3: Másik szint, vannak fokozatok. Én mindenkit megértek, csak attól még nem...
1: Lehetett volna Prosecco is. Szóval.
0: Akkor még nem volt divatban. Akkor még nem volt Aperol.
1: Nem tudott, hogy a bukaresti királyi palotában mi minden rejlett.
3: Csak ne legyen norma az, hogy ebben a habzásban el vagyunk. Engem sokkal jobban érdekel.
1: De nincs is akkor a habzás szerintem, vagy igen?
0: Ugye erőszak ezzel sincs.
3: Nem úgy, csak hát mindenki őrül, Andris is megnézi, hogy hogyan osztották ki a valakit.
0: Nem nézem meg, mert nagyon unom, és a vizé, de amikor a Reels földobja a 3 perces összefoglalót, jó, lehalkítva, és csak olvasom a mondatokat, akkor ez egy kicsit, van sokszor hájjal a májamat.
3: Van.
1: Kicsit lehet mosolyogni azért.
3: Van benne. Nem van benne ilyesmi, de arra talán emlékeztek, hogy 2010-ben, amikor az Orbán Viktor megnyerte a választást, akkor is mondta, hogy itt most mást világ lesz, mindenki el lesz. Felejtve meg mindent leosztott, hogy a múlt bűneivel hogyan fognak elszámolni, és hazazavarták az IMF-et.
0: Az biztos.
3: Az volt egy ilyen...
0: Porzott.
3: És különben... Nem...
1: Hát jó, hát ez volt az egyik. Utána nem meg nem. Elvitték a nyugdíjpénztárakat.
0: Aztán a normit civil alaplap is haza.
1: Azt pedig hazavitték.
3: Azt szeretném ezzel mondani, hogy a szimpadias hepciáskodás, hogy hazaküldöm az IMF-et, és majd mi tudjuk, hogy nekünk hogy jó ez a kurucos önrendelkezős, elég okosak vagyunk. Ez a társam nagyon nagy részét megérintette, és azt gondolta, hogy ez tök jó.
0: Igen.
3: Hogy így van. Tehát én azóta kicsit...
0: Óvatos vagy.
3: Nehezen adom át magam annak a, ennek, kell, a, ennek de... a jóvátételére.
0: De írjuk a javukra az önkorrekciónak a képességét, készségét. Ne felejtsük el, hogy tényeket tudják alátámasztani, hogy minden nap történik valami, a tegnapi nap fejleménye, hogy semmilyen Zsolt bácsi nagyon sok pénzért adta kanadaiaknak, indiánoknak, meg izéknek a magyar állampolgárságot. Mit?
3: Minek nekik? Én nem olvastam el.
0: Mit tudom én? Mert akkor könnyebben tudnak utazni Európába, nem kell szokodni a vízummal annyit, és akkor ez neki megért mondjuk 60 ezer dolcsit, gondolom kanadai dolcsit. És akkor abból valamennyi megérkezett a Keleti Károly utca 13-ba is. És akkor, de csak azért is jönnek így ki ezek az infók, és ez a legkevesebb, gondolom.
1: Jó, de minden lesz. Igen, azért egy picit ettől elemelkedve az a gondolat is felmerül, hogy jó, ezek, tehát ez a horgász hasonlatnál maradva, ez a beetetési rész, ezek kis ügyek. Igen. Tehát ezek még nem az igazi nagy komolynak számító.
0: Hát azért ahhoz
1: ahhoz kell apparátus, kell nyomozati idő, kell megfelelő felhatalmazás, kellenek együttműködő, lojális bürokrácia és adminisztráció.
0: A lojális nem is biztos, hogy jó szó, nem kell lojalitás.
1: A lojális azt úgy értem, ami ebben a szakmában egy létező, tehát hogy a különböző kormányzati ciklusokon keresztül, vagy átívelő szolgálatban lévő adminisztráció, ami annak is dolgozik, ennek is dolgozik, mert a feladatot végzi el.
3: Vannak ilyenek.
1: Tehát vannak ilyenek még, szóval
3: Nem akarom elvitatni az örömet, csak nem tudom magam átadni ennek, de én különben ritkán tudom magam átadni tömeges örömöknek, és ez sajnálom.
1: Na de igen.
3: Ezért tudok csíksomjon
1: passiózni.
0: Az megint egy másik regiszter, igen. Az megint egy, annak van
1: jó, de az egy
0: lehetősége, spiritualitása, abban van Isten. Mármint, hogy hívés, abban van hívés, és zarándoklat, és egy csomó
3: Fradiban is van hívés, meg abban is.
0: Tusnádfürdő, kevesebb a hívő, gondolom.
3: De lesz megint, az jó.
0: Igen, csak ki lesz ott, ki fog ráérni?
1: Hát szerintem...
3: Ráér a maradékét, de az a kérdés, hogy lesz-e Quimby?
0: Az a kérdés, hogy lesz-e Quimby, meg hogy elmegy a miniszterelnök úr.
1: Az a kérdés, hogy hol nem lesz Quimby nyáron.
0: Elmegye. Hát nem az
1: a kérdés.
0: Orbán
1: már jelezte már, mint a Viktor, hogy el fog menni.
0: Szalmakalap lesz.
1: Na, hogy lesz. Tőkés úr, majd biztosítja azt. Jó reggelt.
3: Szia.
1: Szevasz.
0: Szia.
3: Ápoló vagy.
0: Ápoló.
5: Az vagyok, Huth Gergelyről volt szó, elmondhatom a kis rövid személyes sztorimat
0: vele kapcsolatban. Hogy a PIT minden érdekel vele kapcsolatban.
1: Nagyon izgalmas, biztos, igen.
0: 80?
3: 8.
1: 2008-ban.
5: Végig mondhattam, anélkül, hogy András belekérdezne, akkor hamar végeznétek.
0: Marci beszélt.
3: Akadt a vonal is.
1: Én beszéltem ott, most bele.
0: Marci beszélt. De te már mindig az én hangomat hallod a fejedben.
1: Na hajrá, halljuk.
5: Jó, akkor a Marci tiszteletbeli András lett mostantól.
1: Kösz.
3: Jó, te meg tiszteletbeli betelefonálod.
5: Köszi. 2018-ban írtam egy e-mailt Huth Gergelynek, hogy büszke arra, amit csinál, valami és volt a kérdés, és válaszolt, hogy rendkívül büszke vagyok, és akkor még egy e-mailt írtam, hogy de hogy megy a reggeli tükörbenézés? És akkor a csávó ezt már zokon vette, pedig hát ugye nincsen benne dehonestálás, meg csúnya szó, és az e-mail cím alapján kinyomoztatta, hogy hol dolgozom, és megkereste a főnökséget, azon belül a HR osztályt, tehát a személyzetist, és követelte, hogy engem rúgjanak ki.
1: Na.
5: Persze nem rúgtak ki ezt, kirőgték szerintem szerencsétlen hülyét.
0: De nem voltak elég kemények, megmondta a főnök, hogy ez volt a gond.
5: De azt kérték, hogy írjak egy elnézést kérő e-mailt. Hát akkor azt megtettem, tudod, mint a zsidó viccben, amikor a bíróság mondja, kérjen elnézést, emlékeztek.
0: Meghunyászkodták, kicsi ápoló. Tehát Bosás meg Gergőben voltam rúgva e-mailt.
5: Mondtam, hogy milyen e-mailt írtam, hogy mint a videó vízben, de most nem akarom elvesélni, mert túl hosszú lenne.
1: Aha, már elnézést. Igen.
0: Figyelj, ez konzervrádió, mert én ezt a sztoridat harmadszor hallom.
5: És akkor, de ezt lehet, hogy neked személyesen mondtam el.
0: Nem. Itt a rádióban hallottam.
5: És akkor most, hogy volt ez az egetrengető április 12-e, írtam egy e-mailt neki, hogy megértem, hogy anyagilag semmi gondolt, de hogy most már fiait nagyok viszonylag, hogy nekik hogy fogod elmesélni az elmúlt 16 évedet. A csávó fölhívott, és elkezdte bizonygatni, hogy ne higgyem azt, hogy bármilyen anyagi előre is szerzett, nem gazdagodott meg, ő ugyanolyan proli, mint előtte volt, és hogy...
1: Na,
5: hogy
1: ez igaz.
5: Hogy ezt senki nem hiszi el róla, de hát ő egy tisztességes, szegény ember. És akkor számon kértem rajta a 8 évvel ezelőtti patkányságot, arra meg nem emlékezett.
1: Sok ilyen volt.
0: Veszek neki Batai lángost, és megmondom, hogy te küldöd, jó ápoló?
5: Milyen lángost?
0: Egy simát, nem tejfölösen, nem sajtos sajtveszelés.
3: Nem fokhagymás lángost.
1: Nem egy tejfölös sajtos.
5: Igen.
1: Azért az sok lenne.
0: Én akkor derült ki, hogy egy humanista jó ember vagyok, amikor Huth Gergely, aki tényleg belülről szemlélésen gyűlöl, körülbelül 10 évvel ezelőtt ott a büfénél jött, és a nyakában volt a kislánya. És nagy lendülete jött, szülei ott ültek, az egész Huth család ott van, hozta nekik a pálinkát az apukánk, vagy az unikumot, tehát ilyen full true-ba nyomták, és olyan, tényleg egy szimpatik, vagy a normális magyar család. És a nyakába vette a kislányát, és így ment rendelni, és láttam azt, hogy a kislánynak így a feje telibe nyomja mindjárt a felső vasat. És akkor rámézett, és mondta, én ezt sokszor elkövettem gyermekeimmel, hogy nem figyeltem, hogy az ajtófélfa, úgyhogy a kislány megmentettem, ilyen jó ember vagyok, de azóta majd ezt rajta bosszatálok.
1: Azóta is le van kötelezve neked.
0: Hát ez nem, mert nem
5: és ismerem. És hogy találta meg?
0: Mit?
5: Hogy hálálta meg?
0: Hát figyelj, munkásságával olvasgattam itt az elmúlt 10 év természet. Ez az idő volt, amikor mindenféle tömegekben a Soros Alexandert vélte felfedezni, amíg a csávó meg nem írta, hogy hát figyelj, mi zsidók hasonlítunk egymásra, de én nem az voltam, ez én voltam, nem pedig ő.
1: Jaj, sötét.
5: Köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Szervusz.
1: Köszönjük, szevasz.
0: Geri, itt az Alex.
1: Borzasztó. Borzasztó. Jöhet a zene.
0: In memoriam.

0: Mit üzen a rádió?
1: Mit üzen a rádió?
2: Megmondjuk, hogy mit gondoljatok és miért?
3: Bajor Nagy Ernőt halljátok.
2: Jó reggelt kívánunk.
0: Andris, mi van a jegyzete? Nem dolgoztuk fel a maratont.
2: Maraton.
3: Maraton dolgozzuk fel.
2: Nagyon szépen köszönjük ebből erről a helyről is.
0: Ehelyütről is.
2: Úgy a Marcinak, mint a Lacikának, meg a reggeli műsorink közösségének, hogy milyen frenetikus kaját szerkesztettek.
0: Elfogyott.
2: Hallgatóinak,
3: az utolsó falatig, a kondérnek a legaljáig elfogyott.
2: És hallgatóinak, akik nem jöttek
3: el. Azt hiszem 78 izét adtunk el, 78 ételjegyet adtunk el.
2: Nur.
3: Hát igen, mert a többi ment a csókba.
2: Mi ment?
0: Ja, csók. Csumi.
3: A csumi csáók és a csókosok.
2: Ja, mindig
3: kis tálkájába.
2: Igen.
3: De büszkén árultuk, és szerintem egészen jól sikerült.
2: Igazi,
0: Artur is besegített komolyan.
3: Igen, Artur is segített, és a jegyeket kezelte. Igen. Jegyeket, bérleteket.
2: Igen. Köszönjük összesen szépen,
3: 54,334, azt mutatja Hello. A számláló.
0: Halló.
4: Halló, sziasztok.
3: Szevasz, Péter.
0: Szia.
2: Téged nem látunk a maratonon, te.
4: Igen, most nem jutottam el, sajnos ezt akkor bevallom, de...
3: Köszönjük, jót beszélgetünk.
2: PayPal-on keresztül is lehet támogatni kedvenc rádiódat.
3: Na mondjad.
4: Szóval, hogy azt szeretném még ez az előző, hogy most akkor nyilvános kivégzés vagy nem, hogy ez egy tök nehéz kérdés, egy fiatal szlemer srác írt hozzám egy szlemet, és abban ilyen nagyon meghatóan, hogy én is miket tettem azért, hogy ez a rendszerváltás végre megtörténjen, és azzal fejezte be, hogy egyet kér tőlem, hogyha Orbán Viktor megkeresne, nyilván nem fog, ezt már én teszem hozzá, akkor nehogy megbocsássak. És hozzátettem, mert hogy tudja, hogy vajból van a szívem. És ez a megbocsátás kérdés, és akkor ennek kapcsán, amit beszélgetetek, az jutott eszembe, hogy az is tök fontos, szóval, hogy nem lehet. Úgy tűnik, hogy nem lehet. Ez nagyon nehéz, mert, hogy mondjam, nekem legalábbis személyesen az szokott lenni, hogyha bármilyen csúnya dolgot tesz velem valaki, ha megbocsátok, akkor én is megkönnyebbülök, mert föloldom a feszültséget. Mm-hmm. De amit műveltek velünk, és persze van rosszabb, nem volt sortűz, nem volt nem tudom micsoda, de hogy nem csak a 16 év, hanem nagyon fontos, hogy gyakorlatilag már a 90-es évek eleje óta, és ezt azért fontos mondani, mert sokak számára ugye úgy néz ki ez a történet, hogy hát a 90-es évek azért azok klasszak voltak meg minden, és persze jobbak voltak, mint mondjuk az elmúlt 16 év, de hát tényleg az történt, hogy a Fideszen belül már, mert hát ez egyéb problémák is voltak, de a Fideszen belül már akkor elkezdődött az a borzalmas cinizmus, tartalmilag és stílusban is, ami aztán oda vezetett, ami az elmúlt 16 év volt.
2: Cinizmus a válasz.
4: És vannak ugye ezek a szavak, hogy megbocsátás, meg hogy megbocsáthatatlan, de az Ésbe írtam egy kis cikket azzal a címmel, hogy a sivatagi vándorlás vége, Turi Timivel tette föl egy ő cikkében előtte, hogy ő azt írta, hogy most kezdődik a sivatagi vándorlás. És én meg azt vetettem föl, hogy szerintem 89-ben kezdődött, ha belegondolunk, akkor azóta majdnem pont 40 év telt el. És minden esetben nyilván be kell fejeznem ezt a körmondatot.
3: Igen.
2: Dehogyis, Péter, tudod, még mennyi adásidő van itt, Tézi? Nyugodtan, egész nyugodtan. Engedd el magad.
4: Azt mondani, hogy valahogy nyilván nem nyilvános kivégzés, meg nem tudom micsoda, de
2: nyilván.
4: De hogy tényleg nem, egyrészt ez bizonyos értelemben megbocsáthatatlan, másrésztről pedig nekünk kell nagyon figyelni arra, hogy
2: nehogy megbocsássunk.
4: Ha tényleg túl vagyunk a sivatagi vándorlás 40 évének a nagy részén, akkor ne csúszunk vissza abba, hogy megint jön az a szóhasználat, és megint jön a politikusok cinikusnak, szükségszerűen cinikus gazembernek tekintése, mert akkor megint az lesz.
2: Résen leszünk, Péter, segíts nekünk ebben. Köszönjük szépen, hogy betelefonáltál.
4: Én is köszönöm.
2: Szervusz, szia, Péter, szia, köszi. Párizs, Bamako.
3: Rizs.
0: Párizs, nagyon finom volt a rizs, úristen.
2: Jaj, köszönjük szépen a Bosztai Tibinek a hadik és szatyor.
3: Igen, és a szatyornak a hozzájárulását.

0: Nem kell félni, Erika!
1: Ó, micsoda!
2: Minden verset megtorlunk!
0: Igen. Rosszak lesznek, ezt kapjátok.
1: Tehát, igen, oda kapcsoljuk a megbocsátás tematikába, ez nem az volt.
2: Nincs bocsánat!
0: No mercy! No fucking mercy!
2: Hallgatok nyilvános kivégzése, de tudjátok, kinek köszönhetitek?
0: Tegel Zoltán, Erika.
2: Fá Zoltán.
0: Fehér felsőbbrendűség kézjele a varbírónál, az mekkora egy állatság, nem?
1: Hogy igaz vagy nem?
2: Úgy látom, az Andris most bemegy hogy Bors megszűnése utáni részbe.
0: Ez nem, a VB-ről volt szó, de haragudj, és ez a VB-hez tartozik, hogy
2: de hogy a bulvár hírek.
0: Ez nem olyan bulvárhír, mert ez egy is több, volt ez a BBC-ben.
1: Igen.
0: A BBC-ben.
1: És ez tényleg azt mutatta a város csávó?
0: Hát hogy a fenébe mutatná azt, hogy áll egy ausztrál csávó, így igen. Össze van, szedett ki, üzenni akar, hogy ő egy fehér felsőbbrendű ember?
1: Igen.
0: De miért gondolod ezt? BBC is vagy?
1: Igen.
0: Palesztina tagadó?
1: No.
0: Tényleg? Miért csinálná ezt egy varbíró, aki nem is látszik, hogy egyszer látszik, és akkor
1: megüzeni hát azért, mert egyszer látszik.
0: Megüzeni a kéztartásával, hogy ő egy übermencs.
1: Ez nagyon-nagyon súlyos, persze.
0: Hát én szerintem úgy ráadásul, hogy ennek nem ez az első jelentés, a második van, mint toll is volt a kezében, amikor így tartotta. Tehát én szerintem ez már, én nem tudom, ezen csak én nevetni tudtam, hogy ebbe látják bele. Mert ha lehet volna egy nagy fehér a klepetyus a fején, akkor azt érteném.
1: És rendesen akkor a kereszteket.
0: Rendesen, igen.
1: Látogatta volna.
0: A kézjelek. Marcia, te ajánlod.
2: Rage bait, ez rage bait.
0: Igen, az. Mert a Dávid már megkapta.
2: Én már kikönyörögtem, akkora társítottam.
1: Na mi ez?
0: Ez sajnos az a baj, hogy
1: ez már ott van egy éve.
0: Ez már második, mert valaki megette otthon az elsőt. Az erdélyeknél vettem, csak miután
1: mi ez a
0: banyatangba sokat szúcs, ez egy kicsit elporlatt a teteje. Ez házi csokis
1: krembis,
0: amit
1: krembis extra tecsa.
0: De, hogy hadd az ízek harmonizáljanak a szádban, szánkban, én szeretném, hogyha ennek mindahányan nekiesnénk. Mindahányan. Nem lesz könnyű.
2: Tessék, nem kell félni, Marcika!
0: Hoztam hínárt is.
2: Nem kell félni, Marcika.
1: Ez nagyon jó.
2: Nem megyek oda.
1: Kelpnot.
0: Nem tudom, mi a kelp, de rajta vannak a hieroglifák, és Google Lens segítségével el lehet olvasni, hogy ez micsoda.
1: Meg.
0: Ez soha nem romlik meg. Ez soha nem romlik meg.
1: Ameddig ki nem nyitjuk.
0: A 80-as években csinálták.
2: Legközelebb megyek a Kőbányára, a kínai negyedbe, akkor hozok neked.
0: Menjünk már együtt.
2: Menjünk.
0: Zabáljunk egy nagyon
2: jó. Jó, de bevásárlás.
0: Jó, és én meg leutánozlak
2: mert
0: titeket.
2: Vannak
1: ott jó szóján, fűszerek, meg mindenféle
2: hát,
1: dolog.
2: Zsugorba szójás csirke, szójában pácolt csirke láb. Csak ez nekinek szopogatni. Az milyen?
1: Kis ropinak. Aha.
0: Nagyon jó.
2: Nagyon kemény.
1: Az komoly.
2: Valaki megveszi, beviszi a munkahelyre, és nézi a monitort, és közben szopogatja a csirkelábat.
0: Nagyon jó.
1: Ez jó.
0: Volt nálunk egy literás get-together még decemberben, és szerintem a Szekeres Dóra hozott ilyen keleti dolgokat, és ez valami... Hát mi ez? Ilyen hínár?
1: Nem, most keresem a szót, nem is moszat, hanem alga.
0: Alga.
1: Az nagyon finom.
0: Ez különben nagyon finom.
1: Nagyon egészséges ráadásul.
0: Ráadásul. Na, akarsz egészséges lenni ma reggel így 9 felé, Dávidkám?
2: De én nem reggeliztem.
1: Én hát, sem.
0: Azért. Hát az
1: ez
0: az
1: ilyen csilis alga.
2: Visszaadom a teremtőnek.
0: Csilis alga és csokis keksz.
2: A reggeli kávét visszaadom Lénán. A teremtőnek.
1: Igen. Csak igazi ízek hirdeti a zacskón. Tényleg egy kicsit törődött állapotban, de semmi baj.
0: A valóban remek Nem én vagyok című kínai-magyar koprodukció film, tényleg nézzétek meg, megéri. Azt, amikor forgatták, olyan low budget, hogy tényleg
1: nem is látni az alját, vagy mi?
2: Azt akartam nektek adni még, hogy mennyire jó volt a Lubricators.
0: A micsoda?
2: Lubricator.

0: nevű zenekar a csütörtökön.
1: Aha, azt nem tudom. És akkor, amikor elkergették őket első nap a kínai piacról, hogy ne forgassatok itt, mert véletlenül az egyik ilyen kisfőnöktől kaptak engedélyt, hogy ott ingyen forgathatnak, aztán kiderült, hogy a kisfőnök nem elég nagy, akkor átmentek a másik kínai helyre, és végül is úgy sikerült, hogy azt mondták, hogy ők japán filmet forgatnak. És akkor azok, jaj, jó, akkor nyugodtan csináljátok.
0: Japán és kínai, hogy visszakössek a műsorra.
1: Igen.
2: Japán?
1: Japán. Japán. A postán.
0: Elmentek fingani.
1: Elmentek fingani.
2: A hűtőben.
1: Fingottak eleget.
2: Hideget és meleget.
1: 100 fokos meleget. Japánnak?
0: Sikerült, Kína elterült.
1: Bizonyám.
0: Ma már ez fordítva van.
1: Ugye, ugye.
0: Mondjuk tényleg Kína, hol van a foci VB-ről? Már elnézést kérek.
1: Hát,
0: én kérem a bocsánatot.
1: Azok elkezdek focizni, akkor ott a vége mindennek.
0: Mert... Ne elkezdtek már focizni.
2: Hát azért már egy ideje tart, de még sincsenek.
1: De még nem végeztek ki embereket azért, hogy nem jutottak be. Nem
2: hát
1: tudom,
2: de remélem ezt rendezték pár szinten.
1: Mi nem küldték be az ujgurokhoz egy kicsit izélni lapától.
0: Én őket. Ezt nem értem.
1: Én szerintem
2: ekkora ország.
0: Ekkora ország.
2: És ennyire nem képes.
0: Nem tudnak összekapani Boszniában bezzeg, meg...
1: Szerintem már nincs benne az 5 éves vagy az 1 éves tervben.
2: Hát...
0: Szerintem benne van, csak nem megy.
2: Nem, úgy megy.
1: És Isten meg sem.
2: Remélem, megvannak a következményei ennek.
0: Nekem meg egy ország úgy ne hirdesse a saját felsőbbrendűségét, hogy nem tud kiállítani egy foci csapatot.
1: Igen.
0: Amelyik VB képes.
1: Igen. Tájcsizzatok
0: ugye? Melyik komoly világ... Még a Szovjetunió is ott volt azért.
1: Ugye?
2: Hát 86-ban.
0: Hát nem 86-ban azért, de azért játszottak azok negyed döntőt.
1: Minden valamire való diktatúra ki tud állítani egy foci csapatot.
2: Hát a következő világbajnokságot követő 88-as EB-n játszottak döntőt is.
0: Döntő.
2: Amikor a hollandok legyőzték őket. Vagy nem is döntőt, hanem elődöntőt, igen.
1: A szovjetek.
2: Uh-huh.
1: Szóval sírtatok otthon?
2: Szovjetunió. Hát igen. Már mint a te váladra borulva.
1: Igen.
2: Igen.
1: Igen, ott zokogtunk. A köztársaság téren emlékszel?
2: Aha, igen, a kazamatákban.
1: Kiirtottuk az összes tulipánt a Margit szigeten, nem emlékszel?
2: De, együtt tapostuk.
1: Klumpába.
2: A szimatszatrunkkal együtt vertük a fejünket.
1: És érekeltük, hogy értük ott meg Csegevára. Róla szól az induló. Nem emlékszel? Nem csodálom. Kicsi voltál még.
2: Szovjet.
0: Ez mikor volt, amikor beengedték a proletárokat a Margit szigetre?
2: Hát az 2009-ben volt, kicsit... akkor szúrták el.
0: Azokkal ki sem jöttek.
1: Levitték a proletárokat.
2: Hát ez az, ezt mondom én is.
1: Levitték egy balszóra fürdőn, érted?
2: Azóta is ott vannak. Azóta is ott vannak.
1: Kinyitották az első lángos, és azt sose zárták be.
2: Kész. Ott hesszelnek.
1: Hú, azóta van spagetti a Siófokon.
2: Fú, ez az előítélet, a fröcsögő mondataink.
1: De elég voltam tetoválást vadászni Siófokon, barátaim. Akarok beszélni veletek egy-két dolog.
2: Egyet számról, vagy mi?
1: Istenről akartok beszélgetni, tessék?
0: Nem, nem. Egy...
1: Jó,
2: no,
1: és a tetoválásról? Isteni jó tetoválásról? Na,
0: semmi. Hát mikor lesz már? Mikor lazulsz be annyira?
1: Éldekorált zsákba macskáról?
0: Na, ezt le kell adnom.
1: Zsákba macskáról. Tessék, tessék.
0: Rövid lesz.
1: Tessék a műsor, tessék.
2: Tessék.
0: Lángosról jutott eszembe.

0: nagyon.
1: Fagyik a pénzem nagyon.
0: Nyaralok.
2: Balaton.
0: Nyaralok.
1: Nyaralok.
2: Nagyon jó. Vézolikát hallottátok, legyen neki könnyű a föld, a sláger örökkel velünk marad, és a Balatonról mindig ez jut eszembe, szívemben szólt a dal.
1: Én etimológia.
0: Mit is szól?
1: Én etimológiai nyomozásba kezdtem.
0: Na, és milyen szó után jártál?
1: Eszed úgy fel, hogy hisztek Istenben?
0: Nem.
1: Suttogva, néznek rám, rémülten, nem nyilatkoznak, értem. Nem. Magánügy, hogy kire szavazunk, mennyit keresünk, hiszünk-e Istenben. Lehet erről így beszélni, meg úgy beszélni. És egyszer csak, mert dübörögve zuhant le, hogy az Isten hozott, az a legbeváltabb magyar kifejezés, ki van írva az országhatárra, mindenhol ki van írva, hogy Isten hozott, és úgy használjuk az Isten nevét, amit nem, az, hogy nem veszünk hiába a szánkra, hanem hogy egy, ebben a zömében, a teista országban Istennel köszöntjük, nem amikor himnuszt énekeljük és fohászkodunk, hanem a leghétköznapi helyzetekben használjuk.
0: Igen, az Isten áldjon meg, mit csináltál?
1: Igen, Isten. Az Isten hozott, az a legbeváltozó.
0: Az Isten verje meg.
1: Istennek így utána mentem, hogy mióta van ez így egyáltalában, és akkor egészen a halotti beszédig tudtam visszamenni, amikor is először le volt írva az Isten, mint így, hogy Isten, 12. század végén, egy nagy latin dolgozatnak az utolsó egy oldalában voltak leírva először ezek a magyar szavak, és aztán ennek megvan az etimológia, és azon gondolkoztam, hogy van-e istenezés más nyelvekben, és
0: van.
1: Először azt hittem, hogy nem, aztán kiderült, hogy de
0: van,
1: hogy
0: van,
1: nem.
0: Van.
2: De hogy az Menj ott!
1: Adió,
0: for God's sake!
2: God bless you,
1: ami
2: my friend.
1: Új volt, az a goodbye, hogy ez a God be with you,
0: igen,
1: az a goodbye, azt nem tudtam volna. A másik van az adieu, az adios, meg van a kruszkot.
2: Godspeed.
1: De hát ezek mindig elköszönések. Tehát, hogy elmész, és legyen
0: nem
1: Isten
0: az üdvözlés
1: álljon,
0: az érkezéskor?
1: De
0: nyilván.
1: Az érkezéskor az üdvözlés, hogy Isten hozott.
0: Willkommen.
1: Erre.
0: Igen.
1: És a will? Az ki az a will?
0: Hát a will in the world.
1: Isten, ez csak itt, hogy lefordítani, Isten hozott a willkommen, meg a bienvenue, Isten hozott.
0: Hát mindig igen, dobre doszli, igen.
1: De hogy ebben hiány, ebben nincs benne, tehát nem írják ki, hogy Isten, csak mondjuk a kruszkotban úgy, ahogy. És ezt én nem tudom, ezt érdekesnek találtam.
2: És soha nem mondtam még senkinek, hogy Isten hozott.
1: Isten hozott.
2: Én nem mondtam.
1: De azt, hogy istugzicsi,
2: mert hogy így nem használtam azon a helyen.
1: Aha.
2: Te mondtad valakinek, megjöttek a vendégek, Isten hozott, barátom, nagyon örök, hogy itt vagy.
1: Vidjáj, bizért, modoroskodva,
2: senki nem használja az Isten hozott kifejezést, Andris, ez csak ilyen...
0: Biztos, hogy használják, csak nem a mi
2: ez egy ilyen MDF-es visszahozott modoroskodás.
1: Nem. Ez egyáltalán nem, Dávid, ez az általános nyelvi regiszter teljesen, ez a hivatalos, ennek még nincsen semmilyen felhangja, hogy Isten hozott.
2: De ki van írva Hegyes Halmon, nem az van írva, hogy Hegyes. Shalom.
1: De hogy mondanád más, hogy hogyan köszöntenéd a külföldi turistát? Jó napot kívánok!
2: Jó, hogy látom.
1: Ja, értem.
0: Légy üdvözölve!
2: Jó, hogy látom, borotválkozzon meg!
1: Légy üdvözölve! De miért a légy?
0: Üdvözlégy!
1: Üdvözlégy!
0: Mária!
1: Az meg már egy másik.
0: Az egy másik hagyomány.
2: Én nem tudom, szerintem hétköznapi beszélve, Isten az hozom. Isten hozott, azt szerintem Erdélyben hallottam utoljára.
0: Én hallottam.
1: Agyisten.
0: Van ez így falu helyen
1: is. Agyisten. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten.
0: Igen.
1: Isten veled, Isten önnel. Mert az Isten hozottban az van, nem csak az van, hogy légy üdvözölve, hanem az etimológiai szótárok szerint azt is jelenti, hogy mit is jelent? Hogy az Isten, hogy gyere ide és hozzál, hogy áldást.
0: Áldás, igen, igen.
1: Tehát, hogy azáltal, áldás, hogy jössz, békesség. Az Isten ölcsön testet és hozzá szerencsét.
0: Málnás édesség.
1: Igen. Istenem, Istenem, ezt szoktuk mondani. Jó, Istenkám, Istenkám, nem? Egyáltalán nem mondasz ilyeneket, Dávid? Ember tervez, Isten pervez, nem? Isten tervez, nem? Ez pajor volt.
0: Igen.
1: Isten ments. Segíts magadon, az Isten is ments.
0: Nem, ó Istenem, az azért benne van sokkal okay. Inkább, mint az Isten hozott.
1: Tudj Isten, hogy mi jogból szeretem, de szeretem. Tudj Isten.
0: Dolgoztak ezen a költők is.
1: Igen. Nem beszélve a káromkodásokról, ugye. Ami aztán...
2: Nem szép.
1: ami aztán tényleg az a
0: az tele van.
1: Az a no-no, az, amiért leválják a fejedet más társadalmakban.
2: Pedig benne van a népi regiszterben inkább, mint az Isten hozott. Tehát gyakrabban hangzik el a
0: az káromkodás. Isten, az Isten biztos, haragja.
1: Igen.
0: Igen. Az sokkal inkább benne van.
1: Az Istent ellátott
0: a populáris
1: testékszerekkel, és azt megeblegeted. Meg hogy mit csináljon veled az Isten az anyád hátán.
2: Rogyasszereld az eget.
1: Mit?
2: Rogyasszereld az eget.
1: Igen. Uh-huh. Igen. Szóval az
2: Isten barma.
1: Az Isten barma, igen. Amit a Jászberényi mezőbarmainak hív a kis izéjében. És jókat ír különben, nem tetszik. Én olyan, amilyen, de én nagyon...
2: Na, végre felveszünk egy telefont. Na. Csak ne kell utána beraknom egy rossz számot, könyörgöm.
1: Mi az Istenért kell ide betelefon, ugye?
2: Hello!
3: Szia, Dávika, Marcika, Andiska, üdvözöllek az titeket. Nagyon jó a fiú műsor, a Jatagános fiú műsor. Puszi nektek. Hallom, hogy nagyon jól sikerült a maraton, ezt csak így a adás témán kívül mondom. Gondolom, hogy csodálatos volt. Na most annyit szeretnék megkérdezni, hogy melyik műsor témánál jártok egy pár pillanatig, kérdezném csak.
1: Mit akarsz mondani?
3: Hát, hogy melyik témánál vagytok most?
1: Bármire hát, ráutazol?
2: Zoltán Erika.
3: Zoltán Erika?
2: Igen.
1: És az űrkutatás.
3: Na, mert beszéltetek az előbb a Istvánról, aki fecskenadrágba, fecskegatyába szaladgál.
2: Stefka.
3: Igen, annak is kilógtak, láttam egyszer tévében az acskói zsákjai, mint nekem is szoktak, a Lucernástóba, mert világít, mint plutónium általában, és könnyen felismerhető vagyok én is, meg ő is, ha úgy vesszük.
0: Hát, ha úgy vesszük.
2: Ha úgy vesszük.
3: Hát, ha úgy vesszük.
2: És te hol láttad villantani a Stefkát?
3: Hát, ahogy netem, mikor megnéztem még régebben, a telefonomban.
1: És te is komcsi vagy?
3: Én nem.
1: Nem?
3: Én az vagyok, ami ti. Szabadelvű fiú. Tudjátok?
1: Szabadelvű fiú vagy?
0: Te szabadelvű
2: jó, de
0: fiú
2: ne keverjük össze a szabadságot a szabadossággal.
3: Babai Gabika, a fantasztikus teológus, lángész fiú testvérünk. Mert az csodálatos az a fiú.
1: Kicsoda?
2: A költő.
0: A KGB. Fő, a KGB.
3: Igen, a Gabika.
2: A lángész.
3: A Sasadi úton. Igen, a Jatagános tesó.
2: Sasadi út.
3: Na, mert ott lakik, tudom. Na.
0: Na de mi a mondás?
1: Ha nem.
3: Na, most annyit szeretnék megkérdezni, az Zoltán Erikával mi van most a műsor témátok alatt?
1: Hogy egy istennő.
2: És hogy nem versenyez Madonnával, pedig tudod, kellett volna.
3: Annyit szeretnék mondani, hogy annyi idős körülbelül, mint én vagyok. 58 vagy 60 körül van, aha, de ez most egy másik tészta.
1: Te csak egy éves vagy.
3: Hát te egyszer kérdezted tavasszal, hány vagyok, és mondtam, hogy annyi.
0: Rávágtad. Ó, de jó.
1: Már elfelejtettem.
3: Hát 68 évvel ezelőtt születtünk. Vagy 58 évvel ezelőtt születtünk.
1: Nem mindegy. Öregebb vagyok, mint én, meg az orr. Öregebb vagyok, mint te. Öregebb vagyok, mint én.
3: De fiatalabb, sokkal fiatalabb vagy, Andiska, mert láttalak egyszer a telefonban a Tiros Rádiót, mikor végig szoktam vizgetni, simogatni a műsortáblátokat, mert fejből tudom a műsorokat.
2: Ez
3: a
2: régi kép.
1: Simogasd a műsortáblánkat.
3: Persze, a zenés, meg a beszélgetős. És láttalak, mikor születésnapot ünnepeltél,
1: igen,
3: hogy ilyen nagyon szép kék ruhába vagy ott a fotón.
2: Jól öltözik.
1: A Benjamin Buttonként visszafelé fiatalodok.
3: Így van.
0: Így van. Van neki na, stílusa.
2: Nagyon szépen köszönjük, Norvég, hogy betelfeltem.
0: Köszönjük,
2: jól vagy.
1: Isten
3: áljon. Jól vagyok, köszönöm, remélem ti. Na, sok sikert, puszi.
2: Köszi, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.

0: És most Dávid elmagyarázza.
1: Hát gyerekek, le vagytok maradva kontextus tekintetében.
0: Igen.
1: Most a Lubricator zenekar a Pazó egyik feléből alakult, vagy volt Pazó tagok, benne van a Rieger Jani a Böjlerből, meg utána még volt más zenekarokban is, de az a leghíresebbike, ő is énekelt a Pazóba, ő volt a Rude Boy, széttetovált, ha fellép, hanem azért évente egyszer meg szokott jelenni Tilos Maratonon, még a régi Dürerben is. Azért rakták ki a Pazóból, mert az egyik koncerten...
2: Túl rude volt,
1: és leütötte a backstage-ben a főfellépő zenekarnak a menedzserét. És akkor azt mondták, hogy az előszakasz nem megoldás, úgyhogy többé nem csendült fel a Lehettem volna postás vagy pék Ferences rendi pap növendék című pályaválasztási szaktanácsadó száma a Pazónak, és nagyon, nekem nagyon hiányzott, mert hát kipuhi, ilyen snowflake szká lett utána a Pazóból, és egy kicsit itt visszajön ez a túltónos, rockos, brit vonalú ska, és egy csodálatos pörgős csajt választottak mellé, akikkel együtt a színpadon tényleg olyan hangulatot csináltak, Tilos Maratonon, hogy nagyon jól esett. Welcome in my world.
0: Figyelj, Dávid, ez olyan, mint amikor elmegyek egy tárlatvezetésre, vagy free tours-zal egy városba, hogy ahogy elmondják, hogy mit kell látni, és mit kell érezni közben, sokkal jobban értem, és sokkal jobban tetszik. Most ez a szám így retrospektíve, most már nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen huligánszos dallamos rock.
1: Azt írt a Sofél, hogy hígyül is himnusz.
2: Vidámos nap, igen.
1: A szöveg is átjött, akkor ez egy fiatalkorú bűnözési esetről szól, ami Janival esett
2: meg. Ez egy tényállásról szól, igen.
1: Ahol ez el lett baszva az egész nyár, így indul a dal, mert valamit rávartak, és javítóban töltöttek kis időt.
0: 88-ban.
1: Ennél fogva. És erről szó, hogy ártatlan, meg elvették a cipőfűzőjét. Tehát,
0: és a pajtásaid maga... együtt bólogattak veled a koncerten, a Tilos Maratonon?
1: Igen, igen.
0: Nagyon jó.
1: Na, hát leálltunk, hogy ahogy csak benézünk ide, és ott maradtunk a fél koncerten keresztül, és ez a csaj, Tündi, valami, nem tudom, milyen neve. Amikor nem énekelt, akkor lejött a közönségbe, és élvezte a saját koncertjüket. Csodálatos volt.
0: Az Öngyi az jó nőnév.
1: Tündi, szerintem.
2: Jaj,
1: jó van, kövessétek a Lubricators, mert nagyon jó.
0: Live streamet a koncertekről néha.
2: Igen. Igen.
0: Tök jó volt.
1: Részemről nem.
0: Otthon spóroltam 5000 forintot minden alkalommal.
1: És ezt így el lehetett nézni?
0: Igen, kiraktam a nagy projektorra.
2: De azt néztem, hogy pont nem olyan sokan tettek így. Tehát nagyon, akár egy késői órán is, nagyon kevesen.
1: Nem tudtam róla, de az azért legyen az
0: éjjében. Heted magammal néztem azt, hogy hányan vannak ott.
2: 11-ed magammal néztem valamelyiket, meg aztán 8-an. Meg
1: mert ott volt mindenki, akinek ez fontos.
2: Hát igen. Jó, de hát azért a livestream azért talán elérhetett volna több embert is.
0: Hogy nem vagyok ott. Például Jazz Boyson. Bocsánat, el ne áruljátok, hogy
2: Boa.
1: Boa.
2: Je ne sais pas.
1: Fú, gyereke, ne haragudjatok. Ne haragudjatok. Muszáj.
2: Még újabb zenei élményeket muszáj. Kapunk.
0: Fú, Dávid, az a megyek.
2: Ez egy ilyen nap, nem Rieger tudom,
1: János
2: mit tenni.
1: Rieger János felzárkóztató, nyári kurzusunk.
0: Megint ennyire dallamos.
2: Továbbképzés.
1: Dallamos.
2: Na ebbe ott van a ska alap
0: ez
2: legalább.
0: Ez legalább ilyen fehér négerek.
1: A Lubricatorsben is nagyjából ott van, és amikor azt mondta
0: madness.
1: Az énekesnő, hogy Zsámó, akkor azt mondta, hogy otthon vagyok.
0: Fogóztál?
1: Aha, borogatos. Szóval az egyik legjobb pazószám.
0: Meg van írva, na, fél van írva, vissza.
1: És most a mondani való.
2: Egy, ké, há,

0: Olyan is változott, hello! Ez már a kiátkozott? De itt valójában. Jó, nem ugrálok.
1: De ugráljál, ugráljál.
2: Nyugodtan ugráljál.
0: Ugráljon át, tudod ki.

0: szóval csak ideig akartalak elvezetni. Ferences rendi papnövendék, az egy kemény dolog, ugye, itt valahogy nem annyira megy a pedagógia a ferenceseknél az utóbbi időben, most megint.
1: Úgy veszed észre?
0: Gyomron vágtak, és erről is tudok egy nagyon jó Böjler számot, hogy körbeérjen a Rieger Jani, 88-ban a Délinél gyomron baszott a rendőrség. A rendőröken bosszút állít című
2: asszociáció, mind ehhez vezet.
1: És te hozod Dávid világában.
0: Elment volna a Ferences papnövendéknek, akkor lehet, hogy kap egy gyomrost a zuhanyzóban.
1: Igen.
0: A nevelő tanárától.
1: Az biztos. Vágták a viselkedés zavaros kis hallgató. Bocsátot kértek. Nem is lett belőle feljelentés, nem is lesz belőle.
0: Nem, meg olyan...
2: Ja, és akkor ennyivel megúszom.
0: Nem tudom, ez a sztoriban összeg még be volt készítve akkor, amikor ezt a Brubovszki Rita nem lett államtitkár.
2: Valószínű, ez jó nyom, igen.
0: És akkor igen. Már el akarták pukkantani, ha megvolt.
1: Igen.
2: De hát most a Brubovszki Rita az jót tett, mert összehozott egy találkozót, leült az ott miniszterasszonnyal, és elindul a párbeszéd, meg minden.
1: Egy párbeszéd, igen.
2: Egy pár, meg egy beszéd.
1: De a máltaiaknál is rezeg a léc.
2: Hát már igen.
1: Igen, hogy úristen, hová lett az a sok pénz?
0: Itom a betelefonálókat, jó?
1: Miért nem ment oda, ahova szánva volt?
0: Kedves műsorvezetőtársaim, fogadjátok szeretettel hallgatónkat.
1: Kérdezik.
2: Szia. Jó reggelt, hallgató.
3: Sziasztok. Hát a Jani az nagyon nagy arc egyszer. Én gitároztam egy pár évig a Pasó egyik ilyen mellék utód zenekarában még volt. Az elején énekelt benne egy lány, és amikor aztán szakítás volt a dobos meg a lány között, akkor hirtelen neki is máshova kellett mennie, úgyhogy akkor csinált egy zenekart, amiben sajnos nekem kellett gitároznom egy pár évig.
1: Én miért sajnos? Miért sajnos?
3: Hát mert,
2: nem tudtam gitározni.
3: Igen, mert nem tudok gitározni, igen, erre akartam kifutatni. De hogy a kislány viszont elég jól énekelt, és volt még egy szerettünk, egy Sasza nevű gyereket, aki szintén rohadt jó színpadi jelenség volt. Igen, ő a 17-be nyomta, illetve a Three Teddies-be csinálja most, meg a Janival van egy közös számuk, ami arról szól, hogy elmennek és nagyon berúgnak, és ezt nagyon sokféleképpen eléneklik.
0: Lemegyünk a haverokkal, felmegyünk a hegyre.
3: Lemegyünk a haverokkal, bebaszunk az este.
1: Várjál, de a Sasza az nem az a ki a fasz a gyerek Sasza, te tudod? Te vagy a fasz a gyerek.
3: Az egy másik Sasza. Szerintem van 423 Sasza a magyar.
0: Akinek aranyból...
2: A magyar show businessben.
0: Szóval ez az a Sasza volt, akinek aranyból volt a torka.
2: Nagyon Sasza srác.
3: Szóval, hogy a Jani az kemény az volt tényleg, és van neki még a Bemegyek a városba című, azt szerintem az Ávid azt is.
0: True, egy igazi true. Azt éli, amit csinál, aztán
3: abszolút.
0: Lehet, hogy egy hétköznap sok lenne.
3: Köszönjük, hogy beraktátok ezeket, mert
1: Szíves. Elő is veszed a garázsból a gitárt, mi? Előveszed.
0: Minden céges karácsonyra ajánljuk a Lubricators-t. A Síkosítók nevű zenekar.
3: Szerintem nagy sikere lenne.
2: Ne biztosak vagyunk.
3: Általános nedvesedés lenne. Na, szevasztok.
0: Köszi, hello.
1: De utána egy szőri és pulek.
0: Jó, ezt lenyomom. Ez egy gazdag életmű. Fú, meg egy céget benyomok a
2: végén. Céges rendezvényekre újabb számot ajánltál, vagy mi?
0: Igen.
1: Hát, utazunk a sláger hullámain,
0: utazunk
1: Dávid.
0: A sláger. Zenevonaton.
1: Mutasd az utat.
2: Ez tisztára az már. Megyünk fel, és
1: te le. Te a mi örömünk.
2: Megyünk fel ezen a hullámvasúton.
1: Zoltán Erika elindította.
2: Onnan kezdődött minden.
1: Igen. Aztán betaláltunk.
2: Na, megvan.
1: Dávid belvilágában.
2: Egy új találat.
0: Nem, nagyon csúnya beszéd, nem akarok berakni, mert nem tudom, hogy még az NMHH áll-e.
1: Nem MH, nincs már ilyen már.
0: Szerinted csinál. Akkor ez olyan, mint a 90 és 91 között, igen. Hogy minden mehet?
1: Igen, amikor a rendőrök megnemeztették a hajukat, meg a szakhárukat, ez pont olyan.
2: Ez pont az olyan. Időszak.
1: Simán lehet azt mondani, most ebből a rágy majd kuki, meg ilyen. És így nem, máshol a műsorvezetőt hívják, így hát miért nem mondhatnák azt a kukira, hogy kuki van.
2: Teljesen átmeneti állapot, igen. Szinte ex-lex, szinte.
0: Jó, utolsó villamos szerintem arra mondott, telefonálunk.
1: Igen.
0: Elüt majd az utolsó villamos. De nem, mert csodálatos, az olyan sorok, hogy balesetben, hogyha meghalok, szarok rá, fölállok és tovább indulok. Túlélem, és tovább indulok. Mert hogy ez, mennie ez kell a csajához, egy szerelmes dal.
2: Ez egy költészeti,
0: hogy megyek hozzá. Balesetben, hogyha meghalok, túlélem, szarok rá, és tovább indulok.
2: De meghalták, de mégis túlélték.
1: De hogy a liricseknek, akik írták ezeket a izéket, szövegeket, texteket, ezek volt humorérzékük.
0: Ha persze.
1: Igen.
0: De különben ez...
1: Nem ez a haragos szürke az élet és fáj az anyám, hanem...
0: Életem törésén, egy töréspontján azért sokat segített, hogyha meghalok, túlélem, szarok rá, és tovább indulok. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tetováltassátok magatokra.
1: Igen.
0: Balesetben meghaltok, éljétek túl, szarjatok rá, és tovább.
1: Igen. Ott fogsz te sírni, ahol senki, ahol mindenki lát.
2: Megyek majd. Tovább.
0: Megyek tovább. Menj az úton, menj tovább. Ne nézz. Ne nézz vissza már. Ne nézz vissza rá.
1: Voltatok a könyv héten?
0: Nem.
2: Jó voltál, rossz lettél. Bárki, ha már ilyen hangulatban vagyunk, akkor tényleg engedjük el magunkat rendesen.
0: Mi van a Lórival? Mi lehet a Schusterrel?
2: Fú, és a...
1: Megnézem, meddig tart még a izéki a Lóri.
2: És rosszul érezheti magát most azért.
0: Azt tegyük,
1: tegyük hozzá. Van, ez program, Schuster Lórán programban vagy.
0: De még
1: ilyen.
2: Hol?
1: Nem?
2: Mi?
0: Nincs ilyen.
1: De az Demeter Szilárdhoz.
0: Cipő felsőrész készítő.
1: Póka Egon.
0: De ő elhúnyt, róla lehet.
2: Az egy ilyen...
1: Schuster az valahogy.
2: Az tehetségképző, vagy ilyen a Póka Egon, igen.
1: Schuster.
2: Bár az Egonról és szegényről kiderültek azért ilyen abuzus dolgok.
0: Csúrikám, nem szabad fontossá válni, tehát legyél fontos a szíveknek, de hogy így fontos emberkedni, nem szabad, mert...
2: Az a kis koncentrált hatalom, ami ott megjelenik, és akkor az
0: azt akartam élni. Mondani,
2: mit akartál?
0: Schuster Lórinak a becsületére váljon, hogy...
1: Hogy a kapta fel elmaradt.
0: Hogy nem kapott az NK attól pénzt.
2: Bár igényed.
0: Hát nem lett ilyen ferós.
1: Nem már.
0: Nem lett ferós. Hát, olvas a számról.
1: Hát látom, hogy nem lett ferós, meg nem ment be a tév, meg csomó minden, de hát azért ő szerint, hát majd mindjárt.
2: De ő egy ilyen mélyépes csávó volt különben.
0: Persze, igen.
1: Kapott egy csomó.
0: Hát ez különbözteti meg a mélyépest jobbikost a Fideszest, de hogy az egyik legalább hisz abban a gyűlöletben, ami az ászlóján van. A másik meg nem
1: ez
0: hisz.
1: Mondjuk igaz.
0: És elrakja a lóvét.
1: Igen.
0: És Schuster Lóri...
1: Konzekvens, mint Bede Zsolt.
0: Nem lett egy ilyen falunap betyár, meg nem kapott 500 milliót, nem tudom én.
2: Tényleg nem falunapozott a csávó, igen. Hát hiszen nem volt miből, de...
0: Én ezt hívom rockernek, lehet seggfej.
1: Meg elfolytak mögül a zenekarok, nem? Nem az volt.
0: Minek zenekar? A Feró mögül is elfogytak, hát már ilyen
1: session-zenészek.
2: Ott a playback, kisterpezben playbackre tártól, vagy mi?
1: Fogja a mikrofont, ebben soha nem énekel bele.
0: Amiatt a film miatt akart mindenki kifújni porraloltót.
1: Ez így van.
0: A kopaszkutya miatt.
2: A kopaszkutya.
1: Ez így van.
0: Az az igazi, a magyar punk porraloltót fúj, mert az volt mindenkor ez van.
1: Az igazság.
2: Az tele van nagyon jó jelenetekkel az a film. Az nagyon.
0: És ma is működik.
2: És simán, igen. Jó reggelt, kívánunk.
3: Kívánc, sziasztok! Lóri azért lépett ki a miéből, mert nekem volt elég radikális.
2: Igen.
3: És végig zsidózta a Fideszt, úgyhogy
1: persze.
3: Nehezen kapott volna Kossuth díjat.
2: Igen.
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Szia. Köszönjük szépen az értékes lábjegyzetet, amivel hozzátettük a információt.
1: És jó Vaszlavik Schuster találkozó.
2: Na. Más, az nem. Az nem ugyanaz. Nem, nem,
0: legutoljára a Gólyában voltam Vaszlavik koncerten, még a régiben.
1: Dénes ott volt?
0: Mi ez a Dénes?
1: Hát tudod, akinek a Vaszlavik is ott van a horizontján, ez a rapper gyerek, aki a népies beleveszi.
0: Nem tudom, Vágy ott volt.
1: Krúbival együtt.
2: Az
0: a vicces.
2: SH, ugye? SH.
0: Szegény ember belgája.
2: Jól van. Igen, a magyar punk Toyotája.
0: Nem csak a buddhista főiskola, hanem valamelyik szociológia szak is ki tud termelni ilyet.
1: Bizonyám.
2: Így van.
0: Gondolkodót.
2: Schuster Lóránt egyszer még meglátogatta az iskolánkat, hogy közönség találkozón vegyen részt.
1: Nagyon jó.
2: Nagyon-nagyon-nagyon 80-as évek elején járunk szerintem. És akkor nem volt zene, csak így néha feltettek bizonyos P-mobil számokat.
0: Én is megyek.
2: És arra emlékszem, nem tudom, miket mondott már, arra nem emlékszem, csak arra a helyzetre emlékszem, ami kissé konfliktusos volt, hiszen az iskolánk igazgatója megjelent ott, talán valami káromkodás elhangzott a frontember szájából, és akkor erre az iskola igazgatója oda belépett, és akkor azt mondta, hogy na, akkor most ennek itt vége, ennek a programnak, ebben az iskolában itt nem beszélünk. Uh-huh. És erre Lóri elkezdett kurvára röhögni, meg mi is, hogy akkor hogy lesz ez, tanár úr, igazgató úr, igazgató, akkor mégis mit gondol?
1: Rajnák, kiviszel?
2: Játsszuk le. És elkezdték beszélgetni.
1: Ő nincs itt, Rajnák.
2: De egy nagy mulatságot teremtett ezzel a fellépésével, de nem lett vége ezáltal a programnak.
1: A lázadás, a ballagás.
2: Ah.
1: Ballagás című film.
2: Nem volt, inkább vicces, mint okos fickó volt, de mármint a Lóri. Uh-huh. De a kupaszkutya az egy alapélmény. Ott is jó. A többi az, hát ő nem volt zenész, ugye abból indulhatunk ki.
1: Igen.
2: Ő nem zenélt, ő frontember
0: egy volt.
2: Ő,
0: igen.
2: Ő egy arc volt, meg egy intéző, igen, volt. Egy kicsit ilyen felemelkedett ród volt.
0: Aki, én azt szerintem...
2: aki
1: meg egy stílus diktátor.
2: Ja, meg úgy próbál.
0: Ebből tudok még egyet, de aztán mégis énekelt az a hobó.
1: De arra fakad.
2: Hobó Lacit miért bántod?
0: De nem akarom
2: bántani. Neki nem volt hangja.
0: De hát ő is inkább producer, meg... hangulatfelelős, mint egy énekes.
1: Művész is. Tehát azért írt az jó verset.
2: Voltak hát jó versei.
0: Hát például a Lát 100 000 nagymamát kigombolítja fonalát. Azt például ő írta.
1: Tényleg. Persze.
2: Ő írt a P-mobilnak is.
0: P-mobilnak is
2: lirikszet.
0: Nagyon jó liricseket írt, csak azt mondom, hogy hát előadónak.
1: Vadászat.
0: Igen, kicsit be akartam ide provokálni.
1: A lánya vadászat. A fiú előtte állt.
2: Igen. Az érdekes, hogy ezen a Csini Baba dolgon, amit meséltem, hogy megtekintettünk, legalább kettő, de lehet, hogy három szám is volt a vadászatról, ami feltűnő volt.
1: Jó ízlése van a
0: világ.
2: Kicsit túlkapásnak is éreztem már szinte.
0: Volt a filmsed amellett.
1: Full Vili produkció, az full vajdai produkció, ő rakja össze, ő a producer, ő találja ki, ő mondja, hogy itt egy pontot kérek.
2: Tavaly elmondta ezt már nekünk telefonban.
1: És emlékszel rá?
2: A frászt.
1: Na, hát akkor meg...
0: Félted a testet, szép vagyis hiú.
2: Te érted, hajtók, mindened meg legyen. Na, ez is volt a hajtók dala.
0: Jó, ki volt Metallicán?
2: Metallica.
0: Marci nem volt erről, de el tudnám képzelni.
2: Én fontolgattam, de aztán egyszerűen ránéztem, hogy a most erre nincsen 98 000 forintom, hogy megtekintsem.
0: Mennyi? Hát van, aki ilyen.
1: Mennyi?
0: Van,
2: 98 volt a legolcsóbb jegy, amikor én néztem.
0: De az dupla? Az dupla?
2: Nem.
1: 100 000 forint volt egy jegy.
2: Aha.
1: Csodálatos.
2: Nem, éppen arra hajtottam meg gépjárművemmel, amikor az első koncert volt, és akkor ott esett le, hogy hú, te jó Isten, hiszen ott hevertek már az igazán elszánt rajongók a tűző napon.
1: 70 évesen.
2: Beengedik őket az arénába és a puszkázba, és akkor esett le, hogy tényleg Metallica volt.
1: Ott dedikáltak
2: és,
1: az
2: és aztán utána más. Persze láttam rendkívül sok klippet, meg láttam saját felvételeket, meg minden, hogy akkor, meg azt is még, hogy Kalapács Józsinak nem tetszett az, ahogy énekelték, basszus,
1: de hihetetlen. De a Queen Beat-től elénekelték a hoppát.
2: És a hoppát.
0: A balincs éneklés. Sem az eredetiben, sem a fejlőben.
1: Mert a Nimrod megmutatta nekik, hogy kell lesz.
2: És nagyon tetszetett nekik, és igen. Akkor már elhatározta a Körk, meg a másik.
0: Majd minden a Kalapács Józsi egyszer jól visszaadja, igen, a pokolgépet.
2: Majd amikor
0: Los
2: Angelesbe fellép a pokolgép.
0: És eljátszik egy Metallicát, és saját szája
2: ízre. Egy tribute-ként.
0: Abból tanulni fog.
1: Igen.
2: A jó
0: Metallica.
1: Visszem az autót mosakli alléba, és látok egy rohadt nagy sort, mondom, mi van, már megint a Frey dedika? Hát nem, figyelj, 1,5 kilométer, 70 éves rottyant lengyelek tényleg Metallicás pólóba.
2: Igen.
1: Ezért. Tedkóba várták, hogy aláírják.
2: Ez óriás cucc volt különben. De jó, hát figyelj, én nagyon szeretem hallgatni bizonyos helyeken. Nagyfiaimat ilyen gyerekkorral áldottam meg, hogy feltekert hangerővel az autóban üvöltve kellett hallgatnunk, és hallgattuk, és énekeltük együtt ezeket. Most már nem csinálom.
1: Értem. Én sose voltam.
0: Ektomorfot adja a gyereknek. Azt a jobban növekszik.
2: Majd kipróbálunk
0: egy jó dolgot. Egy jó kis cigány thrash metal.
2: Az is jó szól különben. Nagyon. Az nagyon oda vág.
0: Jól van keverve, az annyira jó egy magyar zenekarnál, hogyha igen. Valami úgy szól, ahogy annak szólnia kell. Biztos németbe keverték.
2: Hát simán.
0: Halló.
4: Sziasztok.
2: Jó reggelt.
4: Voltam a Metallica koncerten, de két haverom is volt, és azt mesélték, hogy van olyan színpad volt, hogy egy ilyen kör alakú színpad igen. volt, aminek a közepe likas volt, és hogy oda belülre is lehetett jegyet venni, az volt a VIP jegy, ami valami 1 millió forintba került.
2: Igen.
1: Csodálatos.
0: És ott volt a Vajna Timi?
4: Ez már beteg.
2: Hát figyelj, egy ilyen 2-3 ezer eurós jegy, az még simán belemegy, belefér ezekbe sajnos.
1: Nem sajnos, ez van. Vegyék el a pénzüket. Most ha tavaly csináltál 3,5 milliárdot, akkor most nem minden.
4: Másik dimenzióban,
2: Én
1: is.
2: Az is. Igen. Hát így megy ez. Ontakört, fonagot.
0: Köszönjük szépen! Szia-szia!
2: Köszi, hello! Ez hát ugyanilyen fészél foci VB-ről.
0: Addis, mondd már ezt a zsákba, érre vasal zsákba macskát.
1: Ez a könyvhét.
2: Ez mi? Egy cím? Vagy mi?
1: Ez a szépséghibáskönyvek.hu standjánál láttam ezt a különböző ilyen könyvkiegészítő kis kelléke. Nem tudom, aha. Mit jelent. Él dekorált zsákba macska. Volt egy zsákba macska, amiről ugye nem lehetett tudni, hogy micsoda, de éldekorált.
2: Bele volt hajítva a sok-sok remitendakötet, amit nem bírnak eladni, már az összes leárazásról visszajön. Gondolom, azokat igen. Még zsákba macskaként igen. Megpróbálják értékesíteni, igen. És ott sem megy el, igen. És az ére vasaltba
1: és volt végzi. Szerencsétek lófrálni? Mindig mész, Marci, te egy kultúrember vagy.
2: Igen, nem most, ez
1: Metallicára nem
2: most
1: mész,
2: ezt kihagytam.
1: Teljesen?
2: Teljesen.
1: Dávid, te is?
2: Kicsi
0: időm. Teljes mértékben.
2: Nagyon kicsi időm lett volna rá, és azt pedig már nem tudtam úgy kanyarítani, és akkor inkább könyvet írtam, mint könyvet néztem.
1: Jaj, te szép, őszinte, metalikás mondat volt. Teljesen. Gratulálok. Csodálatos, igazad
2: is van. Picit úgy gondolkoztam, hogy sajnáljam-e valamennyire, hogy ott nem vagyok.
1: Igen.
2: Hogy a nagy könyvtemetőbe.
1: Egy picit sajnálatos. Én meg szinte soha nem megyek, maximum így kiszagolok, és most el tudtam ott tölteni mondjuk másfél órát, vagy kettőt, ahol lesz az Ammen, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó
0: élmény volt. Jó volt.
2: Tavaly voltam, sokat voltunk.
1: Mondjad, mit akarsz?
2: Igen. Jó reggelt.
4: Bandit szeretném megkérdezni, hogy melyik az a három könyv, ami most jelent meg a könyvhéten, és neki a legjobban tetszettek.
0: Bemondjuk, jó?
4: Nagyon köszi.
0: Ciao. Gandhi, téged kérdeztek.
1: Gandhi, kérlek szépen, semmit nem olvastam még, de amit fogok, az a Szalai, a Garaci, és a harmadik, az meg. Majd mindjárt kitalálom.
2: Bella, ciao.
1: Most jön a Bella,
0: ciao. Mondjad.
2: Mi ez, hogy Szalai? Feloldod ezt
1: David
2: a szójátékot?
1: Szalai. David Szalai, aki egy fantasztikusan jó beszédet tartott, és borzalmas
2: olyan szomorú
1: volt a
2: Barabásnak
1: a fordítása, a fordítónak.
2: De ő egy, ez egy ilyen...
1: Ez az egész riasztó volt, a megnyitó az különben nagyon érdekes volt, nagyon jó volt.
0: Milyen riasztó?
2: A szinkrontolmácsolás?
0: Hogy angolul beszél valaki a színpadon?
1: Nem, a magyar.
2: Nem
1: a magyar,
2: azt mondja az angol is, hanem a magyar fordító, aki ezt a könyvét fordította, igen, is.
1: Nem így kellett volna.
2: Az volt a szinkrontolmácsa ott a
0: könyvhetésében.
2: Az egy teljesen másik műfaj.
1: De nagyon érdekes volt a felvetése ennek a jó embernek, ugyanis ő neki az a történet, hogy a szülei nevéből is ítélve magyarok, a gyerekeim, miután magyar a felesége, magyarok, ő pedig nem tud rendesen magyarul, pedig iszletesen sokat élt itt Magyarországon, nem is olyan régen tett át a székhelyét, ha jól tudom, Bécsbe.
2: Pécsről Bécsbe.
1: A művész állandó pozícióját a kívülállás magának, magáinak tudva és érezve írta meg a
0: én elolvastam a köszöntőt.
1: Magyar tematikus
0: az Bécsbe.
1: Magyar tematikus
2: szöveget. Rendes értelmiség.
1: Jó beszél. Ami igazán jó volt, hát lehet nyalni politikusnak, ugye? A szabad, az most már szabadság
0: van. Van egy áldott,
1: már lehet hajbókolni, lehetek nyalonc.
2: Pár hónapod van még, igen. Szeptemberben ezt letiltjuk.
1: Szóval a miniszter úr, a Tar, az kiállt, és ugye egyrészt pap, másrészt könyvkészítő családból származik, mert azt hiszem az apja, anyja könyvkiadó, és tartott egy olyan beszédet, hogy még a Karácsony Gergely is azt mondta, hogy hát én nem tudtam, hogy a miniszter úr után kell beszélni, nem vagyok az hozzászok, hogy, hogy miniszterekkel együtt kell, hogy beszéljek, pláne, hogy ez még talán soha nem fontos, hogy egyetértek azzal, amit mondott a miniszter. Csak az egésznek volt egy ilyen elképesztően jó hangulata, ami a könyvezésről
0: hogy
1: szólt.
0: Hogy visszalettük az országot? A
1: nem
0: szakmát?
1: Is az ország, hanem a, ne, igen, az, hogy itt a könyv, és akkor nem csak a Krasznahorkai, meg a Nobel, ami hát érted 23 év alatt a kis nyelvből két ekkora dolog, de hogy a, ez a, hát volt persze kiéheztetés, meg visszafelé mutogatás, meg minden volt, volt értelemszerű,
2: volt.
1: De az tényleg minden évben számomra érthetetlen és felemelő, hogyha végigmész, és ott van mondjuk 300 kiállító, és annak a 90%-áról fogalmad nincs, hogy kicsodák, és egyáltalán nem érted, hogy miből tudnak megélni,
2: hát
1: hogy
2: az.
1: A 3, 4, 5, 6, 7, 10 címeket adnak ki, és ebben aztán tényleg van minden, a szépség, hibás, élvasalt,
2: hát nem tudom. Igen, az ezotérián át a szép irodalomig, a fantasytől a versig, bármi, de tényleg ilyen.
1: De hogy van egy olyan, tehát ugye az írók is, vagy az irodalom is mindig sokkal, tehát önmagukon túlmutató jelentőséggel bírtak a magyar történelemben. Petőfi Sándor kezdte el ezt a szép hagyományt, vagy Balassi Bálint, vagy én nem tudom kicsoda, de hogy, hogy ez mindig is így van, szerintem így volt, és hát így sőt, lesz. Igen. És a könyv körül, a könyv kultúra, figyelj, ennyi normális, jól kinéző, 14-től 75 évig terjedő, jó arcú, vidám, boldog embert, konkrétan telerakott szatyrokkal, pedig rohadt drága a könyv, én még nem is tudom, mikor láttam. Tehát az, amit elindult ez a felszabadulás, valahogy tényleg mindenféle belemagyarázás nélkül ezt éreztem.
2: Szerintem igen, lehetséges, hogy ez volt a feeling, de tavaly is ugyanezt éreztem, amikor még a Rabigában sorvadtunk.
1: Igen?
2: Aha. Tehát, hogy, a, hogy ennek van, a, van egy olyan, olyan ünnepi hangulata, és az egésznek egy olyan
0: pont
2: hagyománya,
0: 68-ban.
2: Ami teljesen igen. Függetleníti az aktuális létállapottól is akár ezeket az embereket, és ezért furcsa, mert pontosan olvasok egy könyve, az Abloncinek van egy érdekes könyve, a, az utolsó nyára címe, 1944-ről szól, és ő ezzel kezdi, hogy június 1-én, annak ellenére, hogy háborúban áll az ország, és mindenféle rémségek történnek, mi történik az ünnepi könyvhéten, igen. Abból indul ki.
1: Egyedül 57-ben maradt el a könyvhét.
2: És tényleg, hogy egy olyan íve van az egésznek, ami bármilyen helyzetben tulajdonképpen egy érdekes szigetet, vagy egy érdekes ilyen állapotot lehet megtapasztalni ott. Tehát magyarán mondva, független a valóságtól.
1: Független a valóságtól.
2: Sokszor. Így van. Az volt az érzésem.
1: Így van. A Tompo Andrea új könyve a harmadik, amit el fog olvasni.
2: Arra én is kíváncsi vagyok.
0: Na.
2: Nagyon.
0: Igen. Na.
1: Csak így. És jövő héten, jövő héten lesz testekről szól. És jövő héten Vida Kamillával lesz írómozi a Három Hollóban, Hazabeszélek, ez a kulturális ajánlom, ahol az Akik Maradtak című filmet fogják vetíteni, és aztán Vida Kamillával fogunk beszélgetni. A Gyurcsányjal dedikáltatott Schiffer András a könyvhéten, ezzel
0: összenő, ami összetartozik.
1: Tőletek, akár, kedves igen. Hallgató.
0: Hajrá, Vasas!
1: Olvasni kell, hallgassatok, tilosságot, köszönjük a támogatásotokat, vigyázzatok magatokra, cső!
2: Szevasztok!
5: És most betalálok!

Hanem ezt akarta. Én nem ezt akar, kaszkót akarok kötni. Jó, akkor valami másik lesz. Formás popsi kék szemek, jó. Szarok rá! Ha meghaltok, éljetek túl és szarjatok rá!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Bírói utasításra leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a hely szint a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n. Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig. A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a Nat Geo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása, vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
2: Thank you.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, drága hallgatók, én Szabi vagyok a mikrofon felől.
2: Én Peti vagyok a mikrofon másik felől.
1: És a vendégünk dr. Szabó Miklós, kulturális antropológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója, a kisebbség szociológiai tanszék vezetője, a szociológiai doktori iskola interdisziplináris társadalomkutatások program titkára. Főkutatási területe a népirtások antropológiai és politikai antropológia.
2: Sziasztok!
1: És Miklós, a Társadalmi Drámák című nagyszerű Tilos Rádió műsornak a műsorkészítője is.
2: Így van, úgyhogy mert hazajárok a Tilosba. Szerdán még nem voltam. Egyébként most ezt gondolkoztam, hogy kedden már voltam, csütörtökön voltam, sőt hétfőn is voltam.
1: Ez is egy fontos apropója lehetne annak, hogy most vendég vagy. Mi az, amit kihagytam, és esetleg még elmondanád a bemutatásodról?
2: Nem, mert ez így nagyon kimerítő igazából azt mondani. Abszolút ez, hát annyival talán, amit a, mondjuk a mi műsorunk hallgatói talán követnek, mert néha beszélek róla, hogy így a digitális világ, különösen az AI emberi interakció az utóbbi években nagyon érdekelt, és úgy mondanám, hogy így a publikációs tevékenység mondja az elmúlt 3 évben az erre kezdett el erősen fókuszálni, de te olyan, mint a keresztapa 3-ban egyébként, lássuk be, mindez a korábbi kutatási terület, hogy amikor már azt hiszed, hogy megszabadultál, akkor elkapnak és visszahúznak, tehát hogy ez egy olyan téma, ami mindig jön, és pont ilyen digitális témában utaztam Afrikába nem olyan régen, és akkor megint elkapott ugye ez az eredeti, ugye a politikai antropológia, meg ugye a szervezett erőszaknak a témája, egyszerűen, tehát hogy ott egész más célkitűzése mentem, de hirtelen ott benne találtam magam ugye a tanzániai eseményekbe, úgyhogy
1: már most a választások után?
2: Te akkor

0: ezekben a dolgokkal, és mivel úgy tényleg ilyen obszén mértékű volt a választási győzelme, mondjuk így, tehát az inkumbens erőknek, ez egy ilyen elképesztő társadalmi ellenállást váltott ki, tehát tömeges megmozdulások voltak. Azt érdemes rögtön ide szúrni, hogy Tanzániában a korfa az pont fordítva, mint Európában, tehát egy nagyon fiatal társadalomról van szó, tehát többségben vannak a fiatalok, viszont nem nagyon van politikai aktualizációs képességük, tehát hogy számosságuk megvan, viszont nagyon kis mértékben tudnak beleszólni az életük alakulásába, és hát tömegesen mentek utcára. Ezek a megmozdulások nagyon gyorsan váltak, nagyon erőszakossá, Arusában például leégett több épület, illetve hát egy hotel egész pontosan, aminek, tehát hogy amíg rendesen le nem égett, távol tartották a tűzoltóságot és a tüntetők, viszont a karhatalmak oldaláról is elképesztő volt a válaszreakció. Több napra lekapcsolták az internetet az országban, hogy ne tudják szervezni magukat az emberek, és ismeretlen számú ember, tehát a körülbelül ez 600 és 1000 ember között van a hivatalosan valamilyen módon bevallott áldozatoknak a száma, de valójában a ténylegesen, hát a tényleges áldozati szám az ismeretlen. Tehát főleg úgy, hogy irgalmatlan mennyiség ember eltűnt, és egyébként ez is, amivel most majd igyekszem majd felvenni a fonalat és foglalkozni akarok, hogy jelen pillanatban ez egy óriási teher a jelenleg a tanzán társadalomban, hogy az eltűntség okán a gyász folyamatok, a feldolgozási folyamatok nagyon lelassultak, de egyszerűen embereknek nem tudnak miről beszélni, mert nem az van, hogy megölték a fiamat, vagy nem tudom, hogy eltűnt, nem tudni, hogy mi van vele, egyszerűen felszívódott, és ugye ez így szépen folytatódott a zavargások, vagy hát ugye nevezzük nem ilyen dolgot, ugye a tüntetés, vagy hát ugye ilyen tüntetés hullám után is. Ez a megfélemlítés, és jelenleg is az a hangulat van Tanzániában, hogy emberek nem szívesen beszélnek, mondjuk így autóba, védett környezetben alkotnak véleményt, és erős a félelem, tehát hogy igen. Illetve, bocsánat, egy fontos dolog, hogy miért lett nagyon-nagyon-nagyon felhúzva a társadalom, hogy a választás előtt tulajdonképpen a legerősebb ellenzéki párton ilyen bürokratikus okokra hivatkozva kizárták a választásból, tehát nem elég, hogy a számok alapján teljesen egyértelműen választási csalás történt, még nem is engedték egy, nem tudom, rossz volt az aláírás, vagy ez most nem tudom már fejből, hogy volt, de hogy tényleg ilyen mondva csinált bürokratikusokkal kizárták. Tulajdonképpen tényleg az volt, hogy a tényleg nem tudom, 9-én kizárták volna a Tisza pártot a választásból, mert hogy megnézték és találtak 3 hamis, nem tudom, ajánló fecnit, és akkor ennyi. Na. Így.
1: És mi volt, miért kimentél Tanzániába?
0: Az egy európai projekt előkészítése, egy ilyen kapacitásnövelő Európai Uniós pályázat, amivel digitális kompetenciákat szeretnénk terjeszteni a globális délen, és több tanzán egyetemi partnerrel közösen akarnánk ezt.
1: Egy induri-pinduri tudok hozzá csatlakozni ehhez a témához, mert én megírtam a szellemírókról Kelet-Afrikában. Tehát, hogy hány embernek az egy fontos bevételi forrása, főleg egyetemistáknak, meg egyetemet végzetteknek, hogy európaiaknak írnak, vagy akár más afrikaiaknak.
0: Abszolút, abszolút, ugye nagyon izgalmas volt ez a, tehát az a kutatás, illetve egy ilyen projekt, fejlesztő projekt is izgalmas lenne, de mondom, tehát ez csak azért úgymond idézőjeles, nagyon idézőjelesen vicces, hogy ugye próbálok ettől az egyébként, tehát én azért úgy fogom, hogy 10 éven keresztül csak a népírtásokkal foglalkoztam, meg ezzel a politikai erőszakkal, és utána egy kicsit telítődtem is ezzel kapcsolatban, és próbáltam egy kicsit ellépni egy másik irányba, és akkor... Igen, tehát, hogy nem lehet. Igen.
1: Nem gondolom, hogy ez a számia téma le van zárva, hogy ez a kedves zanzibári hölgy, aki most az elnök, megérdemelj még egy pár szót, de én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy lett a népírtás

0: szakterületed. Uh-huh. Tehát hogy, mi volt az első élmény, ami megragadott, és mi volt, ami miatt ott maradtál, hiszen azért ez mindenképpen egy, hát ilyen legalább Mandinerből traumatizáló szakterület.
1: Egyébként lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akiknek ez ismétlés, mert voltam a Tilosos Arcokban, és akkor a Tilos Arcok, nem Tilosos, hanem Tilos Arcok műsorról kérdezgettek a Csabán Gyuriék, de remélhetőleg nincs akkor átfedés, vagy újra szívesen meghallgatják a hallgatók egy részét a dolognak. Hát egyrészt van egy családi háttér, amikor igazán kicsi voltam, tehát óvodás korú már, és lehetett nekünk úgy mesélni, akkor a nagypapám nagyon megörült, mert ő neki lánya volt, és nem tudott a háborús emlékeiről beszélni, úgyhogy tulajdonképpen három fő történet volt, milyen volt elkezdeni dolgozni Budapesten, milyen volt a Royal Enfield, talán nem tudom milyen motorja, milyen volt tanyán felnőni.
0: Pillanat, álljunk meg a Royal Enfieldnél.
1: Igen.
0: Milyen gyártmányú volt az a Royal Enfield?
1: De sajnos nagypapám már elhúnyt régen, és én túl kicsi voltam, hogy én igazán, de valami, nem tudom, ami csillag, nem tudom, tehát volt egy ilyen állandó jelzője, ami valamilyen áttéttel kapcsolatos volt, aki motorokban érdekelt és információ rendelkezik, az lehet, hogy vagy be tudja. Hát én úgy gondolnám, hogy ez, hát ugye háború utánról beszélünk, tehát mit tudom én, jóval 45 után, tehát 50-esek legeleje, tehát nyilvánvalóan ez, akkor én azt feltételezem, hogy ez egy ilyen 40-es években gyártott motor lehet, tehát úgy csak úgy reálisan, tehát hogy milyen gyártmányú, ilyen nyugati motorhoz juthatott hozzá akkor valaki. Bár a testvérének azt jobban tudom, az egy oldalkocsis Harley Davidsonja volt, és azért volt oldalkocsis Harley Davidsonja, mert nagyapám testvére nem tudott motorozni, tehát innentől kezdve az oldalkocsi volt az, ami ugye vezethetővé tette ezt a motort. Na mindegy, ez a motor részt ezt nézve, és a harmadik és leginkább fontos téma az pedig a hadifogság volt, amit egy orosz munkatáborban töltött a nagyapám, és akkor milyen volt dolgozni derékig a fagyos vízben, építeni a dolgokat, és gondolom ez így korai szinten traumatizált, meg ugye hazajövetel, amikor fűetettek, meg amikor a híglevessel vissza, ugye az utolsó barátja, akivel egy barakban voltak, ketten élték túl a 28 emberből a barakban, és a barátja haza úton halt meg tuberkulózisban, tehát tulajdonképpen ő volt az egyetlen, aki így hazaért, ebből legalábbis a csapadó, és akkor nyilván ez nem, tehát csak így retrospektíve nyilván ez valamennyire meghatározza az embernek a világlátását, a társadalmi igazságossággal, meg ugye a világi, a történelmi igazságossággal, áldozatisággal kapcsolatban. És utána, ahogy eljutottam a társadalomtudományi karra, az első nagy kutatás, amiben belekerültem, az pedig a szülőgyilkos kutatás volt. Ez egy 3 éves nagy kutatás volt, amikor börtönökben, mentális beteget gondozó intézményekben interjúztunk elkövetőkkel. Hát ez tényleg egy nagyon szakmailag meghatározó volt, és amikor elkezdtem a PhD kutatásomat, volt egy konferencia, egy ilyen házi konferencia, és elő kellett volna adni valamit, és a kezembe került egy cikk a náci kor antropológiájáról. És akkor mondtam, hogy akkor ez erről fog beszélni. És mert odáig én az antropológiáról azt hallgattam általában, ugye, ami az antropológiának a saját, ugye, ilyen póster, tudjátok, mert a propagandája, hogy az antropológia az elfogadás, nyitottság, sokféleség, és akkor hirtelen itt volt az, hogy hoppá, hát itt nem tudom, itt voltak ezek a német antropológusok, és ezek ilyen, meg olyan dolgokat csináltak, és valójában, hogyha ezt kritikailag olvassuk, akkor mondjuk ezt egyébként úgy szélesebben a disziplinára etikailag kivetíthető, és ugye ráadásul ez egy olyan rész, amivel nem annyira reflektív, mondjuk így a disziplinánk Európában mondhatni, egyáltalán nem. És akkor ezzel kezdtem hirtelen foglalkozni, megtartom ezt az előadást, és akkor volt az, amikor átkattant valami, és kitaláltam, hogy a disszertációmat azt a népírtások antropológiájából fogom írni, és hát akkor egyik dolog követte a másikat. Tehát így. Tehát azt hiszem, hogy ez a korai, nem tudom, megfertőzöttség, vagy ilyen bevonódás abba, amikor emberekkel megtörténik a történelem, tehát akkor tényleg tehát fiatal, 16 éves emberként hirtelen így kiragadja őt az a világ, ami felett személyes agenciája, tehát semmilyen módon nincsen, és utána ez így szépen elkezdett intézményesen begyűrűzni, és egyébként majd, ha később beszélünk erről, akkor én továbbra is azt gondolom, illetve az én egyik fő ilyen elméleti alapom a népirtásokkal kapcsolatban, hogy a népirtások azok valójában a társadalom mély struktúrájában, a hétköznapokban keresendők, tehát nagyon az egyéniben, és utána az az, ami kialakítja azokat a viszonyrendszereket, amik struktúrálisan ezekre a nagy népirtásokra bugyognak föl nagyon speciális társadalmi és történelmi körülmények között.
2: Ha már antropológia és ha már népírtás, ugye nekem most első körben Nigel Barley-nak a neve jut eszembe, akinek két könyve is elérhető magyarul, a Zöldfülű antropológus kalandja, illetve az Antropológia nem extrém tudomány, vagy extrém sport, talán nem extrém sport, ez a címe. Mind a kettő nagyon olvasmányos és nagyon érdekes, de hát rögtön kiderül belőle, hogy az antropológus, legalábbis az a kulturális antropológus, akinek ő is tartja magát, az alapvetően úgy dolgozik, hogy elmegy a terepre. Tehát az első könyvében egy afrikai törzs életét dokumentálja, követi nyomon, olyan módon, hogy ő maga is oda költözik. Na most, hogyha a népirtás válik a kutatás fókuszává, akkor hogyan lehet a népirtásba oda költözni? Hogyan lehet kint lenni a terepen, on the spot, amikor úgymond a dolog történik?
1: Hát lehet kint lenni, tehát egy kicsit messzebbről indítanám. Nagyon sok antropológus, aki mondjuk jelentős karriert tud építeni csoportok közötti erőszakra, vagy népirtások antropológiájára, az a nagyon-nagyon idézőjeles szerencsés helyzetben volt. Például jellemzőek a második generációs volt Jugoszlávia területéről származó angol, amerikai, francia kutatók, akik 89 után váltak fiatal kutatóvá, és a nyelvi és kulturális és network beágyazottság miatt azt gondolták, hogy ők akkor majd itt a Jugoszlávia területén fognak terepmunkát végezni. Tehát nagyon sok ilyen népírtás antropológiai munkát az tipikusan, azért is mondanám, hogy elég jól dokumentált antropológiailag a Jugoszlávia felbomlásához kapcsolódó háborúknak a története, mert relatív sok kutató volt ott úgy egyébként, amikor hirtelen kirobbant a háborúk, ezek az erőszakos folyamatok, és akkor hirtelen ott találták maguk, és akkor már nem is tudtak nagyon eljönni, vagy úgy voltak vele, hogy hát ha már itt vagyok, akkor lássuk meg, hogy mi történik. Tehát egyrészt van ez a, akkor ott vagy, és akkor megtörténik rész. A másik az inkább az, hogy a Nigel esetében is azért azt le lehet mondani, hogy ő nem egy, nyilván ugye a kortárs, tehát ugye végül is mi még mindig a Led Zeppelin kortársai vagyunk, hogyha gitárt ragadunk, mert ugye még mindig ér, tehát ugye hogy enciklopédia jellegűen mi kortársak vagyunk, de egyébként meg lássuk be, hogy ugye amikor nagyon közelről nézzük az időtávokat, akkor azért ez egyrészt nagyon kiábrándító, mert ugye hát lássuk be, hogy ha innen nézzük a dolgot, akkor ugye a mostani legjobb, tehát a mostani legjobb együttes is mondjuk úgy, hogy a lábjegyzetét írja ennek a kultúrtörténeti nagy korszaknak. A tudományban azért ennél gyorsabban változnak a dolgok, és azért ő neki lefordították a könyveit. Egyrészt Magyarországon szerintem nagyon keveset tudnak az antropológiáról az emberek, és még kevesebb a kortárs antropológiáról. Ennek egyik oka az, hogy végtelenül kevés pénz jutott az elmúlt 16 évben többek között a különböző jó könyveknek a fordítására. Ennek nagyon jó témája az én kedvenc, és általában legnagyobbra tartott antropológus a Thomas Hyland Eriksennek a könyvét, még a 14-ben talán az evolúcióval foglalkozó könyvét lefordították, és ez tipikusan jellemző volt, hogy az overheating az akkor éppen megjelent, azt hiszem 15-ben megjelent könyve, nem azt fordították le, hanem egy majdnem 10 éves könyvét, és akkor ő eljött, és volt egy ilyen nagyon vicces pillanat, hogy ő egy majdnem 10 éves könyvéről egy apropóján beszélt az új könyvéről, mert ugye meghívták a könyvhétre, és akkor ugye hát ő tehát nem akart már beszélni arról a könyvről, nem tudom, 1000 éve írt meg, azt meg nem fordították, és az azóta sincs lefordítva. Tehát azt mondanám, hogy egyébként valóban van az antropológiának, különösen az egyfajta antropológiának, amint Magyarországon a formális antropológiai képzésben is mondjuk úgy túlsúlyt kapott, különböző hálózati és interpersonális okoknál fogva, hogy van ez a terep kutatás központú antropológia, de mondjuk úgy, hogy a modern társadalomtudomány az egyre kevésbé próbálja magát a módszerek, az általa használt módszerekkel meghatározni. Tehát az egy ilyen önleleplező vagy önlegyőző folyamat igazából, amikor bezárjuk magunkat ilyen dolgokba. Én azok között a még posztmodern antropológusok közé tartozom, aki arra próbál rámutatni, hogy az antropológia disziplinája mindig a rezilienciáról és mindig az alkalmazkodásról szól. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt a klasszikus állomásozó terepmunkát megnézzük, amit Bronislaw Malinowski alakított ki az első világháború idején, az egy esetleges dolog volt tulajdonképpen. Ő Ausztráliában akart lenni, de ő lengyel volt. Ő angolnak tartotta magát, de ő lengyel volt, ezért az Ausztria kitört az első világháború, és azt mondták neki az ausztrál hatóságok, hogy hát akkor professzor úr, akkor itt van egy nagyon jó ilyen tábor, ahol be lehetne vonulni, mint egy ellenséges nemzetnek a lehetséges, hogy kém valaki, vagy itt van egy japán császárság fennhatósága alatt álló sziget együttes, a Trobriand szigetek, ahová 3 havonta megy hajó, és akkor esetleg ott is eltöltheti ezt az időt. Tehát értitek, a Malinowski az azért találta ki ezt az állomásozó terem, azt mondta, leírt, mint módszert, hogy legalább 1,5 év állomásozó terepmunka, bizonyos értelemben lehet azt mondani, hogy ugye azt gondolta, hogy ha ő végig szívta, akkor a további generációknak is legyen valamilyen kötelezettsége ellenni valahol, tehát hogy ez így alakult. Tehát mindig az antropológia az volt, amit az antropológusok csinálnak bizonyos értelemben.
2: De bocsánat, de nem ő volt az, aki arra hivatkozott, hogy őt megelőzően viszont olyan volt az antropológia, hogy alapvetően ez, hogy is hofták, lehet, hogy pontatlan lesz, amit mondod, de hogy balkon vagy terasz antropológus.
1: Karosszék antropológia, igen, az igazából előtte volt már egyel, abszolút, tehát hogy nagyon sok olyan antropológiai munka volt, aki soha nem látta a külvilágot, ilyen mindenfajta gyarmati tisztviselőknek a levelei alapján így elmondta, hogy akkor milyenek az ausztrál benszülöttek, miközben ő maga. Tehát nem, mindig, de ez is az, hogy jogos kritika és fejlődés van, az abszolút így van, de ugyanúgy ugye a modernitásban előjöttek ugye például ugye a roma kutatásokkal kapcsolatban, a kritikai roma kutatás semmit rólunk nélkülünk, tehát hogy oké, persze ott lehet lenni, de vajon, ha én 3 évet ott vagyok a travelerökkel mondjuk Angliában, attól én tényleg egészen biztosan olyan nagyon érvényes és pontos dolgokat fogok látni. Tehát, tehát folyamatos fejlődés van, és azt gondolom, hogy nagyon fontos eszköz. Tehát, hogy miért félreértjük egyes hallgatók, hát a antropológus is hallgat. Tehát, hogy nem gondolom, hogy a terepmunka vagy az etnográfia nem fontos módszer, de annak a miensége az és a módszertana nagyon sokat változott, és különösen ilyen érzékeny területeken, mint a népírtás antropológiája, ott az ilyen nagyon közvetlen részvétel, az hát etikailag problémás. Ugye, mert mondjunk bele, hogy én elmegyek egy helyre, mert engem nagyon érdekel, a jelenlétemmel már áldozattá tudom tenni adott esetben. Tehát ugye nem tudhatom, hogy milyen izgalmas ilyen, hát ilyen ripple effektek, ilyen hullámhatásokkal jár az én megjelenésem. Lehet, hogy valaki, aki egyébként ki tudna maradni az eseményekből az én jelenlétem miatt a fókuszba kerül, és akár áldozattá, akár elkövetővé válik. Tehát ez is nagyon fontos. Tehát, hogy lehet, hogy, tehát, hogy csak azért, mert én ott vagyok, valahogy az elkövetés szervező hatalomnak úgy kerül egy, nem tudom, ilyen fókuszába, hogy egy olyan cselekményekre kényszerítik az én ott létem apropóján, amik már áttolják őt az elkövető kategóriába, ami megint csak ugye, ami szintén ugye azért ezt mondom, mert ez a kevésbé evidens, tehát ugye, mert persze, hogy akkor áldozat lesz, azt ugye mindenki érti, de hogy egyébként a kutatónak itt egy ilyen extra ugye morális és etikai dimenzió is van, hogy persze, hát az aztán tényleg a legborzasztóbb, ha valaki meghal, de ugyanakkor, tehát, hogy eszkalálni se szabad a körülményeket, meg hát ugye, hol van egy elkövető, ott szükségszerűen lesz áldozat is, tehát hogy ugye ez...
0: Ez nagyon érdekesen haj az a 20. századi fizikára, ahol elkezdték a megfigyelőt és a megfigyelő eszközeit bevonni a megfigyelési eredményekbe.
1: Igen, igen.
2: Hát a kvantumfizika ugye ezt mondja, hogy a megfigyelő hatással van arra, amit megfigyel, illetve a haditudósító kérdése, a fotoriporterek kérdése pont ugyanez, tehát, hogy ha ott van, látja az éjező, ugye voltak ilyen WordPress-díjas fotók, ahol nem tudom, a keselyű ott ólálkodott a haldokló kisgyerek körül, és akkor a fotós vajon mit csinál, miután lefényképezte, elhesegeti, megeteti, stb. Egyet megetett az 5 millióból, mi van a többivel. Tehát igen, nyilván ebben van egy ilyen nagy dilemma, hogy meddig terjedhet. Akkor milyen módon lehet ezt vizsgálni?
1: Hát szélesebb társadalomtudományi módszerekkel, mondjuk ugye az antropológiának a filozófiai megközelítésével, tehát a critical social theory szempontjából. Tehát tényleg a szürke zónákra koncentrálunk. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk az, ami leginkább fontos, hogy ne kritikailag nézzük meg a nagy narratívákat, és keressük azokat a történeteket, amik a két nagy történet között elveszni látszik.
0: Parancsolj, hallgató!
3: A tételmondat, hogy az, amit megfigyelünk, sohasem maga a természet, hanem a kérdéseinknek alávetett természet. Ami viszont egy ennél pozitívabb mondat, hogy a tudós az egy halott kutató. Ugye nem kell tovább magyaráznom.
0: Köszönöm.
3: Hello!
1: Ez jó, ezt felírom. Köszönöm.
0: Azon gondolkoztam, hogy a népirtás, tehát először az vizsgáltam meg fejben, hogy mennyire jellemző ez biológiailag, és most egy kicsit az állatvilágra mennék vissza, hogy azért a hongyáknál megfigyelték, ott egész komplett populációkat képesek hongyák kiirtani, illetve a 70-es években, ha már úgyis Tanzániában jártál, akkor a Gombe Nemzeti Parkban volt az úgynevezett Gombe háború, ahol csimpánzok ráadásul nagyon különleges módon írtották egymást, ugyanis egy csapatnak egy nem biológiai, hanem ilyen közösen élő családnak voltak a tagjai, akik ketté váltak, és az egyik család szisztematikusan levadászta a másik család hímjeit, és ezzel gyakorlatilag kiirtotta a másik családot. Tehát, hogy nem csak a főemlősök esetében, hanem általában az élőlények esetében ez a népirtás dolog, ez valahogy biológiailag determinált? Vagy erről van valamilyen fajta tudományos konszenzus? Miért csináljuk ezt?
1: Hát ez nagy...
0: Mi a hangyák meg a csimpánzok?
1: Hát úgy veszik, ez a megválaszolhatatlan kérdés, a miért csináljuk ezt. Azért megválaszolhatatlan egyébként a népirtásokkal kapcsolatban, miért csináljuk ezt, mert ha pőrén tekintünk rá, akkor teljesen egyértelmű, de ugye van a beismerhetetlen, tudjátok, tehát, hogy ugye, tehát van, ami a pőre igazság, hogy miért csináljuk, azért, hogy sikeresen végrehajtsuk azt, amit akarunk tenni, mert, és egyébként itt jön be a szülőgyilkosság kutatása, hogyan inspiráló volt ezzel kapcsolatban, hogy az egyik ilyen döbbentes dolog a szülőgyilkossággal kapcsolatban az volt, hogy teljesen érthető volt mindig az elkövetés. És most az érthető, azt értsétek jól, tehát, hogy ugye...
2: Nem elfogadható, nem, igen, hanem, de érthető.
1: De érthető. Uh-huh. Tehát, hogy teljesen érthető volt, hogy hogyan rakta magát az elkövető egy olyan rosszul struktúrált problémával, maga is elhitte azt, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen lehetősége a túlélésen. És a biológiai létezés az tele van bizonyos értelemben ilyen rosszul struktúrált problémákkal, tehát ugye ez az egyik rész. A másik az az, hogy az egyik nagy erő konszenzuálisan viselkedés biológiában, ami meghatároz sok mindent, az az úgynevezett rokon szelekció, a kin selection. Ez egyébként a kooperáció mögött is ez a drive-unk van, és valószínűleg ez az egyik ilyen evolúciós drive, ami sajnos egyrészt a mögött, a kényszerünk mögött van, hogy csoportokat hozzunk létre, amiknek szükségszerűen in-grupok és out-grupok, tehát a mi csoportunk az csak egy, a nem, tehát sajnálatos módon, tehát ha a csoportban mindenki beletartozik, akkor az nem csoport, tehát hogy ugye ez a szörnyű dolog, amit kognitívan kéne a társadalom. Tehát most, ha mégis a Tilos Rádióban ülünk, és talán egy nem feltétlenül kell sterilen kutató nyilatkoznom a dolgokról, tehát azt gondolom, hogy egy csomó dolog van, ami evolúció szinten, drive szinten megjelenik az emberekben, de pont azért vagyunk emberek, mert kognitívan ki tudjuk húzni magunkat, nem tudom, ebből a mocsárból bizonyos szempontból. Tehát azt gondolom, hogy például ezen az egyik ilyen megugrandó emberi lépcsőfok, hogy miközben a szociálpszichológiai és egyéb módokon nagyon nehéz elképzelnünk egy olyan csoportot, akinek mindenki a tagja lehet, hiszen akkor hogyan, ha nem látom a határát a csoportnak, akkor nagyon nehéz, de azért nem lenne lehetetlen, és akkor rögtön csökkentenénk a népirtás lehetőségét. De visszamenve a népirtás elkövetéséhez, a rokon szelekció az sajnos ott van ebben, mert egyik oldalról a kooperációt teszi lehetővé, más irányból pedig meghatározza az erőszakosságot. Például a főemlősöknél a csimpánzok, akik a leginkább hajlamosak ilyen csoportközi konfliktusra, és azért hozzá kell tenni, hogy a Tanzánia eset nagyon jól dokumentál, de a későbbi kutatások azért azt mutatták, hogy egy nagyon speciális környezeti nyomás alatt alakult ki, de ez nem azt jelenti, és egyébként ez egy nagyon jó ezt a példát, mert egyébként ugye azt is mondjuk, hogy ugye vannak így a társadalomnak az alapműködése, mert említettem, és akkor ugye speciális környezeti, társadalmi nyomások alatt az egyébként is meglévő erőszak így kirobban, és struktúrálta és népirtássá változik, és valami nagyon hasonló történt a csimpánzok esetben, és hogy van ez alapvetően a viselkedésbe kódolt erőszak, mód, ami bizony itt egy nagyon speciális környezeti körülmények miatt ilyen módon jelent meg. De például, hogyha összehasonlítjuk a páviánokkal az erőszakot, a páviánok sokkal kevésbé erőszakosak, és ennek az egyik oka az, hogy ott hím exogámia van. Tehát azt jelenti, hogy a csoportból a hímek vándorolnak el, és a nőstények maradnak bent, míg a csimpánzoknál a nőstények vándorolnak el, és a hímek maradnak bent. Ez azt jelenti, hogy a csimpánz csapatban minden hím rokona egymásnak, ami növeli a kooperációs lehetőséget, erősíti az in-group érzést, és egyébként valószínűleg a csimpánz, hogy ezt angolul a chimpanzee model of warfare-nek nevezi az etológia, tehát van egy kifejezetten egy olyan ilyen chimpanz hadviselési modell, ami rájuk jellemző, és ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon hasonló a politikai struktúrával nem rendelkező emberi társulások tipikus háborúviselési stratégiáira, és most a háború az idézőjeles, mert ugye a háború a teljes eredeti definícióban feltételez politikai ugye, struktúrát. Ez pedig az, hogy akkor történik meg a csoport határon általában agresszió, hogyha az elkövetői az agresszióknak biztonságban érzik magát, mert numerikusan felül múlják az áldozatot. Tehát ezért általában a csimpánz klasszikus, tehát ami nem az extrém Tanzánia eset, a legtöbb csimpánz erőszak az gyerekekkel, nőstényekkel, magányos hímekkel szemben történik, akkor, hogyha legalább 3:1 arányban többen vannak a portyázó hímek, mint akiket meg akarnak gyilkolni. Igen.
0: Dr. Szabó Miklós a vendégünk, kulturális antropológus, és hamarosan visszatérünk, de előbb meghallgatunk egy szép Makanyaga Abdul dalt Ruandából.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk pedig dr. Szabó Miklós, kulturális antropológus, és vele beszélgetünk. Talán egyszer eljutunk majd konkrétan a népirtás kutatáshoz is.
2: De mielőtt eljutnánk oda, a zenelőtt ugye a csimpánzoknál, illetve részint a hangyáknál és a páviánoknál tartottunk, és bennem felmerült az a gondolat, pontosabban egy kép villant be, ez pedig a bűnbak képe, ugye, ami a kultúránkban jól ismert ószövetségi bibliai gyökerei vannak. Talán lehet, hogy még mélyebbre nyúlnak a gyökerei, de minden esetre ott ez nagyon, nagyon jól fölelhető. És hogy van-e a népirtásnak, vagy annak, hogy egy csoport, amint említetted a csimpánzoknál, ha megvan a 3-1 arány, akkor a peremen lévők ellen tud fordulni, vagy ellen fordulhat. Van-e kapcsolat így a bűnbakképzés és e között? Mert ugye a bűnbakképzésnek van egy olyan funkciója, hogy a bűnbakra eredendően ráolvasták a nép bűneit, majd kikergették a pusztába, tulajdonképpen szimbolikusan ezáltal megszabadultak a bűneiktől. Tehát az ilyenfajta népirtás, illetve más csoportok ellen való fordulás mögött van-e valami ilyen belső szándék? Mit tudunk erről?
3: Tök jó felvetés, azért is, mert nagyon jól aláhúzza azt, hogy hogyan jutunk el, amit a Szabi mondott, hogy a hangyáktól, a biológiai alapműködésektől, tényleg így tehát a sejt, sőt bakteriális szinten is megjelenő játékelméleti tényleg komplexitástól oda, hogy mondjuk a holokausztig. Ez nagyon hasonló, mint ahogyan a zsíros, édes és sós iránti emberi vágyban eljutunk a McDonald'sig. Tehát, hogy ez tényleg nagyon hasonló. Tehát, hogy tényleg ott van ez a bennünk bugyó valami, hogy tehát alapvetően van egy ilyen alapemberi képessége az agressziónak, tehát ez egy velünk született képesség, amit a társadalom kontextualizál. Tehát nagyon fontos, hogy mindannyian képesek vagyunk az agresszióra, ennek a képessége, ez velünk születik, de nagyon fontos, hogy ez önmagába semmi. Tehát a társadalmi tanulás, a környezet megtanulása nélkül nem jelent semmit. Tehát ugyanúgy a csimpánz modellből is bennünk van, hogy ha minden ember, ha azt érzi, hogy társadalmilag és személyesen biztonságban van, akkor borzalmas dolgokat képes elkövetni olyan valakivel szemben, akire azt gondolja, hogy ő nem az ő csoportjának a része.
2: Mert ezt megismételnéd, kérlek, mert ez elég meghökkentően hangzik, bármilyen furcsa, hogy ha minden olyan, hogy is volt ez?
3: Hát, hogyha azt érzed, hogy társadalmiak, tehát kulturálisan és személyesen biztonságos, tehát úgy értve, hogy ha én elkövetem, akkor én nem fogok ezért.
2: Tehát az elkövetés biztonságos.
3: Kapni. Igen, igen. Okay. Tehát az elkövetés egyrészt úgy biztonságos, hogy én nem kockáztatom az életemet, vagy kevésbé kockáztatom az életemet ebben a dologban, vagy mondjuk úgy kezelhető, ugye ez a risk assessment, tehát megnézem, hogy ebből inkább jól fogok kijönni ebből a dologból, és hogyha egyébként a kulturális közeg az, hogy figyelj, tehát, hogy ez így. Tehát akkor tulajdonképpen, ha skalpokat gyűjtesz, akkor te leszel a top arc itt a törzsben, tehát hogy akkor mindenki meg fog téged becsülni, hiszen megmutatod, hogy egy nagyszerű ember vagy. És ugye ez átmegy, aztán persze ugye a kapitalizmus most a basa nincs itt szerencsére, úgyhogy de ugye tehát Marxot nem kell előhozni, de hogy bizonyos értelemben ugye így a protestáns etika, meg ezek a társadalmi munkák, tehát ahol így a kiválóságot az ember alapvetően meg akarja ismerni, és ezért bármire képes tulajdonképpen, ami számára a társadalom által jóvá hagyott. De visszatérve az eredeti kérdésfeltevésedre, hogy ugye a bűnbakkal kapcsolatban, hogy az már egyel áttételesebben, de nyilvánvalóan belejön a képbe két dimenzió, vagy két megközelítésből is. Egyrészt ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magam az én kultúrámban, és biztonságosnak gondoljam, például az elkövetés, maradjunk a konkrét ugye népirtás példánál, ahhoz szükségszerűen léteznie kell a másiknak. És a elválasztása a másiknak, az tipikusan olyan alapokon nyugszik, hogy a másiknak szükségszerűen veszélyeztetnie kell engem valamilyen módon. Ha máshogy nem, akkor ő ácsingózik arra, ami engem meghatároz. Tehát tulajdonképpen, ha másra nem is gyanúsíthatom a másikat, akkor azzal mindenképpen, hogy az én esszenciámra tör valamilyen módon. És persze ugye ezt tovább mehetünk, hogy ez tulajdonképpen már rögtön ugye ennek a bumba keresés a lényege, mert hogyha jobban belegondolunk, és a modern társamelméleteket ismerjük, akkor tudjuk, hogy valójában ugye ezek a dolgok, amiket minki tesz, ezek nem létező dolgok, ezek konstrukciók. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy valakit azzal vádolok, hogy veszélyezteti a mi hol tartozásunkat és a mi együvé tartozásunkat, azzal tulajdonképpen eltagadom az eredeti állapotot, hogy ez tulajdonképpen nem létezik. Tehát ez a megfoghatóan, elidegeníthetően, eltulajdoníthatóan ez a valami, ami minket mi kétesz, az nincsen, viszont azáltal, hogy azt mondom, hogy te meg akarod tőlem valahogy vonni ezt, azzal már is értelmezhetőbbé teszem.
2: Bocsáss meg egy közvetésre, tehát egy picit olyan most én is egy ilyen kicsit baltával vágom a példát, de hogy mondjuk az itt eszembe, hogy mondjuk ki a nemzet tagja.
3: Abszolút.
2: És hogyha mit tudom, én azt mondom, hogy mi vagyunk a nemzet, és jön egy másik csoport, aki azt mondja, hogy nem, mert mi vagyunk a nemzet, akkor én ezt a, hogy én a nemzet tagja vagyok, ezt veszélyben érzem, tehát a másik csoport ellen fordulok, főleg akkor, hogyha ők jóval kisebbek, és úgymond nem okozhat veszélyt az, hogy eltegyük őket láb alól. De ez olyan, mintha titkon ott lenne benne, vagy rejtetten ott lenne benne egy fölöttünk lévő nagy fórum, egy fölöttünk lévő nagy megfigyelő vagy döntőbíró, aki úgymond eldönti, hogy most akkor ti vagytok a nemzet, vagy ti vagytok a nemzet. És ez egy picit, tehát illetve ez arra utal, amit te mondtál, csak behoz egy más aspektust is, hogy ugye ez az eszencia, miután csak konstrukció igazából el nem vehető. De mégis, ha én azt hiszem, hogy ez elvehető, magyarán egy reggel arra kellek, hogy te jóságos ég, tükörben nézek, és azt látom, hogy hát én nem is vagyok a nemzet tagja innentől, ami nyilván nonsense. Ez csak úgy valósulhat meg, mint hogyha van egy külső döntőbíró, ne adj Isten, pont egy Isten, aki úgy mond, ezt egy szép reggelen azt mondja, hogy lám, a másik csapat jobban bizonyított, ezért innentől ők a nemzet. Tehát, hogy feltételez egy külső megfigyelőt, aki dönthet ilyen kérdésbe. Mert hogyha ez nincsen, ez a feltételezés, hogy van egy ilyen külső megfigyelő, aki ezt úgymond eldönti, ez a külső megfigyelő by the way lehet a közvélemény is. Amit úgymond közvéleménynek hívunk. De ha ez nincs, akkor meg tulajdonképpen olyan, mint tényleg akkor az van, hogy az egész csak nagyon fikció. Szóval mi a helyzet? Van ilyen gondolat erre a külső megfigyelőre?
3: Persze van, ugye a Durkheimnek a vallás definíciója az egy óriási innováció volt, mert pont azt tette megfoghatóvá a társadalom talán számára, ami idáig valahol mindig ott volt, hogy akkor a nap végén kell, hogy legyen egy Isten, vagy valami Aha. kell, hogy legyen. Ugye azt mondja Durkheim, hogy tulajdonképpen Isten, a vallás, tehát hogy az maga a társadalom, tehát tulajdonképpen a társadalomnak a önigazolását és igazolási potenciáját tehát szervezzük ki egy valamibe, egy pontba, ami ugye visszaigazol minket, vagy ugye a pszichoanalitikusan nézzük, akkor nyilván az emberbe belül van. És azért lássuk be, hogy itt megint csak ezt nem szabad eltagadni ennek a terhét, hogy amikor mondjuk fel kell valaki, és azt érzi, hogy én holnap 10%-kal kevésbé vagyok magyar, mert a Radnóti Miklós is magyar, az benne sajnálatos módon bármilyen ordas gondolat is, ami mi valószínűleg, tehát most így feltételezem, hogy ti mit gondoltak erre a dologra, de mondjuk az én, nem tudom, normatív elgondolásomból ez egy ordas gondolat, de attól még abban az emberben valódi feszültségként és érzésként jelent meg, és egyébként ugye pont itt jön be ez, hogy hát mondja Magyarországon is azért az antiszemitizmusnak egy rendkívül erős tekerője volt, éppen hogy nem a nagy migráns áradat, és akik nagyon elkülönültek, és ott voltak a pajesszal, meg a nem tudom mi, hanem ténylegesen ugye erről nagyon sok kutatás és munka született, ami arra mutat rá, hogy éppen ugye az asszimilált, a magyarság kultúráját meghatározó fontos emberek, Rejtő Jenő, Szerb Antal, Radnóti Miklós, tehát hogy ők voltak azok a magyarok, akik hirtelen elkezdték azt a szorongást kialakítani emberekben, hogy akkor lehet, hogy én akkor, hát ő is lehet magyar, miközben hát ő nem úgy magyar, mint hogy én vagyok magyar, azért álljon meg a menet, vagy hát akkor rögtön kialakult ez. Tehát innentől kezdve ugye nyilván ez bejön, ugye ez a bűnbak képződés ebben az oldalon értelmezhető. De van egy másik is, amikor már megtörtént az erőszak, megtörtént a népirtás, és a társadalom tulajdonképpen szembenéz azzal, hogy, mert ez is egy fontos, hogy a megvalósuló népirtás az ezeknek az egyébként kulturálisan jóváhagyott erőszakformáknak az olyan extrém megjelenése, ami már magában az elkövető társadalomban is általában, mert tudok mondani ellenpéldát, már visszolygást vált ki. Tehát tulajdonképpen azért a német társadalomnak a jelentős része is, amikor ugye voltak ilyen mindenfajta történetek, hogy kivitték a falut, és megmutatták nekik a, nem tudom, hogy a tömegsírt, hogy tényleg nem, ez megtörtént. Tehát amikor szembe kell nézni, akkor ugye tényleg így rádöbben a társadalom, és maga az elkövető társadalom is hirtelen azt mondja, hogy úristen, tehát hogy ezt mi nem írtuk alá. És itt jön be az, amikor megtörténik úgy a bűnbak, hogy muszáj vagy kiszervezni a bűntudatot és a felelősséget emberekbe, adott esetben pont olyan emberekbe, akik nem rendelkeztek felelősséggel. Ugye én nekem a kedvenc példám erre, nem véletlen, hogy csak néhány évvel ezelőtt volt, hogy a Macron például problematizálta azt, hogy a francia állam bocsánatot kér, bár azt hiszem nem mondta ki, hogy fordítani, bocsánat, de hogy elismeri azon a fiatal kollaboráns nőknek a szenvedését, akik brutális erőszak, gyilkosság, nem erőszak áldozatává váltak Franciaország felszabadulását követően. Ugye azokról a fiatal lányokról beszélünk, akik 14-15-16 éves lányok, akik szerelmi viszonyokba kezdtek szintén 15-16-18 éves német katonákkal a megszállás alatt, és akkor hirtelen a kollaboráló francia társadalom meglátta a bűnös ezekbe a 17 éves lányokba, és leborotválta a fejüket, agyonverték őket, megerőszakolták őket, és ugye kizárták a társadalomból, miközben ugye az ő bűnük az annyi volt, hogy ők fiatal kamasz lányok voltak, és abban a normalitásban értek, amit a társadalom adott nekik, egy mellesleg hozzá kell tenni, és nagyon duplán aláhúzni egy kollaboráló társadalom. Tehát tulajdonképpen ugye a bűntudat az az, vagy ugye, ha nézzük a német megszállás emlékműve, szerintem egy tökéletes példája a bűnbak gyártásnak. Mi itt nem vagyunk felelősek a magyarországi zsidóság deportálásért, a magyarországi romák deportálásért, meg semmi ocsmányságért.
4: Nagyon, tehát most kinyitottál egy olyan ajtót, amin szerintem még a műsornak, szerintem mindenképpen érdemes lenne majd belépni, de mielőtt most kanyarodjunk el tényleg arra, ami az adásunk apropója, egyrészt konkrétan így a népirtás definíciója honnan is van, mint van, illetve aztán hát van itt egy afrikai példa, ami alapvetően nagyon is kézenfekvő, hogy róla beszéljünk. Viszont nagyon fontos lenne egy picit majd arról is beszélni, amit mondtál a magyar társadalomról, hogy ugye alapvetően, hogyha megfigyeljük így a narratívákat, akkor valahol az az általános, hogy mi a történelemnek tulajdonképpen a vesztes oldalán állunk, abban az értelemben, hogy velünk úgy, mint ahogy a himnuszban is van, tehát hogy azért hogy mi bűnhődtünk, tehát hogy mi így kapjuk a különféle isteni csapásokat, de hogy soha nem merül föl, hogy vajon mi adtunk-e csapásokat, hogy vajon a magyar katonák, ne adj Isten, a frontra menve követtek el bármiféle galátságot, de ezt most tényleg ne nyissuk ki.
3: Maradjunk, tisztázzuk ki a fogalmat. Ugye nagyon fontos elkülöníteni a népirtás fogalmi meghatározottságában mondjuk legalább két szintet. Egyrészt mindenki által ismert ugye a népirtás egyezmény. Ez, ami a nemzetközi jogi fogalom, ez, amit el lehet olvasni, ez, amit az országok jelentős része ratifikált tulajdonképpen, és azt érdemes tudni a népirtás jogi fogalmáról, hogy egy rendkívül szűkre szabott jogi fogalom, illetve pont a ratifikációs folyamatokban azt tudom mondani, hogy egy ilyen erősen súlytalan, tehát bocsánat, hogy ezt így fogalmazom, de kimerem állítani, ugyanis általában úgy ratifikálták, a legtöbb állam úgy ratifikálta ugye ez a népirtás megakadályozás és megbüntetéséről szóló egyezmény, hogy tettek valami kitételt, tehát hogy mi a feltétele annak, milyen körülmények között tekintik magukra érvényesnek, és ez több ország esetében azt jelenti, hogy ők magukra érvényesnek tartják a népirtás egyezményt, ha csak nem merül fel a népirtás egyezményével kapcsolatban értelmezési nézeteltérés. Na már most ugye azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy milyen nézeteltérés alakulhat ki egy népirtási szabályozással kapcsolatban, például, hogy én elkövetem-e vagy sem. Tehát ugye ez most olyan, mintha azt mondanám, hogy a gyorshajtási törvényt azt én nem tudom, addig magamra nem tudom, érvényesnek tartom, amíg nem merül fel ugye vitás ügy ezzel kapcsolatban, és nyilván nem tudom, én vitás ügyként rögtön felmerül felmerül bennem, hogy most én az 50-es táblánál én 80-nal mentem, és szerintem nem hajtottam gyorsan, hiszen teljesen kontrolláltam az autómat, és teljesen, ugye, tehát hogy ez nem...
4: Hát, vagy okod volt rá, okod
3: vagy
4: volt
3: hát
4: rá,
3: nagy, éppen a... Nagyszerű okom volt.
4: Mint a feleségedet vitted a kórházba. Így,
1: és... Igen, csak hogy egy történelmi példát hozzak, én még úgy tanultam általános iskolában, talán még középiskolában is, hogy Németország és... A Szovjetunió nem felosztotta Lengyelországot, hanem határkiigazítást hajtottak végre.
3: Hát abszolút, tehát hogy nem. Hogy...
1: Ez a Molotov-Ribbentrop-paktumnak egy ilyen szofisztikált megfogalmazása.
3: Igen. Hát igen, a békeharc, ugye, tehát lásd, tehát hogy akik mondjuk nem, bár attól tartunk, akik az utóbbi időben születtek, csak még annyira benne vagyunk a jelenbe, hogy még nem is látjuk ezeket a nyelvi torzításokat, amik normalizálódtak a fiatal generációban az elmúlt időszakban, de majd valahogy kidolgozza ezt is a tudomány. És van egy eredetibb, és a társam, és egyébként itt szokott bejönni, és itt rá is mutatok arra szerintem, hogy itt van alapvetően egy óriási félreértés, és a legtöbb ilyen egymás mellett elbeszélésnek akár tényleg közéleti szinten itt van az ős eredője. Például, hogyha mondjuk a jelenleg palesztin nép ellen folyó hát népirtást tekintjük, akkor itt pont ezért szokott vita kialakulni, mert hogy hát az nem népirtás, mert hogy ezt kimutatta ki, kimondta, van erre, de rögtön tehát ugye a jogi, ebbe a nagyon szűk jogi értelmezésbe mennek bele, amire adásul ugye több egyéb meghatározó szűkítő kitétel tesz, tehát a népirtás az tulajdonképpen a joga szerint olyan szervezett, központi eredeti intencióval megszervezett, tehát konkrét meghatározott céllal megszervezett szisztematikus erőszak, ez is nagyon fontos, tehát fizikai erőszak, amit vallási, etnikai, nemzeti, faji csoport ellen hajtanak végre, és ennyi. Tehát például mondjuk politikai csoportosulásnak a komplett felszámolás, az innentől kezdve ugye például nem népirtás adott esetben. Ha csak nem kapcsolódik hozzá ugye egy etnikai valamilyen
1: kapcsolat. Ez azért is érdekes, mert a népirtás közé sorolják a 95-ös srebrenicai népirtást, ahol az áldozatok száma alacsonyabb volt, mint általában a többi 20. századi népirtás esetében, de mégis ez a 8000 fő, ez nagyon jelentős volt kulturálisan. Egyébként annyira, hogy Kigaliban van egy ilyen népirtás emlékhely, amit egyébként a helyi fővárosi tömegsírra építette 250 ezer áldozat fölé, és ott az összes többi ilyen eseményről is megemlékeznek például erről, ahol Ratko Mladic vezetésével ilyen mennyiségű embert próbáltak meg, és tettek el a főcíméről.
3: És ez azért is jó, hogy behoztad, mert ugye a jogi értelmezésnek a problematikáját a jugoszláviai vagy jugoszlávia felbomlásához kapcsolódó háborús esetet tökéletesen aláhúzzák, hogy tulajdonképpen ugye nem lehet azt mondani, hogy egy népirtás történt, hanem ugye az a konszenzus, hogy voltak népirtásnak megfelelő események magán a konfliktuson belül, ami hát azért bizonyos értelemben ugye, tehát eufemisztikus, tehát ugye például igen, ugye Srebrenicát azt ide sorolják, de például a nemi erőszakot, például nagyszerű kutatóhölgy a most azt hiszem, mert nem oda a orvosok határok nélkül nőrgozott Lator Anna, a mi doktori iskolánkban szerezte meg a PhD-ját, tehát ő is foglalkozott a jugoszláv háborúkban elkövetett nemi erőszakkal, meg szerintem azért ez egy ismert folyamat, hogy tehát ott konkrétan szerb elkövetők, ugye nőket elfogtak, és egy hotelbe vittek, és ott folyamatosan hónapokon keresztül erőszakolták őket, és addig nem engedték el őket, amíg a terhesség, az erőszak hatása létre nem jött, terhesség, bocsánat, hogy így fogalmazom, de azt hiszem, hogy ezt kellően klinikailag kell elmondani. Ezt a folyamatot.
1: Ebben az esetben nagyon jó a terhes szó.
3: Igen, igen. És tehát addig ott is tartották őket ezekbe a hotelekben, amíg előre nem haladott az állapot addig, amíg már nem volt ugye megszüntethető orvosilag, tehát nem volt abortusz lehetséges. Ugye, és például jó, és Srebrenica az népirtás, de ez például ez az esemény sor, ami több ezer nőt érint, ez már nem került a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a, nem tudom, ilyen népirtás típusú nem tudom, ítélete alá. Úgyhogy ezek sajnos ugye, tehát pont ebből a nagy nagyon szűk. Tehát lássuk be, hogy lezárul a második világháború, a nürnbergi pereket letudja a nemzetközi közösség az emberiség elleni bűncselekménnyel, ami egy klasszikusabb megközelítés, és utána mire eljutunk odáig, hogy a 40-es évek végére, hogy ez az 50-es évekbe kerül csak ratifikálásra egyébként kellő mennyiségű országban a népirtás egyezmény, addigra így azért így az akarat egy kicsit kifut a nemzetközi közösségből, és jellemző, hogy mondjuk olyan országok voltak, akik így próbáltak beleszólni és tágítani, mint mondjuk például Kuba, meg jellemzően ilyen harmadik világbeli vagy déli, vagy globális délből származó kisebb országok voltak, akik szerették volna ezt tágítani, és mondjuk a Szovjetunió, Kína, az Egyesült Államok pedig, ugye nyilván a brit birodalom, tehát ők pedig ugye hirtelen ugye megnézték ezt az egész koncepciót, a gépírtás koncepciót, mondjuk, tehát lássuk be, hogy azért nem tudom, ugye a brit birodalom ugye azért még ugye a gyarmat birodalomnak a lebontásának a nagyon az elején járunk azért, ugye még az 50-es években is, és akkor hirtelen így ránézek erre az elképzelésre, hogy át számot vetek arról, hogy mondjuk hogy mi az, ami mondjuk rám olvasható lenne, és akkor rögtön már elkezdek kevésbé motivált lenni abba, hogy egy nagyon kiterjedt jogi környezetet hozzak létre. És van, amiből származik egyébként a népirtás jogi kategóriája, az Raphael Lemkinnek a munkája. Raphael Lemkin egy zseniális ember volt, én elképesztően tisztelem, és nagyon-nagyon sérelmezem azt, hogy kevésbé ismert Raphael Lemkin, és még Lengyelországban is. De egyébként, illetve Lengyelországban nagyon érdekes, mert szeretik, de például azt az apróságot szeretik a kommunikációban elhallgatni, hogy egyébként egy zsidó származású lengyel jogász volt, aki Amerikába ment a 30-as években, és ugye ezeket az ilyen apróságokat, hogy vajon egy zsidó származású lengyel jogásznak miért kellett Amerikába menni a 30-as években, ezt úgy szeretik, nem tudom, hogy kevésbé tárgyalni. És ő volt az, aki 44-ben megírta, illetve 44-re megírta a könyvét, ami az Axis Rule in Occupied Europe, vagyis tulajdonképpen, hogy a tengely hatalmak uralma, vagy ilyen hatalomgyakorlása megszállt Európában címet viselte. Én például nem is tudom, hogy van-e magyar fordítása most így hirtelen. Az biztos, hogy én a disszertációmhoz nem használtam magyar fordítást, de lehetséges, hogy én nem találtam meg, vagy egyszerűbb volt PDF-ben ugye megszerezni az angol verziót. És ebben tulajdonképpen Lemkin szisztematikusan leírja, hogy mi történik Európában, és történetileg is leírja az elnyomó, idézően népírtó, hiszen nem létezik még ez a fogalom ekkor, népírtó, a népírtás fogalom, mert ő alkotja meg. Tehát ugye ez azért húzom, hogy a genocidium szót, azt Lemkin hozta létre, és 44-es könyvében jelenik meg először, és ő az, aki azt írja, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen nagy történelmi vonulatba illeszkedik bele, nagyon érzékenyen nyúl a témához, mert nem gondolja, hogy egy kultúra eltűnése, egy nép eltűnése, egy akár még tehát egy nép eltűnéséhez vezető háború se feltétlenül népírtás, de ugyanakkor megnyitja abból a szempontból a népírtást, hogy tulajdonképpen a népírtás az ő értelmezésében a háború, a konfliktus megnyerésének egy alternatív formája, tulajdonképpen egy alternatív jövő megszüntetése azáltal, hogy kiiktatsz bizonyos lehetőségeket, amik alapján ki tud alakulni egy jövendőbelül, és ezért aztán ugye a Lemkinnél a népírtás nem csak fizikai megsemmisítés, és nagyon erősen benne van, hogy a barbarizmusra való utalás, tehát hogy az, amikor elkezdünk a saját közegünkben meglátni, vagy a környezetlen közelünkben, vagy akár geopolitikailag meglátni olyan kultúrákat, amiket zavarónak, terhesnek kezdünk el látni, és elkezdjük azt mondani, hogy ezeknek a meglétét kell felszámolni, innen indul a népírtás, és a népírtás az tulajdonképpen lehet a nyelv, a kultúra és minden másnak a felszámolása is. Tehát ugye és nagyon fontos, hogy nem csak vallási, etnikai, faji csoportokkal szemben, bármely, tehát az ő eredeti koncepció az volt, hogy bármely csoport, csak ennyi volt, bármilyen csoporttal szembenni olyan folyamat, ami annak a csoportnak a kulturális vagy fizikai megszűnés jár, az népírtás.
1: Dr. Szabó Miklós kulturális antropológus a vendégünk, és a népírtással foglalkozunk leginkább.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Dr. Szabó Miklós a vendégünk, és a fő kutatási területed a népírtás.
2: Így van. És a népírtás fogalmat, azt hiszem, így talán kellőképpen felhúztuk a függönyt előre, hogy értsük a különbséget, és talán azt is értjük most már, hogy ugye hogy alakul ki ilyen egymás mellett elbeszélés nagyon gyorsan, amikor mondjuk egy kutató azt mondja, hogy valami egy népírtás, és akkor elkezdjük, hogy de nem népírtás, és akkor ugye nagyon nehéz elmondani azt, hogy de hát értem, amit mondasz, de egyébként meg, hogy a jogi fogalomnak nem feltétlenül felel meg, nem feltétlenül van ezzel kapcsolatban a Nemzetközi Bíróságnak valamilyen ítélete, de egyébként az analitikus fogalmat meg kimeríti, és az egy sokkal szélesebb fogalom, mint maga a jogi. Illetve bizonyos értelemben annyit még hozzá lehet tenni, hogy a modern kritikai népírtás kutatásban ez egyébként hát egy mondás is, hogy maga hogy a jogi fogalommá válás, ez egyrészt egy borzasztó fontos dolog volt, másrészt pedig, ha úgy veszünk magának a népírtás felismerésének, kicsit ilyen... Tehát érdekes, ilyen önellentmondásos módon így a magának a népírtásnak az elismerését, vagy felismerését akadályozza is, hogy van ez a jogi fogalom, mert ugye így egy ilyen geopolitikai, politikai téttel feltöltött valamivé válik, amit, tehát ugye egy olyan eseménysor a leírása, meghatározása, aminek a pecsétjét országok és rezsimek próbálják elkerülni, mások meg adott esetben próbálják mondjuk rátolni. Ugye, tehát, hogy egy ez, akárhogy is, most ez csak így leíró jelleggel, ugye egy ilyen politikai eszközé is válik, és ez bizonyos értelemben ugye a tudományos megnevezés, analízist azt hátráltatja és érti.
1: A Tintában mártott mikrofon című tilos olvasókönyvben is megjelent egy írásodnak egy rövidített verziója, ahol pont Ruandát elemezted. Hogy egy kicsit neki mennénk messzebbről, hogy bemutatnád Ruandának és Burundinak a történetét?
2: Hát tényleg csak nagyon messziről futva, vagy nagyon érintőlegesen mennék bele. Maradjunk annyiból, hogy ugye mind a kettő alapvetően ugye gyarmati elnyomás alatt álló ország volt, és mind a két országban alapvetően, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor egy főleg állattartással foglalkozó tuszi, és főleg mondjuk földművéssel foglalkozó hutu csapat él. Ezt egyébként most így a jogi fogalommat visszakötném ide, és így a kicsit ilyen tarantinosan előrehoznám a filmnek a végét, hogy egyébként ugye a Nemzetközi Bíróság végül Ruanda esetében azért tudta megállapítani a népírtásnak a tényét, mert a modern társadalomtudomány eszközeivel élve egy ilyen, hát reziliensebb értelmezést alakított ki, ugyanis tulajdonképpen a tuszik és a hutuk egy etnikai csoport, tulajdonképpen, és innentől kezdve a szó nagyon szűk értelmében a nemzetközi jog nehezen tudta volna kezelni azt, hogy akkor itt most ez népírtás vagy nem. És a Nemzetközi Bíróság végül amellett döntött az ítéletében, hogy mivel magának a népírtásnak a folyamatában létrehozták Ruandában a tuszit, mint egy különálló etnikai csoportot, és azon keresztül kezdték el, ha máshogy nem, akkor egészen biztosan a népírtás cselekményén keresztül kezelni. Ezért tulajdonképpen maga a népírtás létrehozta ezt az etnikai megosztottságot, és ezért aztán be lehetett vonni és használni a genocidium egyezményt, hogy ítéletet lehessen hozni. De visszaugorva megint csak akkor ide az indulópontra, nagyon izgalmas az, hogy Ruandának és Burundinak a története ott válik el egymástól nagyon erősen, hogy Ruanda

0: kivívja magának a függetlenséget még azelőtt, hogy ezt odaadnák neki a gyarmatbirtoklók, a Burundiban pedig szépen megtörténik a csendes rendszerváltás. És ennek következtében Burundiban már 72-ben van egyfajta népírtás, amit nem nevez a jog népírtásnak, ezt így aláhúznám, de egy körülbelül 400 ezer ember azért meghalt, tehát ez amiről biztosan tudunk, illetve az áldozatok számánál mindig nagyon fontos aláhúzni, hogy a számok félrevezetőek, és borzasztóan káros is bizonyos értelemben, hogy számokon keresztül beszélünk a népírtásokról, de mégis muszáj megemlítenünk, és mindig tegyük hozzá azt, hogy mondunk egy számot, azt nyugodtan szorozzunk meg hárommal. És nem úgy értem, hogy annyi hárommal több konkrétan meggyilkolt emberről van szó, hanem abba gondoljunk bele a társadalom hálózatossága okán, hogy egy ember halála, akár a családon belül egy ember elvesztése milyen messzeható károkat okoz egy társadalomban, különösen akkor, hogyha mondjuk adott esetben valamilyen bűncselekménynek, vagy éppen népírtásnak a következőjében történik ez meg. És akkor innentől kezdve mindig érezzük, hogy Magyarországon is, ugye nem tudom, mondjuk meggyilkoltak x 100 000 magyar zsidó honfitársunkat, de hát ez nem az áldozatiság, az nem a meggyilkolt embereknél áll meg, hanem hát ugye minimum az ő teljes kiterjesztett családjuk már, aki túlélt a dolgot, ennek valamilyen módon, vagy akár transzgenerációsan az elszenvedője. Tehát innent vagyunk, ugye Burundiban 72-ben már van egy szörnyű erőszak, ami egyébként úgy alakult, hogy volt egy hutu felkelés, próbáltak ugye kialakult egy politikai elégedetlenség azzal a kapcsolatban, hogy a korábbi gyarmati kollaborációs elit a helyén maradt, ez szerintem Magyarországon egyébként érdekes módon jobban érthető, mint adott esetben mondjuk nyugaton, ezzel kapcsolatos társadalmi érzelmek, viszont ennek a sikertelen felkelésnek a következménye az az volt, hogy egy elképesztő katonai terror ment végig az országon, és ezután megismétlődött többször. Tehát, hogy tulajdonképpen Burundiban, ha tényleg, tehát ezt óvattal mondom, mert nem mérlegre akarjuk tenni, de tulajdonképpen a ruandai áldozat hasonló mennyiségű áldozatot követelt egy elhúzódó erőszak folyamat, ami mondjuk 2005-ig biztosan eltartott, hiszen tulajdonképpen 2005-ig nem beszélhetünk Burundiban tényleges demokrácia, és attól kezdve is azért, most már itt Magyarországon, most, hogy beütött a demokrácia, most már így, nem tudom, magaslóról tudunk beszélni, de ugye lássuk be, hogy egyébként azért nehéz egyébként demokratikus körülményeket kialakítani egy társadalomnak, hogyha nem ideálisak a társadalmi körülmények. Ezzel szemben Ruandában ugye kialakul egy felkelés, egy sikeres felkelés történik meg, ami tulajdonképpen elűzi a korábbi elitet. Ennek viszont van egy negatív következménye, több negatív következménye is van, egyrészt iszonyatos emberi szenvedéssel jár, hiszen a korábbi gyarmati elitnek egy jelentős része, meg akik nem érezték magukat biztonságban, tehát itt is egy csomó szürke zóna van, tehát ugye nem arról kell, tehát lássuk be, hogyha Magyarországon óriási lázadás indult volna 87-ben, tehát nem csak a munkásőröknek érezték volna úgy, hogy nekik menekülniük kell. És egyébként ott is ugye lássuk be, hogy magán a munkásőr kategórián belül is azért, hát nem tudom, tehát ott azért, érted, szerintem mindenki, aki így idősebb, az fel tudja mérni azt, hogy akár nem tudom, a saját életközegében, mondjuk nem tudom, ott Sztálinvárosban valahogy ismert, nem tudom, munkásőrt, és akkor tudja, hogy mondjuk attól, hogy valaki munkásőr volt, az nem feltétlenül. Nekem a magyar felkészítő tanárnőm is mesélte, hogy neki volt egy barátnője, aki 80-as években a bölcsész szakra bement, tehát jelentkezett ilyen munkásőri valamilyen, lehet, hogy akkor már nem úgy hívták, de hogy, mert hogy milyen jó, kiviszik őket, lehet lőni puskával, milyen fun. Tehát ugye, és akkor de közben ugye lássuk be, hogy ez egy olyan asszociáció, egy erőszak szervezettel, meg egy erőszak rezsimmel, ami azért, ha az ember kellő reflexióval néz, akkor hát nem biztos, hogy a történelmi oldalára pozíciója magát, és mondjuk ha máshogy alakul a 80-as éveknek a vége, akkor ez mondjuk egészen más következményekkel is járhatott volna ennek a bölcsészlánynak az életére, mint ami ugye így alakult. Tehát most, hogy kellően belehelyezkedtünk érzelmileg, tehát hogy azért van szimpátiánk ezekkel az emberekkel, akkor megértjük, hogy ezeknek a menekülteknek egy jelentős része a környező országokban lévő menekültáborokba szorul. Tehát ők tulajdonképpen ott ilyen nagy menekült kolóniákat alakítanak ki tábori körülmények között, amik ugye kilátástalanok, rosszak, nem ideálisak. És egy másik része a korábbi tuszi elitnek a gazdasági tőkével és know-how-val rendelkező elit, pedig Kenyába, Tanzániába megy, és ott be is indítja a saját üzleti vállalkozásait, és elkezdik pénzelni az RPF-et, ugye ez a ruandai felszabadítási frontot, ami a 90-es évekre tulajdonképpen megtámadja Ruandát északról, kitör egy polgárháború, egy kívülről indított polgárháború, és ez az a környezet, amiben azért értelmeznünk kell, hogy Ruandában utána meg fog történni a népirtás, tehát ugye azért lássuk be, hogy amikor van egy polgárháború, és itt van ugye ennek a, amiről már beszéltünk, ugye a veszélyeztetettség érzése. Tehát azért, hogyha folyik egy polgárháború, akkor sokkal inkább gondolhatják azt az emberek, hogy itt ténylegesen van egy olyan csoportközi antagonisztikus viszony, ahol bele tudunk helyezkedni a vagy mi, vagy ők. És egyébként így is nagyon fontos azt elmondanunk a Ruandával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a népirtásnak a kirobbanása, a, mindig rossz vettem ki a Habyarimana elnöknek a hát valószínűleg meggyilkolása volt, a, ugye az ő repülőgépe felrobban, ez valószínűleg egy merénylet volt, és azt érdemes róla tudni, hogy ez elhúzódó polgárháború után ő volt az a vezető, aki szeretett volna kiegyezni az RPF-fel. Tehát tulajdonképpen ők szerettek volna megállni ebben a polgárháborús folyamatban, és egy tartós békét és együttélést kialakítani.
1: Erre rá is szeretnék kérdezni, egyébként Juvenal Habyarimana.
0: Igen.
1: Habyarimana elnökről van szó, hogy nagyon megoszlik az, hogy mit gondolnak erről például Kelet-Afrikában, mit gondolnak erről Ruandában, hogy mi történt, és mit gondolnak a világ többi részén. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a te fejedben mi állt össze. Ugye itt az van, hogy a ruandai népirtás közvetlen utolsó ilyen jelentős esemény volt az elnök gépének a lelövése, ahol nagyon sok politikus meghalt, és hogy ez lehetett volna egy kiváltó ok, hogyha nem tudom, azt mondom, hogy egy dinamitos ládába véletlenül valaki meggyújt egy műtőzsinódát, közben meg volt ott egy ilyen dinamitos láda, vagy puskaporos hordó.
0: Szószoros értelemben, hogy attól függ, hogy kit kérdezünk.
1: Szóval, mi a tudományos konszenzus pillanatnyilag arról, hogy mi történt akkor, vagy milyen sejtésed van?
0: Hát tudományos konszenzus azt hiszem nincsen egyébként, de mondjuk úgy, hogy az általam használt, és azt gondoltam, tehát ami a különböző tényleg minősíthető publikációs szakirodalomból összeálló képben így plauzábilis, az, hogy tulajdonképpen akkor már kialakult egy erős gondolat az extrémista hutu vezetésben, hogy a népirtást végre kell hajtani. Tehát, hogy én azt a narratívát, az biztos, hogy nem írnám alá, ami azt mondaná, hogy akkor tulajdonképpen semmi nem volt, és akkor ez történt, és akkor jaj, akkor legyen népirtás. Tehát, hogy azért, tehát már a macsetéknek a beszerzése, a nem tudom, tehát nagyon...
1: Hogy nem biztos, hogy hallgatók tudják. Igen. Tehát itt arról volt szó, hogy államilag legalább 500 000 macsetét hoztak be a megelőző évben, is osztották szét. Igen. Megfelelő politikailag képzett Igen. embereknek.
0: Illetve azt is biztosították, hogy megfelelő emberek legyenek az országosan fogható rádiókban bemondók. Én úgy tudom, hogy arra is odafigyeltek, hogy kellő mennyiségben álljon rendelkezésre rádió a fontos helyi szervezőknek. Tehát, hogy az így központilag vezérelt erőszakos információk kellően eljussanak mindenhová, mert ugye ez nagyon fontos, hogy az erőszak disszeminációját azt központilag egyébként az országos frekvenciákon keresztül szervezték és irányították.
1: Hát ezek közül a leghíresebb az egy kereskedelmi rádió volt, az 1001 Szabad Rádió és Televízió, az RTML, és hogy az ő esetükben kimutatható volt, hogy milyen közvetlen hatása volt a rádióműsoroknak a népirtásban. Körülbelül 80 000-re teszik azoknak a haláleseteknek a számát, amit ez a rádióműsor és rádióműsor folyam okozott, aminek eredményeképpen egyébként a rádió alapítója és az egyik műsorvezető életfogytiglani börtönbüntetést kapott, és még volt ott egy 32, egy 12 és egy 6 éves börtönbüntetés, és ezek nagyon-nagyon súlyos tételek, tehát hogy nagyon komolyan vette a Nemzetközi és Nemzeti Bíróság azt, hogy hogyan ítéli meg a rádió szerepét, és én azért örülök mindig, amikor ez eszembe jut, hogy miközben mi itt ülünk és egymással beszélgetünk, mégis milyen felelősségünk van abban, hogy mi hangzik el, kit nevezünk, nem tudom, kit
0: illetünk jelzőkkel. Csótány, igen, ez talán ott indult el, nem tudom, volt az, hogy...
1: Inyenzi, az a kinyarvanda. Inyenzi, ezt használták.
0: És ez mit jelent?
1: Csótány is jelenti.
0: Aha. Hát igen, ugye lássuk be, hogy az emberek dehumanizációja, a normalizálása, és az elhallgatása. Tehát azt hiszem, hogy igen, tehát a rádiónak, meg egyáltalán a tömegkommunikációnak, most már az internetes médiumoknak elképesztően fontos szerepe van abban, hogy mit mond ki, és mit hallgat el. Ugye tényleg... Ez nagyon fontos.
2: Hát ugye a dehumanizációt említed, ugye azt különösen fontos aláhúzni, hogy ez a legitimációnak a legelső eszköze, vagy a legfontosabb eszköze, hogyha nekem egy másik embert, aki ilyen becsületes, jóra való, végzi a dolgát, fizeti az adót, szereti a gyerekeit és minden, ha egy olyat kéne agyoncsapnom, akkor nyilvánvalóan ez nekem konfliktust okozna belül, de ha kiderül róla, hogy de hát ez egy bunkó, az egy szarházi, és most sorolhatnám a jelzőket, és az viszont már nem férne bele itt a rádió kereteibe, de a lényeg az, hogyha dehumanizálom, megfosztom mindezektől, és degradálom, akkor tulajdonképpen már nem is egy másik embert, egy ugyanolyan érző lényt kell eltaposni, hanem csak egy csótányról van szó, tehát egy undorító csótányról, aki áttelelt.
0: Igen, és ugye, hogy visszakössem arra, amit az előbb, vagy nem rég említettem, ugye ez a biztonságosság érzet, ugye, ami jön nekünk ebből az alapbiológiai működésünkből, tehát ugye, hogyha az országosan fogható valóságból, tehát tényleg azért... Mi ugye abban a generációban tartozunk, aki már nagyon kritikus, vagy azt gondolja magáról legalábbis, hogy olyan kritikus, mert hát én azt mondom, akkor nem hiszem el. De mondjuk azért nem tudom, a nagymamám még, aki egyébként egy nagyon kritikusan gondolkodó valaki volt, de mondta, hogy akkor holnaptól megbüntetnek, ha csak hozzáér a kereked az áruvonalhoz, és akkor mondtam, hogy ez így ebben a formában biztos nem igaz, és akkor mondta, hogy de ebben mondták a rádióba, tehát és akkor ugye az egy ilyen, tehát akkor ez úgy volt. És ezzel kapcsolatban, hogy akkor jön az információ, hogy morálisan tehát benne van egy düh, benne van egy akár ugye a történelmi, gazdasági helyzetedből származó fizikai és szellemi deprivációból fakadó érthető képesség az erőszakra, és még megkapod pluszban azt folyamatosan, nagyon közvetlenül, hogy amit te most készülnél tenni, vagy egyrészt megmondja, hogy ki a célja a te számodra jogosnak vélt agressziódnak, és ez egyébként, ez az agresszió találkozik a társadalom akaratával. Tehát nem csak, hogy megteheted, hanem kívánatos is, hogy megtegyen, amit meg kell tenned, akkor ez tényleg visszamentünk a csimpánz modellbe, és tényleg szabadjára engedi ezeket a dolgokat.
2: Ez egy kicsit olyan, mintha valami nagyon súlyos dolgot is magába foglalt, egy javíts ki, és kérlek, pontosíts, ha tévedek, de hogy ez azt is jelenti, hogy aki mondjuk, tehát azok a csoportok, vagy azok, akik hosszú ideig mondjuk elnyomva voltak, tehát maguk is erőszak áldozatai voltak, ők egy fordulat bekövetkezte után, amikor ez a presszió fölöttük megszűnik, és normalizálódik a helyzet, ilyen értelemben, és most kérdezem, hogy könnyebben válnak maguk is egy ponton erőszaktevővé, ha oda kerül a helyzet?
0: Hát van egy tükrük, hogy valami pont erről szól, amikor az áldozatok válnak elkövetővé, ez a címe, és sajnálatos módon ennél bonyolultabb. Tehát a rövid válasz az lehetne, hogy igen, de egy kicsit talán bonyolultabban megfogalmazva azt el kell mondani, hogy mivel a népírtás nem a semmiből érkezik. Tehát az antropológiai értelmezésben tényleg ugye a népírtás ez egy folytonos, egy kontinuum. Tehát az ott van messze az előtt, hogy kitörne a fizikai erőszak, és messze ott marad utána is. Tehát, hogy itt végig halad mellettünk. Ezért például Magyarországot tekintve, vagy Németországot tekintve nagyon fontos, hogy azért alapvetően, vagy csak mondjuk maradjunk Magyarországnál, az egy partikulárisabb kérdés, az ugye mondjuk megnézzük az árvácskát, vagy elolvassuk, ne adj Isten. De mondjuk egyébként hozzá kell tennem, hogy azt a filmet etikailag már nem lehetne megcsinálni, szerencsére, de tehát az egy igazi trauma, nem tudom, hogy minden, aki látszott, ez egy igaziból traumatizáló, de azt tényleg azt mondom, hogy ez egy tehát szinte dokumentumfilm, tehát azért fontos a brutalitásában az a film, mert ezt tényleg kell értenünk, hogy ez tehát ez a magyar valóságot írja le, és azt a társadalmi közeget, amiből kiépültek azok az emberek, a 40-es években elkövetők lettek egyébként, és akkor igen, tehát azt tudom mondani, hogy minél depriváltabb egy társadalom, annál könnyebb egyébként pont a saját ugye elidegenedettségből, bántottságukból, áldozatiságukból sokkal egyszerűbb őket. Tehát azért lássuk be, hogy Ruandában is a fő, ez most trükkös, mert nem a fő elkövetők, hanem a fő gyilkosok, ugye, tehát akik effektíve a leginkább véressé tették a kezüket, azért alapvetően alacsony iskolázottságú emberek voltak, általában nagyon mély szegénységből és nagyon rossz anyagi és mentális körülmények között érkezve, ugye.
1: Hadd idézek valakit a chatről, azt írja Django, hogy ez a gondolat, hogy mi emberként igazán megpróbálhatnánk leküzdeni ezeket az ösztönös adottságokat, sokat megy a fejemben, írja ő. Szerintem megvan a képességünk egyébként a csimpánzoknak is, tehát a főemlősöknek van homloklebenye, csak nem tanultuk meg elég ügyesen használni.
0: Igen, igen, abszolút, igen, ez benne a csodálatos, hogy gondoljunk bele, hogy mondjuk az a tilos rádió hallgatói között sokan vannak, akik elég privilegizáltak abban, hogy mondjuk világutazottak, és nem tudom, tehát képzeljük, hogy ott vagyunk, nem tudom, Karacsiban, vagy nem tudom, valahol, mit tudom, Nepálban, és valakinek nyitva, így megfogjuk az ajtót, és így nyitva tartjuk neki, hogy bejöjjön. Vagy nem tudom, megvárjuk. Tehát látjuk, hogy jön mögöttünk, és akkor három lépéssel mögöttünk van, és így adjuk, vagy a tokiói reptéren. És lássuk be, hogy ugye ez semmilyen formális ilyen etológiai logikának nem felel meg, mert biztos, hogy reciprocitás, tehát ebbe a formában a reciprocitás nem fog bejönni, mert az emberen és soha az életben fogok. Tehát hogy egyszerűen nincsenek olyan statisztikai modellek, hogy én még egyszer látni fogok, és mégis megteszem ezt. És akkor ide, tehát ideig el tudunk jutni, de odáig meg, hogy esetleg mondjuk ne daraboljuk fel egymást macsetével, odáig meg nem. És akkor vissza is mennék a macsetéhez, tehát ugye a rádiónak a felelőssége az ugye ez. Tehát hogy én azt mondom, hogy én abba azt fogadom el, én magam azt gondolom jelen pillanatban, de ugye nyilván, mivel azért próbálok tudós lenni a falszifikálhatóság, illetve benne van, tehát hogy minden pillanatban holnap olvasok, vagy kapok olyan információkat, hogy hajlandó vagyok revidiálni a téziseimet, tehát hogy ez nagyon fontos, tehát az a rugalmatlanság az nem tartozik a tudományos, tehát elég bajom, tehát ismerek olyan tudósokat, akik nagyon rugalmatlanok, és az elég baj általában. És tehát én most azt gondolnám, hogy ez már messze a merénylet, vagy halál, vagy nem tudom, baleset, tök mindegy, előtt megtörtént, és igazából pont ebbe illeszkedik be maga az elnöknek és a meggyilkolása, és ezt támasztja alá az is, hogy rögtön az elnök halála után az első erőszak hullám, az egyébként nem egy ilyen őrült, ilyen nem tudom, zombi apokalipszis gyilkosság volt, hanem tényleg ilyen sebészi pontosságú eltávolítása az olyan hutu politikai és közéleti vezetőknek, akik nem támogatták volna. Tehát a moderált, tehát a centrista, vagy liberális, vagy ellenzéki, tehát akik nem mentek ezzel a nagyon extrém, szélsőséges, nacionalista és gyűlöletkeltő hutu narratívával, tehát az legeslegeső hullám ezeket az embereket söpörte ki, majd ezután, és nagyjából ezért egy idővel kerültek célkeresztbe azok a nemzetközi aktorok, nyugati újságírók, megmondó emberek, aktivisták, akik azt gondolhatták esetleg mondjuk a extrémisták, hogy az elkövető és szervezők és a fő elkövetők, hogy veszélyeztetnék a folyamatot, és amikor ez így már biztonságban lezajlott, akkor nyílt ki ez a széleskörű ród, ugye ilyen úttorlaszos, és akkor utána már tényleg ez egy olyan szörnyű esemény sorrá kezd válni, ami tényleg így a pokol leírás. Tehát nem túlzás azt mondani, hogy a pokol. Tehát tényleg azt kell gondolnunk, hogy amikor így a emberek vizionálnak a társadalom összeomlásáról ilyen zombi apokalipszisos filmekben, mert azért ne felejtsétek el, hogy a zombi apokalipszisos filmeket azért zabálja annyira az amerikai közélet, meg nem tudom, hogy a fogyasztói társadalom, meg egyébként az európai is, mert az nem zombi apokalipszis, de azok a zombik, azok mi vagyunk. Tehát különösen az amerikai filmekben azt jó, ha tudjátok, hogy mi kelet-közép-európai, közép-afrikai, dél-afrikai, tehát hogy a zombik ezekben a filmekben azok mi vagyunk, akik itt nem Amerikából nézzük, és akik a túlélők meg a fehér a felső középosztály, aki itt hirtelen ott
2: az amerikai, az amerikai felső középosztály.
0: Igen, és tehát ebben, tehát hogy tényleg, de hogy a ruandai összeomlás onnantól kezdve tényleg borzalmas volt, és egy orvos antropológus, akinek elfelejtette most a nevét, egyébként nagyon jól kimutatta azt, hogy utána az elhúzódó elkövetésben az, hogy az úthálózatokon, úttorlaszokon centralizálódott az elkövetés, az egyébként még annyiban is kötődik a ruandai kozmológiának a mély struktúrájához, hogy a ruandai egészség elméletben, egészségkultuszban ott a keringési rendszer az középpontban áll, tehát az emberi test megtisztítása a keringési rendszer megtisztításán keresztül értelmezhető, tehát tulajdonképpen az úttorlaszokon, az országnak a vérkeringéséből került tulajdonképpen kiszűrésre a káros anyag, és ez a másik oka, miért a rengeteg, tehát ugye nagyon sok tömegsír is van, sajnálatos módon, de egyébként meg a halottaknak egy jelentős részét nem is sikerült mondjuk úgy feltárni, vagy nem tudom megőrizni a testüket, mert az egy jellemző megoldás volt, hogy folyókba szórták a testeket, hogy a folyó kivigye a testeket az ország területéről, és akkor itt már tényleg ugye az elkövetésnek egy ilyen teljesen ilyen már ilyen pszichózis szintre futó szimbolikus részén vagyunk, ugye ez amikor tényleg így a skizofrén elkövető, amikor megöli az anyját, akkor bár nő az elkövető, de meg is erőszakolja az anyját közben a kezével, mert ugye ez a penetrációs ösztön a Freud ízében, tehát ebben az elkövetési pillanatban olyan erős, hogy nem tudja meg a tehát ebben a pszichotikus állapotban nem tudja magát visszatartani.
1: Dr. Szabó Miklós, kultúra és antropológus a vendégünk. Egy kis zene után visszatérünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Dr. Szabó Miklós kulturális antropológus a vendégünk. Te hogyan látod az európai hatalmak, az első német gyarmatosítók, majd a belgák szerepét ennek a helyzetnek a kialakulásában?
2: Én elképesztően fontosnak tartom az európai, nem tudom, jelenlétnek, tehát a bevonását, hogy ezt az értelmezésbe. Van is egy elképesztően jó könyv, aminek az a cím, hogy Justifying Genocide, ugye ez a nagyon egyszerűen, akkor folyadjuk az a népítés igazolása, de ugye a justification-ben van egy ilyen jogi elem is, nem tudom, és ugye ez az örmény népírtásról szól, és arról, hogy a nemzetközi közösség hogyan asszisztált, nézett másfelé, fogalmazott meg nagyon enyhe kritikákat, tehát hogy tulajdonképpen nagyon fontos látnunk, hogy az örmény népírtás volt az első olyan népírtás, ami modern, ez most megint ilyen furán fog hangozni, de egy iparosított, modern, tehát hogy tényleg ez a modernitás keretei között alakult ki, ha nem vesszük ide az amerikai benszülött indiánokkal szembeni atrocitásokat, de mondjuk a eurázsiai kontinensen maradom mondjuk ilyet, meg azért ugye Amerika, meg ott mondjuk úgy, hogy ugye Amerika azért olyan speciális, mert bár ugye a keleti parton már egy iparosodott társadalomról beszélünk, de maga a népírtást, a modern népírtásnak nevezhető események nem Amerikák ezen a területén történtek meg, tehát ennyiből mondjuk, tehát az ottomán birodalom az egy kicsit jobb példa, amikor analógiákat nézzük, de ez egy másik műsor lenne, úgyhogy ne vesszünk el itt. Tehát én azt gondolom, hogy amit Lemkin szerint is modern népírtásnak lehet nevezni, ami tulajdonképpen és ide még ezt így aláhúznám, tehát ugye Lemkin úgy is fogalmazta meg magát a népírtást, hogy a genocidium az a megszállásnak az az új formája, ami lehetővé teszi azt, hogy megnyerjük a konfliktust, akkor is, hogyha elveszítjük a háborút. Tehát tulajdonképpen van egy olyan módszerünk, amit, hogyha végig tudunk futtatni, akkor mindegy, hogy mi lesz a harci cselekményeknek a végkimenetele, mert tulajdonképpen a konfliktust megnyertük. És ugye Srebrenica erre egy nagyon jó példa, ami bár tulajdonképpen a szerbek elveszítették a konfliktust, de a népírtást megnyerték, és ezért aztán... A háborút elvesztették, és a népírtást megnyerték, ha úgy veszük, és innentől kezdve Srebrenica mai napig egy túlnyomó részt szerb város, ami tulajdonképpen elérte a célját. És visszatérve Afrikába, meg erre a területre, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy az európaiak egyrészt azt gondolom, hogy behozták a modernitást ezekre a területekre. A modernitáson keresztül behozták a saját struktúráikat, és kialakították azokat a folyamatokat, amik szükségszerűen vezettek ezekhez a modern típusú népírtásokhoz. Tehát én itt látok egy ilyen nem közvetlen, de mégis jelentős felelősséget, amit párosul a kizsákmányolás, kontroll, majd ennek a kontrollnak az eldobásával. Tehát azért, ha megnézzük ugye Afrika történetét, olyan mennyiségű ember és pénz került kiszivattyúzásra erről a kontinensről. Egyébként hozzá kell tenni, főleg, hogyha itt vagyunk Kelet-Afrikában, mind nyugati, mind keleti irányba, tehát hogy az arab világban sokkal hosszabb időn keresztül, de legalább annyi vagy sokkal több rabszolgát vittek el egyébként ugye a Kelet-Afrikából, az arab világban menő, és Indiában meg egyéb, tehát tulajdonképpen Ázsiába induló rabszolga hajókon, hogy ez tulajdonképpen egy folyamatos, nagyon erős nyomás volt Afrikán, ami meghatározta azt, hogy mit tud elérni. Tehát az nem túlzás szerintem, nem túlzás, meg nem ilyen szép elgő gondolat, hogy Afrikától tulajdonképpen folytatólagosan, de az elmúlt 300 évben biztos, hogy ellopták a jövőjét, és a mai napig ez történik.
1: Csak érdekességképpen, ugye nem tudom, hogy mi az igazság, azt tudom, hogy mit gondolnak a ruandaiak, és mit gondol a ruandai történetírás, de azt mondják, hogy a nagyon jól szervezett 14. századtól kezdve épített seregükkel egy olyan szabály volt ebben a Ruandának nevezett földrajzi halmazban, hogy a rabszolgakereskedők nem léphettek át a határon. és egyszer megtörtént, és akkor egyszer meggyilkolták őket, és akkor onnantól tudták, hogy ez egy ilyen szabály lesz, és ezért a ruandaiak nagyon büszkék, hogy tőlük nem vittek el rabszolgákat ebben az időszakban.
2: Igen, bár kétségtelenül segítségükre volt az is, hogy a nagy tavak területén volt kellő mennyiségű populáció, amit ugye ki tudott zsákmányolni, tehát mondjuk úgy, hogy az ellenállás, amit ki tudtak fejteni, az nagyobb volt, mint a profit ésség. Tehát ugye nem tehát a rabszolga kereskedben nem volt kellő mennyiségű kezdeményezőkészség arra, hogy ebbe emberi és anyagi erőforrást öljenek, de egyébként igaz, tehát hogy ez így van. És itt én azért most elő is ugranék azért a gyarmati részbe, tehát magának így a népirtásnak a körülményeit azért nagy mértékben befolyásolta azt, hogy itt vagyunk a II. Világháború után, és elkezdődik a leépítés a nagy gyarmatbirodalmaknak, még nem alakulnak ki, és ez nagyon fontos, ezt mindig elfelejtjük, hogy még nem alakulnak ki azok a nagy globális termelési viszonyok, amik értékessé tennék ezeket a perifériákat. Tehát mindig mondjuk, hogy hát tulajdonképpen milyen jó fejek voltak ezek a gyarmatbirodalmak, mert rájöttek a II. Világháború után, hogy ez nem kóser dolog, és akkor így elkezdték felszabadítani a saját társadalmi fejlődési útjukra ráállítani ezeket a társadalmakat, de azért itt elfelejtjük azt, hogy tulajdonképpen az az ilyen kiszervezett termelési viszonyrendszer, az éppen még egy ilyen bizonytalan helyzetben van. Tehát most abban a pillanatban mondjuk egy kenyai, vagy tanzániai, vagy ruandai gyár komplexumnak a mondjuk megérőssége idézőjelben, az még nem teljesen egyértelmű. Tehát ez a feladás mögött azért én látok egyrészt egy olyan ilyen költséghatékonysági döntést is, hogy tulajdonképpen pont abban az időszakában voltunk a történelemnek, amikor hirtelen a gyarmati birodalmak fenntartása az nem pluszos volt egy rövid ideig, vagy nem feltétlenül volt egyértelműen pluszos, és ebből következik az, hogy nagyon magára is hagyták ezeket az országokat, vagy legalábbis különösen az ilyen kisebb országokat, mint Ruanda, Burundi, ahol bizonyos értelemben Uganda is, tehát ugye ezeket, tehát ahol mondjuk tényleg így nem relatív kisebb országok esetében, tényleg az volt, hogy így egy ilyen érdektelenségbe fulladt.
1: Meg nagyon nehezen elérhető
2: meg
1: országok.
2: Nehezen elérhetőek voltak, és ezért aztán ez az érdektelenség az nagyon is fontos szerintem, és aztán az az érdektelenség az elkövetést követően is fontos. Tehát tulajdonképpen ott a ruandai népirtásban valamennyi, tehát azért 90-es évekről beszélünk, a mediatizáltság miatt valamennyi nemzetközi figyelmet kap ez a népirtás. Aztán filmek is születnek, és akkor valamit azért mégiscsak így az Egyesült Nemzeteknek, a hollandoknak, nem tudom, németek, amerikai, valamit kell mondani. És akkor ugye ebben jönnek bele az olyan, egyébként nem apologéta, én ezt nem nevezném nyersen apologéta, az olyan elemzések, amik kimutatták, hogy ha és amennyiben az Amerikai Egyesült Államok, vagyis a NATO, abban a pillanatban elindított volna egy katonai intervenciót, amikor egyértelművé vált, hogy itt tömeges fizikai erőszak fog történni Ruandában, akkor ezt kiszámolták, hogy 185 ezer embert lehetett volna megmenteni az összeáldozat körülből. Persze erre mondhatjuk azt, hogy hát aki egy embert megment, az egy világot megment, és ezt én így is gondolom egyébként, de ugyanakkor azt is kell értem, hogy ez tulajdonképpen megmagyarázza azt, hogy miért nem indultak el ilyen nagy katonai intervenciós folyamatok, hiszen annak a 185 ezer ember megmentésének lenne anyagi, emberi erőforrási, és ezáltal politikai következménye. És alapvetően a nyugati demokráciáknak van egy olyan nagyon rossz tulajdonságuk, és nem azért, most nem a demokráciák ellen beszélek, hogy van egy ilyen politikai váltugazdálkodás, ahol a retorika, az ideológia meg tud jelenni, és mondjuk Amerikában egyáltalán biztos, hogy 90-es években azt gondolta mondjuk éppen az elnöki kabinet, hogy ők szeretnék ennek a következő választásnak úgy neki menni, hogy a republikánusok azzal támadnák őket, ugye ez a Clinton éra, igen, hogy ti, nem tudom, 20 fiunkat megöltétek, és tulajdonképpen mit nyertünk, és akkor mehet a vizsgáló bizottságra, hogy tulajdonképpen elégettetek 50 ezer milliárd csilliárd dollárt, nem tudom, meghalt mondjuk 150 amerikai fiú, és ehhez képest tulajdonképpen nem értetek el semmit, mert tulajdonképpen 10%-kal kevesebb ember halt meg, mint hogyha nem történt volna meg. És akkor ugye benne vagyunk ugye ebbe az ideológiai, politikai térfélben, ahol relativizálódnak a dolgok, ugye fake news-zá válnak a dolgok, nem tudom, amiben élünk, és akkor innentől kezdve sajnos tényleg arról van szó, hogy a nyugatnak a felelősség az továbbra is megvan. Tehát egyrészt kialakította a környezet, amiben ilyen módon tudtak megjelenni ezek a népirtások. Valójában nem érezte azt, hogy neki feladata az tényleges intervenció, és utána az utókövetést is tulajdonképpen elengedte, és bizonyos értelemben azért is, Ruanda esetében egyértelműen mondhatjuk, azért is engedte el, mert a közvéleményben kockázatos lett volna az RPF-fel, tehát tulajdonképpen ugye az áldozatokat felszabadító, megmentő, a népirtást lezáró új tuci, bocsánat, etnokráciának a kritizálása és megrángatása. Mert azért azt így fontos tudnunk, hogy Ruandába sikerült megoldani azt, ami sikerült megoldani azt, amit Lázár János szeretett volna, ugye a norvég alapokkal, tehát Ruandában tulajdonképpen minden nemzetközi segély és jóvátételi alap, ami kimegy emberekhez, az megy a centrumba, a politikai centrumba, és onnan kerül kiosztásra.
1: Nagyon sokféleképpen izgalmas, amit mondasz, de még egy icipicit visszamennék időben, hogy te hogyan vélekedsz arról, hogy a ruandai történetírásban azt mondják, hogy a 30-as években a belga hatás méghozzá hát ott a modern antropológiai eszközöket használták, és mérték az orrok nagyságát, meg a járomcsont nagyságát, és még azt sem mondom, hogy ezzel nagyon rosszat akartak, hanem megpróbálták valahogy elemezni, és megpróbálták az amúgy egynyelvű és viszonylag egyfajú társadalmat ketté-három felé választani, talán leginkább a dividend impera elv alapján. Minden esetre fennmaradt az, hogy hogyan sorolták be akkoriban, és hogyan vezették be utána a személyigazolványba azt, hogy kitartozik a Hutu vagy a Tutsi csoporthoz.
2: Hát igen, ez tök jó, hogy behoztad, köszi. Egyrészt ugye tudunk keretes szerkezetté vált, vagy visszaváltani, mert akkor beszélünk arról, hogy lett érdekes nekem az antropológia, és a német kor antropológiájáról kezdtem el beszélni. Az egyik ilyen ütős mondat az az volt, amit olvastam, hogy a 80-as évek végén vagyunk, és nyugati antropológusként lengyel faluba megy valaki. És látja, hogy amikor mondják így az ő kísérői a helyieknek, hogy itt van egy antropológus, akkor így félnek az emberek a Lengyelország kis faluba. Tehát így az idős falubeliek arcán ilyen rettegés ül ki. Mert mint kiderült, a 30-as években, meg a 40-es években azt csinálták a német antropológusok, hogy járták a kelet-lengyelországi vidéket, és ott mindenfajta méréseket végeztek, és ez alapján árjának és szlávnak minősítettek embereket, ami ugye azt jelentett, hogy vagy az orosz frontra lehetett menni, hogyha árja voltál, vagy lehetett menni a kényszermunkatáborba, hogyha szláv voltál. És sajnálatos módon ugye nem felejtsük el, hogy ez az időszak, ugye a 30-as évek, a kora 20. század, amikor skandináv országokban egyébként embereket sterilizáltak azért, mert megmérték a koponyájukat, és azt mondták, hogy hát, hogy itt ilyen, hát valamilyen dankor, vagy valami gyanú előfordul, és akkor jobb ezt így megoldani a társadalom szempontjából. És igen, sajnos itt van az, hogy itt valóban ez a eugenika, a fajelmélet, az kőkeménye benne volt a gyarmattartásban, és az, hogy alapvetően életmódból származó dietetikai különbségek okán volt elkülönbözés fizikailag, fiziológiailag különböző emberek között, azt így a természeti sokféleséghez hasonlóan próbálták leírni és kategorizálni az emberek, a tudósok, nevezzük őket most így ilyen megengedőn, és ugye azt próbálták kialakítani, hogy hát tulajdonképpen a tuszik azok, akik magasabbak, kicsit világosabb a bőrük, tehát ők fejlettebbek, hiszen ők jobban hasonlítanak hozzánk, fejlettekhez.
1: Hozzánk és az általunk interpretált istenképhez.
2: Így pontosan, ami ugye megint ugye egy kicsit ilyen necces dolog, mert ugye hát én például tökre vagyok magas, tehát ugye így is lehet látni, hogy ugye, tehát én az ideális, nem tudom, területen így azért kevésbé, bár ugye egy csomó metrika alapján így jól mutatok papíron, de sajnálatos módon, tehát így a 10 századba is se kerülnék be, a Petőfi laktanyában nem lehetett volna beválogatni, szarul néztem volna ki a, nem tudom, avatáson. Tehát, hogy ugye ez van, és ez egy óriási felelősség kétségtelenül, és a fai gondolkodás, ugye ez egy külön műsor lenne, de a disszertációmban az egy külön fejezet volt, hogy a fai gondolkodásnak a története, az hogyan hat egyébként a népírtások, a modern népírtás kialakulására, és azt hiszem, hogy az tényleg, amikor arról beszélünk, hogy a megfoghatatlant megfoghatóvá tenni, abban a fai gondolkodás, amikor vélelmezett társadalmi konstrukciós különbségekhez bizonyosságot rendelünk a tudományos nyelvezeten belül, az egy iszonyatosan erős pillanat. Tehát amikor tényleg megértjük azt, vagy megérni, gondoljuk azt, hogy itt tényleg van valamilyen ilyen objektív dolog, ami különbséget tesz ember és ember között. És ugye a tényleges biológiáját nem látjuk, hogy tehát a pigmentáció az nem különbség ember és ember között valójában, biológiailag abszán, tényleg csak egy, hát olyan szinten különbség biológiailag ember és ember között a pigmentáció, hol már nem számít. Tehát, hogy ez, tehát ugye, illetve nagyon, ráadásul hozzá kell tennem, hogy társadalmilag ugye ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog. Van egy 50-es évben kiadott antirasszista amerikai könyv, a The Negro in 20th Century America, amiben egyébként pont olyan eseteket is gyűjtöttek a szerzők, amikor a fai hovatartozás bizonytalanságát lehetett meglátni. Például ugye azt gondolnak, hogy ki afrikai, amerikai és ki fehér, mondjuk különösen délen, ahol ez úgy igazán értenek. Ugye? Tehát ugye hogy az Egyesült Államok déli államaiban, ott ugye azt gondolnak, hogy ez bizonyos, és több eset is volt, ahol egyébként fehér embereket azzal vádoltak meg, hogy ők afrikai, amerikaiak, és utána bíróságon bizonyították ezek az emberek, hogy ők már pedig fehérek, és akkor rögtön ugye itt van ez a szín, és azt gondoljuk, hogy ez egy tuti dolog, és nem az.
1: Parancsolj, hallgató, de nagyon gyorsan mond.
2: Elvesztettük.
1: Hallgató. Elvesztettük. Hát igen, az idő.
2: Az idő,
1: mint faktor. Ez egy gyönyörű szép. Elvesztettük a hallgatót, és lejárt az időnk is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és én szeretném, hogyha máskor is eljönnél, mert rengeteg téma, altéma az nem került szóba.
2: Hello.
1: No? Hallgató?
3: Én vagyok, az előbb megszakadt.
2: Igen, mondatom. Szia.
1: Mondjad.
3: Azt a szót használtok gyakran, hogy faji. Most valami új szót kéne kitalálni, hogy örökre ez a faj dolog, ez az emberek fejéből eltűnjön. Tehát bármit lehet mondani, de azt, hogy faj, tehát őrszín, pigment, oké, mindent, rassz, mindent lehet mondani, de azt, hogy faji, Ez nekem nagyon rossz.
1: Szóval abszolút értem. Bocs, jó, nagyon fogy az időnk. Köszönjük szépen, tök szépen. Jó hozzászólás. Szevasz.
2: Igen, ugye ez csak annyit tisztítanék, hogy a fai gondolkodásról beszéltünk, ami ugye egy kritikai leírás, tehát ugye, és ugye hát azért én értem a szentimentet mögötte, de azért, tehát hogy itt nevén is kell nevezni azokat a dolgokat, amiket meg akarunk haladni. És egyébként nagyon szívesen visszajövök, mert egyébként pont a tanzániai zavargásokról, politikai erőszakról írok egy cikket, tehát hogyha ha leadom, akkor utána nagyon szívesen jövök, és akár azt is
4: meg lehetne még beszélni másféle népírtásokról. Többek között arról, hogy európaiak, nyugati emberek követtek el ilyet, illetve van egy olyan népírtás, ami népírtás, de nem tudunk róla.
1: Azért szeretnék elköszönni a hallgatóktól is tőletek, mert szeretném, hogyha a Blood for You című The Trousers dalt meghallgatnánk, okay. Amiben Miklós gitározik is.
2: De 2008-ban kikerültem az együttesből, de ebben valóban
1: gitározok. Ez még
2: gitározok.
1: A te dalod. Igen. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltál.

Halló, halló, sziasztok! Ez az Urban Mind 140-es adása. Élőben innen a Margitból, egészen pontosan a Palotai stúdióból. És hát túl vagyunk a maraton hetén. Rettenetesen hálásak vagyunk mindenkinek, minden támogatónknak, aki megjelent ezen a csodálatos fesztiválon, ahol szerintem a programok parádésak voltak, és még nagy köszönet a szervezőknek, akik ezt így összerakták, összetették. A mai műsor igazából egy picit ilyen maraton after. Az ott játszott szettemből szemezgettem, illetve előző pénteken a Viadukt bárban sikerült zenélnem, Opus 8. Köszönöm, Olivér, hogy meghívtál. Az ott játszott zenékből is szemezgetek.

Hát, kedves hallgatóink, ez volt az Urban Mind 140. adása, Margitból, Palotai stúdióból élőben, és hát tényleg rettenetesen hálásak vagyunk, nagyon köszönjük, hogy a maratonon ilyen sokan részt vettetek, jelenlétetekkel támogattátok a rádiót, és hatalmas köszönet a szervezőknek, szerkesztőknek. Itt a iszonyatos háttérmunkát elvégezték, hogy ilyen parádés programok lehessenek. Ez alatt a, hát mondhatjuk, hogy fesztivál alatt. Mai műsorban az ott partinapon játszott szettemből válogattam. Jövő alkalommal, ami 2 hét múlva lesz július 1-én, akkor lesz egy vendégem, akit Olivernek hívnak, és már többedik alkalommal jön a műsorba zenélni. Hallgassátok akkor is a Tilost. Meg amúgy mindig lassan véget ér a műsor, utánunk jön a Szikvíz, Sztyeppel, majd a Cöki, és hát a szokásos menetrend. Legjobbakat

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempész módszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben. Az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
2: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapocs nélküli szájában szívó fogak találhatók. Izomlostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo. Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernád Menti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Ez volt tehát egy régi műsor, a 2007-es
4: Are we ready to go? Okay.
5: Ready? Ready? Ready?

Ez volt tehát egy régi műsor a 2007-es Kultiplexből, de most már 2023-ban, és kezdődik az idei Tilos Rádió Maraton. Az éterben és a Dürer kertben egyaránt, úgyhogy tessék menni, tessék részt venni, találkozni, és természetesen támogatni a Tilos Rádiót. Sziasztok!

Halló, halló, sziasztok! Majdnem papa vagyok, de közben Szabi. Elindult a Cuxpon Ambient műsora. Nagyon jó szórakozást a következő egy órában. A műsor nevéhez híven ilyen ambient féleségek lesznek a következő egy órában. Jó hallgatózást, ahogy papa mondaná, meg azt is, hogy tilos

Halló, halló, sziasztok! Ez volt a Cökspun Ambient 800-900 000 valahányadik adása, nem tudjuk. Egyszer próbáltuk papával megfejteni, de aztán elakadtunk a számolásban. Jó régi a műsor. Úgyhogy itt és most is szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki kilátogatott előző héten a Tilos Maraton fesztiválra, eseményre. Ahogy a szlogen is mondta, tőled, azaz tőletek függ. Úgyhogy nagyon nagy hála, hogy jöttetek, és bízunk benne, hogy jól éreztétek magatokat. És nagyon nagy köszönet a szervezőknek, akik nagyon oda tették magukat. Parádésre sikeredett szerintem ez a maraton. Apa, neked meg köszönöm. Éppen csak kicsekkoltál, mert be is csekkoltál talán távoli Kecskemét. És hát legjobbakat kívánom mindenkinek. Hogy a papa mondaná, Tilos!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapocs nélküli szájában szívófogak találhatók. Izomlostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo.
2: A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a Nat Geo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani.
1: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok, ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Az Erőmű mai adásának vendége Szendőfi Balázs, természetfilmes, zeneszerző, halkutató. Reméljük Balázs itt van velünk. Hello, szia! Egy kis türelmet kérnék.

0: Na hát, sziasztok, ez itt az Erőmű továbbra is, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Mai vendégünk Szendőfi Balázs, természetfilmes zeneszerző, halkutató. Szia Balázs, üdvözöllek.
1: Sziasztok.
0: Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Pár hónapja ugye a Hegyi Zene, amely a legjobb ismeretterjesztő filmdíját nyert el a 45. Magyar Filmszemlén. Gratulálunk ez a díjhoz. Hosszabb ideje terveztem már, hogy vendégül lássalak itt az Erőműben, és mint azt remélem a beszélgetésünkből is ki fog derülni, mintha az utóbbi időben felgyorsultak volna az események veled kapcsolatban körülötted, és jól szimbolizálja mindezt a díj, amit nyertél. Kérlek, hogy mesélj nekünk a filmről, a természetfilmes utadról, és más egyéb filmeidről is.
1: Ez egy jó tág témafeldobás, de akkor a Hegyi Zenével kezdem. Ez a film az

0: valószínűleg ez volt az első olyan filmem, ami egy kicsit más hangvételű, mint a többi természetfilm. Nem tudom, hogy te láttad-e.
1: Én láttam, igen, és a többi filmeidet is, és a készülő filmedet is. Ufárok a templomban. Abszolút. Kérlek, mesélj arról, hogy mert ugye ami ugyancsak különleges, tehát hogy te a film minden aspektusát egyedül készíted, és kérlek, hogy tehát az operatőrtől, a vágástól, tehát hogy tényleg mindent.
0: Igen, igen.
1: Kérlek, hogy azért a kezdetekről, vissza fogunk még jobban menni a múltban, mert kíváncsi vagyok, mert jó. Szeretném megérteni, hogy úgymond hogy robbantál be a környezetvédelmi, természetvédelmi szénába, de most még kérlek, maradjunk egy picit a filmeknél, tehát ha jól tudom, egy 12 évvel ezelőtt kezdtél el filmeket készíteni.
0: Így van, igen, és már akkor is úgy kezdtem, hogy egyedül, tehát egy személyes stábként dolgozva. Nyilván vannak olyan segítők, akik egy-egy forgatáson jelen vannak. Közülük viszonylag kevésszer akad olyan, aki konkrétan szintén filmes, tehát aki tud filmes módon is segíteni. De ha tud, akkor persze megosztjuk egymás közt a készült felvételeket, és mondjuk akkor megvan többszögből. Ez lenne a stábbal dolgozás előnye, de ettől nagyrészt hát megkímélem magam olyan értelemben, hogy sokkal függetlenebb dolog egyedül dolgozni, meg egyébként sokkal költséghatékonyabb is. És mikor megvan a nyersanyag, akkor az utómunkát is magam csinálom. Tehát én vágom a filmet, én írom a szöveget, én szerzem nagyrészt a zenét is, és én is játszom. Például a hegyi zenében az egyik hangszeres is én vagyok. És ez is megint csak egyfelől hatékonyá teszi az egész folyamatot, tehát nem kell máshoz alkalmazkodni. Másfelől pedig szerintem belekerül egy olyan kompozíciós egység, ami általában olyan művekben, vagy olyan műfajokban szokott jelen lenni, amik természetüknél fogva egyszemélyesek, tehát mondjuk most kicsit meredeket mondok, a költészet, tehát ugye verset sem 3-4 ember ír, bár volt már arra is példa, de alapvetően ezeket egy ember írja. És így a filmezésben, ami egyébként egy szintén természetétől fogva egy nagyon társas csapatmunka, ezt tudtam, akartam is, és tudtam is redukálni egy bizonyos szintre. Mondom, szinte, ahogy mondod, egyedül nyilván vannak azért segítők, meg nyilván a narrátor sem én vagyok, de az értelmi szerzés, tehát a rendezéstől kezdve az összes többi kulcsfontosságú feladatig az én vállamat nyomja.
1: És kérlek a kezdet, de közben, tehát az, ami igazán érdekelne, mert te nem csak egy, tehát nem egy csak kifejezetten klasszikus természetfilmet, ha lehet ilyet mondani, készítesz, hanem abszolút egy nagyon erős mondani való, egy nagyon erős narratíva van végig, úgymond hangot adsz a természetnek, aki egészen erősen perlekedik az emberekkel. Tehát, hogy, de és közben pedig említetted ezt, hogy ez egy önkifejezés is, tehát, hogy mind a kettő megvalósul ezekben a művekben, vagy valamelyik megelőzte a másikon?
0: Szerintem egyszerre valósul meg a kettő. Nyilván a természetnek adott hang, ami a hegyi zene filmben a leginkább tetten érhető, tehát a többi filmben normál narrátor és egyes szám harmadik személyben mesélve a dolgokat, de akár a hegyi zene film szövege, ahol viszont egyes szám első személyben a természet, illetve a hegység nevében beszél a mesélő hölgy, ott is nyilván én írtam a szöveget, tehát azok az én érzéseim, amikor megpróbálom magam absztrakt módon beleképzelni egy olyan, mondhatjuk, hogy élőlénynek, egy nagy élőlénynek a mindennapjaiba, vagy fájdalmaiba, amelynek az egyik része, tehát az emberiség, ugye a természet része, mint hogyha ellene fordult volna, és a lehető legtöbb helyen megbontja a harmóniát a puszta létezésével, meg az előrefelé, szerinte előrefelé törekvésével. És ezt a fura érzést, amit bennem ez kelt, hiszen én magam is ember vagyok, ezt próbálom meg a művészet eszközeivel egyrészt kompenzálni, tehát saját magam részére is feldolgozni azáltal, hogy születnek belőle ilyen önkifejezés vagy önkifejezést megkísérlő alkotások, másfelől pedig megpróbálom a többi

0: embernek, és így, vagy a többi emberben is ezt tudatosítani, akik megnézik ezeket a filmeket.
1: Hogyha visszalépünk jó pár évet, ugye Zuglóban nőttél fel, és azt nyilatkoztad, hogy korán fontos része volt az életednek a természet megfigyelése. És azt is mondtad, hogy azt szeretném megérteni, hogy mi vezérelt egy gyereket, mert azt mondtad, hogy az otthonodhoz közeli vizes élőhelyen a természet hangjait rögzítetted. Tehát, hogy egy gyerek hogy kerül oda, hogy jut ilyen eszébe, hogy ezt csinálja?
0: Hát ez egy érdekes kérdés, mert az emlékeim előttről való ez a sugallat, tehát én nem tudom, hogy honnan jött, mert már akkor is, amikor az első gyerekkori emlékeim is ehhez kötődnek, tehát mondjuk ahhoz, hogy a nagymamám tatai házának az üveges verandáján az apukámmal karöltve a beszabaduló, illetve az ott foglyul esett rovarokat nézegettük, hogy melyik milyen faj lehet, és mindig csodálkoztunk, amikor bejött egy olyan, amit még sose láttunk, egy fürkészdarázs vagy egy szitakötő, és akkor én még olvasni, írni sem tudtam, úgyhogy ez így beszivárgott, és mondanám, hogy apám által, de apám is igazából csak lelkes amatőrként szerette a természetet, mert a hangszerkészítőmester volt, tehát nincsen olyan konkrét szál, amihez kötöm ezt az eredetet, egyszerűen ez érdekelt, és egyébként sok gyerek átesik ezen állítólag, csak aztán hamar kinövik, én nekem meg nem sikerült kinőnöm, tehát egyszer meghallottam. Igen?
1: Nem csak, hogy miért? Tehát, hogyha tanácsot adnál gyerekeknek, hogy ne nőjék ki ezt a fajta rácsodálkozást a természetre, ezt a fajta kíváncsiságot, hogy van ötletet? Hogy...
0: El kell indulni valamelyik irányba még időben. Tehát én nekem pont ilyen volt a madárhanggyűjtés annak idején. Tehát arra rájöttem, hogy én azt tök jól tudom csinálni gyerekként is. Ehhez egyébként kellett egy vicces módon egy filmtörténeti jelentőségű sorozat, a Twin Peaks, amiben ugye Cooper ügynök diktafonba beszél, és diktafonba mondja a naplóját. És nekem az annyira tetszett, hogy én 13 évesen diktafont kértem karácsonyra, és aztán rájöttem, hogy nekem ez nem való, tehát én nem vezetek így naplót, viszont azt a diktafon nagyon jól lehetett használni, aztán később madárhangok rögzítésére.
1: Ez nem izgi.
0: Is volt meg egyebek, úgyhogy igen, valóban azt csináltam, miután meghallottam egy Hungaroton kiadványt, kazettán egy madárhangos kiadványt, ami egyébként, ami nem is ilyen természettudományos gyűjtemény jelentőségi volt, hanem inkább szerintem relaxációs, mert mondjuk a fülemüle hang az konkrétan 12 percen keresztül ment rajta, akkor rájöttem, hogy én ilyeneket szeretnék gyűjteni, mert érdekelnek a madárfajok, érdekel a sokféleségük, és nyilván a hangjuk is. Egyébként mind zenész családból származó valaki, a hangok különösen érdekelnek a mai napig, és elég jól meg tudtam jegyezni a madarak hangját, szóval a mai napig őket elég jól felismerem. Ez egyébként a filmezésben is előnyös, mert elég sokszor szerepel, vagy elég sokszor van olyan, hogy nem megfelelő madárhangot vágnak be, mondjuk itt-ott magyar természetfilmekben feltűnt, hogy évszakhoz vagy élőhelyhez nem illő madárhangok szólnak, és ehhez ugye másoknak szakértői segítséget kell kérni, nekem meg így nagyjából az innen van ez a tudás a fejemben.
1: És mikor döntötted úgy, mert ahogy így most beszélgetünk, ugye azért ez egy ilyen magányos műfaj valamilyen szinten, tehát hogy minthogyha a filmeid készítését is, tehát hogy egyedül vagy benne, és egy alkotói folyamat, de mikor érezted úgy, vagy döntöttél úgy, hogy mindezt megmutatod másoknak is, tehát hogy ezt másokkal is megosztod, bevonsz másokat is?
0: Hát ehhez először el kellett indulnom, mert nem kellett, de így alakult, hogy elindultam a zenei pályán. Tehát a gyerekkoromban ennek a kísértésnek végig ellenálltam, annak ellenére, hogy mindenki zenész a családban. Én nagyon sokáig nem vettem hangszert a kezembe, hanem folyton az állatokkal, meg a természettel foglalkoztam. Voltak egyébként társaim ebben, tehát lakótelepi haverok, akikkel kiárkáltunk siklót fogni, meg felfedezni a kőbánya alsó részén, illetve felső részén, ott a felső rákosi réteknél, amíg akkor jóval dúsabb megmaradt élővilágot. És utána, amikor a zenei pályán elindultam, akkor jöttek azok az impulzusok, amikor rögtön a zeneszerzés érdekelt ott is, és a zeneszerző ugye az alapvetően, ha valamit csinál, akkor azt megmutatja az embereknek, tehát elég kevés az olyan zeneszerző, aki aki megírja a műveit, és aztán azt nem hallja senki. Különösen az én műfajomban, ami egyébként a jazz volt, és már a kezdetektől, tehát már 20 éveim elején, amikor megjelentek az első, sőt, 19 évesen is már, amikor lettek ilyen jellegű opuszok, amiknek mindig természeti címet adtam szinte. Tehát ott is ez már felmerült az igény bennem, hogy legalább absztrakt módon próbáljam a természetet ábrázolni, vagy valamilyen állatnevet, vagy valamilyen tájnevet, vagy folyónevet adtam a szerzeményeimnek. És aztán teljesen egyértelmű volt, hogy amit csinálok, azt szeretném megmutatni másoknak, és így jött aztán végül sok év múlva, hogy akkor rátaláltam a filmezésre, és ez egy ilyen hazatérés élmény volt, hogy akkor tényleg csinálhatok valami olyat, ami a természethez kapcsolódik, és valamit össze is rak, tehát egy alkotási folyamat, és a végén pedig ez meglepően sok embert érdekelt is.
1: Abszolút, és egyre többet, hála Istennek. Arra a folyamatra lennék még kíváncsi, mert ugye most akkor látjuk ezt a lépést, hogy lettél mondjuk filmes, és a természet milyen szerepet játszott az életedben, de itt azért van még egy nagy ugrás, ami azért nagyon sok szempontból egy elég hálátlan feladat, most bízunk benne, hogy egyre kevésbé a mai Magyarországon, de mondjuk még egy pár hónappal korábban is ezért eléggé, az pedig az, hogy ugye a természet védelme és az emberi tevékenység kritikáját is felvállalod az amellett, hogy természetfilmes vagy. Tehát, hogy ez egy új szint. Miért döntöttél úgy, hogy ezt bevállalod?
0: Ez az elejétől jelen van. Tehát ez nem a filmezés közben jött, hanem már az első filmemben is vannak ilyen hangok. Csak ugye akkor még nyilván senki által nem ismert filmesként felvethettem dolgokat, aztán ezekből valami lett. Egyébként például az első filmem ...nek volt hatása arra, hogy Budapesten született két új természetvédelmi terület, tehát már ott is vannak olyan eredmények, amiket a mai napig nagy eredménynek tartok, mert egyébként ez a lényeg, tehát bármennyit is aktivistáskodhatunk, és bármennyire is győzhetünk egy-egy lobbyerő vagy ágazat felett, a lényeg az, hogy a természetben mi történik, illetve főleg inkább, hogy mi nem történik. És hogyha védett lesz egy terület, akkor ott nyilván egy csomó minden olyan dolog már nem történhet, ami annak a területnek ár. Aztán nyilván később ez, ahogy úgymond ismertebbé váltam, úgy egyre fontosabb feladatnak állt felelőttem ez a civil természetvédelemnek a feladata, és abban is a figyelemfelhívásos szegmens, de az sem feltétlenül úgy, hogy ahogyan mondjuk, mit tudom én, bármilyen hírportál csinálja, hanem annál jóval mélyebben. Ha már ugye a filmezést választottam műfajomnak, amiről ugye egy film az évekig készül, akkor ez pont nagyon alkalmas arra, hogy egy-egy problémát, egy vagy dokumentumfilm, helytelenül szokták ezt egyébként használni, mert ezek nem dokumentumfilmek, de ilyesfajta tényfeltáró jellegű, vagy probléma bemutató jellegű filmekké változzanak a természetfilmek. És egyébként ez az egyetlen igaz út szerintem a természetfilmezésben, mert ember nélkül csak szép természetfilmet csinálni, annak már rég lejárt az ideje, tehát az egy hatalmas hazugság, hogyha most valaki olyat csinál.
1: Abszolút, egyébként ez ugye az Attenborough-nál is volt egy ilyen shift ugye az elmúlt években, sőt volt egy ilyen film, és amiben pont ugyanazokat a területeket látogatta meg újra, ahol évtizedekkel korábban volt, és pont az egész film ugye arra volt kihegyezve, hogy mennyire azok az érintetlen területek, vagy részben érintetlen területek milyen gyorsasággal tűnnek el. Abszolút egyet értek ezzel. És ha már eltűnésről van szó, akkor ugye az Átlátszó a közös munkád, ugye a Füstbe ment erdők report filmje, ami ugyancsak mindenkinek nagyon-nagyon ajánlok, és egy nagyon-nagyon fontos problémára, ugye a Nemzeti Parkok területén védett erdők pusztításáról szól, amit bízunk benne, hogy jó irányba mentek a dolgok, de kérlek szépen, hogy azért mutasd be, hogy mi volt ez a probléma, és miért mennek, vagy mentek füstbe az erdők Magyarországon?
0: Nos, hát ez egyébként most is ugyanúgy probléma még, tehát itt még ez nincsen megoldva, ez le lett egy moratóriummal állítva, de csak szeptember 30-áig, tehát addig fog tartani a mostani közlöny szerint a védett erdők kitermelésének a tilalma, ami egyébként abszurd, ha belegondolunk, mert az ember, aki csak úgy belegondol ebbe, akkor azt gondolhatja, hogy ha egy erdő védett, akkor azt nem szabad kitermelni. Most ez Magyarországon nincs így, és soha nem is volt így, sajnos. Az erdő törvény, illetve az erdész lobby az mindig is erősebb volt a természetvédelemnél, annál is inkább, mert jóval előbb voltak, és tulajdonképpen az erdészek voltak az első természetvédők a maguk idejében, mondjuk 200 évvel ezelőtt, amikor a selmeci hagyományok nyomán megalakult ez a, az a soproni iskola, amelyik az akkor még fenntarthatónak nevezett erdőgazdálkodásnak a, ugye ezt tűzte a zászlajára, és nyilván sokat finomodott azóta, de a lényeg az még mindig az agrár szemlélet benne. Tehát, hogy erdőt ültetünk, meg felneveljük, aztán learatjuk. És akkor a helyére megint ültetünk, felneveljük és learatjuk. És az erdő ezt nem bírja, mert az erdő az egy, úgy mondják, hogy klimax társulás, tehát egy utolsó, akár évezredekig fennmaradó, változatlanul fennmaradó élőlény társulás lehet. Tehát, ha belegondolunk, akkor mindenből erdő lesz egy idő után, hogyha hagynánk, akkor mindenből erdő lenne. Mondjuk csinálunk egy bányát, az az egyik legdurvább beavatkozás, az megtelik vízzel, és akkor ott lesz egy bányató. Az tájsebb egyébként, de egyre szebb, hiszen gyógyítja magát a természet, először vízzel, aztán a vízben megjelennek a szerves anyagok, és szépen ez az egész hosszú, akár egy évszázad alatt feliszapolódik, megtámadja úgymond a szukceszió, kinőnek belőle ágyszerűek, aztán pedig a fák, és a vége ott is az, hogy egy erdő lesz belőle megint. Csak ez egy hosszú-hosszú idő. Ezért nagyon nagy hiba az erdőhöz úgy állni, mint mondjuk egy búzaföldhöz. Az erdészeknek a kedvenc érve, hogy a búzát is le kell időben aratni, meg a kukoricát is, tehát akkor a fákat is, amikor a legjobb vágásérett korban vannak, akkor le kell őket aratni, azaz ki kell termelni. Most ezek a fák, például a bükkfa esetében 120 év a vágásforduló, tehát a 120 éves bükkfa az, amelyik a legalkalmasabb, akár ipari, akár bármilyen olyan fának, amit érdemes kitermelni. Tehát egy bükkfa elér 300-400 évig, vagy akár még tovább, tehát ez olyan, hogy az összes 120 éves erdőt mindig levágják, és nem hagyják őket idősödni, mint hogyha mondjuk az emberi társadalomban a 19 évesnél idősebb embereket leülnék és elvinnék valahová.
1: Ugye fontos egy
0: társadalomban.
1: Bocs, csak hogy fontos egy distinkciót tenni, hogy itt ugye arról van szó, hogy védett erdőkről beszélünk, tehát mi nem, ugye meg te is, tehát hogy amellett kardoskodsz, hogy ezeknek kell, vagy kellene védelmet kapni.
0: Igen, elsősorban, hát nyilván azok a védett erdőknél a társadalom valamikor, amikor megalapították a nemzeti parkot, vagy amikor megkapta ezt a védelmet, akkor a társadalom tulajdonképpen hozott egy közös döntést, hogy ezt az erdőt meg akarjuk védeni. És éppen ezért arra hivatkozni, hogy társadalmi érdek a letermelése, akkor itt egy ellentmondást találunk, hiszen akkor miért védtük meg. És ez az ellentmondás volt jelen egyébként a közelmúltig az erdőkezelésben is, tehát két gazdája volt a nemzeti parki erdőknek. Volt ugye a Nemzeti Park, aki a természetvédelmi kezelő volt, és volt pedig az erdőgazdálkodás, ami állami a legtöbb esetben a védetteknél, az pedig a vagyonkezelő volt. És akkor az egyiknek az volt a dolga, hogy megvédje, a másiknak pedig az, hogy kitermelje. És ezeknek egyességre kellett jutni, tehát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen békésnek látszó, de egyébként rendkívül feszült, ellenérdekelt tárgyalások folytak erdőterű tárgyalás címén, ahogy nyilván az erőviszonyok döntöttek mindig, hogy mi lesz kijelölve, és a természetvédők, már most a hivatásosakról beszélek, tehát a nemzeti parki munkatársak, azok vért izzadtak, hogy kompromisszumok árán megmentsenek egy-két foltot ezekből az idősödő, és ezért egyre természetesebbé váló erdőkből. És ennek egyébként a társadalom is egyre kevésbé tolerálja ezt, tehát nyilván eddig is, mondjuk 10 évvel ezelőtt is sok szomorúságot okozott az erdőjáróknak, hogyha azt látták, hogy a kedvenc erdőjüket, ami ráadásul egy szép öreg erdő volt, levágták, és egy sivatag van a helyén, de ugye bejött a képbe a klímaváltozás, és eléggé valószínű, hogy egy-egy ilyen levágott erdőrészletnek a helyén már nem lesz következő ugyanolyan őshonos fajokból álló erdő, mert nem fog tudni felnőni a kiszáradó, benapozott, esetleg eső és szél által erodált talajban. Amit addig a fák maguk védtek, tehát az erdő magának védi az erdőklímát, ha kivágod egy helyen, akkor onnan eltűnik maga az erdőklíma is, mert az összes többi faj, az a több ezer faj, ami még az erdőben él a fákon kívül.
1: De az a döbbenetes ezzel kapcsolatban, hogy azért ez mind nem rocket science, tehát hogy csak egy picit, hogy meg bemutassam azt, hogy tehát milyen beszélgetésekben, vitákban vagy erdészekkel, ugye még korábban megosztottál egy József nevű Facebook felhasználót, aki a természetvédők, írta ő, természetvédők szeretik a holtfát, mert akkor több a rovar, táplálék a madaraknak a rovarok, és a gombák viszont károsítják a fákat, a holtfa felhasználása viszont segít a széndioxid lekötésében, írta ő, erre írta te, hogy József a Soproni Erdészeti Egyetemen tanult, és a Szombathelyi Erdészeti ZRT-nél dolgozik. Józsefnek az a véleménye, hogy a talajba visszahordható holtfa nem segíti az erdő felújítását. József szerint az erdőben élő rovarok és gombák nem szimbiózisban élnek a fákkal, hanem károsítják őket. József még sosem hallott arról, hogy a gombák nélkül a fák nem tudnának kellő mennyiségű vizet felvenni a talajból. József szerint az erdei rovarvilág a természetvédők luxusa. Szerintem pedig az ilyen Józseffélék megértek arra, hogy keressenek valami másik szép hivatást, ahol kevesebb kárt tudnak okozni. A Soproni Erdészeti Egyetem pedig megérett egy komoly reformra, ha ez nem megy, akkor a bezárásra. A jelenlegi fabányászok helyett felelős ökológiai szemléletű szakembereket szeretnénk az erdőink kezelésére. Hogy lehet ilyen szakadék a között, amit te mondasz, és amit József képvisel?
0: József egyébként nem feltétlenül a megfelelő ellensúly most itt ebben a részben, mert nyilván azért a legtöbb erdőmérnök, meg olyan erdész, aki felkészült ebbe egy kicsit Józsefnél, akiről egyébként nem tudtam meg pontosan, hogy milyen státuszban dolgozik, azt annyit lehet, hogy ő csak egy favágó, vagy egy kerületvezető erdész maximum, de a lényeg, hogy azért ezt erdészek is tudják, amiket leírtam, csak hogyha, tehát amelyik erdész kimondja ezeket a dolgokat, amiket én, az azt is kimondja, hogy a védett erdőket nem szabad kitermelni gazdasági célból. És ezt van olyan erdész, aki kimondhatja, tényleg van, nem sok, viszont aki nem mondhatja ki, az nyilván az, aki kezeli ezeket az erdőket, hiszen neki az, vagy hát nem mondhatta ki a közelmúltig, mert neki az volt a dolga, hogy kitermelje őket. Most kérdés, hogy ahogy megváltozik itt a hozzáállás, a politikai irányítás változásával, hogy mi lesz a helyzet. Nyilván nem lesz akkora termelési kényszer az erdőgazdálkodók, az állami erdőkezelőkön. Elvileg ez az ígéret, tehát hogyha nem lesznek rákényszerítve arra, hogy kitermeljék a saját működésükhöz szükséges anyagiakat, és még plusz szolgáltassanak az állam, vagy most csúnyát mondok, de a kormány számára, mert egyébként ilyen is volt az előző rendszerben, akár faanyagot, akár anyagi javakat, tehát pénzt, akkor ők is felélegezhetnek. De nyilván nem ez volt a kérdés, egy kicsit elkalandoztam. Azt látom egyébként, és most már beismerik az erdészek, vagy legalábbis az erdész portálokon megjelent írások alapján elég sokan azt a részt beismerik, hogy a kommunikációt azt elbukták ebben a kérdésben. De ez azért van egyébként, mert úgy igazán hitelesen nem tudják kommunikálni a védett erdőknek a kitermelését. Hiszen a természetvédelmi törvény is kimondja egyébként, meg aztán, ha jól tudom, akkor az erdőtörvényben is voltak olyan jellegű változtatások az Alkotmánybíróság által, hogy egy természetvédelmi rendeltetési erdő nem lehet plusz gazdasági rendeltetést is adni. Tehát innentől kezdve nekik azt kell elhitetni ahhoz, hogy kitermelhessenek egy védett erdőrészletet, hogy ez a kitermelés, ez természetvédelmi szempontból volt jó annak az erdőnek.
1: Még az erdők, bocsánat, úgy kérlek, fejezd meg a gondolatodat.
0: Mondjuk ezt nyilván hogy az, hogy letermelünk egy erdőt tarvágással, vagy végvágással, mert újabban át van nevezve, de a lényege ugyanaz, hogy ez jó az erdőnek. Ezt szerintem senki sem hiszi el, tehát ezért is nehéz lesz ezt átvinni. Meg lehet szakmailag magyarázni, ráfogják a klímaváltozásra arra, hogy nem tud az erdő felújulni, és majd így biztos jobban fel tud újulni, és ez majd 60-70 év múlva derül ki, tehát akkor ők már nem lesznek felelősségre vonhatók. De mondom ezt hitelesen, tehát tudományos alapja ennek nincs. Egy erdőt, részletet, vagy egy teljes erdőt akkor lehet a legjobban megóvni, hogyha az egészséges részeket, az idős részeket békén hagyják, és a természetvédelmi kezelési célból legfeljebb az inváziós fajokat ritkítják ki.
1: Még maradva az erdőnél, de mindenféleképpen ugye az egyik, ugyancsak az egyik agenda, ami mellett többször felemelted a hangodat, az a vadászlobbi. És itt van egy történet, amiről nem, tehát én is csak mikor olvastam rólad, akkor szembesültem, ami elég jól mutatja a vadászlobbinak az elejét, itt a hőkamerák használatáról, és arról a túrázó történetéről, akit majdnem, tehát hogy életveszélyesen megsértettek. Kérlek, hogy mesélj nekünk erről a történetről is, és arról is, hogy a vadászoknak, vagy egyes érdekeltségi köröknek a gazdasági érdekei ebben az esetben is hogyan írják felül akár a Magyarország és a környezet érdekeit.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes téma, mert amikor azt mondtam, hogy a készülő Kufárok a templomban című filmben szó lesz a vadászatról is, és igen, bizony a túltartott vadállományról, akkor többen azt mondták nekem, hogy az erdészek nagy része mindent meg fog nekem bocsátani, hogyha erről is beszélek, mert az erdészeknek ez egy probléma. Tehát a vadászok az erdészek ellen érdekeltjei. Abban az esetben, hogyha nem ugyanaz a cég kezeli az erdőt, mint amelyik a vadat. Eddig úgy volt, hogy az állami erdészeti zérték voltak a legtöbb helyen, persze nyilván nem lehet ezt így kijelenteni, de sok helyen egyben a vadgazdálkodásra jogosultak is. És ilyenkor ugye az van, hogyha az ő vadja lerágja az ő erdőjét, akkor ezt egyszerűen mérlegre teszi, és kikönyveli, hogy melyikből van neki nagyobb kára, és melyikből van nagyobb haszna, és akkor rájön, hogy a vendégvadásztatásból nagyobb haszna van, és akkor inkább tartja nagyon rossz állapotban az erdőket, nagyon sok vaddal, csak hogy a pénzes vendégvadász, vagy adott esetben a politikus könnyen tudjon lőni vadat, akár egy fél óra alatt is. Ezért vannak egyébként túltartva a vadállományok Magyarországon, iszonyatos mértékben. Különösen azért tudom ezt tapasztalatból is mondani, mert ugye 4 évig forgattam Erdélyben, amiről azt hinnénk, hogy egy vad paradicsom, és közben nagyjából körülbelül 100 annyi patás nagyvad, a csülkös, tehát vaddisznó, szarvas és őz van ott. Alig lehet őket látni, és nem csak azért, mert nagyobb az erdő és jobban eloszlanak, hanem egyszerűen nincs akkora sűrűség, és ez az erdőn is meglátszik, tehát ki tudnak nőni a famagoncok, ki tud nőni a cserjeszint. Magyarországon egy csomó erdőben, még akár erdőrezervátumban is tudok olyat mondani, ahol semmiféle felújulás nem tud megvalósulni. Mert a szarvasok és a muflonok, ami egy utóbbi egyébként egy idegenhonos, nem is idevaló faj, csak a vadászat kedvéért tartják, lerágja, letapossa az egészet. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy az egészséges erdők az egy eléggé primér közérdek lenne mindenkit számára, nem csak az annak számára, aki oda megy kirándulni, hanem úgy egyáltalán, tehát az ökológiai szolgáltatások és a klímabeli szerepe miatt az erdőnek az, hogy egy erdő egészséges legyen, az mindennek jó, a víznek, a levegőnek, és nem sorolom tovább. Viszont ezt a közérdeket annak a egyébként 70 ezres vadásztábornak, ami Magyarországon van, ha jól tudom, akkor 70 ezeren vannak, és ebből 3000 a hivatásos vadász, a többi az hobbi vadász. Ezeknek a kiszolgálása viszi el, tehát ezek miatt egy csomó helyen az erdő képtelen felújulni, és hogyha az erdész fel akarja újítani, akkor be kell, hogy kerítse az adott részt, mert csak a vad kizáró kerítés mögött nő meg az erdő, vagy nő ki a makból a tölgy vagy a bükfa.
1: De hogy látsz arra lehetőséget, hogy azáltal, tehát hogy ugye ez egy minden-mindennel összefügg, tehát ugye gondolom a vadászok ugye eltetik ezeket az állatokat, azért nagyobb a szaporulat, a ragadozók, csúcsragadozók gondolom kevesebben vannak, vagy azokat is vadásszák, tehát hogy mindez, te látsz arra lehetőséget, hogy ez változzon?
0: Hát ez csak egy nagyon kemény szabályozással lehetne változtatni ezen, mert ez rendszer szintű és nagyon régóta beágyazódott dolog. Tehát pont mostanában írtam valakinek, hogy hát a vadászat az mindig is egy ilyen politikailag kivételezett szegmens volt, hiszen már a Ferenc Józsefnek is az egyetlen és kedvenc szenvedélye volt. Kádárék is vadásztak, Orbánék alatt is ott voltak a vadászok, Tibor semmilyen, azt hiszem még voltak jó páran, tehát hogy, és ezért olyan kiváltságokat kaptak, amik ugye tükrözik a mai állapotokat. Tehát az ő kiváltságuk az, hogy országosan így nézhetnek ki az erdők, és hogy ilyen szinten lehet túltartva a vadállomány. Egyébként amellett sem menjünk el, ezt írta nekem nemrég egy kommentelő, hogy 5000 személyi sérüléssel történő vadhoz köthető baleset, közúti baleset történik évente Magyarországon. Ez is a nagy vadsűrűség miatt van, és a törvényeket úgy találták ki nyilván, hogy a vadászatra jogosult nem tartozik felelősséggel, tehát ha elütsz egy vadat, akkor az a te felelősséged, és nincs kártérítés, és hogyha személyi sérülés van, akkor nincsen semmilyen kompenzáció. Viszont a vadat, hogyha kimutathatóan, nem tudom pontosan, hogy van a szabály, de hogyha kimutathatóan te voltál a hibás, még az is lehet, hogy magát a vadat is ki kell fizetned. Úgyhogy mondom, egy hatalmas kiváltság van, viszont az a jó hírem, hogy úgy látom, hogy az illetékesek, akik most azok lesznek, azok azért látják ezt a problémát, és meg fogják próbálni megoldani. Sajnálatos módon, vagy elsőre nézve sajnálatos módon úgy tűnik, hogy a vadgazdálkodás az agrártárca alatt marad a következő kormányban, míg az erdők azok a környezetvédelmi tárca alá kerülnek.
1: Ez akkor nem jó jel ezek szerint.
0: Tehát ez nem biztos, hogy baj, mert ugye eddig egy helyen volt, és ugyanaz döntött a kettőről, ami ráadásul ugye ellentmondásokat eredményezett. Itt van egy minimális ellenérdekeltség, ha csak üzleti szempontból nézzük. Tehát az erdésznek az érdekel, hogy minél kevesebb vad legyen az erdejében, ami lerágja. A vadásznak pedig az, hogy minél több vad, amire aztán lehet hívni a pénzes vendégvadászokat. Most máshova került, tehát most a környezetvédelem és az agrártárca kell, hogy lemeccselje egymással ezt a vadkérdést, hogy mennyi lehet a létszám, de egyébként az a vicces, hogy a törvények amúgy megszabják, tehát az, hogy ennyi vad van, ez még csak nem is törvényes. Még az előző rendszerben sem volt az. Csak elhazudják a vad számbecsléseket, mindig alábecslik, és statisztikailag nem jön ki jól. Tehát, hogyha azt írják, hogy mondjuk azért működnek, mert túl sok a vad, és ezért kell ennyi vadász, és megnézed, hogy mennyit lőttek ki évente, mit tudom én, mondjuk gímszarvasból, hogyha az a szám igaz lett volna, amit pár évvel ezelőtt mondtak országos állománynak, akkor már össze kellett volna, hogy omoljon a gímszarvas állomány. Mert annyit jöttek ki, de közben pedig nem omlott össze, tehát egyre több van.
1: Tehát meghamisítják. De ugye 70 ezeret mondtál, de most mondjuk egy nagyobb számot, ami ugye az a megjelent könyvednek is a címében van, az 1 millió, a könyved cím az 1 millió horgász országa. Egy picit beszéljünk, váltsunk át erre a témára, kérlek. Ugye azt írod, hogy nincs még egy olyan ország a Földön, amely akár csak megközelíteni ezt a horgász létszámot. Ez is nagy valószínűséggel azért ez egy inflálódott szám. Ugye, de hogy a legnépszerűbb szabadidős tevékenység. Miről szól ez a könyv, és miért vágtál bele?
0: Igen, hát a horgászat és a vadászat egyébként nagyon hasonlít egymásra, és hasonlóan is hat az élőhelyekre. Tehát az, ami a sok vad az erdőben, és amilyen állapotban látjuk az erdőket lerágva, ugyanolyan állapotban vannak a vizeink is, a túl sok telepített ponttól, amelyik ugyanúgy viselkedik, mint a vad az erdőben, tehát feltúrja a vizek ajzatát. A növényképződést, tehát a magasabb rendű növényzetnek a megjelenését nagyon visszaveti. Ehhez hozzájön az amúr is, amelyik még ráadásul direktben meg is eszi ezeket a növényeket. Szóval ez megint egy olyan gazdasági ágazat, ami egy hobbira épül, és most csak zárójelben jegyzem meg, hogy egy természetbántalmazó hobbira, tehát ugyanúgy, mint a vadászat, tulajdonképpen egy bántalmazó kapcsolatot ápol a természettel, és erre ennek alárendelték a teljes Magyarország természetes vizének az egész halállományát, tehát a jelenlegi halvédelmi törvény szerint a magyarországi halállomány, természetes vízi halállomány az nemzeti kincs, és ennek kezelésével a horgásszervezetek vannak megbízva. Legalábbis az alhaszon bérleti joguk minden természetes vízen, ők a halgazdálkodásra jogosultak. Ami meglehetősen egyoldalú, tehát nem érvényesülnek az ökológiai szempontok. Ugyanakkor a horgász létszám tényleg akkor elduzzad, ami már egy nagyon komoly természeti terhelés a vizeink mellett, és nem csak a ők maguk fejtik ki ezt a terhelést, hanem az ő kiszolgálásuk is, tehát a horgászhelyek kialakítása és a miattuk betelepített sok hal. Hát nagyjából erről szól, ezeknek a körüljárásáról szól a könyv. Az egymilliós szám egyébként kiderül a könyvből is, hogy az nagy rész azért lett ennyire felfújva, mert a Magyarországos Horgászszövetség, akik számolják ezt az 1 millió tagot, van most már 1 060 000 valamennyit, ez a szervezet szerette volna minél jobban, minél több embert reprezentálónak feltüntetni saját magát, különösen a választások előtt. Ezt lehet tudni, vagy biztos, te is tudod, hogy ugye a 25 év, vagy nem tudom mennyi, hány éven keresztül volt, 25 éven keresztül volt fideszes parlamenti képviselő, a Szűcs Lajos, aki a MOHOSZ-nak az elnöke volt. Uh-huh. És ahogy kiesett a parlamentből, meg ahogy a Fidesz összezsugorodott és kipukadt, úgy a MOHOSZ igyekezett megszabadulni Szűcs Lajostól, és bár még lett volna neki 2030-ig lett volna még elnök, mert nemrég választották újra, lemondatták gyakorlatilag erőszakkal. De a választások előtt egyébként ő maga, tehát Szűcs Lajos küldte körbe Orbán Viktor szavazásra buzdító levelét az összes magyarországi horgász szervezetnek és tagszervezetnek. Tehát olyan szintű propagandát folytatott, de egyébként mint ahogy mindenki, tehát ahogy a polgármesterek, vagy ahogy akár a miniszterek is, hogy párt propagandával foglalkoztak, már csak ezért is. Tehát ezzel is valószínűleg törvénysértést követtek el, ennek is várom, hogy mikor lesz valamiféle visszhangja vagy elszámoltatása miatt, mert olyan emberek is csinálták ezt, akik abszolút szakminiszterek, vagy mondjuk szakállamtitkárok voltak, és nem ez lett volna a dolguk, hogy mondjuk ukránozzanak, vagy magyar péterezzenek, vagy EU, vagy bűszerezzenek. Úgyhogy itt volt egy kis ilyen kis irányváltás előtti dezorientáció a MOHOSZ-ban, amit észlelhetünk még a mai napig is egyébként, tehát még nem tudják, hogy mi lesz.
1: Amit említettél, az egy fontos szempont, ami számomra is egy új információ volt, ugye a magával a horgászással kapcsolatosan, itt a sporthorgászatnál, ugye korábban azt nyilatkoztat olyan, mint hogyha lefutnál egy maratont, és a célban vízbe dugnák a fejedet, tehát hogy az ember azt gondolná, hogy a sporthorgászatnál, ahol a kifogott halat utána visszadobják a vízbe, akár a horog, ahol a sebet okozta, ott fertőtlenítik, tehát hogy ez egy ilyen humánusabb hozzáállás. De te azt mondod, hogy pont, hogy nem. Ezt kérlek, hogy fejtsd ki nekünk, mert ez számomra is abszolút új volt.
0: Jó, hát kérdés, hogy minél humánusabb. Tehát nyilván a hallal való bánásmód leghumánusabb módja az, hogyha ki sem fogod. Itt kezdődik. Ha viszont ugye a horgászatnak vagy a halfogásnak az eredendő célját nézzük, mert azzal is szeretnek ugye példálozni a horgászok, hogy 23 000 éves az első horoglelet Japánból, és ez a Okinaváról, és tehát hogy ez egy ősi foglalatosság, ugyanúgy, mint a halászat. De hát ott is, ugye nyilván a halfogás célja mindig is az volt, hogy a halat elfogyasszuk. Hát a zsákmányszerzés, a halhúsnak a megszerzése. És az, hogy mikor kezdtünk el szórakozásból horgászni, tehát rekreációs célból, az jóval fiatalabb ennél, amikor ugye már nem szorultunk rá arra, hogy megegyük a halat. Most is egyébként egy csomó horgász azért horgászik, hogy elvigye haza a halat, de egyre több olyan van, aki meg soha nem vinne el halat, és kikéri magának. Itt is feszül köztük egy ellentét, és nyilván ők humánusabbnak tartják magukat azok, akik visszaengedik De ha belegondolunk abba a tevékenység céljába, hogy tulajdonképpen akkor viszont azért megyek ki, hogy szenvedést okozzak egy állatnak, aki nekem nem kell, tehát nem vacsorának kell, hanem visszaengedem. A végeredmény az, hogy tovább él, az igaz, de meg lett kínozva. És céltalanul lett megkínozva, tehát egy olyan célból, hogy én közben jól érezzem magam. Ez pedig ugye egy viszonylag kevés indok ahhoz, hogy megkínozzunk egy állatot. És az állatvédelmi törvényünk is azt mondja ki, hogy a gerinces állat indokatlan bántalmazása, amely sérülést, maradandó károsodást vagy pusztulást okoz, az állatkínzásnak minősül. A vacsorafogás esetén ez ugye nem áll fenn, mert ott az indok, hogy egy elidegeníthetetlen jog, hogy én a hazai vizek halállományából valamennyi rámső részt, amiért egyébként fizettem, hiszen horgász vagyok, és megvettem az állami jegyet, már most általános alanyt használok, mert én nem vagyok horgász, hogy amiért ők ugye fizettek, azt a mennyiséget elvihetik. Kifogni és visszaengedni viszont bármennyit megtehetnek.
1: Ez nem minden országban van így, ugye? Tehát, hogyha jól emlékszem, hogy talán, hogy Németországban ez nem lehetséges.
0: Igen, egy-két nyugat-európai ország egy-két tartományában, illetve azt hiszem, hogy Németországban nagyobb helyen ez már tilos. Tehát az ottani állatvédők azt elérték, hogy csak élelemszerzési célból szabad horgászni. Én is találkoztam ilyennel Ausztriában, amikor forgattam a szilvaúrú keszegek ívását, és lehet egy horgász, és elkezdett horgászni. Fogott három domolykót 15 perc alatt, és aztán összepakolt, és eltette a három domolykót egy zacskóba, és elment. Meg valaki mesélte, hogy oda költözött, és elkezdett így szórakozásba horgászni, és rászóltak, hogy vissza ne dobd már a halat, hát ha ezt meglátják, akkor meg fogunk büntetni. És ennek olyan eredménye lett egyébként, csupa jó. Tehát például az is, bár most a horgászok ennek nem fognak annyira örülni, de hogy ugye meg csökkent a horgászattal töltött órák száma. Ezáltal a Miszparton töltött idő száma is, és a természet zavarásának az ideje is lecsökkent. Visszaesett az eladott horgász eszközöknek a mennyisége, ami megint csak üzletileg egy ilyen rossz dolognak tűnik, de egy csomó szemét, mert ebből mind szemét lesz a végén, egy csomó szemét nem kerül eladásra ezáltal. Tehát visszatereli ezt a tevékenységet egy olyan fenntarthatóbb mennyiségre, vagy intenzitásra, amit viszont a sporthorgászat és ez a korlátlan élvezkedés, amikor akár egy hétre kimegy valaki, és csak ezzel foglalkozik 24 órába, vagy nem egy hétre, mert van, aki mondjuk egész évben ezt csinálja, tehát aki mondjuk hivatásos versenyző, azok összehasonlíthatatlanul nagyobb terhelést okoznak, mind állatvédelmi szempontból, mind környezetvédelmi, mind pedig ökológiai, vagy hát természetvédelmi szempontból.
1: Ez ugye mindezek az ügyek, amikről beszéltünk, te nagy nyilvánosságot kaptak, és tényleg nagyon-nagyon sok interjút is adtál. Hogy éled meg ezt a fajta hírnevet, és az ezzel járó kritikákat, gyűlölködéseket? Tehát ez hogy befolyásolja azt a terveidet, és kérlek, hogy így sződ át, mert ez lenne a záró kérdés, hogy mindezek ellenére, vagy mindezek mellett milyen terveid vannak?
0: Hát egyfelől én általában a konfliktusokat mindig is úgy éltem meg, hogy átfolyatom magamon, és megpróbálom tehát ha valaki gyűlölködik, akkor azt visszafolyatom, vagy visszafordítom ő rá. Ez még a régi harcművész időkből származik ez a filozófiám, és ezt át tudtam ültetni testi konfliktusból szellemi konfliktusba is. Tehát ez teljesen jól működik, ez látható a komment szekcióban is sok esetben, hogy valaki megpróbál, nem tudom én, felidegesíteni, és ő sokkal idegesebben távozik, én pedig egyre nyugodtabb vagyok. Ez egy olyan dolog, ami egy szerencsés lelki alkat bennem, tehát nem kell megerőltetnem magam ehhez, hanem ez jön zsigerből. Nyilván a folyamatos, és mondjuk egész ágazatok, vagy egész ilyen hobbi lobbik, mint a horgászatnak a felém irányuló gyűlölködését, azt hogyha ha magamban nézek, akkor nem, nyilván nem viselem jól, és ezt senki nem viselje jól. De tudom kezelni. És hogy van egy folyamatos, egy fontosabb cél az, hogy a vizek, a halállomány, a természet meg legyen óvva, és egyébként ez azoknak a gyűlölködő embereknek is jobb lesz hosszú távon, csak még nem tudják. Tehát igazából őket óvom saját maguktól. A terveim, amikről kérdezel, most ugye a két film készül, az egyik a már említett Kufárok a templomban film, ami az erdőgazdálkodásról szól, és egy kicsit a vadgazdálkodásról is, de főleg inkább az erdőgazdálkodásról. Ott olyan változások vannak, hogy ezeket még így megvárom, így kíváncsian várom, hogy mik fognak történni, ezért is nem készült még mindig el a film, gyűlik az anyag. Most, hogy megtörtént a választás és a kormányváltás, vagy rendszerváltás, felbátorodó emberek keresnek meg engem, hogy róluk is forgassak, tehát olyan erdészek, akik erdészek, hangsúlyozom, tehát nem minden erdész az ellenségem. Nagyon sok erdész megkeres azzal, hogy nagyra tartja ezt, hogy én ebbe beleálltam, és most már ők is szeretnék a saját történetüket elmesélni. Úgyhogy még egy csomó helyre el kell mennem, csomó erdésszel, és nem csak erdésszel persze találkoznom, úgyhogy nem tudom még, hogy ez mikor fog elkészülni ez a film, az is lehet, hogy nem is fog beleférni egy filmbe, ez a rengeteg anyag. A másik film
1: az ér, igen? Ugye? A másik film.
0: Ja igen, de az már elkészült az ér.
1: Oh.
0: Számítottam ide, de igen, az ér.
1: Nagyon prolifikus vagy.
0: Igen. A vízmegtartás ügye tulajdonképpen.
1: Ami most ugye ugyancsak az aszályok miatt is, meg azt, hogy végre valahára tényleg változás látszik. Ez most nagyon aktuális téma.
0: Igen. Igen, de szerencsére egyébként úgy látom, hogy ez már nagy részt azért átment. A módszerekben van még mit finomítani, tehát a vízmegtartási, illetve vízpótlási módszerei kísértetésen hasonlítanak a vízelvezetési módszereikhez. Tehát át kellene programozni magukat, hogy nem minden esetben medrekbe kell kormányozni a vizet, és nem minden esetben szivattyúkon és csővezetéken keresztül, hanem gondolkozzanak egy kicsit ökológiai vonatkozásokban. Tehát mondjuk ne féljenek el szabadjára engedni a vizet egy réten, vagy egy mélyfekvésű területen, és hadd folyjon, amerre akar. Ez még nekik, tehát még belőjük van nevelve, hogy az árvízes, az ellen védekezni kell. Na de visszatérve, az érnél, ugye az ér mellék lecsapolásáról szól az a film, és az tulajdonképpen egy riportfilm. Olyanok beszélnek benne, akik éltek a lecsapolás előtt, mert ez a lecsapolás ez 1968-ban történt, Ceausescu parancsára, és ott igazából az akkori eszközökkel jóval hatékonyabban, mondjuk, mint a 100 évvel korábbi folyószabályozások, szinte egy év vagy még kevesebb idő alatt lecsapolták az egész területet, és most már nyoma sincsen, tehát nem úgy csapolták, hogy meghagytak valamennyi százaléknyi vizet, hanem semmit. Semmit, egy tenyérnyi vizet sem, ez Ceausescu kifejezett parancsa volt, sőt fenyegetése, hogyha meglát egy tenyérnyi vizet, akkor fejek fognak hullani. És most meg is látszik ez a területen, tehát az ottani gazdálkodók küzdenek a vízhiánnyal, csupa szántóföld az egész. Ugyan az ottani, tehát a romániaira jellemző kis parcellás, tehát nem olyan óriás földek, mint Magyarországon, de száraz, kukorica, napraforgó, és nincs víz. Nagyjából erről szól az a film. És akkor a másik film, tehát amit az előbb akartam még mondani, ez pedig a Dunáról szóló film, ami a Duna ölelése címet viseli, és ez már 2024 augusztusa óta forgatom, és várhatóan 2026 végére vagy 27 első felében fog elkészülni, főleg a Dunai szigetekről fog szólni, meg egy egészséges folyó működésről, amiben szintén bele rombolunk mi a duzzasztókkal, meg a hajózással és az egyéb folyóromboló tevékenységeinkkel.
1: Mindenféleképpen szeretnénk majd erről beszámolni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és azért több témába is bele tudtunk kapni, de számítok rá, hogy még beszélgessünk a munkádról, amihez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Szendőfi Balázs volt, természetfilmes zeneszerzés halkutató volt az Erőmű mai vendége. Köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm. Én is köszönöm. Sziasztok.
1: És hát két hét múlva lesz Erőmű itt a Tiloson, addig is hallgassátok a Tilost, és persze minket is majd két hét múlva. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a Nat Geo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása, vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani. A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott, és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempész módszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben, az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
2: Szomorú látvány nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegélyt ne közelítsék meg. Írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszaprétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szép jó napot kívánok, ez itt a Tilos Rádióban, a Szappanopera helyett, DJ Szappanoperátor, Szegedi Lacca.
1: És a
0: vendégünk
1: nyár.
0: Nincs, nyár van viszont, és ez
1: kellemes,
0: nagyon jó.
1: Finom, kell kicsit felhős, bár jelenne még egy hónapig, de nem lesz.
0: És ugye néhány napja beindult a Pride rendezvénysorozat, ami még nem a felvonulás Pride, hanem a különféle ilyen-olyan rendezvények, ezekről is esik ma szó, de egy olyan viszonylag friss hírt találtunk, ami egyszerre szomorú, meg érdekes. Hiába kérte több mint 1 millió ember az Európai Unió, nem tiltja be a terápiákat, amik egyesek szerint gyógyítják a melegséget. Ez az úgynevezett reparatív vagy konverziós terápiáknak a betiltásáról szólt, mert hogy egy olyan civil kezdeményezés született, hogy szólítsák fel.
1: Igen, egy francia csoport, az ACT Against Conversion Therapy, ez egy ilyen direkt ezzel foglalkozó, már 24 óta indították ezt az európai polgári kezdeményezést.
0: Egy millió embernek alá kellett írni, hogy
1: igen,
0: a...
1: És meg is lett.
0: És ez meg is lett, viszont a Európai Unió, vagy a Európai Bizottság pontosabban...
1: Az a legfőbb szerve, ugye?
0: Így van. Hát most született egy döntés, miszerint a bizottság megvizsgálta a jogi lehetőségeket, és a bizottság ajánlást kíván elfogadni, amelyben felszólítja az uniós tagállamokat a konverziós terápiák betiltására. A bizottság 27-ben fogja elfogadni azt az ajánlást, amely kötelezettséget vállal arra, hogy támogatja az országokat az ilyen káros gyakorlatok betiltására irányuló erőfeszítésekben. Hát ettől bonyolultabb módon nem is nagyon lehet megfogalmazni.
1: Ennyi barátságosság, de mégsem egy határozott.
0: Igen, tehát nem egy határozott. Pedig hát igen, tehát akár születhetett volna is. Ez egy nagyon sajátos, meg érdekes döntés, hiszen persze egy politikai döntéshozó szervezetnek mindenféle dolgot figyelembe kell venni, és itt láthatóan figyelembe is veszik, és ezért nem tiltják be.
1: Azon gondolkodom, mi van a serpenyő másik oldalán, mi a hozomány, az értéke, hogy nem abajgatják, nem mondanak határozott tiltást.
0: Hát határozott tiltást nem mondanak. Határozott tiltást nem mondanak, igen. Viszont azt mondják, hogy ajánlást fognak tenni.
1: És tehát, majd csak 27-ben, tehát addig egy vagy két ilyen átnevelő tábor még le tud zajlani.
0: Hát,
1: tehát az gyakorlati szemlőzik. Bár mi azt elmondtuk már korábbi műsorban is témába vágva, hogy nem tudunk sem, te se, én se, a vendégünk nem tudott akkor konkrét magyarul.

0: meg lehet és meg is kell változtatni, vagy el kell nyomni, ha az nem felel meg annak a normának, amelyet mások egy adott környezetben és időben kívánatosnak tartanak. A riport szerint ezek a gyakorlatok következetesen arra irányulnak, hogy a nem heteroszexuális egyénekből heteroszexuális, a transzneműekből pedig cisznemű egyének váljanak. Tehát ugye zárójel a cisznemű az, aki elégedett a saját biológiai született adott testével, és nem akar ezen vált, tehát a lelki, a pszichés neme és a testi neme egybevág. Folytatom, a reparatív terápia atyának az amerikai Joseph Nicolosit tartják, a pszichológus az 1980-as évek elején alkotta meg a fogalmat. Nicolosi úgy vélte, hogy a homoszexualitást a gyermekkori traumák okozzák, amik eredhetnek például szexuális vagy érzelmi bántalmazásból, vagy a gyermekek nemével kapcsolatos negatív szülői üzenetekből. Ő szerinte, ha ezeket a traumákat reparatív terápiával kezelik, akkor az gyakran a nem kívánt azonos nemű vonzalmak csökkenését eredményez. Nos, Nicolosi, még két sor, 2017-ben ugyan meghalt, ám a fia, ifja Joseph Nicolosi azonban folytatja apja örökségét, megalapította a Reintegrative Therapy Association RTA nevű szervezetét, és megalkotta saját terápiás fogalmát, a reintegratív terápiát, átcsomagolták az árut. Erről azt állítja, hogy nem a szexuális orientáció megváltoztatása célja, csupán a terápia mellékterméke, elsődleges cél a traumák kezelése.
1: Van egy félmondat, ami fölött te simán átsiklottál. No, idézted pontosan a írott szöveget, igen. Csak a súlyát nem jelezted, hogy ez egy szakképzett pszichológus, igen, iskolája.
0: Igen.
1: 1980-ban. Ugye a gyereke átvett, tehát hogy attól még, hogy valaki egy bizonyos szakmát mivel, hogy pszichológus, vagy pedagógus, vagy...
0: Nem írja a cikk, hogy a fiának van a végzettsége.
1: Mindegy, lényegtelen ebből a szempontból. Igen. Tehát, hogy egy pszichológus, azért már 1980-ban is lehetett tudni, hogy ez azért nem egészen
0: nem
1: van
0: úgy,
1: így.
0: Igen, hiszen tehát, már 73-ban vannak... törölték a homoszexualitást.
1: Így van, tehát, hogy...
0: Kézikönyvből az amerikai pszichológiai társaság.
1: Így van, mert 73. A tudomány az egy csomó mindent mond erről, csak ugye... Vannak emberek, vannak olyan tudósok, és tudós maradt.
0: Tehát a WHO csak 90-ben távolította el a homoszexualitást a betegségek nemzetközi osztályozásából, tehát volt 13
1: év. De az amerikai pszichiátriai társaság már 73-ban kivette a homoszexualitást a diagnosztikai és statisztikai kézikönyvéből.
0: A DSM-ből, igen.
1: Igen, tehát vita van. Ezzel a dologgal kapcsolatban nekem nincs kétségem, igen. De hát ki vagyok én?
0: 17 országban van teljes tilalom rá, 8 uniós tagállamban is, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Málta, Németország, Portugália és Spanyolországban. Tehát oké, hogy a vezető országban az van, de Cipruson is, Máltán is, ahol azért elég erős a vallás, és Portugáliában is átlátták, hogy ennek nincs.
1: És hát Magyarországon viszont nincs olyan törvényi szabályozás, amely kifejezetten tiltaná a konverziós vagy reparatív terápiákat. Ugyanakkor az egészségügyi törvény, és amit mind a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Pszichiátriai vagy Pszichológiai Társaság etikai kódexe is tartalmazza, hogy csak tudományosan bizonyított, bizonyítékokon alapuló megközelítések elfogadhatók a szakmában. És hogyha valaki ezt komolyan veszi, akkor ugye az van, vagy az lesz, vagy az kellene, hogy legyen, hogy ne legyen ilyen konverziós terápia Magyarországon.
0: Illetve etikai védségnek minősül, mert a magyar szaktársaság ugye ezt nem ezen alapul. Tehát abból már lehet kezdeményezni jogi dolgokat.
1: És hát az a furcsa, hogy Magyarországon nem hallunk erről, vagy én legalábbis nem hallottam olyan hiteles forrásból akár csak egy állítást, hogy ekkor és ekkor, itt, igen. És itt konkrét volt ilyen konverziós terápiás eset, viszont történés
0: foglalkozás. Pszichológus, aki a Magyar Pszichológiai Társaság LMBT szakciójának tagja, volt Marian vendégünk évekkel ezelőtt, egy magyarországi jelenlétről szóló kutatásban 2021 és 22 márciusig tartott. Online kérdőjében 538 mintából 54-en, ez 10%, mondta azt, hogy valamilyen formában részt vett reparatív

0: alternatív terápián. Most lehet, hogy ezt például egy egyházi eseményen, egy prédikáció, vagy egy ilyesmi folyamatos nyomásgyakorlás is annak vesz egy kérdőív kitöltő, hiszen
1: vagy
0: nem
1: egy olyan pszichológus, aki, hogy mondjam, nyomás elég gyakorol. Régi nézeteket képvisel.
0: Igen, igen.
1: Láttam, hallottam én nem egy olyan pszichológust nyilatkozni, aki, hát róla el tudom képzelni, de ugye az, hogy én el tudom képzelni, hogy annyira maradi ózsdi nézeteket képviselt a szexualitással összefüggésben, hogy csak úgy nem, hogy Jézus Máriám, szegény emberek, akikkel...
0: Kliensek, igen, igen. Kell dolgozik. Hogy kiket lehet kerülni, állítólag ugye a Fidesz kormányzás alatt azért nem bújtak el ezek, illetve erőre kaptak ezek a nemzetközi szervezetek, vagy itthon is néha próbáltak. Szóval van egy nemzetközi alapítvány, a Szabad Terápiás és Tanácsadó Választásért nevű brit szervezet, ami már 16-ban próbálkozott, náluk rendezték meg a konferenciájukat 18-19-21-22-ben is, lehet, hogy az idén nem kap, idéntől vagy jövő évtől már nem kapnak erre meghívást vagy engedélyt. Ez az IFTCC, az angol rövidítése. És hát úgy tudom, hogy van egy magyar, egy hölgy a szóvivőjük, nevekkel gondban vagyunk néha megint több hónap után, vagy több év után, akik hát az amerikai nézeteket itthon próbálják elnépszerűsíteni ebben. Beúrana neked is a neve a társaságnak, hogyha... Hosszú még a cikk a lakmusz.hu-n tárgyszerűen, tényszerűen például krakói eseményekre is kitekint, ahol tavaly októberben Lengyelországban találkoztak ezek az IFTCC-sek. Aztán 26 novemberében Krakkóban tartják majd az éves összejövetelüket.
1: Hát
0: ők is élik az életüket. Csak
1: hát azért semmi gond nincs, hogy...
0: Ez más kérdés.
1: De akár itt Budapesten is megtarthatják, tehát jogilag ez úgy még, hát igen, szóval ez egy ilyen nagyon lazán szabályozott rendszer.
0: Igen. Vannak rések, igen.
1: Szakmailag, politikailag, ideológiailag támadható, vitatható, de mégsem történik meg. Tehát nem lehet betiltani ezt a fajta logikát, szembe kell szállni. Csak hát az a baj, hogy hát Magyarországon ahhoz esetek kellenének, hogy konkrétan lehessen beszélni róla,
0: igen,
1: mert
0: igen.
1: Így, hogy a világban zajlik ez a folyamat, amiből aztán következik, hogy és ezért eléggé benne vagyunk a világ vérkeringésébe, tehát biztos, hogy itt is vannak leágazásai, vagy leágazási lehetőségei,
0: igen, igen.
1: De nem tudunk vele mit kezdeni. Mármint, hogy a nyilvánosság nem tud vele mit kezdeni, mert ez legalább annyira rejtett és titkos, mint maga...
0: Jó, felfogott érdekükben, igen, rejtett.
1: Igen.
0: Egyelőre. És van egy üzleti vonatkozása, ugye Netflixes és HBO Max-es dokumentumfilmekben nyomon követhető, hogy ezek súlyos összegekbe kerülnek a szülőknek általában, tehát dollár tízezres szinten mozognak ezek a párhetes táborok, ami azért már ott is zsebenyúlós.
1: Hát erre mit tudok mondani? Ezt akartuk, kapitalizmust akartuk, mindent meg kell fizetni, hogy ennek ez az ára, és ezt kifizetik, akkor üzletileg rendben van a dolog.
0: De itt csak nem üzleti, nem csak üzleti vonatkozások játszanak, hanem lelki megnyomorítás, meg egyéb.
1: Hát itt tartunk, tehát, hogy közös, kollektív, uniós szintű betiltás nem lehet, vagy nincs egyelőre, majd jövőre lesz valamiféle ajánlás. De hogyha találunk élő példát, szereplőt, én például...
0: Nagyon... Például most, hogy betelefonálósok vagyunk, és aki hallja, hogy
1: például...
0: fél hétig még, ha valakit hallott ilyenről, hogy valaki részt vett ilyen a szervezetten, akár adatokat is tud, vagy nem, szívesen várjuk,
1: igen,
0: a telefonját.
1: Igen, és például nagyon kíváncsi vagyok, hogy az a katolikus pap, bocsánat, a nevekkel mindig bajban vagyok, aki időközben Hodász András atya.
0: Hát, most nem tudom,
1: könyvhétre megjelent egy könyve.
0: Már igen.
1: Hát,
0: hiszen laicizálták, azt hiszem.
1: Papi Frankónak a szerkesztője, hogyha igen, így jött, de hát most már igen. Civil ember megírta a könyvét. És nagyon kíváncsi vagyok, még nem jutottam hozzá, könyvhéten jelent meg, de úgy döntöttem, hogy elolvasom, és megpróbálom becsábítani ide, mert...
0: Izgalmasnak lenne, igen.
1: Őt mindig emlegettük, de soha nem sikerült megszólaltatni.
0: Igen, abban a korszakában, amikor ő is azért a folytsuk el magunkban, maradjunk csak homofilek, ne éljük meg a melegségünket dolgokról beszélt. Akkor is említettük őt az elmúlt rövidke negyed századunk alatt, aztán a változást is említettük, amikor előlépett nyílt melegként, és átlátta ezeket a hibáit. Tehát egy nagyon érdekes személyiség, egy
1: meglátjuk. Azonos személyiség. Úgyhogy olvasunk, és utána beszélgetünk. Telefon meg él, működik, 215-37-73.
0: És a tilos weboldalon a csetfalunk.
1: Így van, és Némi Cseh Tamás.
2: Légy ma gyerek, és játsz megint velem.

játszunk megint, hogy az idő nincs hályog alatt, hogy a tangó divat. Légy ma gyerek és búj függöny mögött, lessük meg azt, hogy

0: hisz a tangó még ma is divat.
1: Mielőtt belemennénk az hónap programjaiba, egy fura ajánlatot fogok elmondani.
2: Halljuk, halljuk.
1: Hát nem annyira fura, csak ugye mi nem nagyon szoktunk így direktbe ajánlgatni ezt-azt, de most...
2: Hiszen közösségi rádió vagyunk, így van.
1: Így van. Egy Népszava online-on megjelent LMBT kérdés, biológiai jog és kultúrház címmel egy Boldogi Zsolt nevű fiatalember, nem ismerem, tehát még csak...
2: De ismerős a neve is szerzőként.
1: Igen, de személyesen például én nem ismerem. Meg mondjuk Cene Gábort ismerném, csak igen, ezt nem Cene Gábor írta. Szóval a dolog lényeg, hogy van egy nagyon jó összefoglaló arról, hogy és akkor az LMBTQI ügyekben mi van biológiai, jogi és kulturális, és mindezt hazai és nemzetközi összevetésben nagyon szépen összefoglalva. Én nem mennék bele, mert igazából semmi vitatni valóm nincs vele, mint ahogy a konverziós terápiával kapcsolatban volt, vagy lenne, meg van vitatni valóm. Ebben teljesen egyetértek, és nagyon pontosan fogalmazza meg, hogy mit, mikor, hogyan, hogy a nemi identitással kapcsolatos jogszabályok, és mindezt nem elvisik, hanem konkrétan, hogy ekkor hozták ezt a törvényt, a 2010-es törvényt, ilyen a 2025-ös gyülekezési törvény módosítása, mit jelent a gyermekvédelmi logika, tehát finoman, nagyon jól össze van foglalva. Szerintem nem most április 12-e kapcsán készült ez az összeállítás.
2: Régebben, kicsit régebben akkor.
1: Picit, de nem sokkal, mert például az, hogy döntött az Európai Uniós Bíróság, hogy uniós jogot sért az Orbán kormány gyermekvédelmének nevezett törvénye, az a választások előtt néhány nappal, vagy egy-két héttel korábban jött ki, tehát még ez is benne van. Úgyhogy
2: hát elégedett vagyok. Egy novum is, hogy Magyar Péter miniszterelnök várja egy újságírói kérdésre válaszolva napokban mondta, hogy várja a szakmai szervezetek javaslatait az azonos nemű párok házasságának ügyében, és ez alapján dobott egy körlevelet Vég Dávid az Amnesty-től, ugye ő az igazgató, hogy mi az Amnesty-nél évek óta foglalkozunk a házassági egyenlőség kérdésével, a kérés másnapján elküldtük javaslatainkat már is a miniszterelnök úrnak. Az út világos ahhoz, hogy Magyarországon minden család biztonságban, szeretetben és gondoskodásban élhessen, az állami gyűlöletpropaganda után végre egyenlőséget kell biztosítani az azonos nemű pároknak is. A magyar emberek számára fontos az összetartozás, az emberi méltóság és a család, minden ember, így az azonos nemű párok kapcsolatának és családjainak az egyenlőként való elismerése annak jele lenne, hogy ez az ország valóban az újfajta politikai korszakot nyit, és valóban megtörténik a rendszerváltás. Működő és emberséges ország olyan, ami a megosztásáját összeköt, ami tiszteletben tart minden családot, ami a magyarok valós problémáira és szükségleteire összpontosít. Az előző kormány álságos módon ellenségképet kreált a szexuális és nemi kisebbségekből, aminek hatására sokan elvesztették a családjukat, munkájukat, vagy elhagyták hazájukat. Ahelyett, hogy az ország legégető problémáira keresett volna megoldást, az Orbán kormány propagandamilliárdokat nem kímélve félelem és gyűlöletkeltésre használt ezeket az embereket, írja Vig Dávid. Az emberi jogokat sértő kirekesztő jogszabályok után figyelmet generáltak az akkori kormánynak, de semmiben sem járultak hozzá a gyermekek védelméhez, és azokhoz jobb legyen az emberek élete. Itt az ideje, hogy ez megváltozzon, és magunk mögött hagyjuk az Orbán korszak megosztó politikáját, hogy mindenki számára szabad, biztonságos és egyenlő Magyarországon élhessünk, írja Vig Dávid az
1: elnöke,
2: vezetője.
1: Ez az egyik ilyen politikai megközelítés. A másik, ugye, ha már emlegetve volt itt a miniszterelnök, az ő parlamenti beszédében, hát enyhén szólva nem ilyen szabatos, nem is hát politikailag korrekt, hanem direkt politikai módon megfogalmazott amnestis szöveg mellétéve. Nagyon érdekes, mert ugye az amnesti szövegéből az derül ki, hogy ők igazából támogatják a házassági egyenlőség intézményének a bevezetését vagy elfogadását. Ez azért még nem jelent meg a parlamentben, mint vitatéma, de az már igen, és éppen Magyar Péter egyik parlamenti beszédében egy fideszes felszólalásra reagálva ugye elmondta, hogy hát az állami gondozott gyerekek örökbefogadásánál mennyivel jobb egy azonos nemű pár által való nevelkedés, mint egy, és akkor jött a többi. Na erre aztán jöttek is a megfelelő politikai oldal szerinti nyilatkozatok, elutasítások és így tovább, de hát ugye abból a két mondatból az derült ki, hogy Magyar Péter személyes véleménye szerint az azonos neműek örökbefogadása teljesen természetes és elfogadható, vagy elfogadni kellene. Hogy ez mikor jelenik meg a jogszabályba, az egy másik kérdés. Én azt remélem, hogy minél hamarabb, de ugye nem tudjuk, és hát ugye itt akárhogy is nézzük, két és fél hét múlva felvonulás lesz. Elvileg nem tartok attól, hogy a rendőrei nem úgy viszonyulnak majd ehhez, mint ahogy tavaly vagy tavaly előtt, és így tovább, hanem végzik a dolgokat, de az a törvény, ami tavaly is érvényben volt, és az alapján elutasították.
2: Az most is aktuális.
1: Az most is aktuális. Nem félek tőle, hogy el fogják utazni. Sőt, bár be is jelentették, hogy a rendőrség tudomásul vette ezt a történetet. Igen. Úgyhogy meglátjuk. És
2: mindenképp ezek pozitív előjelek nyilván a törvénykezésben is.
1: Így van. Viszont...
2: És hát bocsánat, még akik ezt a műsort hallgatják régebb óta, pontosan tudják, azt Kári Sóra beszélem, de hát nem csak azok hallgatják, akik mindig minket hallgatnak, hogy ne kipróbált ösvényeken járunk, tehát nem azon, hogy egy teljesen új dolog, és jaj, mi lesz, ha meg mi lesz belőle, már 600 szivárvány család van Magyarországon. 600 körüli nevel gyermeket, tehát férfi-férfi, nő-nő párok, aztán a világban Egyesült Államok, Nagy-Britannia, stb. 20 éve, tehát látjuk, hogy megy, és semmiben sem magasabb a homoszexualitás, leszbikus hajlam, vagy a transzexualitás az azonos nemű szülők által nevelt, akár biológiai, akár örökbefogadott gyermekek arányában, ezt kutatják, vizsgálják régen a fejlett országban, mint bármilyen más családban, heteró családban.
1: És van egy barátunk, félmeddig kollégánk, Adam Jurevics, aki
2: néha
1: megjelenik itt a stúdióban, igen. De mostanában az identitás.com publikál viszonylag sokat, és az egyik írása az a címe, hogy Magyar Péter, nem én fogom eldönteni a házasság kérdését, idézőjelbe. Ami mennyi,
2: hát csak... ez demokratikus országban ne is egy ember döntse, vagy egy miniszter,
1: így van. Szó szerint valami ilyesmit mondott, hogy Magyar Péter egy parlamenti felszólalásában arról beszélt, szerinte nem egyetlen politikus feladata eldönteni, mit jelent a házasság, hanem erről a magyar embereknek közösen kell gondolkodniuk, és ebben teljesen egyetértünk. A házasság és az LMBTQ plusz emberek jogainak kérdése továbbra is az egyik legmegosztóbb társadalmi és politikai téma Magyarországon, igen. És ez a bizonyos tegnapi parlamenti szóváltás során, mert egy Fidesz-KDNP-s politikus arról kérdezte Magyar Pétert, hogy változtatna-e a házasság jelenlegi fogalmán, státuszán, ugye az alaptörvényben rögzített ennek a meghatározása, és ugye a válaszban a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a család és a házasság környékében nem neki kell dönteni, hanem egy társadalmi párbeszédre van szükség. Mert ebbe sincs vitám Jurevics Ádámmal, illetve az írásra. Igen. Társadalmi vitára
2: akkor
1: van szükség, ahol tudomásul veszik, vagy figyelembe veszik azt a tényt, hogy a jelenleg érvényes magyar alaptörvény értelmében én hiába élek 20-valahány éve az én párommal, igen. Mi nem számítunk családnak.
2: Hát egy bizonyos neres alaptörvénymódosítások szellemében nem
1: számítunk. Igen, meg viszont... hogy Igen.
2: A felmérések azt bizonyították az utóbbi, NER utolsó két év alatt, úgy, hogy ezek a nagy ellenintézkedések jöttek, vagy pár évében, hogy erősödött a társadalom elfogadottsága, mind az örökbefogadás, mind a melegházasság.
1: Igen, de ettől még, hogy a közvéleménykutatások ezt bizonyítják, az alaptörvény, alaptörvény, és igen, most is hatályos.
2: A jog az jog.
1: Tudjuk, hogy belátható időn belül lesz változtatás, csak ugye az egy nagy kérdés, hogy a változtatás elmegye odáig, hogy azt mondja, hogy házassági egyenlőség van.
2: Igen.
1: Vagy azt mondja, hogy marad a bejegyzett életesi kapcsolat, és megszűnik minden, de szóval nem tudjuk.
2: Tehát olyan kirekesztő sorokat mindenképp ki kell metszeni, hogy az anya férfi, az apa férfi, az anya nő.
1: Miért?
2: Ez kizárólag, mert ez az nincs beleírva, de ugye ez kizárólagosítja ezt a tényt.
1: Hát,
2: tehát ha nagy dobásokat nem is várhatunk azonnal, főleg a Pride-ig nem már, de ezt azért mielőbb.
1: Mert ilyen közhelyeket nem kéne belevenni.
2: Igen, nem
1: az anya férfi, sem. Vagy az apa férfi, az anya nő, szóval.
2: Nagyon fontos alapköveket kell egy alkotmánynak letenni, nem én mondom, hanem az okosabbak, ami egy ország működését, demokrácia vagy államrend működését alapján, és azokra hivatkoznak, aztán a törvények, jogszabályok azoknak alapján kell, hogy menjenek.
1: És ha már törvények és jogszabályok egy, bocsánat, nagyon furán fogok, cuki hírt olvastam, egy Angliában élő brit keresztény férfi egészen pontosan azért perelte be a munkadóját, mert hogy a Pride szimbólumok látványa állítása szerint súlyos szorongást váltott ki nála, és hogy egy ilyen autisztikus tünetegyüttest hoz létre, hogyha ő meglátja az LMBTQ szimbólumokat, és ezért tábmunkát kért, illetve a munkahelyén az LMBTQ jelképek eltávolítását kérte.
2: Joga van hozzá, de nem kapja meg, hogy kérje.
1: De joga van, és akkor a bíróság ez szép, és ez 2024-ben kapott állást a brit munka- és nyugdíjügyi minisztériumnál, és a felvétel után azzal az igényelt áll ő, hogy az LMBT szimbólumok nála súlyos szorongást okoznak, és ezért távolítsák el ezeket a munkahelyekről, illetve engedjék meg neki, hogy a Pride hónap idején otthonról tábmunkában dolgozzon. Kijelentette, hogy meggyőződése szerint a gender ideológia az ördögműve, és ő már attól is ebbe az állapotba kerül, ilyen bezárkózás, leállás, ha meglát egy szivárvány szimbólumot egy üzletben, vagy egy buszmegállóban. Tehát
2: kezeltesse.
1: A szivárvány számára Isten és ember szövetségének bibliai szimbóluma, és sértőnek találja, hogy az LMBTQ közösség kisajátította.
2: Én ezt a mondatot találom sértőnek, mint nem hívő, kifejezetten egy egyházfi, de hívő ember. Kikérem magamnak, mint meleg ember.
1: Hát szerintem nem hallgat minket, lehet, hogy nem tud magyarul ez az úr, de
2: jó, csak hát
1: a munkáltató nem engedett ennek a kérésnek.
2: És hát ezek a britek borzasztóak.
1: És a törvény megengedi, hogy az emberek kifejezzék a Pride iránti támogatást, és ekkor viszont beperelte a kormányt ez a bizonyos az úr, azzal, hogy amikor nem adtak helyt a kérésének, azzal közvetett diszkriminációt hoztak létre a vallási, illetve fogyatékossági ügyeikben, és mint kiderült, több más cég ellen is indított pert hasonló okokból, és a tárgyaló bíró nem adott helyt ennek a követelésnek, kijelentette a bíró, hogy illető úr munkaköréből adódó feladatait csak az irodában személyesen lehet elvégezni, a munkaadó pedig nem korlátozhatja az LMBTQ vagy a Pride szimbólumok használatát, mert ez esetben a szexuális irányultság alapi diszkriminációval vádolhatnak. A többi per eredménye végkimenetele még nem ismert, de minden esetre, amikor elolvastam.
2: Ilyen mondom, is van, jé. Megélhetési igen. Pereskedő, van ilyen kategória?
1: Igen, csak hogyha ezeket mind elveszti, akkor Akkor viszont...
2: Hát mivel nem polgárjogi, amennyire én sejtem ezt, nem érheti őt kártérítési igény vagy rágalmazási viszont per, csak hát puf, így járt. Igen. De azért ez vicces, és egy ilyen országban, ahol azért egy Pride hónapban, nem csak Londonban, nyilván szerte Nagy-Britannia nagyvárosokban, azért baromi néző, hogy végigmenni 5 utcán, hogy egy szimbólumot ne láss.
1: Nagyon jól mondtad, hogy ez milyen vicces, és mi is erőhögünk rajta.
2: Igen.
1: Mert együtt a baromi szomorú is.
2: De egy működő jogállamban ezt is
1: hát rejtottak. A működő jogállam az úgy rendben van.
2: Voltak, megfelelő jogi lépések voltak.
1: Úgyhogy ilyen innentől kezdve
2: kettős az
1: dolog rendben van.
2: Két oldala. Még a szivárvány szülőkkel, családokról van egy kis hír, egy érdekes fogalom, a co-parenting, az azonos nemű párú gyerekvárás, amikor két azonos nemű pár, tehát 4 ember vállal közösen gyermek nemzést, megtermékítés, és 4-es szülőség, ez a partner
1: két nő leszbikus pár, és igen, két férfi
2: meleg pár. És egy nagyon jó cikk van a telex.hu-n, ez egy június 6-i, ez volt az egyetlen lehetőségünk Magyarországon, társszülőség azonos nemű párú gyerekvállalása, Kriszta és Szon társszülők, vagy a társszülőség Magyarországon még teljesen új családmodell, pedig az azonos nemű párok jelenleg csak így vállalhatnak legálisan gyermeket itthon, ez így is van. Miután a mesterséges megtermékenyítésből és az örökbefogadásból is kizárták őket.
1: Hivatalosan?
2: Igen. Kriszta és párja úgy döntöttek, hogy belevágnak, és a hirdetés útján keresnek egy meleg férfi párt, akikkel közösen vállalhatnak gyermeket. Így találták rá Sonra és kedvesére, a terv sikerrel járt, született egy a kisfiúk, Riki, aki a két azonos nemű pár most már heti váltásban nagy szeretetben nevel. Kriszta és Son azt mesélik ebben a videóban, amit a Deutsche Welle révén került ebbe a cikkbe, tehát ők készítették ezt a riportot, ott is van a videó cikk alján, hogy környezetük pozitívan fogadta Riki születését, negatív kommenteket alig kaptak, bár ők is belátják, hogy Budapesten kívül valószínűleg más lenne Magyarországon a helyzet. Tehát a telex.hu megtalálható a videós gyermekvállalás egy idegennel munkacímen.
1: Hát szerintem ez már mondjuk a
2: megyeszé... idegen volt kvázi már a fiúpár nekik.
1: Világos, ez egy nagyon érdekes végig gondolandó állítás volt, hogy ez csak Budapesten. Szerintem már nem csak a megyeszékhelyeken. Tehát, hogyha valaki elég bátor, vagy elég makacs, vagy elég elszánt,
2: igen,
1: arra, hogy ilyen módon élje látunk az életét,
2: személyeket, igen,
1: akár mindig kisebb településen is. Az emberek tudomásul veszik, igen, a valóságot.
2: Minden csoda 3 napig tart, ez esetben mondjuk nyilván kicsit tovább. Elnézések kérek tőled, hogy trombitálás közben citromot nyalogatok, de ittem egy kortyüdítőt.
1: Kedves egészség, mindjárt én is iszom egy kortyvizet, mert megszomjaztam, úgyhogy 2:15:37:73.
2: És muzsikálunk valami
1: finomat. Muzsika. Igen.

0: 2.15.37.73, és muzsikáról, ami az imént szólt, az egy Szivárvány Híd című CD válogatásról szólt, ami az van nyomtatva, hogy az album megvásárlásával a hazai HIV-fertőzés megelőzését támogatod. Anonim AIDS tanácsadó szolgálat alakult 1992.
1: Tehát ez egy tizenvalahány éves CD, vagy
0: 21 éves CD.
1: És milyen jó ötlet volt akkor is, azóta sem.
0: És hát igen.
1: Volt ilyenre.
0: Ilyen nagyon meleg, barát zenéket raktak igen. szépen össze. Egy magyarországi, az EMI Zenei Kft.
1: Az EMI, hát az egy multi, igen.
0: Igen, de ennek volt egy komoly magyarországi irodája.
1: Igen, igen.
0: És emlékszem, akik ezt szerkesztették, bejöttek a stúdióba, és nagyon jót beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen mi is az, hogy meleg zene, hogy az nem azt jelenti, hogy, hanem hogy a melegek által igen kedvelt zene, tehát nem az előadó szexuális identitásáról szólt, hanem a téma megközelítés, és itt tovább, úgyhogy...
1: Kedves kolléga, ezt a CD-t tavaly még lefóliázták volna, mert Rikító Szivárvány eleje van, nagybetűs Szivárványhíd botrányos felirattal.
0: Így van, bár a zenei boltokra nem tudom, érvényes volt-e a tiltás.
1: De szerintem ez elég általános volt.
0: Igen, de mondjuk a... Igen, de hát amilyen CD-boltokat ismerek én Budapesten, ott a kirakatban nem nagyon vannak ilyen tárgyak.
1: Inkább régi vinillemeze szoktak kitéve lenni általában. Mert hogy megnyílt az idei könyvhét, ugye már egy hete, és ahol beszédet mondott a főpolgármester Karácsony Gergely, illetve a némi meglepetésre a programban nem szereplő Tar Zoltán is, a kultúráért felelős legfrissebb miniszter, számos intézkedést jelentett be a megnyitón, és megígérte, azért poénoztam a fóliával, garantálni fogják a könyvpiac szabad működését, a szabályozásról pedig széles körű egyeztetést kezdeményeznek minden érintettel. Az elhangzottak alapján a Tisza kormány fel fogja függeszteni például az árkötöttségi törvény alkalmazását, mely alapján a könyvek fogyasztói árát a kiadónak vagy a könyvetársaként bezó importőrnek kell megállapítania. Mondjuk ebbe kár volt ebben a mondatban belefutnom, mert ez más terület. Illetve és folytatom a szöveget, hosszú a bevezető, és emiatt a lefóliázva árulható az iskoláktól és a templomoktól távol tartató könyvek ügyére is utalt a miniszter, hogy felülvizsgálják a törvényeket, melyeket a Fidesz-KDNP öncélűen a gyermekvédelemmel hazug módon takarózva hozott. Tehát egyelőre annyit hangzott, hogy felülvizsgálják a fóliázási törvényt. A
0: könyvhéten én kint voltam, de csak vasárnap dél körül, és
1: pénteken már elkezdődött, vagy egész héten gondolom.
0: Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, vagy csak péntek, nem tudom. De hát mindegy, szóval kimentem, és egy idő után viszonylag gyorsan, hogy elkezdtem mantrázni az én szöveget, imádom az embereket, imádom a tömeget, imádom az embereket, imádom a tömeget. Nem, de legalább morogtam.
1: És annyira sokan voltak, azt akarod, ezek
0: nagyon sokan voltak.
1: Te most propagandát sugárzol, az olvasás.
0: Nem olyan egyértelmű ez. Szóval az a baj, hogy ha az ember elég öreg, és rendszeresen járt ezekre a könyvhetekre, vagy ilyen vásárokba, vagy ilyen rendezvényekre, eseményekre, hogy arányaiban nagyon megnőtt a commerce könyvek száma, aránya. Tehát, hogy így rácsolod, hogy na hát végre megvannak, amiket én keresek, mert ez se érdekel, és tovább mentem, mert eleve olyan kiadványok voltak, amikről egy első ránézést mondtam, hogy nem azt mondom, hogy rossz, vagy hogy...
1: Csak beazonosítható volt.
0: Hogy engem nem érdekel, nem érint meg.
1: Lájtosabb tartalom, vagy inkább kattika, netes nyelven kattintásvadász, tehát piacorientált sikerkönyv.
0: Igen, és sajnos nem tudtam elmenni, most szombaton este volt Tompa Andriának a Kiváló testek című könyvének.
1: Olyan jó, metróban is ki van plakátolva.
0: Nem bemutatott, hogy dedikálása, tehát hogy volt. Múlt hét hétfőn volt a könyvbemutató az Örkény Színházban, ahol egy irodalomtörténész kérdezte Andreát, ő pedig beszélt a történetekről, illetve felolvasott két fejezetet a könyvből. Én ugye ezt valamikor még a megjelenés előtt olvastam, és Hát most papír alapon is el fogom olvasni, mert pici különbség azért van a papírra nyomtatott, és a...
1: Ez még egy munkapéldány volt persze, amit te
0: igen,
1: olvastál nyilván.
0: Egy csomó mindenben, tehát egy belolvastam, én nem olvastam, nem kezdtem el újra, mert
1: ezek
0: rögtön kölcsön adtam.
1: Emberi történetek? Szoktál ilyet, igen, hogy kölcsön lesz könyveket?
0: Ritkán, és nagyon számon tartom, de ez a szomszédasszonyi, tehát a szomszédasszonynak
1: nem
0: adtam.
1: Nem tovább, mert hát hallja.
0: Tudja ő. Nem, ez egy ilyen 60-as, 70-es évekbeli történet, sor.
1: Magyarországon játszódik, nem?
0: Erdélyben játszódik, Kolozsváron játszódik, Top Andrát ismerve ez mondjuk nem csoda. És ez a bizonyos irodalom történet megosztott egy mondatot, hogy többen azt mondták erre a könyvre, hogy a erdélyi emlékiratok könyve, ugye Nádas Péter emlékiratok könyve, ami a 90-es évek, nem, 80-as évek elején jelent meg, egy ilyen nagy formátumú, nagyon jelentős, nagyon fontossá kinövő könyv volt, aminek jelentős meleg vonulatai voltak. Nem meleg regény volt, hanem erőteljes meleg történéseket is megmutató dolog, és ebből a szempontból is nagyon hasonlít Andrea könyve, tehát nem a meleg nagy regény született meg, de nagyon fontos szereplői a történeteknek, az a viszonyoknak, a kapcsolatoknak, bizonyos meleg férfiak főleg, egy-két nő is szerepel benne.
1: De akkor a reprezentálás elég erős reprezentáció.
0: Igen. És hihetetlenül,
1: de
0: mindegy, szóval
1: érint,
0: teljesen rendben van a dolog. Előbb-utóbb Andrea is eljön, és akkor majd beszélgetünk erről. Csak a könyvhétről jutott eszembe, hogy sajnos a dedikálásra nem jutottam el, de majd hozom a könyvet, és akkor belefirkálhat, mert hogy ő azért már nem idegen.
1: Közben továbbfutott a szemem a cikkbe, és még egy jó hírt azért mondanék, reméljük megvalósul. Tar Zoltán miniszter elmondta, hogy a kormány megvizsgálja majd az e-könyvek és a hangos könyvek áfa kulcsát, állami könyvvásárlás támogató programot indít pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak, és be fog kapcsolódni az oktatási tárccal indított tankönyvpiac liberalizálási programba, valamint terveznek egy fordítás támogatási csomagot is. Na ez mi ezen itt van? A hát fordítás egy... támogatási csomag.
0: Meglátjuk.
1: Lehet fordítani az angol dalszöveget a fejből mindenkinek, ha angol nyelvű traksz.
0: A 74-es év.
1: Akkor ő nem, ő Cseh Tamás lesz. Nem kell lefordítani.

0: vége van.
1: Hát igen, a 74-es év az, miközben a zene szólt, kérdezted, hogy és te hány éves is voltál akkor? És nekem
2: nem
1: a matematikai készségeim
2: sokkal PC-ben vezettelek rá. Elmeséltem, hogy a kis szegedi Lacinak az egy nagy év volt a 74 ősz, mert a Ovi kapujából átlibbent az általános iskola küszöbén 74 szeptemberében. E sorok mondója.
1: Én meg 74 szeptemberében azt hiszem, hogy a
2: és meggyanúsítottalak, hogy te akkor már nyolcadikos voltál valószínűleg.
1: Cipőipari szakközépiskola harmadik osztályába léptem, akkor már feladtam, mert ugye én egy évig nagyon szerettem volna, vagy érdekelt ez a téma, ez pont egy évig tartott.
2: Kívül, nagyon aztán ritkán tetszik mesélni, még közönségtalálkozókon is. Nagyon,
1: nincs jelentősége. De. Aztán festő meg, szóval minden, el akartam menni Szegedre a képzeti gimnáziumba, csak hát ez nem olyan
2: ketté
1: egyszerű.
2: Törted az első középiskolád karrierjét, akkor ha jól értjük.
1: Nem törtem, simán végigcsináltam, de az első év az érdekelt, és akkor onnantól kezdve, mint amit elvágtak.
2: Meg teljesítették GPS-en, amit elvágtak.
1: Így van, és akkor másodikban próbálkoztam, de aztán nem sikerült átigazolni, a másik is, egy kollégium, meg otthon.
2: Volt gyereklétszám, nem szorultak rá, hogy átvegyenek, mert volt elég föstőinas, meg asztalosinas, meg villanyszerelőinas, tehát mi még azért sokan voltunk.
1: Igen, és akkor jött a harmadik év, és akkor már tudtam, hogy belőlem nem lesz jó cipő készítő. Ugye az embernek három bal keze van, akkor ne
2: és
1: akarjam.
2: És hiába fogott össze a csiriz, a ragasztó szaga, hiába szúrtad meg 10-20-szor a nagy legvastagabb bőrvarrót üvel az ujjacskádat.
1: Én nem szúrtam össze. Én próbálkoztam.
2: Akkor volt kézügyességed valami est, hogyha hát, az ujjátszúrást.
1: Szóval a dolog lényege, hogy ez akkor volt, az azért nagyon régen volt. És akkor még furcsa módon az Anthony és Desiree album természetesen még nem jelent meg.
2: Tehát a más 71-től van talán az első albuma, valahogy 70-71.
1: Ez a Levél a nővéremnek, azt hiszem 74-es.
2: 74-es.
1: Az a Levél a nővéremnek az első.
2: Kettő van, igen.
1: Igen. Szóval
2: a 16 éves Balázs hallgatott volna Cseh Tamást?
1: Hát, hogyha már lett volna, akkor igen. Tehát, mint ahogy aztán később a Levél nővéremnek című lemeze, a Nyírbátori könyvesboltban lehetett kapni lemezeket, és akkor egyszer csak ott megláttam, és nagyon érdekelt.
2: Csak a pénzt kellett össze.
1: És volt, nekem mindig volt zseppénzem,
2: nem
1: kaptam, dolgoztam
2: voltak,
1: és kerestem. Ezek,
2: igen, tehát azért egy diák zseppénzhez azért azt össze kell gyűjtögetni. Sok meg nem evett fagyi volt, mire egy nagy lemez. Hát te már akkor dolgoztál a munka mellett, igen.
1: Nem, milyen diák, szóval
2: nyári munkát.
1: Mit csináltam? Esküvőkön verset szavaltam. Shakespeare 75. szonát, vagy Tóth Árpád esti sugárkoszorú. Esküvőként, és ezért kaptam, mit tudom én, 30-40 forintokat esküvőnként, és ezekből szépen, tehát hogyha valami könyv megtetszett, vagy lemez megtetszett, akkor megvehettem, és akkor már volt lemezjátszóm.
2: És tehát később kispénzű újságírókoromban fotóztam csak esküvőkön, tehát mint művészre nem voltak kíváncsi semmilyen oldalamra.
1: És jó jött, tehát persze, semmi baj nincs az ilyesmivel, hogyha az ember tisztességesen csinálja. Tehát mondom, bementem, és nem tudtam, azt se tudtam, hogy ez egy Cseh Tamás. Hát mindegy, szép fekete borító, ilyen kis depresszív kisugárzással, ami nekem mindig bejön.
2: Végülis 74 körül még rocklemez viszonylag Omega már biztosan volt.
1: Volt bőven.
2: Gondolom, inkább táncene volt jobban a nagy énekeseink, énekesnőink a lemez
1: kínálatban. Fura módon az annyira nem érdekelt.
2: LGT még talán nem volt.
1: De volt.
2: Ugyanis ugye 80-tól van a nagy hard rock robbanás, a Piramis, az Edda, a többiek korál. Tehát ez jóval előtte van egy bő 5-6 évvel.
1: Igen, de én ugye akkor apám a Nyírbátori Művelődési Háznak volt a gondnoka, és én, mint a legkisebb gyerek,
2: bejutottál koncertekre?
1: Nem az, hogy bejutottam koncertekre. Hát, igen. bejutottam mindenféle között, hát általában hátulról.
2: A közönség háta mögött.
1: Nem a közönség, hanem a színpad háta mögött.
2: Ja, persze, hogy ne, dolgozónak a gyermeke volt.
1: Így van, és akkor ott...
2: Izgalmasabb volt, mint előről nézve egy koncert.
1: Ugyanaz. De azért persze mehettem előre is, tehát abszolút nem volt gond, csak az esetek többségében...
2: Utáltam a tömeget már akkor is.
1: Nem annyira szerettem, úgyhogy jól el voltam a színpad mögött, és ott azért úgy az Omegától kezdve, Zorán, Metro, LGT, a Los Pachungos-szal például erre emlékszem, El Lokomotív GT a Los Pachungos, Los Pachungos-szal, és ilyen bohóc, de még a képre is emlékszem, tehát a rockzenét én élőben hallgattam, élveztem.
2: Ez az ott a legjobb, igen.
1: Cseh Tamás viszont nem ismertem, csak olyan, ezért elmondom.
2: Meg én azt hiszem, hogy Cseh Tamás tinik, kisebb tinik, inkább ez egy fő, egy intellektuál értelmiségi terület volt, Dinnyi és ő is, hogy inkább azért főiskolások jártak már, és a gimisek, tehát ilyen humán irányból jobban, én azt gondolom a nagyobb városokban. Hát Dinnyi és úrra ugye találkoztatok építőtáborokban, kis táborokban nagyon sokat, mert ugye program keretében évtizedekig talán járt a táborokat.
1: Én már felnőttként találkoztam Dinnyi a nevét
2: én
1: ismertem.
2: Is, már újságíróként.
1: De beszélgetettünk. 79-80-81-ben találkoztam vele először személyesen, addig csak rádióból, hírből ismertem.
2: Elment már ő is, ugyanis köztünk.
1: Nincs elment, igen, meghalt
2: azt
1: már.
2: Azt biztos mondtam ebben a műsorban is, hogy nagy arcú fiatal, 20 éves futós újságíró voltam, és na, nézzük, megírjunk róla valamit, mert itt van, stb. Várja a szerkesztő. És azt mondta, hogy mindenki fog egy sort találni a versek közt, ami megüti meg, és az ki talált nálam is. A hát nagy képű nyegle, 20 éves kis meleg újságírónak betalált egy sor. Ezt tudta Dinnyes József. Mindenféle meleg vonatkozás nélkül.
1: Így van.
2: Hát ez volt ez a 74-75-80 körüli időszak, igen.
1: Na de várjál, te azt mondtad, hogy mindjárt mondom, csak én szemétkedtem itt a 74-ről beszéljünk.
2: Nem, bár nyitott vagyok az ilyen időutazásokra mindig.
1: Valamit akartál mondani, csak hát, már nyitottad ki a szádat.
2: Erre szoktunk mondani, hogy nem lehetett elég fontos valószínű. Aha. A tovalibbent.
1: Jó, zenéljünk még egyet.
2: Igen, szerintem sokat szövegeltünk, egy kis muzsika jó lesz, 6 óra, 6 perc van Budapesten.
1: De ha valaki beszélni akar, vagy hallgatni, 2:15:30-73. Igen, megint egy olyan CD-ről szól a következő muzsika, ami szintén erre a korra hallasz, csak egy kicsit megbolondították.

0: Hát egy picit ilyen politikai felhangú hír lenne.
1: Nem szoktunk olyanokat.
0: Á, de úgyis, és ráadásul nem is friss, mert szerintem az utolsó adásunk napján este olvastam. A HVG egyik információja, hogy a direkt a választás után tartotta az esküvőjét a meleg főkonzul, aki korábban a Fidesz jelöltje volt. Ugye május elején házasodott össze férjével Tordai Lajkó Gábor, müncheni főkonzul, a

0: kastélyban, és a helyi polgármester örömmel vállalta ezt a feladatot, az anyakönyvvezetői feladatot. A cikk szerint a magyar főkonzul és a férje szándékosan úgy választották ki az esküvő dátumát, hogy ez május elején a magyarországi kormányváltás utánra essen. Ezt ugye nem tudhatjuk.
1: És ha nem lett volna kormányváltás, kedves fiatalok,
0: fiatal pár, akkor is lett volna.
1: Igen, hiszen már az a hivatalos rész megvolt, ugye.
0: Így van.
1: Az a főesküvő, a jogi rész, ez már ugye lagzi volt, mondhatjuk ezt.
0: Furcsa volt, hogy megjelent ez a hír, és utána semmi. Tehát, semmi, se pro, se kontra.
1: Mi azért melegkörökbe itt ott kuncogtunk rajta, meg egy említettük.
0: Egymás között, igen, de cikket olvastál, vagy parlamenti felszólalásban hallottad, hát hogy
1: vagy támogatták.
0: Igen.
1: Mi minden új párkapcsolatot, házasságot támogatunk, legyen az akár két pasi között, az egyik ugye a konzervatív, keresztény konzervatív kurzus képviselője, vagy nem, akkor is jó dolog.
0: Igen. Szóval van egy másik szintén ilyen május végi történetem, ami azért nem ilyen pozitív. Belekötöttek három utasba az M3-as metróna nemi identitásuk miatt, tehát valószínűleg queer vagy trans személyekről beszélünk. Belekötöttek három utasba az M3-as metrón a nemi identitásuk miatt. A budapesti rendőrfőkapitányság közösség tagja elleni erőszak büntet gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen.
1: A nők bekötött bele a bátor elkövető, úgy tudom, nem?
0: Nem, a bérekti tájékoztatása szerint két férfi február 15-én, tehát a dátumokra figyeljünk.
1: Értem.
0: Tehát február 15-i az eset, sértő megjegyzéseket tett három utassa a nemi identitásuk miatt, továbbá hangos szóváltás alakult ki köztük, és az egyik utasnak meghúzták a haját. A két férfi csak akkor fejezte be a fenyegető magatartását, amikor az utasok tárcsázták a 112-t. Az áldozatok feljelentést tettek a rendőrségen, elmondásuk szerint a két férfi által tanúsított kihívóan közösségellenes riadalomkeltő megatartására a nemi identitásuk miatt került sor. A feltételezett elkövetőkről egy felvétel készült, és ezt nyilvánosságra hozták, és a BRFK bűnügyi főosztály bűnöldözési osztálya kéri, hogy a felvételen látható két férfit, aki felismeri a személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzésével tegyen bejelentést a nap 24 órájában van egy telefonszám.
1: Igen, ezt bebukják, mert a metrókocsikban is van több kamera, a peronon is van.
0: Igen, ez egy, amire te utaltál itt közben, hogy egy férfi vicskával támadt egy leszbikus nőre egy
1: villamoson,
0: még 2021-ben, de ő 5 évi börtönbüntetésre ítélték korábban.
1: És letöltendőte, nem? Az, igen, ez egy kemény fegyveres támadás kísérlete, az ez nem játék a jogban.
0: Így van.
1: Na, mit találtál még a paksamétádban, amit becsületesen kinyomtatsz minden műsorra? Nem a monitort nézegeted, meg a telefonodat, mint én?
0: A Pride mintájára szervez családbarát homofób felvonulást a Mi Hazánk.
1: Akkor ez nem a programajánlók rovatunkban van meg, hanem a hír, mert ezt nem ajánljuk, ezt a programot.
0: Nagyon kíváncsi vagyok. Nem egy új hír, tehát június 8-ai
1: nekem új ilyen tőled hallom először most.
0: Ugyanis ugye a Novák került Facebook posztban bejelentette be, hogy júliusban, tehát igen, tehát, mert ugye június-július váltás, akkor van a mi Pride-unk, tehát ez később lesz, ez már akkor kiderült, tehát júliusban megrendezik az első családi büszkeség menetét, amelyet a Pride alternatívájaként pozícionálnának majd. Azt még nem mondták meg, hogy mikor és hogyan, de mindenképpen megrendezik, tehát nincs útvonal, nincs dátum, de mindenképpen Magyarországon azért van szükség szerint erre a demonstrációra, amely a hagyományos családmodellt, a gyerekek védelmét és a természetes férfi és női szerepeket népszerűsíti. Ezek szerint ezeket a szerepeket népszerűsíti.
1: Igen, mert nekünk nincs családunk, nem szeretjük a gyerekeket, stb. Ezt a narratívát húzza le nyilván az övéket, hogy mi nem is lehetünk jó szülők, vagy családot hírből se ismerünk.
0: A bejegyzés alapján ezt derül ki, hogy a rendezvény célja

0: azok összegyűjtése, akik elutasítják az úgynevezett woke ideológiát, és fontosnak tartják a hagyományos családi értékek hangsúlyozását.
1: De és az is más téma, a woke ideológia, az összemosás a csimbora szója.
0: Novák szerint a kezdeményezés nem állna meg a magyar határoknál, az európai szövetségeseket is keresik, hogy minél több országban legyen családi büszkeség menete. A rendezvény pontos időpontját és az útvonalát még nem közölték, de majd hamarosan az is ki fog derülni.
1: Gyermekeket lehet rávinni vajon, és mit mondanak a gyermekeknek?
0: Hát ez majd ki fog derülni. Csak
1: ezt
0: nekem
1: a programot nem ajánlottuk.
0: Ez a családi büszkeség menete, hogy mondjam,
1: ki akarja sajátítani továbbra is a család fogalmat.
0: Szerintem pontosan tudják,
1: persze,
0: hogy ez hát lehetetlen, de
1: akarják tartani ezt az imidzset.
0: Belegondolok, hogy azért volt már erre kísérlet Magyarországon, nem is egyszer.
1: Hidegbüszkeség napja,
0: amire egyre szépen elmentem, végighallgattam, majdnem hánytam, mentálisan mindenképpen. Az egy,
1: és nem vagy egy nagy alkoholfogyasztó, azt tegyük hozzá.
0: Durva történet volt, igen.
1: Évente egyszer iszunk sört a Tilos Maratonon
0: Budapesten
1: együtt.
0: Budapesten volt ez a, amit mondtál.
1: Szerintem az a felevonulási téren lehetett
0: az
1: a
0: hidegbüszkeség. Igen, a hidegbüszkeség.
1: Az, hogy nem az sörtől hánytál, nem. Mert évente egyszer iszunk együtt sört, vagy kétszer, igen. Akkor is csak egy pohárkával, úgyhogy.
0: Igen. Hanem utána aztán Gyulára sikerült a következőben elmenni, hogy
1: Vona
0: Gábor
1: meg.
0: Első nyilvános megszólalása és a Betyársereg bemutatása meg talán a Jobbik pártá alakulása, vagy valami ilyesmi volt, és oda is elmentünk azt hiszem négyen, és ott végignéztük, meg felvettük, és aztán nem lett belőle semmi természetesen, de nagyon érdekes jelenség volt.
1: Igen, hát ilyen is volt. Tartható tőle, hogy lesz is még nyilván. Programajánlóra átkanyarodunk, mert az előbb nem az volt, csak hír. Hazdi Peti barátunk küldte el a hátteres listára, és onnanolóztam be, hogy az 5-ös 10 művelődési ház Budapesten egy szintén nem ellen, hanem egy Pride programok belesimuló mini Pride fesztivált is szervezett. Ezt pusztán csak azért hívják így, mert sok esemény náluk van. Végre bemutatkozik a Vadonat friss új Pride kórus Budapest. Ünnepi megnyitó előadás lesz június 20, tehát 6-a 22 hétfőn 18:30-kor az 5-ös 10-ben.
0: Pedig egy titkos bemutató már volt is.
1: De ez most
0: hétvégén.
1: A nyilvános boncolás lesz. Aztán LMBTQ kerekasztal beszélgetések június 22-én hétfőn, ugye ugyanaz nap, 19-től 20-ig LMBTQ a művészetben, 20-20-tól 21-20-ig LMBTQ a közéletben. Aztán következő nap Palatic Mátyás Miklós, X Szújó Miklós, illetve az X, bocsánat, gondolom, együtt. Sokszínű porték kiállítás megnyitó. No, tehát ez egy tárlat lesz. A Facebook eventje mindegyiknek. Aztán 23-án kedden szintén este Pop-up Handpoke Tattoo Aminával. Hát a tattooról én valami tetoválós jelvvel kapcsolatos programra tudok következtetni. Pillanat, ez a kamaraterem előterébe lesz. Tetoválás, kiállítás, megnyitó és Pride hangulat egy este alatt. Ez a lényege. Aztán tovább ugorva Seasons of Love, tehát az Láva szerelem évszaka, június, szintén az is 23-án kedden, nagyon forrni fog az 5-ös 10. A Rent Musical dalai és színpadi beszélgetés, moderátor Peller Anna, résztvevők Hevesi Kriszta szexuálpszichológus, valamint a rend szereplői színészek. Aztán 24-én szerdán este erről beszéltünk a múltkorításban, lesz a Fólia fal, ami egy kortárs tánc és dokumentum színház, tehát egy pantomimot és táncot össze, táncművészetet összehozó érdekes előadás lesz. Aztán 25-e csütörtök este 6-kor Hot Paprika Comedy LMBTQ speciál, vagy special. Azt mondja, hogy ez körülbelül annyit takar, hogy gördülök közben belementem a programba, hát az angol nyelvűt már meg is találtam sikeresen, de hogy miért, igen, egy este, ahol a humoré a főszerep, tabuk nélkül öniróniával felszabadított történetekkel és rengeteg nevetéssel érkezik az E10 Mini Pride egyik legfordulóbb programja, nemzetközi stand-up hangulat, különböző nézőpontok, ismerős helyzetek, poénok. Shane Callaghan, ír származású stand-up komikus és író, az egyik föllépő, aki Európa szerte ismert angol nyelvű comedy estjeiről, szókimondó humoráról. Orlando, Magyarország hivatalos latinója, aki kulturális különbségekről, identitásról, hétköznapi abszurditásokról és saját tapasztalatairól mesél kendőzetlen humorral. Kitty nagy, queer performer, slammer és humorista, energikus személyes önazonos előadásával rendszeresen mozog a különböző előadó művészetek határ terein. Ez a teraszon lesz majd az 5-10-ben június 25-én este, és végül, de nem utolsó sorban, Training Spot társulat nálatok is esik, felnőtt szobaszínházi előadás péntek este 26-án 7 órától modellált beszélgetéssel. Tehát ez a 5-10 műfáznak a kis külön, nem külön, hanem a Pride-el együtt zajló programja kínálat.
0: Két hét múlva jelentkezünk újra, addigra már, tehát azon a hétvégén lesz a felvonulás?
1: Igen, 27-én, tehát jövő hét szombaton lesz a Budapest jövő Pride, hét. És az Operához gyertek 14 órától van.
0: Tehát akkor két hét múlva már...
1: Még nem, ma nem. Utána leszünk, elsőjén leszünk legközelebb.
0: Igen, tehát akkor nem most elsőjén.
1: Úgyhogy akkor beszámolunk az élményeinkről, hogy min jártunk, hol jártunk, mert most inkább ugye más hírekkel, eseményekkel voltunk elfoglalva, és várjuk majd a kedves telefonos élménybeszámolókat, hozzászólásokat esetleg, akiknek lesz, milyen ötletem van.
0: Hát meglátjuk.
1: Na most van Pride, most kell tolni. Elköszönünk már, a két hét múlva akkor itt leszünk július 1-én, és 27-én minél többünket találkozzunk a kis 100 000-es Pride-unkon Budapesten.
2: Sharp enough to draw blood.

A fever beats in his head, just like a drum.

his promise. One look in his eyes.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a Taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
2: A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a NatGeo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani. Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Vasztok, az orosz ok. Minden második szerdán este 6:30-tól. Слушайте нас. Начали.
4: Vasztok.
5: Говорит Москва.
6: Ну куда вы тянете? Нет, нет, нет. Ну что, у меня тоже ребенок, похож как у вас.
7: Я очередь за.

0: Говорит Москва.
1: Что говорит Москва уже, непонятно даже.
2: Привет! Sziasztok! Ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora. A mikrofonnál vagyim, és...
3: Én pedig Gabriella vagyok, mint mindig, és ma különleges vendégünk van. Nyilas Gergő, a Telex újságírója. Szia!
2: Szervusztok! No, jó régen voltál nálunk.
4: Régen.
2: És általában olyankor hívunk be, amikor éppen érkezel, vagy mész Ukrajnába, de most nem ez a helyzet.
4: Nem, most inkább talán az események változtak úgy, így, hogy éppen van miről beszélnünk.
2: Így abszolút. A héten jelent meg a Telexen egy cikked arról, hogy Putyin rozsdásodik. Nagyjából így lehet összefoglalni.
4: Igen, azt hiszem ez volt veled a munkacímünk, hogy erről fogunk beszélni, és valóban ennek azért vannak jelei.
2: Ez elég izgalmas tézis. Mennyire látod úgy, hogy ez egy saját tézis, vagy hogy másoktól is ezt olvasod, és ez alapján szintetizáltad ezt ilyen frappánsabb formában, mint ahogy mások írnak erről?
4: Igen, hát a munkacíma miénk, de nem vagyok ezzel egyedül, hogy ezt gondolom. És valóban olyanok is, akik korábban azt mondták, hogy 22 után, tehát amióta Ukrajna ellen indított háború tart, azt mondták, hogy jól tartja a pozícióit Putyin, és meglepően stabil a gazdaság is, aminélkül azért ő sem tarthatná meg a hatalmát. Azok is azt mondják mostanra, hogy elfogyott az ő akár fizikai lendülete is, és hát azok a tartalékok is, amiből eddig azért mégiscsak úgy tűnt, hogy nem omlik annyira könnyen össze az orosz gazdaság, és ennek következtében, hogy nem fogy el olyan hamar az orosz társadalom türelme. És minthogyha ebben azért most már óvatosabban fogalmaznának, és látnak ilyen nagyobb mozgásokat is, független attól, hogy ez továbbra is egy diktatúra, hogy a hatalom összeomlásáról nem lehet beszélni, mindenképpen vannak olyan folyamatok és olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy mégsem sikerül a propaganda ellenére kívül tartani a háborút, annak következményeit, meg az elégedetlenséget sem sikerül a négy fal között tartani.
2: Ez az érdekes, amit mondasz, mert amit hát nyilván tévéből, közösségi médiából és ilyesmikből próbálunk tájékozódni, hogy mit lehet látni az orosz világban. És oké, irgalmatlan sokan leléptek az országba. Most nyilván kéne valami komolyabb szám satszolásba belekezdeni, de nem ismerek. Tehát itt az 1-től az 5 millióig mindenféle számok elhangzottak már erre vonatkozóan, hogy Oroszországba menjen lépni.
4: Az 1 millióval biztos, hogy nem lövünk alá.
2: Igen. És a szomszédos országokban, meg távolabb is. Tehát oké. Akik meg maradtak, azoknál úgy a fiatalabbaknál, akik nem vonultak be katonának, azoknál ilyen apátia, apolitikus hozzáállás, teljes nihil és nagyjából kivonulás ebből a szétpolitizált világból. Ez az, ami látható. És ilyen nagyon szubkulturális kultúraügyi dolgokba próbálnak belekapaszkodni, és azokról ilyen...
4: Mert lehet a hazaárulás veszélye nélkül akár a kultúráról beszélni Oroszországban. Egyre kisebb, és a cikk is, amire rátérünk, erről is szól, hogy egyre könnyebb, egyre kisebb nem tetszés nyilvánítás miatt egyre nagyobb büntetéseket kapni, egyre komolyabb vádakkal a bíróság elé kerülni. Tehát az, hogy passzív a társadalom, most egyébként szeptemberben nyilván teljesen formális választások, parlamenti választások lesznek, tehát az, hogy passzív a társadalom, az működhetne, hogyha nem érné utol a konyhában is az orosz társadalmat nem csak a politika, hanem a háború. Most éppen itt előttünk volt egy hírblokk, amiben elhangzott, hogy 15 éves kortól az orosz gyerekek, a szüleik hozzájárulása nélkül, tehát kvázi nem tudom, nagykorúsítva írhatnak alá munkaszerződést, mert hogy így akarják pótolni a hiányzó munkaerőt. Másfél millió a becslések szerint a hiányzó munkaerő Oroszországban. Legyen bármilyen passzív is politikailag valaki, ez ha vállalkozó, ha üzletet visz, ez utoléri. Na most a másfél millió, hogyha azt mondjuk, hogy a becslések szerint, az óvatos becslések szerint fél millió halottja van már Oroszországnak a hadseregben a háború 5. évére, és 800 ezer súlyos sérült, olyanok, akikkel én is találkoztam még ukrajnai hadifogolytáborokban, tehát tényleg nincs keze. Jellemzően végtag. De hát súlyos, tehát, hogy ebből azért nehéz aztán a munkaerőpiacon elhelyezkedni. Szóval ez az 1,3 milliót, az 500 ezer halottat és 800 ezer sérültet összeadjuk, hogy ez 1,3 millió, és munkaerőképes emberekről van szó. Szóval már is ott van, hogy nagyjából ennyi ember hiányzik a munkaerőpiacról. Nyilván nem feltétlenül pont ezek, nem ugyanaz a képesítés, és van még egy csomó olyan rész, ami miatt a munkaerőpiacról hiányoznak emberek. Rengeteg olyan ágazat volt, ahol a posztszovjet térségből voltak munkavállalók.
2: Gastarbeiter
4: volt, igen, szép. Szóval az is politikai eszköz, mint itthon a migráns. A lényeg az, hogy ott onnan nagyon sokan inkább haza menekültek Közép-Ázsiába, Üzbegisztán, Türkmenisztán, bár nem is Türkmenisztán volt a jellemző, hanem Tadzsikisztán és Üzbegisztán, és visszamentek több okból. Az egyik oka az, hogy egész egyszerűen az a pénz, amit megkereshettek régen építkezéseken, sofőrként, kamionsofőrként, vagy fafeldolgozó üzemekben, az ma már kevés ahhoz, amennyiért megéri ott lenni. Tehát az $1000 volt az alap, hogy annyit hazaküld a családnak. Ez az a Kirgizisztánban, Tadzsikisztánban pláne nem volt rossz pénz. Úgyhogy ez egyik rész ezért ment el, mert akkor már jobban jár Kazaksztánban dolgozni egyébként, az egy ennél prosperálóbb, ráadásul mondjuk Tadzsikisztánem, de Kirgizisztán esetében ez nyelvileg is közel van, ugye a tadzsik az egészen más, az perzsa iráni, többi meg türk, tehát ők vissza tudtak menni, és volt még egy rész, aki azért menekült el, mert a hatóságok rájuk jártak, hogy mi lenne, hogyha könnyített eljárásban megkapnád az állampolgárságot, azzal, hogy mész a frontra. És azért ez nem annyira döntés kérdése volt, hanem mondjuk, hogyha a rendőrbe vitte, és hát én úgy láttam, hogy te ide akartál betörni, vagy hogy tulajdonképpen te gyorsabban is hajtottál, meg szerintem ittas is vagy. Tehát a rendőrségen egy egész iparág épült fel arra, hogy a háborúba toborozzon embereket, ezek az emberek kiszolgáltatottabbak. Ezelől sokan el is menekültek. Na csak azt akartam mondani, hogy mindegy, hogy mennyire passzív a társadalom, ezek a dolgok akár ismerősök útján, akár saját sorsuk útján utolérik. És akkor ott van még az egyre látványosabban jelentkező toborzási majdnem, hogy kényszer toborzás, amit az egyetemeken művelnek, igyekeznek rábírni a diákokat arra, hogy írjanak alá egy évre a hadseregben, jellemzően ugye frontvonaltól távol, drón irányítójaként. És akkor majd megkapja a diplomát hamar, vagy nem buktatják meg, tehát hogy vagy cukor, vagy ostor, de hogy ezek is azt mutatják, hogy egyrészt nagyon hiányoznak a hadseregből is most már az emberek, mert azokkal az összegekkel nem lehet őket toborozni, ahogyan korábban lehetett, nem csak börtönökből, hanem a civil életből is. És azt is mutatja, hogy igen, ez a háborús nyomás most már ezen a szinten is utolérte az orosz társadalmat. Tehát nem sikerült kívül tartani. Na, ez is a Putyin drozsdásodásának egyik jele. A másik a fizikai öregedése is.
3: Mit tudunk a Prigozsin-féle brigádról, és itt főleg arra gondolok, akik börtönből jöttek ki, súlyos köztörvényesek, és sikerült túlélniük, és visszakerültek a társadalomba.
4: Hát ugye, akik visszakerültek a társadalomba, azokról végül is nagyon semmit, mert visszakerültek a társadalomba. De nagyon sokakról tudunk, ugye itt azért tízezrekről, de sok ezer emberről van szó, akik komoly bűncselekménnyel kerültek börtönbe, és onnan még a Prigozsin alatt, 2023 nyaráig, ugye, mehettek a frontra, sőt olyan volt, és azért tudsz beszélni olyanokról, akik túlélték és visszajöttek, mert akkor tényleg érvényes volt az, hogy fél év és nagyon sokakat hazaengedtek. Na és ezután viszont nagyon sokan bűncselekményeket követtek el ugyanúgy, mert azért hát annyira nem változik még attól a jó fizetéstől sem, hogy az élete gyökeresen másmilyen legyen, tehát nagyon sokan oda visszakeveredtek, vagy visszamentek a frontra, és hát aztán a sorsuk az, ami egyébként a fronton már a katonai, az orosz, tehát a Kremlpárti katonai bloggerek is egyre többet beszélnek a háborús korrupcióról, tehát arról, hogy a hadseregben, hát egyrészt az, hogy ugye említettem, hogy egy év az egyetemistáknak a szolgálati idejük, hogyha hajlandók aláírni, tehát ezek szerződéses katonák lennének, de most a gyakorlatban nincs olyan, hogy egy év nem jár le. Egész egyszerűen vannak olyan alpontjai a szerződésnek, amelyek szerint, hogyha nem felel meg pontosan azoknak a feltételeknek, amelyek a drón kezeléshez kellenek, akkor a Védelmi Minisztérium dönthet másképp és átsorolhatja más helyre. Na és hát ezekből lesznek aztán a lövészárokba hajtott emberek olyanok, mint amilyenből nem tudom, 40 ezer meghalt Bakhmutnál. Tehát ez az egyik kiszolgáltatottság a hadseregben, a másik pedig az, hogyha túl is éli sokáig, és ott vannak, gyűlnek a rubelmilliói, na azokat nagyon könnyű aztán a tiszteknek kifacsarniuk a bakák kezéből, mert hogy bármit tehetnek velük, és nyugodtan aztán utólag azt is írhatják, hogy ő maga kérte ezt a nagyon veszélyes küldetést, és akkor rá lehet bírni, hogy figyelj, a család utalja át, a nem tudom kinek, és akkor talán mégsem kerülsz oda. Tehát ez ipari méretű, és hát azért nagyon mutatja részt a hadsereg demoralizációját. Másrészt azt is, hogy mindez azért van, és azért egyre nagyobb mértékű, mert hát azok a katonai eredmények, amelyekért Oroszország eredetileg elindította ezt a harcot, hát annak a közelében sincsenek. Tulajdonképpen kevesebb területet ural Oroszország, 600 ezer négyzetkilométeres, több mint Franciaország ebből az Ukrajnából, mint amekkorát 2022 márciusában. Most kb. 120 ezer négyzetkilométer, akkor pedig még volt jó néhány 10 ezer négyzetkilométer, amit Harkiv megye és egészen Kijev környékén birtokoltak az oroszok, és valóban akkor még a háború legelején, mert a 2022-es nagy invázió legelején még megvolt a veszély annak, hogy akár sikerül ostrommal bevenni Kijevet. Ez ugye nem sikerült, a katonai számítások Oroszországban rosszul alakultak orosz szempontból, de a lényeg az, hogy a háború 2022 mondjuk nagyjából, na jó, 2023 vége óta a vonalak olyan nagyon nem változtak. Minimálisak, nem emberéletben, hanem földrajzi értelemben a változások a frontvonalakon. Tehát úgy toporog egy helyben Oroszország is, hogy közben feléli gazdaságilag is, és ember életekben is a saját jövőjét, hiszen hát itt azért a legfiatalabbak és a legkezdeményező képesek, készebbek, azok, vagy azok, akik elhagyták az országot, vagy azok, akik a frontra kerültek.
3: Zenét kell hallgatnunk.
4: Mit is?
3: Oxymiront.

0: чток, вот бы чток мне бы.
1: Привет, sziasztok! Visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszövetségi műsora.
2: Vendégünk Milos Gergő.
1: Az előbb Oximiront hallottuk, aki, hát ha valaki nem tudja, de nem sokára érkezik Budapestre.
3: És honnan is nagyjából?
2: Maradjunk annyiba, hogy nyugatról.
3: Nem keletről jön, az biztos. Akik elhagyták Oroszországot, hát ilyenből sincsen kevés.
2: Amúgy szerinted ezekre, tehát nagyon sok orosz fellépő érkezik Rengeteg. Magyarországra. Kik járnak rá?
3: Itteni oroszokat láttam koncerten, jobb időkben ukránokat is, ukrajnaiakat is. Hogy magyar érdeklődés, mi? Hát én azért nem tudom, én láttam, hát ezek azért most már így vannak, amelyikekre így ilyen szubkulturálisan rácuppannak, nem? Tehát szerintem, nem tudom, Manyétacskán is sokan voltak a legutóbb
2: ősszel. Te voltál, vagy
3: ősszel.
2: Én nem, ezt úgy kedvelem?
1: Igen, én nagyon kedvelem Manyétacskát, nem sokára hallgatni is fogjuk azt a bűbályos, mély, doromboló hangját, de igen. Addig gyorsan Oximiranról annyit, hogy jövő héten van ez a koncert, június 23-án. Miután nem reklámozhatunk ilyet konkrétan, ezért nem...
3: Nem mondhatjuk meg, hogy hol?
1: Nem
2: de milyen betűvel kezdődik?
3: Szeret?
1: D-vel kezdődik.
2: D-vel,
1: mint a...
2: Dino?
3: Mint a Dino.
1: Mint a...
3: Dimitri.
1: Newsynnek a grafia, mint a... D-vel kezdődik, és űrrel folytatódik az a szó.
2: Mint a D-vel? Jó. Igen. Na, van-e kedvetek elmélkedni azon például, hogy ugye azt mondták mindig, az a, hogy Magyarország 10 év lemaradásban van Oroszország után, de hogy ugyanaz a forgatókönyv, ugyanaz fog megtörténni, nem? És törvények szintjén, meg a társadalom is úgy alakul. Na de aztán Magyarország megtáltosodott, és mégis csak...
1: megfordult a helyzet, tehát most
2: és mégis csak hogy... a saját mini Putyinunk az már nem a miénk. Hogy szerintetek ez megtörténhet-e Oroszországban? Van-e mozgolódás? Tudunk-e valamit erről?
1: Az az érdekes, hogy amit a dal előtt mesélte, az pont úgy hangzott, mint amikor 17-ben Lenin leül az asztalhoz, és elemzi, hogy van-e forradalmi helyzet. Halnak meg emberek? Halnak. Szeretnének ezen változtatni az emberek? Igen, szeretnének. Gazdasági helyzet milyen? Pocsék. A politikai stabilitás milyen? Hát, ingoványos. Figyeljetek, forradalmi helyzet van. Hát nézzünk már szét ott a téli palotánál. Nem lehet, hogy ez most ilyen téli palotás hangulat van?
3: Hát ugye nincsenek meg a... Nyilván... Szóval nincsenek meg a civilizált csatornái annak a politikai szcénán, amelyekbe bele folyhatnának az elégedetlenkedők hangjai, ha élhetek ezzel a képzavarral. Egész egyszerűen minden szétszórtan, atomizáltan marad, és ráadásul nagyon kemény hatósági fellépés van, mint ahogy beszéltünk erről röviden, akkor, hogyha az elégedetlenségnek, vagy az ellenállásnak, a politikai véleménynyilvánításnak valamilyen jelét látják.
1: Hogyha hárman-négyen összehajolnak, akkor azt már szétzavarjuk.
3: Igen, vagy utcazenészek, majd a Monyetacskánál is halljuk, ugye volt a Tiszaldát, te katona vagy című száma, amely, hát egy pacifista dal, és ezekből lettek spontán utcai örömzenélések, amire 100-200 ember akár így összegyűlt Oroszországban. És akkor ezek ellen fellépett a rendőrség. 17 éves talán a lány, most lehet, hogy nagykorú az énekes, mármint az utcazenész, aki ellen felléptek meg a két zenésztársa, de hát nincs ezzel egyedül. De egyébként még komikus, vagy mert ez szomorú, de van komikusabb, tragikomikusabb része is. Télen legutóbb nagy hóesésben valahogy összetúrtak, nem is tudom, talán a hókotrok, de lényeg az, hogy lett egy 10 méter magas domb hóból, és azon az emberek elkezdtek csúszkálni, és ez egy ilyen buli hely lett hirtelen. Ez,
1: Moszkvában jár?
3: Azt hiszem Moszkvának a külső részén. És ez is azzal zárult, hogy a rendőrség feloszlatta ezt az egészet, mert hogy valami spontán, ellenőrizetlen gyülekezés történt. Tehát, hogy és megint csak odakodott vissza, hogy annyira utoléri a hatalom félelme az embereket, hogy ők ezzel akkor is szembesülnek, hogyha nem is igazán akarnak véleményt nyilvánítani. És most meg már akarnak is. Ugye ott vannak a drón támadások, amelyek hát nyilván elsősorban Oroszország részéről indultak rakéta és drón támadások, de hát a drón ipar az nagyon hamar felnőtt a feladathoz Ukrajnában is, most már 7 milliós darabszámról van szó. Nagyon évente, és nagyon hatékonyan a távoli hátországban, Oroszországban is semmisítenek meg objektumokat. Katonaiakat, vagy elsősorban olajipari, olajfinomítókat, olajipari központot, kikötőket, exportra alkalmas részeket, tehát ahonnan elindulnának ezek a korlátozott olajexportok, amelyben a bevétel az ugye rendkívül fontos lenne az orosz háborús gépezet föntartásához. De most ezeket is látják az oroszok, nem csak a Fekete-tenger partvidékén, Szocsi, Tuapse, tehát azokon a részeken, ahol ráadásul ugye olajfinomító is van, de például legutóbb a Szentpétervári fórum idején, június elején oda is 150 drón indult útnak, és valamennyi becsapódott, tehát azt jelzi, hogy az orosz hadsereg, miközben ezt az agressziót elindította, már arra sem képes, hogy hatékonyan megvédje az egészen távoli, nem csak Belgorodot, a ukrán határmentit, hanem az egészen távoli részeket, és az olajfinomítók támadása miatt olaj vagy benzin üzemanyagellátási problémák is jelentkeztek a polgári szférában. Tehát egyre több olyan felvétel van, ahol látunk 8 kilométer sor, tehát konkrétan így megy, és így számláló megy, ahogy az autó úgy megy végig. Krasznodárban, de akár távolabbi részeken, és nem csak dél-orosz részeken.
1: De amikor ilyen hosszú sorokról beszélünk, akkor kezd ilyen abszurdba hajlani a dolog, tehát felveszed a benzint, és a sor végére állsz, hogy a következő, amikor újra sorra kerülsz, akkor legyen.
3: Így van, és ezekről azért vannak, rengeteg ilyen, hát ugye most akartam mondani, hogy Facebook, de pont ugye nem, mert ugye ez is korlátozva van, és akkor megint csak egy újabb jelét látjuk annak, egy újabb terepét annak, ahova az állam beteszi a lábát, tehát korlátozott az internet használat is, ugye van ez a max, amit lehet, meg de az üzenetküldők korlátozva vannak, a Facebook nem elérhető nyilván, a Messenger nem elérhető, a Telegramot lényegében teljesen letiltották, VPN-nel próbálnak elérni oldalakat. De mindenesetre így is nagyon sok olyan videós anyag jelenik meg internet valamilyen fórumain, platformokon, amelyek arról szólnak, hogy a fene egye meg, oroszként mondják, a fene egye meg, miért, minek ez az egész. Hogy itt vagyunk a drón veszély alatt, és tankolni akarunk, és állunk sorba órákon át, hogy elviszik a gyereket, hogy az egyetemről, tehát, és akkor mindezek az elégedetlenségek ilyen formában összeadódnak, de szervezett formát, hogy nem tudom, hogy egy párt ezt legálisan képviselhesse, amelyik nincs a hatalom közvetlen ellenőrzése alatt, hát az ugye nincs, és ez nem az utóbbi 5 évben történt, hát ez fokozatosan épült ki. Tehát mivel nincsen meg a demokratikus közeg ezért nehéz arról beszélni, hogy ezek igazán szervezetten hallhatókká váljanak.
1: Igen, hogy visszatérünk a kérdésben megfogalmazott abszurd példához, tehát Lenin olvasatában a forradalmi helyzet az megvan, csak a forradalmi csapat, a bolsevikok hiányoznak ebből a sztoriból. Persze egy Lenin, de ez egy másik kérdés.
3: Hiányzik, és amikor jön egy ilyen fésületlen, még a bolsevikoknál is fésületlenebb a bolsevik, hogy akkor maradjunk már ennél a párhuzamnál, a Prigozsin annak idején, amikor a saját elégedetlensége volt a hadsereggel szemben, hogy az azért volt-e, mert az ő saját hadúri pozíciót veszélyeztették, és nem teljesültek a kérései, az más kérdés, de az elégedetlenség, ez neki volt csapata, és azért ez meglepően sokáig, ez 2023 nyara, meglepően sokáig tudott vonulni. Rosztov na Donu simán bevette tulajdonképpen a város, fogadta ünnepelve a fő utcát, tehát erről is vannak felvételek, ahol ott körbeugrálják, és mentek 600 kilométert, és mentek Moszkva felé, és nagyon sokára állította meg ő, lényegében kiegyezett, akkor úgy tűnt Prigozsin. Csak azt akartam mondani, hogy nagyon meglepően ingatag valójában, hogyha van egy szervezett erő, akkor ez a hatalom meglepően ingatag tud lenni, Pontosan azért, mert akiknek meg kellene védeniük a éppen hatalmon lévőt, azok nem biztosak benne, hogy az valóban képes lesz hatalmon maradni, és akkor inkább nekik bajuk lesz ebből. Tehát tulajdonképpen, hogy a Prigozsin el tudott volna jutni a Kremlig és megoldja, akkor azt is elfogadta volna a társadalmi része. Tehát, hogy a hatalom ilyenfajta rendezetlen váltása sokkal inkább elképzelhetőbb, mint egy, nem tudom, egy választás útján. Tehát az nyilvánvalóan annak a feltételei nincsenek meg. Szóval nagyon nehéz nyilván bármit ilyen szempontból prognosztizálni. Lehet, hogy sokkal inkább a 73 éves Putyin kora az, ami ezt a kérdést megoldhatja. Hát, nem rendezi, csak mert ugye nem tudjuk, hogy ki lehetne az, aki követni, ez szintén megjósolhatatlan.
1: Egy óceánnal arrébb nézünk, és akkor azt látjuk, hogy egy 80 éves politikus vígan ünnepli a születésnapját a Washingtonban. Tehát, hogy 73 éves, hát ez egy kölyök.
3: Igen, ők is ezt mondják, hogy Xi Jinpingnel beszélgetve is erről beszéltek, de azért nem most legutóbb volt május 9-én, amikor egyébként május 9-én szintén nem sikerült megtartani a szokásos lendülettel a parádét a Vöröstéren, tartva attól, hogy az ukrán drónok mégiscsak veszélyt okozhatnak, tehát ez is jelzi azt, hogy mennyire nem muralja a helyzetet Oroszország a fronton, és hogy ezt mennyire látja nem csak Ukrajna, meg az európai támogatói Ukrajnának, hanem most már az Egyesült Államok is. De most legutóbb volt egy Putyinnak egy gyűlése, ahol azt mondta, hogy hát akkor most álljunk föl, és háromszor mondjuk el a hurát úgy, hogy ezt a győzelmit, hogy győzelmi kiáltást, hogy mindenki meghallja. És akkor föl kell, katonák, rendőrök annak ott, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon halovány erejű mondja háromszor, a tömeg, vagy hát azok meghívottak csoportja, az ennél hatásosabban ismétli, de hogy benne nem volt semmilyen erő, az biztos, és ez azért Oroszországban számít, szóval ez nem volt túl meggyőző. És hát nem meggyőző az sem, ahogyan az események alakulnak, akár a gazdasági növekedés hiányára, gondolunk, hogy most már idén 1%, illetve 2025-ben 1%-os volt, a korábbi 3-4 helyett, és ezt ugye 0,4.
1: Igen, ezt elő lehet adni úgy, hogy hát akkor hatottak a szankciók, de baszki, ez még mindig növekedés. Tehát ez furán hangzik.
3: Attól függ, hogy mi ez. Ugye erről Bánati Anna kollégám írt nemrég a Telexen cikket arról, hogy azért milyen sokban van Oroszországnak a háború a makrogazdasági adatok papíron regisztrált növekedése ellenére is, hogy hogyan éli fel a tartalékait. Többek közt valóban még annak idején az előző évtizedben az olajexportból származó tartalékokat, amelyek egy ilyen biztonsági párnát adtak az orosz gazdaságnak, 600 milliárd dolláros összegből, ezek mind apadnak le. A növekedés pedig hadipar. Andrei Nyecsájev volt még az Oroszország, Szovjetunió utáni Oroszország első pénzügyminisztere, és nemrég járt Magyarországon, és beszéltem vele, és ő maga is arról beszélt, hogy persze, hát legyártjuk a tankot, a Kalasnyikovot, a Oresnyiket, az valahol termelés, az jelentkezik, aztán azt elimináljuk a fronton. Ellőjük, kilövik, megsemmisül. Az most makrogazdaságilag az első pillanatban növekedés, mert volt egy termelés, csak nem lesz belőle semmi a végén. Tehát ez mind elpárolog, és egy ideig ez az, ami fűtötte az orosz gazdaságot, hogy a hadipar termel, arra akkor kellett újabb fejlesztés, valamit építeni kellett hozzá, egy új csarnokot, akkor jönnek valamilyen munkavállalók, akik valamilyen műgépeket működtetnek, de aztán ebből semmi nem lesz.
1: Erről tudunk valamit egyébként? Tehát hogy azt nagyjából mindig minden elemző el szoktam mondani, egy háború, egyrészt háború, másrészt egy csodálatos marketing akció a hadigépezetnek, tehát a hadipar marketing kampánya is. Nagyon jól lehet eladni fegyvereket, hogyha egy háborúban...
3: Akkor, ha nem te háborúzol.
1: Igen, ezt a hozzátételt ezt nem szokták elmondani ezek a csodálatos elemzők. Tehát az orosz hadipar közben a fegyverkereskedésből nem tud plusz bevételekhez jutni?
3: Ugye egyre nagyobb szereplője volt a háború előtt a globális hadi ipar piacnak, a fegyver, tehát ennek az ágazatnak Oroszország, de hát ez egyrészt, ez két okból tűnik, ez egyik az, hogy politikailag involválódott, és ez a negatív konnotáció nem teszi, hogy is mondjam, szalonképessé eladóként. Tehát nagyon sokan inkább lemondanak erről az egykor még meglévő lehetőségről. Ráadásul nagyon sokszor ezek, hát Szíria vásárolt mondjuk, tehát olyan politikai szövetségesek, amelyek most már nincsenek.
1: Egy jó iránt azért India, el tudok képzelni.
3: Irán vett valóban, Venezuela is vett, sőt volt helyi gyártás is már megállapodással, India is vásárolt. De ezek már csak azért sem lehetségesek most, mert ez mind kell a saját frontra. Tehát, hogy a lehetséges exporttermék, ha még lehetőség volna is rá, de egyébként ezek is szankcióval sújtottak, akkor sem lenne meg, mert egyszerűen ez mind a ukrajnai fronton megsemmisül. Úgyhogy ez a növekedés, ez tényleg csak papíron meglévő növekedés. Most éppen a gazdasági fórumon Szentpéterváron Putyin azzal büszkélkedett, hogy az orosz GDP vásárlóerő paritáson, úgy egészében, tehát nem az egyfőre eső, hanem az egész, az a világon a negyedik, 7000 milliárd dollárral. Na most vásárlóerő paritáson. Ugye ez mindig egy érzékeny dolog, hogy hogyan is számolod. Nominálisan 2,6 billió dollár, tehát 2600 milliárd dollár. Ez valamivel Olaszország alatt van. Egyébként a 60 milliós Olaszország alatt a 140 milliós Oroszország gazdasági termelése. Nem is beszélve arról, hogy mennyivel nagyobb területről van szó. Ez a nominális. Na most a vásárlóerő paritáson számolva, hogy ott milyen szorzót teszel, hogy mi az a viszonyítási alap, ugye ez a Big Mac Index, ez talán ismertebb, de hogy többféle termékhez is számolhatod, az nem derül ki, hogy ez a szorzó valójában min alapszik, tehát ezzel azért lehet játszani. Másrészt az sem látszik, hogyha van is fajta ilyen növekedés, az minek a rovására? Annak a tartaléknak a feléléséről van szó. Tehát az állam költ, ez is a GDP része. Ugye van a gazdaság, hogy az átlagpolgár fogyaszt, a cégek beruháznak, az állam meg mindenre költ. Ugye, oktatástól, rendfenntartáson át egészségügyig. Hogy ezt miből teszi az állam, ha hitelből teszi, akkor is úgy tűnik, hogy ez a növekedés megvan, mert beruházott az állam mondjuk hitelből, de hát azt aztán majd valamikor vissza is kell fizetni. Megvan a finanszírozási képessége Oroszországnak a háborús körülmények között, a szankciók alatt a háború 5. évében? Egyre kevésbé van meg. Hitel kamatokra többet fizet most Oroszország, mint egészségügyre és oktatásra együtt. És ez csak a hitel kamatai, amit Oroszország fizet. Ugye egyre drágább finanszírozni. Költségvetési egyensúly, 10%-os hiány. 10%-nál már azért eléggé kétségbe szokás esni. Voltak ugye belső tartalékai Oroszországnak, amit felélve ezt lehetett fedezni. Ez most 40 ezer milliárd rubel, és 44, tehát 10%-kal több, 44 ezer milliárd, tehát 44 billió rubel a kiadás. Tehát 10% hiány, ezért ennek a felélése, vagy ennek a fedezése egyre nehezebb. És hogy jön egy ilyen hiperoptimista Putyin, aki azt mondja, hogy minden rendben van, nem kell változtatni a stratégián, nem kell az ukrán fronton változtatnunk, és a követeléseinken változtatnunk, hogy végül béke legyen, az annak a jele, hogy annyira be van rozsdásodva Putyin, hogy nem engedheti meg magának, hogy beismerjen.

0: Magnyitocskát hallottuk.
1: Is. Meg Noise MC-t.
0: És Noise MC-t. Ez egy nagyon jó szám szerintem azért, mert annyira bizarrul tényleg azt a perverziót jeleníti meg, hogy a béke és a jólét nevében hogyan intézményesítik az erőszakot, és ez az egész ezzel az ellentmondásos kis vidám manyitocska hanggal, ahogy az emberek a gépfegyverekkel hozzák a jólétet, ez nagyon szépen megjelenik, ez az egész perverzió, ami Oroszországot ma jellemzi.
1: A szám előtt azt ígértem, hogy szép irodalmi átvezetés következik. Röviden, a Putyin hatalomra jutását én leginkább Peleminnek a Generation P-vel tudom értelmezni. Az is egy egészen furcsa bemutatás annak, hogy a misztikumba hajlóan hogyan jut újra erő, hogy kap újra erőre az orosz eszme, és az erőszakos figura az hogyan jut hatalomra. 20 évvel később vagyunk, 25-tel, és akkor nekem az jutott eszembe, hogy a másik, az orosz posztmodern irodalomnak a másik fenett gyereke, Sarokin, meg a Kék hájban arról ír, meg az, nagyjából az összes többi regényében arról ír, hogy hogyan lesz Oroszország Kína gyarmata. Ez ugye a Sarokinnál egy ilyen teljesen természetes fordulat, és nagyon plasztikusan mutatja be, hogy hát ez a dolgok természetes rendje. A mostani helyzetben az, hogy Kína hogyan viszonyul Oroszországhoz, azt általában úgy szokták jellemezni, hogy A, az utolsó esélye az orosz gazdaságnak, hogyha sikerül az alapvető energiaforrásokat nem Európa, hanem Kína felé eladni, akkor az még valamit menthet a menthetetlenen. És úgy általában is, akkor a nagy, kihasználatlan orosz területeket

0: kiadni Kínának, majd azok, hogy csinálnak valamit, hát ha ebből valami új ipari posztirodalom, ipari forradalom, majdnem azt mondtam, hogy irodalmi, de posztipari forradalom majd ki fog bontakozni, hogyha jön a világ legnépesebb országa, a világ legnagyobb országával egyesül, és akkor abból majd új minőség fog születni. Szkeptikusabban is lehet ezt a dolgot látni, te hogy látod?
1: Hát a szkeptikusabb oldalt fognám meg. Azt, hogy Kína súlyánál fogva elnyomja Oroszországot, a gazdasági kistestvérévé teszi, felzabálja, ha úgy tetszik, hogy aminek van is, én nagyon-nagyon régen jártam Blagoveszenszkben, tehát ott az Amur vidékén, orosz oldalon, szemben volt már egy nagy település, kisebb fajta felhőkarcolókkal, civil betűkkel lehetett látni az Amuron túl, hogy onnan üzennek már az orosz oldalnak, tudom én, jen, rubel váltás, valami ilyesmi ott pörgött rajta, és mondták, hogy hát ez azért 15 éve egy kicsike falu volt ott a túloldalon. Habarovszkkal szemben volt ez, hogy nem is, mert Blagoveszenszben is jártam, de az kicsit odébb. És hát az Amurnak az orosz oldalán most jó, ha a kínai, tehát ugye határ folyó Kína és Oroszország között, és ezen az egész nagyon hosszú szakaszon olyan 8 millió orosz él. És ugyanezen a szakaszon a túloldalon meg 140 millió kínai. Olyan országban, amelyiknek van felhasználható, befektethető tőkéje, és nem nullázza le magát egyelőre háborúval, bár a felfegyverkezéssel igen, de hát az egy másik dolog. Tehát az, hogy Oroszország számára az egyetlen igazán reményt keltő partnere lehet az energiahordozók exportjában Kína, az igaz lenne, de óriási alkupozíciója van Kínának. Egyrészt a felszíni szén forrásai miatt, az még mindig jelentős, ezért sokkal kevesebbet tud kínálni. Tehát megteheti azt, hogy nem, soha nem veszi át annyiért, mint amennyire békeidőben valamikor átvette Európa az orosz földgázt akár. A kőolaj meg olyan, hogy azért persze van, és vezeték is van, és hosszú időre kifizette már évtizedekre Kína a beruházással együtt, még a Rosznyefnek annak idején a orosz kőolaj exportjának egy jelentős részét, tehát azt már Oroszország meg fel is élte. Nyilván még marad a földben olaj, és van cső, ami oda Kínába elvezet, de annyira Kína diktálja a feltételeket, és annyi helyről, Közép-Ázsiából, a volt szovjet köztársaságból annyira könnyedén szorítja ki Oroszországot, hogy tényleg gyakorlatilag csak az atomarzenál marad, és az is csökkenő előnnyel Oroszország kezében, ami miatt még igazán ebben a tekintetben globális tényezőnek számíthat, semmi másban nem, és most azt látjuk, ugye, hogy azért ez katonailag is így van Ukrajnával szemben, hogy nem, és ezért veszített nagyon, nagyon nagy területen a befolyásából Oroszország, tehát azt látjuk Örményországot, hogyan veszíti el, miután nem védte meg a hegyi karabaki örmény érdekeket Azerbajdzsánnal szemben, Azerbajdzsán könnyedén túllépett ugye Oroszországon, részben a saját olaj forrásai miatt lehetett olyan önálló gazdaságpolitikája és önálló politikája is. Nem egy demokratikus ország, de ettől még képes önálló utat járni Moszkvától független. Kazaksztán, ennek szintén megvannak a saját nyersanyag forrásai, és meglehetősen stabil ahhoz, hogy óvatosan ellépjen Oroszországtól, és mindez annak a következménye, hogy azt látták ezek az országok, hogy valójában sokkal gyengébb katonai erőben is Oroszország, mint amilyennek gondolták a háború elindítása előtt. Tehát óriási presztízsveszteség. Az, amit Putyin el akart kerülni, éppen azt gyorsítja fel. Tehát az orosz egykori birodalom szűkülő területein megőrzendő befolyását éppen, hogy csak gyorsított ütemben veszíti el a háború miatt máshol is.
0: Wow.
2: Szünet.
0: Zenécske. Izom pitsyre, glidetti bakra, sivoyu, glidetti bakra, sivoyu, glidetti bakra,

0: Sziasztok, visszatértünk, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió Posztövet egy műsora, az utolsó pár percre jöttünk vissza, az előbb a Bonc Knopkai nagyszerű zenekartól hallottuk a Jom Pity Cider, vagyis megyünk cidert inni. Külön kifejezés alakult ki erre a zenekarra, erre a műfajra, az orosz zenekritikában a grafomán orosz rock legjobb kifejezője ez a csodálatos zenekar, de most.
1: Mert hogy szörnyűködnek a szöveg dadaizmusán?
0: Igen, aha. Tehát nincsenek hozzászokva, hogy orosz rockban, a dalszövegben lehet széttartani a szavaknak. Nem kell minden mondatnak értelmesnek lenni egymás után. De hát ugye ez a dal arról szól, hogy most megyünk szétcsapni a fejünket, és aztán furcsa dolgok fognak következni.
2: Miről beszélgessünk? Talán tudsz olyan érdekeset mondani az ítéletekről?
1: Furcsa dolgok. Hát,
0: az ítéletek.
1: Igen, ugye ez volt azért a kezdet, hogy tényleg mennyire könnyű a rendszerrel szembe kerülni. Volt egy nagyon tragikomikus felvétel, nem tudom, emlékeztek rá, hogy a háború első, tehát 22 első éve volt talán, hogy kiállt egy nő papírral, hogy nem, a nemet a háborúra, és akkor ott a Vöröstér környékén, és akkor egy pillanat alatt elvitték, aztán volt, aki fehér papírlappal állt oda, és akkor azt is elvitték, és akkor odaállt egy nő, hogy maga csak azokat veszi fel, akik ilyen ellenzékiek, és akkor nem, hát ha elmondja a saját véleményét, akkor az önét is. Én szerintem minden rendben van, én támogatom a eddig jutott, és vitték el a rendőrök. Tehát, hogy ez egészen örkényi, de hogy ezek azért rövid elzárások voltak a háború elején, 10-15 nap, szabálysértés, kikerült, és akkor végül is túl lehetett. Nagyon sokan tüntettek, azért azt ne felejtsük el, Oroszországban a háború kezdetén, tehát 20, február 24-e után 2022-ben, és nagyon sokakat, ezreket állítottak elő, és ezekkel a kisebb, ugyan, de mégiscsak büntetésekkel azért ezeket igyekeztek a nagyon kemény rendőri fellépéssel szerte foszlatni. De utána azért születtek sokkal komolyabb ítéletek is. Most éppen a napokban, 10 napja talán, ítéltek el egy belga-orosz kettős állampolgárt 16 évre. 2000 óta Belgiumban él, sőt, egyébként Ukrajnában született, csak 98-ban költözött, tehát akkor 20 évesen vissza Oroszország. Orosz ajkú volt, tehát orosz állampolgárságot kapott. 2 évig élt ott, elment Belgiumba, és aztán orosz közösségekben dolgozott, IT szakember lett belőle. Na és visszajött a fia, az apját, beteg apját meglátogatni most. Tavaly nyáron pontosabban, vagy valahogy így augusztusban. És a telefonján a határ átlépéskor motorral jött, és a litván-orosz határon, illetve észt-orosz határon ellenőrizték, a telefonját elkérték, és láttak benne messengeren üzeneteket 2022 februárjából, vagy 2022-ből, hogy az ukrajnai egykori barátnője pénzt kért, kölcsönsegítséget, és akkor 300 eurónyi pénzt Belgiumból Ukrajnába a volt barátnőjének átküldött. Na ez volt az, ami a háború, Oroszországgal szemben háborúban álló ország finanszírozásának minősült, és 16 évet kapott. De egy másik egy egyetemista Murmanszból egy posztért kapott 15 évet, ha jól emlékszem, 20-22 éves büntetéseket, 10-15 ezer forintosnak megfelelő összegek átutalásáért, akár Grúziába volt is, hogy na de azt biztosan továbbítani akarták Ukrajnába.
0: Anélkül kisebbíteném az egyéni sorsoknak a tragédiáját, ha jól értem, akkor ezek fogolycsere alapok gyűjtéséről szólnak ezek a kettős állampolgároknak a megzállásai.
1: Igen, ez pontosan ez az egyik kulcsa, hogy minél nagyobb büntetést szabjanak ki lehetőleg kettős állampolgárságúakra, ez azért van valóban, mert akkor mozgósítani lehet azt a másik országot is, hogy hasson oda Ukrajnának, hogy ugyan már a fogolycserénél akkor ezeket az embereket vonja bele. Ugye ezért Ukrajnának orosz hadifoglyokat kell átadnia. Hát tegyük fel, hogy egy az egyben, ugye? Egy ember ide, egy ember oda. De ezek olyan emberek, ezek a katonák, akiket harcokban ejtettek foglyul az ukránok, az orosz megszállók és támadók közül. És ezekért az emberekért végül nem kaphatnak ukrán védőket, katonákat sokszor, hanem kénytelenek ezeket a cserealapnak, orosz részről cserealapnak használt embereket kiváltani. Volt is ilyen valóban nem egy esetben, de az orosz fél csinál még ennél cinikusabb dolgot, mert ugye kettős állampolgárból azért tehát nincs olyan nagyon sok. Jó ez arra, hogy legyen, meg híre legyen, meg azért hallják sokan, hogy lássák, hogy az állam nagyon keményen odalép, de még egy dolog van, a megszállt területeken ukrán állampolgárokat, tehát akik már elvileg Oroszországhoz tartoznak, az orosz egyoldalú álláspont szerint, tehát mint a Herszon megyében, Donyecben, ezeket az embereket fogják el, valamilyen ellenállást gyanítva, és ezeket a civileket kellene kiváltani a Ukrajnának, ami nem azért aggályos, mert hogy ezek valójában nem véletlenül maradtak ott, amik lehetnek abszolút lojális állampolgárai Ukrajnának, de az a baj, hogyha ezeket automatikusan hajlandó kiváltani az ukrán fél, akkor az csak erősíti azt, hogy ó, hát akkor civileket kell a megszállt területekről harc nélkül elfognunk, mondhatják az oroszok, és ezzel rögtön kiváltják az Ukrajnában hadifogságba esett katonáikat, anélkül, hogy az ukrán Oroszországban hadifogságban lévő katonákat vissza kellene adni. Úgyhogy ez egy azért nagyon veszélyes, cinikus gyakorlat, és nem lehet automatikusan kiváltani, bármennyire is humánusan nyilván azt gondoljuk, hogy hát természetesen mindent meg kell tenni ennek érdekében.
0: Irgalmatlan sok kérdés maradt bennünk, de időnk végére értünk. Egy utolsó klasszikusat muszáj, ahányszor itt vagy, mindig felteszik neked a kérdést, tehát szerinted mikor lesz vége ennek a csodálatos háborúnak?
1: Lehet, hogy egy éven belül.
0: Na, ez egy...
1: Eddig még nem mondtam ilyet, igen.
0: Hülye kérdése, értelmes válasz. Oké, tök jó. Ezt feljegyeztük, aztán vissza...
2: Egy év múlva találkozunk.
0: Egy év múlva találkozunk,
1: mert most az látható tényleg, hogy az, hogy Trump is támogatja Ukrajnát sokkal határozottabban, ez mostani G7-en derült ki.
2: Holnap majd meglátjuk.
1: Most azért ez mintha egy folyamat lenne, úgyhogy igen, azért mondtam most egy évet.
2: Köszönjük, hogy itt voltál, gyere máskor is.
1: Én köszönöm.
0: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Paka, paka.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Macska-egér barátság. Egy macska ismeretségbe került egy egérrel, és addig duruzsolt neki nagy szeretetéről és barátságáról, míg nem az egér beleegyezett, hogy egy fedél alatt lakjanak, és közösen gazdálkodjanak.
1: Igen ám, de gondoskodnunk kell télivalóról, különben éhen maradunk.
0: Így a macska.
1: De pedig egérkém, amúgy sem merészkedhetsz akárhová, mert végül még belépottyansz nekem valami csapdába, miau.
0: Lett is a jó tanácsnak foganatja. Vettek egy csupor zsírt. Azt viszont nem tudták, hová tegyék. Végül, hosszas tanakodás után így szólt a macska.
1: Miau. Tudomásom szerint nincs a zsírnak biztosabb helye, mint a templom. Onnét nem mernek elvinni semmit. Állítsuk az oltár mögé, s hozzá ne nyúljunk mindaddig, amíg nincs rá szükségünk.
0: Így hát a csuprot biztonságba helyezték, de a macska csak hamar megkívánta. És így szólt az egérhez.
1: Jaj, jut eszembe, egérkém, az ángyikám elhívott keresztanyának. Született egy fiacskája, szép fehér bundája van barna foltokkal. Őt kell keresztvíz alá tartanom. Hadd menjek el már, lásd el a háztartást egymagad.
2: Hogy ne, persze, ered csak Isten nevében. S a finom falat kerül elibét, gondolj rám. Az édes piros keresztelői borból magam is meginnék egy cseppecskét.
0: Mindez persze nem volt igaz. A macskának nem volt ángyikája, nem is hívták el keresztanyának. Ment egyenest a templomba, oda osont a zsíros csuporhoz, nekiállt nyalakodni, s a fülét le is nyalta. Aztán körbesétált a város háztetőjén, bámészkodott, kinyújtózott a napon, s megsimogatta a bajszát, valahányszor a zsíros csuporra gondolt. Nem is tért haza előbb, mint este?
2: Csak hogy megjöttél, bizonyára végnapod volt.
1: Megjárja.
2: Milyen nevet kapott a gyermek?
1: Fölétle.
2: Fölétle. Hát, ez elképesztően furcsa név. Gyakran használatos a familiádban.
1: És ha igen, nem rosszabb név, mint mondjuk a morzsalok, vagy hogy is hívják a keresztfiaidat.
0: A macska nem sokkal később megint megkívánta a zsírt. Így szólt az egérhez.
1: Tégy meg nekem egy szívességet, és megint lásd el egy kicsit a háztartást egymagad. Hát keresztanyának hívtak megint, és mivel a gyermeknek fehér gallérja van, nem mondhattam nemet.
0: A jóságos egér beleegyezett, ám a macska a városfal mögött a templomhoz osont, és a csuporból a zsírt félig befalta.
1: Legjobban az esik, amit az ember magának eszik.
0: Gondolta, és elment, mint aki jól végezte dolgát. Amikor hazatért, megkérdezte tőle az egér.
2: Milyen nevet kapott a gyermek a keresztségben?
1: Felétbe.
2: Felétbe? Mit nem mondasz? Ezt a nevet életemben soha nem hallottam, s fogadni mennék, hogy nincs is a kalendáriumban.
0: A macskának rövidesen ismét megfájdult a foga a nyalánkságra.
1: Háromszor jó, ami jó. Miau, keresztanyának hívtak megint. A gyermek egészen fekete, csak a mancsa fehér, különben egy szál fehér szőr nem nő rajta. Évekbe telik, amíg ilyen csuda lesz még egyszer. Miau, ugye megengedett, hogy elmenjek?
2: Fölét le, felét be. Ezek olyan furcsa nevek. Folyton ezek járnak a fejemben.
1: Mivel, hogy itthon üldögész abban a sötét szürke csapzott köpenyegedben azzal hosszú cofoddal, és tücsök bogár jut eszedbe, ez lesz belőle, ha naposzat ki nem teszed a lábadat.
0: Amíg a macska kint járt, az egér kitakarított, rendet rakott a házban, a torkos macska pedig mind kiette a zsírt a csuporból.
1: Akkor van csak nyugság, ha már minden elfogyott,
0: mondta magában, s jól lakottan és kövéren hazament. Ám de nem előbb, mint éjszaka. Az egér azonnal megkérdezte, mi lett a harmadik gyerek neve.
1: Bizonyára ez sem fog neked tetszeni. Úgy hívják, hogy Egészbe.
2: Egészbe? Ez a legeslegfurcsább név. Kinyomtattam és sose láttam. Egészbe? Mit jelentsen ez?
0: Fejét csóválta, majd összegömbölyödött és lefeküdt aludni. Ettől fogva senki sem akadta ki a macskát, keresztanyaságra kérte volna. Amikor pedig beköszöntött a tél, és odakün elfogyott minden eleség, az egérnek eszébe jutott a tartalék, és így szólt.
2: Jössz te, macska! Keressük fel a csuplunkat, amelyben készletünket őrizzük. Hadd lakjunk jól!
1: Azám, de még mennyire jól fogsz lakni, mint ha kidugnád az ablakon ezt a finom kis nyelvedet.
0: El is indultak, és amint megérkeztek, hát a csupor ott állt a helyén, csak hogy üresen.
2: Most veszem csak észre, mi történt. Most jön csak napvilágra, miféle barátnőm is vagy te. Felfoltál mindent, amikor a keresztelőbe jártál. Először fölétve, aztán felétve, aztán...
1: Elhallgass! Még egy szót szólsz, és téged is felfallak!
2: Egészbe!
0: Csúszott ki az egér száján. Alig, hogy kicsúszott, a macska reálvetette magát, leteperte, s bekapta. Látjátok, ilyen a világ sora.

0: az igás ló meg a paripa. Volt egyszer két ló. Az egyik egy gazdag úré, a másik egy szegény paraszté. A két ló jó cimboraságban volt, és amikor találkoztak, se vége, se hossza nem volt a teleferének. Egy nap azonban a gazdag ember paripája nagyon megbántotta a szegény ember igás lovát.
1: Te nem is vagy telivér. Engem rugós hintó elé fognak. Te meg kordét húzol, vagy ekét és boronát. Te sokszor csak szalmát eszel. Én veszek tiszta árpát. Nézd a lábamat, milyen szép és karcsú a csűdöm. Hibáltan a patam. A tiéd persze csupa piszok. Te búsalogatod a nyakad. Bezeg az enyém olyan szépen ívelt, mint egy hattyúgyé. A szőröm csillog, villog, mint a sejem. A tiéd csatakos, csapszott. Nem is szólva a szép hóka homlokomról, hiszen a te homlokodon nincs is csillag. Mondd meg igaz lelkedre. Ki a szebb közülünk? Te vagy én?
2: Te,
0: felelte az igásló.
2: Bizony Isten, te.
1: Úgy ám.
0: Hagyta helyben a paripa hegykén hányva a fejét.
1: Öröm nézni, milyen szépen futok. A kocsi úgy porzik utána, mint a szél. Patáim alatt meg csak úgy repül a föld. Te ezt nem tudnád utánam csinálni.
2: Hogy is tudnám?
1: Persze. Te egy csigát sem tudnál megelőzni.
2: Egy csigát nem. Te téged talán még lehagynálok.
0: Helyde nagy haragra gerjedt a paripa, kapált a patáival, vadul felhorkantott és dühösen rázta a sörényét.
1: Jól van, majd meglátjuk, melyikünk győz.
0: Úgy is tettek, abban állapodtak meg, hogy addig futnak körbe, amíg valamelyik ki nem merül és fel nem adja a versenyt. Az lesz a vesztes. A paripa utcu neki hátravetette a sörényét és vágtatni kezdett. Egy egész körrel maga mögött hagyta az igástovat. Másodszor is lekörözte, és közben vidáman nyerítve odaszólt.
1: Nem vagy még fáradt? Nem akarsz pihenni?
2: Ne aggódj, én bírom.
0: A harmadik körben a paripa megint az igásló elé vágott, csúfolódva nyerítette.
1: Nem vagy még fáradt? Nem akarsz pihenni?
2: Ne aggódj, én bírom.
0: A paripa a negyedik körben is megelőzte vetélytársát, de már nem nyerített olyan vidámon, és csak lihegve mondta.
1: Nem vagy még fáradt?
2: Ne aggódj, én bírom, de te miért lélegzel olyan nehezen?
1: Megütöttem a lábam.
0: Füllentette a paripa és tovább ügetett. Az ötödik körben is megelőzte az igástóval, de most már egy szót sem szólt, nem is nyerített. Az igástó meg is kérdezte.
2: Mi van veled, komán? Nagyon fújtatsz.
1: Nem fújtattam, csak sziszegtem, mert megbotlottam egy gyökérben.
0: A hatodik és hetedik körben nem tudta megelőzni ellenfelét. A nyolcadik körben az igásló megkérdezte, amikor előgetett a paripa mellett.
2: Tám fáradt vagy, komám, hogy így lemaradsz.
1: Dehogy. Csak eszembe jutott valami, azon töröm a fejem.
0: A kilencedik körben a paripa a fűre hemperedett, és ott kapálózott.
2: Tám valami bajod van, hogy a fűre hemperedtél.
0: Érdeklődött az igásló, elhaladván a paripa mellett.
1: Dehogy. Csak egy bögöly van rajta, masszurka. Rögtön elhajtom, és futok tovább, hiszen bőven van időm.
2: Az van,
0: mondta az igásló tovább ügetve. A tizedik körben a paripa nem bírta tovább. Elballagott a csalítósba legelészni. Rá sem nézett az igáslóra.
2: Mondj csak, nagyságos úr, már ebédidő van.
1: Ebédidő? Hamarosan estebéd lesz. Látod, már ereszkedik le a köd. Pihenj inkább te is, testvér. Reggelig még futhatsz eleget.
2: Minek pihenjek? Csak most jövök bele. Futok még vagy 10 kört, aztán még 10, a többit majd meglátjuk.
0: Attól fogva a paripa nem hordta olyan magasan az orrát. Az igásló móresre tanította.

0: Nyúlházikó, Cseremisz népmese. A nyúl házat épített magának. A ház pompás volt, bár kicsike. Minden volt rajta, ahogy illik. Tető is, ablak is, ajtó is. Felépítette a nyúl a házát, és elfutott vendégségbe, még az ajtót is elfelejtette bezárni. Amíg őkelme vendégségben vigadozott, az üres házba betévedt az erdei tücsök.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip.
0: Fújta a nótáját.
1: Takaros házikó.
0: Azzal lefeküdt a lócára, és elaludt. Hazatért a nyúl, és ő is a lócára heveredett. Feküdt az egyik oldalán, majd a másikra fordult, és véletlenül megnyomta a tücsköt.
1: Cirip.
0: Sziszent fel a koma.
2: Hát ez meg mi?
0: Rémült meg a nyúl, és kiugrott a házból. A gyáva nyúl az úton ugrándozott, és csak úgy húlt, potyogott a könnye. Ekkor találkozott egy medvével.
3: Miért sírsz, te nyúl?
2: Valamelyik vadállat betelepedett a házikomba. Nem is tudom, mi lesz velem most télen.
3: Sose búsulj, segítek én rajtad.
0: Elindultak kettesben a nyúl házikója felé. Amikor odaértek, elbődült a medve, ahogy csak a torkán kifért. Amint a tücsök meghallotta a medve bömbölését, nyomban válaszolt rá.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, trrr, trrr.
3: Ki tudja, ki mindenki lehet odabenn?
0: Fülelt a medve, aztán elinalt az erdőbe. Magára maradt a nyúl a házikója előtt. Nézett jobbra, nézett balra, majd megint sírva fakadt. Kis idő múltán megint az úton ugrándozott a nyúl, és csak úgy potyogott a könnye. Ekkor összetalálkozott a rókával.
4: Nyuszokám, pajtásom, hová szaladsz? És miért sírsz?
2: Jaj, rókakóma, nincs már nekem házacskám. Valamilyen vad állat bevette magát, és ki nem megy belőle.
4: Segítek én rajtad. Nem hagylak el a bajban soha.
0: Elindultak kettesben a nyúl házikója felé. A róka egyenes bemegy a házba, csapkod a farkával, s mérges hangon kiáltja.
4: Hé, hey, aki a házban van, kifelé, de szaporán. Ha nem megy ki szépszerével, megkarmolom a körmömmel, megharapom a fogammal.
0: A tücsök így válaszolt a rókának.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip,
4: cirip. Ki tudja, ki lehet, mi lehet odabent.
0: Fülelt a róka, aztán elfutott az erdőbe. Nézett jobbra, nézett balra a nyúl, aztán megint elindult ugrándozva az úton, és megeredtek a könnyei. Ekkor találkozott a kakassal.
5: Nyulacskám, cimborám, miért sírsz?
2: Jaj, kakas barátom, nagy baj szakadt rám. Egy-kettőre itt a tél, a házikomba meg valamilyen vadállat telepedett meg. Se engem be nem enged, ki a takergetni a medve, ki a róka, de egyik se bírt vele.
5: Sose búcsúj, barátom, segítek neked.
0: Elindult a kettesben a nyúl házikója felé. Körüljárta a kakas a házikót, megnézte mindenfelől alaposan, és a következő nótára zendített.
5: Kakarikó!
6: Bezárlak!
5: Fejed veszem, levárlak!
0: A tücsök nem jött ki a házikóból. A kakas a küszöbre állt, és újra rákezdte.
5: Kakarikó! Bezárlak! Fejed veszem, levárlak!
0: A tücsök így válaszolt a lócáról.
1: Cirip, cirip!
0: A kakas felugrott a lócára, a csőrébe kapta és lenyelte a tücsköt. Boldog volt a nyúl, két hátsó lábára állt, úgy táncolt, ugrabugrált. A kakas meg még egyszer tüzetesen körülnézett, majd nagy büszkén megint az ajtóban, megcsavargatta a szárnyát, lábujjhegyre emelkedett és nótára gyújtott. Semmilyen más nótát nem tudott. A nyúl meg azt gondolta.
2: Nem csak, hogy megharagudott a kakas. Most már engem akar bezárni a házikomba. Nekem akarja levágni a fejem. Ez így nem lesz jó.
0: És azzal elnyargalt az erdőbe. Ezután a nyúl nem is tért vissza többé a házikójába, és újat sem épített. Azóta nem él házikóban, hanem csak úgy egyszerűen a bokor tövében.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Bírói utasításra leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a hely szint a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump-Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n. Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
2: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapacs nélküli szájában szívó fogak találhatók. Izomlostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Sad and when you're lonely and you haven't got a

like,

kellemes, hűvös estét mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-an. Zsoltán és Papuval az éjszakás műszakot.

0: Szia Zsolti!
1: Jó estét kívánok!
0: Nem is akartam neked, hogy aggáltan esett az eső. Fantasztikus élmény volt.
1: Kis öröm is öröm.
0: És volt egy olyan perc, amikor egy felhőszakadás jellege volt. És persze egy milliméter sajnos nem olyan nagyon sok, mondjuk összesen egyszer 8 és egyszer 10 milliméter esett.
1: Ez nem olyan rossz azért.
0: Valami, igen, rettenetes szárazság van. És most épp te is mesélted, hogy egyre több felé lehet, több műsorban, egy több szakértőt megszólaltatva, podcastokban lehet hallani a Kárpát-medencé kiszáradásáról, sajnos megállíthatatlanak tűnik. Az éghajlathoz nem tudunk hozzászólni, viszont sok mindent tehetünk még a víz megtartás, meg normális kezelés miatt. Meg is kérdezem tőletek, hogy mit gondoltok a jelenleg a vízművek által legyártat, mondjuk így ivóvízből, mennyi a veszteség, ami különböző csőrepedéseken, rossz tömítéseken, előregedett rendszeren megszökik.
1: Hát valami brutális, 30% vagy valami ilyesmi.
0: A teljes rendszerek 25%-a. De bizonyos rendszerek nyilván 60.
1: Na jó, de mondjuk azt se veszik el, az visszamegy a földbe azért.
0: Hát igen, ilyen szempontból nem vészel, de mint tisztított víz elvész, tehát.
1: Hát úgy igen, hát ez mondjuk költségemelkedés a vízművek számára legfeljebb ennyi.
0: És van egy kisörösöm magából kikelve, mondtam, hogy beszélgettünk később, hogy milyen őrültség, hogy a automosók azok ivóvízzel működnek.
1: Hát környezetvédelmi okokból.
0: És de sajnos meg kell kérdezni, miért, ha nem, mivel, hát egy külön vízhálózatot neki képtően rettenetesen drága lenne, hát lehetne hozni esetleg ilyen féltisztított vizet, hiszen de akkor is annak a cipelése.
1: Na de ők ezt recirkulálják, vagy tehát újra hasznosítják a vizet, tehát az nem megy a csatornába.
0: Gondolod?
1: Biztos. Hát micsoda orbitális díjakat kéne fizetniük.
0: Na, ez érdekes, hogy utána nézek.
1: Egyébként azt most a Velencei túró jutott eszembe, hogy most egy-két hete olvastam, hogy van, amilyen vízpótlást oda akarnak csinálni, mert hogy ott vannak ilyen tározók.
0: Fölöttem a pátkai víztározók. Ez körülbelül kell képzelni térképen, hogy kicsit Fehérvár elé és észak felé kell menni, és ott van a pátkai víztározó, ami egy horgásztó tulajdonképpen, csak ilyenkor mindig feláldozzák a Velencei tó megmentéséért, és nagyjából leengedik a vizét neki. Ez csak egy picit segít egyébként, mert sokkal kisebb tóról van szó egyébként, mint a Velencei.
1: Még egy másik valamiről is beszéltek egyébként, de hát ugye én nem vagyok ebbe otthon. De most éppen tegnap hallottam, hogy a Tihanyi belső tó is úgy kiszáradt, hogy helyenként látszik az alja.
0: És hát persze ilyenkor mindig előjönnek ezek a történelmi hasonlatok, vagy felidézések, hogy a 19. század is teljesen kiszáradt a Velencei tó, és lovaskocsik közlekedtek rajta, meg a Balatonon is előfordult ilyesmi. Hát igen, csak akkor nem volt idegenforgalom, nem voltak több százezrek, milliók számára víkendházak, hétvégi házak, időtöltés, szabadság, egész más most, de most nem engedhetjük meg magunknak ezt a dolgot. Én meséltem a múltkor, emlékszem még rá, hogy a Duna átlagos vízhozamával mennyi időt lehetne feltölteni a Velencei tavat?
1: Hát azt tudom, hogy mondtad, de hogy emlékeznék rá az erős túlzás.
0: Négy óra. Aha. De kiszámoltam, hogy egy 60 centis nyomócsővel a Dunavizét komoly szivattyúkkal átnyomnák, akkor is szinte több évig kéne működni a szivattyúnak, hogy nulláról feltöltse. Pedig milyen picik a térképen a Velencei tó, és mégis ilyen érdekes, hogy hatalmas adatok vannak vele kapcsolatban. Sajnos, bár találtam két nagyon klassz képet, és ezt ki is fogom tenni, csak ezek szerint a műsorot már nem sikerült. Hát az egyikben még rejtvényt is belálmodtam. de nagyon azt lesz, hogy mutatom majd.
1: Ha el nem felejted.
0: És viszont elfelejtettem a utána nézni, hogy más tészta, mit jelent, úgyhogy ezt valahogy továbbra is kérdésünk. Brauch Ferenc, mond neked ez a név valamit?
1: Hát most már igen.
0: A múltkor beszélgettünk, hogy a Mester utca, Mester utca 29-ben.
1: Igen, és ugye ma pont arra volt, a környéken jártam, és mondom, megnézem már, mielőtt dezinformációkat terjesztenék, és hát aztán el is küldtem neked a fotót. De igazából azt tudja, hogy visszaépítették, tehát vagy, mert igazából körbeépítették egy házzal, tehát mellette, fölötte egy társasház van. Tehát vagy azt csinálták, hogy lebontották és újraépítették, vagy ami mostanában divat, hogy a homlokzatát megtartották és kitámozgatták ilyen gerendákkal, és aztán úgy csinálták valahogy vissza. Egyébként le van fóliázva az a portál, nem lehet belátni, de belülről is, tehát hiába van félrehajtva a fólia, úgyhogy nem látszik, hogy a csempék megvannak-e, de hát gondolom, hogy azért arra már akkor odafigyeltek.
0: Jó estét, szevasz!
2: Szia! Én azzal szeretnék bekerülni a műsorba, hogy pár év a maraton alatt volt egy nagyon jó beszélgetés a szlovák kapcsolatban veled, Papóval, a közösségi rádiózásra volt egy nagyon jó összefoglaló adása, és most néztem, hogy úgy lett a honlap, és nagyon nehéz megtalálni, hogy esetleg ezt valahogy fel tudnád elevezíteni, hogy ez...
0: Már nézd, hogy most beszéljek róla?
2: Hát, hogyha esetleg vissza tudsz emlékezni, hogy ez mikor volt, és akkor meg lehetne keresni dátum alapján, illetve szerintem, hogy van erre valami esély, hogy a közösségi rádiózás most egy ilyen tavaszi szelek által felbomlasztott...
0: Annyit tudok segíteni neked, hogy most pénteken, tehát holnap után...
2: Csak arra emlékszem, hogy ott mondtad ilyen számokat, hogy mit tudom, hány közösségi rádió volt Magyarországon, meg egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon komplex adás volt, és hogy én nekem nagyon szívügyem ez a közösségi rádió, és ezt vajon hogy lehetne újjáépíteni, hogy nem feltétlenül a most adásban, de hogy ebben az irányban valami.
0: Na, azt akarom mondani, hogy ha meghallgatod péntek délelőtt a műsort, a haza is haladás nem lesz, de helyette én vállaltam egy beszélgetést egy olyan sráccal, aki gyakorlatilag látta Lenint, tehát aki ott volt a Tilos Rádió leges-leges adásainál, és nagyon sok érdekeset tud ő is mondani, és hát ennek kapcsán nyilvánvalóan sokat fogunk beszélgetni a közösségi rádiózásra, és ott nagyjából ezeket meghallgathatod, szerintem. Ez 9-től fél 11-ig lesz.
2: Ugorjunk a jövőbe.
0: Ez 9-től fél 11-ig lesz, de kedvedért megkérdezem a szlovák kapcsolatnak a szerkesztőjét, műsorvezetőjét, és biztos emlékszik, hogy ez mikor volt, mert én nem, sajnos.
2: Valamelyik maraton alatt, de nem emlékszem, hogy melyik évben. De nagyon jó műsor volt, te voltál a fő vendég.
0: Hát örülök, hogy tetszett. Kérlek szépen, hogyha esetleg zeneszünetbe, vagy elküldöd a számodat, vagy fölhívsz, akkor fölhívom, és akkor ha megvan, akkor fölhívnálak, hogy megvan a műsor. Vagy a következő adásban beszélünk róla. Mindegy, rádió, kreatív, legyél kreatív, jó? És akkor, hogy milyen módon lehet hozzád eljutatni.
2: Jó.
0: Okay. Köszi. Köszönjük szépen.
2: Jó adás.
0: Köszönjük szépen. Szia. Hol tartottunk?
1: Vissza a húsbolthoz. Tehát, hogy a húsbolthoz vissza.
0: A húsbolthoz vissza. Tehát gondoltad, hogy a zsolnai csempéket leszették a falról?
1: Hát ez egy erős kérdés. Mondom, nem tudom elképzelni, hogy a házat megtartották. Tehát ott egy látod, hogy mekkora társasházat építettek fölé lényegében véve, tehát annak statikailag nem hiszem, hogy az megoldható lett volna, hogy így körbeépítsék azt az épületet.
0: Hát,
1: és úgy is emlékszem, hogy azt ott lebontották, akkor, amikor ott dolgoztak, de már most lehet, hogy kihagy a memóriám. Hát ez, igen, ez egy jó kérdés.
0: Mert ugye az van, hogy, hogy elvégben a zsolnai csempéző nagy része nem csak, hogy érintett nem maradt, hanem ilyen nagyon szoros foga nélküli módon lettek összerakva, akkor nem fogázták a csempéket, hanem összetolták, és csak néhány darab van, amit nem csak javítani kell, esetleg utána is kell gyártani. De úgy tűnik, hogy megmarad ez az interior, meg az a tradicionális hentesbolt. És hát ennek a gazdája volt a Brauch Ferenc, aki a 1903-ban avatta föl a boltja, akkor nyitott meg kis ünnepséggel a bolt, és kb. Egy éven keresztül rakták össze, meg építették.
1: De milyen környék volt az 1903-ban? Most csak azért kérdezem, mert hogyha ott bemegyünk, elindulunk onnan a Mester utcától az Üllői felé, akkor az egyik kereszt utca az, aminek most persze nem jut eszembe a neve, ahol a József Attila gyerekkorában.
0: Gát utca.
1: Milyen?
0: Gát utca.
1: Szerintem nem. Na mindegy. Tehát, és az, akkor az volt, hogy az a város peremén, ugye az volt a...
0: A Gát utca az nagyjából kicsit összetartott, párhuzamos a Mester utcában.
1: Hát úgy értettem én is, igen. Tehát elindulunk befelé, és akkor az egyik kereszt utca tulajdonképpen a Hámán-Kató útra megy ki.
0: Hát törvényében a Gát utca.
1: Jó.
0: És így van, Hámán-Kató, vagyis hogy most így van Haller út.
1: Tehát, hogy a lényeg az, hogy mi volt ott 1903-ban?
0: Hát körülbelül a Pál utcai fiúk korában járunk, ez 10 évvel van a Pál utcai fiúk után, már a történet után, és akkor meg az elnevezések is másképp, például Rádai utca volt a Soroksári út. A Lónyai utca volt a Soroksári utca. Például, és a Dunaparton már komoly üzemek voltak, és ezeket az üzemeket aztán pont a város terjeszkedése miatt rakták aztán kiebb külvárosokra, és ott volt a dohánygyár, ugye, az meg egy másfél saroknyira volt a Pál utcaiak iskolájától. A dohánygyár az az épület, ahol a UPC székház is működött, és a két utcára is nyílott, egyszer a Kilizs utcára, és egyszer a mögötte levő Jézusom. Nem is tudom, hirtelen pedig klassz neve van neki.
1: Nekem sem fog eszembe jutni. Láttam, egy múltkor olvastam egy cikket, hogy ott a Petőfid Pesti hídfőjénél, ott, ahol most ez a park van, ott volt valami gigantikus méretű épület, valami raktár, vagy én nem is tudom, hogy mi a fene lehetett az, de ilyen, hát nem is tudom, hogy fotó volt-e róla, vagy valami rajz, vagy grafika, de ilyen egészen meghökkentően nagy volt.
0: Az elevátorház, ugye.
1: Az.
0: Így van. Az tulajdonképpen a hajó rakományokat emelte ki, lift végül is, elevátor. Szóval a Dunapart az egy rendkívüli pezsgő, szállító, kirakodó életet élt akkor, és ugye mikor megépült a vásárcsarnok, amit a Petr Samu tervezett, az a Petr Samu, aki a Batthyány tértől egy sarok, vagy más két sarokkal lejjebb azt a gyönyörű templomot is építette, szintén

0: Nem voltunk még nagyon messze az 1838-as nagy árvíztől, ugye, ami gyakorlatilag egyrészt letarolta Budapest egy csomó, akkor még Pestnek a csomó részét, rengeteg vályogból készült egy gyenge minőségű épület összeomlott. Viszont ez hozta létre az, hogy meg kell védeni a Pest, még egyszer ne történt, és azért épültek meg a rakpartok végül is. Illetve ez nagyon felgyorsította a rakpartok építését, inkább azt mondom. Szóval ez, hogy kezd, hogy nézett ki a környék, hát félig meddig ilyen iparos környék volt, félig meddig a város terjeszkedett. És akkor ezek egy darab konfliktusok voltak egymással, aztán győzött a város, és ezeket az üzemeket kitelepítették. Például ott, ahol a vége van az egyetemnek, és elkezdődtek a közraktárak. Akkor még a legelső nem közraktár volt, hanem az volt a Gregersen ajtó és ablak gyár. Ugye a Gregersen család ez Norvégiából költözött Budapestre, illetve még az Budapestre, Pestre, Magyarországra, és itt nagyon komoly tevékenységet folytattak. Például felhőkarcolót akart építeni a Rákóczi úton az egyik Gregersen, aki építész volt. És egyébként a Gregersenek a folyamánya ott szerepel a Pál utcai fűkben, tudnék a januártal felügyelt gőz fűrész, az a Gregersenes társainak a gőzfűrésze volt. Többek között az ajtók, ablakoknak az anyagát is itt készítették elő. Tehát a fának a durra vágása, gatterolása, vagy ilyesmi, az itt történt meg. Itt derült ki, hogy deszka lesz belőle, vagy gerenda, vagy tüzelőanyag esetleg. No, hát ennyit a hentesboltról. Örülöm, beszéltük legkevesebben.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy lesz ebből valami, mert nyilván ezt valakinek üzemeltetni kell. Hát ott most ki van egy ilyen dizájnos izére, akkor rá egy ilyen fólia, hogy hússzabóság, és hamarosan nyit, de nem tudom, hogy milyen rákészülés kell egy hentesbolt megnyitásához, tehát nem tűnik túl bonyolultnak.
0: De ez tényleg érdekes kérdés, hogy egy múzeum lesz a helyen, vagy egy működő volt, vagy félig ez, félig az.
1: Vagy egy kínai áruház, szép csempékkel.
0: Na, csak a múltkoriban beszéltünk egy kicsit a sportról, meg világcsúcsokról, és képzeld el egy mostani, nem is tudom milyen arany, nem milyen aranykupa van sorozaton.
1: Hát a Diamond League van egyszer.
0: Van ilyesmi, igen. Ott a rúdugrásban nagy fenomén második lett csak.
1: Na.
0: Pedig nem is tudom, fel volt sorolva, nem is tudom, hogy hány év, azt hiszem 4 éve nem tudták őt megverni. És most...
1: Hát van egy görög csávó, nem? Aki...
0: Hát...
1: De tegnap volt Osztravában egy verseny egyébként, amit úgy harangoztak be, hogy lehet, hogy megdől a Kratov Vilova szakállas világcsúcsa. Szabó Gábor szerint még az idén meg fogják dönteni.
0: Na mindegy, történetet azért mondta pontosan, hogy egy svájci lány, a Audrey Vero.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon megközelítette, azt hiszem 4-10-re megközelítette a Kratov Vilova világcsúcsát, és 1.53-25 futott a 1.54 belül eddig nagyon-nagyon keves, azt hiszem összesen 6 futás volt. Abból a Kratov Vilova is legalább 2-3-at futott, és most ő is belépett az 54-esek alá. Ez óriási dolog, és még nagy formában is most iszonyú nagy a hajtani. Ez a világcsúcs, ha megdől, az év sport esemény.
1: Igen, hát ez 83-as az a világcsúcs, tehát ugye mennyi az 43 éves. Egyébként ott volt, akkor ezek szerint láttad a versenyt?
0: Nem.
1: Ott volt Kratov Vilova egyébként a lelátón, persze. És mert ugye ez Csehországban van. És hát most egyébként úgy néz ki, mint egy korának megfelelő hölgy, tehát tulajdonképpen most nem néznéd férfinak.
0: Azt akartam kérdezni, hogy nézett ki, mert láttam, 10 éve láttam, egy középkorú
1: kedves
0: nő.

0: Egyébként, ha már itt tartunk, ugye múltkor, mikor beszéltünk a maratoni világcsúcsról, hogy a cipő, meg egyebek, és mindig a Szabó Gábor tollaival kell ékeskednem, hiszen ő azért eléggé profi ebbe a témába. Szóval, hogy van egy olyan svéd cég, aki olyan speciális táplálék kiegészítőket gyárt, amik ő szerinte rengeteget számítanak ezekben a teljesítményekben. Ugye néhány évvel, 2-3 évvel ezelőtt volt a szódabikarbóna, mint csodaszer, amit ugye nem úgy kell elképzelni, hogy egy kanál szódabikarbónát megeszek, hanem hát valamilyen kapszulába be volt ez téve, és akkor úgy eszegették, és mert ugye a maratoni futás az úgy néz ki, de egyébként ez a rövidebb távoknál is már számítani tud, hogy igazából aerób módon kéne futni, tehát a glükózraktárakból, de ennél a tempónál az kb. 70 perc után mindenképpen kiürül. És ugye itt meg 2 órát futnak, és ezek után elkezd savasodni az ember értelemszerűen, és ezt a bizonyos tejsav képződést gátolja, és ez a svéd cég, ez valahogy úgy találta, azt találta ki, hogy valami olyan kapszulába teszi bele ezt a valamilyen anyagot, ami egyébként lehet, hogy még mindig a szódabikarbóna, ami csak a vastagbélben oldódik ki, és így aztán azonnal a véráramba kerül. Tehát, hogy ez ő szerinte nagyon sokat számít. Tehát régebben ugye ez úgy volt, hogy mint indult egy ilyen hobbi maraton, akkor előtte mindig volt tésztanap. Tehát a nevezéssel kaptál egy jegyet tulajdonképpen, ahova oda lehetett menni egy adott helyre, és ott főztek rengeteg tésztát, és ezt mind megzabálhattad, mert úgy kellett egy maratonra fölkészülni, hogy előtte egy héttel abba kellett hagyni a szénhidrát bevitelt, hogy teljesen leürüljenek a szénhidrát raktárak, és aztán a verseny előtt 1-2 nappal meg brutális mennyiségű tésztát bevinni. Ugye elvileg ilyesmivel kísérletezett a meze is Mexikóban, amikor a bizonyos 6-0-ba beleszaladtunk. Ez volt az egyik verzió. Úgyhogy a ilyen házi körülmények között ez ment, de hát most már a modern technika az előrébb jár ennél.
1: Amikor én kajakoztam, akkor is voltak ilyen hírek, hogy a legnagyobb evezősök, nem kajakosok, evezősök, azok ilyen diós tészta beütést adnak maguknak a, uh-huh. a versenyt. És akkor a mi edzőnk még azt, annak a híve volt, hogy fehérjét kell enni előtte, hiszen az izom fehérjéből épül föl, illetve a fehérjék maguk az izmok, és hogy nagyon fontos. De aztán később utána olvasgattam meg, és érdekelt a dolog, és végül is a tésztasnak sokkal több értelme van az izom fejlődéséhez, hosszú, szép, lassú téli munka, meg előkezdtem, hogy tényleg sok fehérjét kell enni, vagy érdemes, de amikor már ez megvan, akkor a verseny sok energiára van szükség, de ott már nem fog izom épülni az utolsó pillanatokban semmi. De nem mondtuk ki a görög származású, a családja görög származású világcsúcstartó. Armand Duplantisnek hívják.
0: Ja, Duplantis. Ebben van egy ilyen coffos gyerek valami Karelin, vagy nem is tudom, hogy de inkább nem blöfölök, mert az neki most a nagy ellenfele, az most ott volt Osztravában egyébként. Duplantis nem volt.
1: És köszönjük szépen Libi nevű hallgatóknak, aki szintén írt nekem, hogy a Mester utcai hentesbolt az nem vészel. Úgyhogy,
0: csak átalakul.
1: Úgyhogy köszönjük szépen, hogy hallgatjátok meg, hogy odafigyeltek, hogy miről van szó. Na, picit zenélünk. Mondjuk ilyen vidámságosat játszom.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok, 90,3 MHz-en Zsoltal Papóval az éjszakás műszakot, és nem is tudom, hol kezdjem, de van egy érdekes kérdésem, hogy én nagyon szeretem az egyik fekete sört, de nem a Guinness-t.
1: Mi van még?
0: Hát rengeteg film.
1: Ja, de hát azok barnák.
0: Hát akkor barnak.
1: A Guinness az egy ilyen spéci sör, tudod.
0: És nekem annyira ízlik, hogy abszolút lemossa a Guinness-t is nyugodtan. És most először előfordul, nem.
1: De nem árulod el, hogy melyik az?
0: Hát most nem tudok reklámot csinálni.
1: De cseh?
0: Cseh, nem, magyar. Magyar.
1: Magyar.
0: És nem sűrű szoktam inni, de most megtudni, és ráadásul kifogott, ott hagytam egy fél pohárral. És reggel gondoltam, hogy akkor most ezt a sört megiszom, és nem kell vízom, hanem ez lesz a reggeli kávém. És hát ha itt nem el szart, mint a valami szörnyű mosogatóra érez, hogy fanyar, kellemetlen, az én semmi baj nem volt benne szén-dioxid. És elgondolkoztam rajta, és azóta kipróbáltam többféle sörre, ilyen sztaropra mentő kezdve mindenféle gösszerig, hogy milyen, amikor már kimegy belőle minden erő, és hát egyik szarabb, mint a másik.
1: Igen.
0: De mondjuk ezt, amit a sötét sörre művelt, azt meg se közelítik. És azon gondolkoztam, hogy csinálják. Hiszen amikor összeüntik, meg ízmesterek belakják a tudásukat, meg a titokzatos drogjaikat, ízanyagokat, akkor megkóstolja, és egy ilyen földmedvényt kóstol meg. Honnan tudja, hogy ebből ha lehűtöd, és jó sok szén-dioxid van, az egy nagyszerű ital lesz.
1: De nem az van, hogy a szén-dioxid az eleve a sör erjedésekor kerül bele? Tehát azt nem kívülről rakják bele szerintem. Vagy de? Mert amikor csapolt sör van, akkor rendben van, nyilván van egy szén-dioxid tartály, hogy kinyomja a hordóból. De a dobozós vagy üvegesnél szerintem nem kívülről teszik bele a szén-dioxidot.
0: Hanem úgy készül el a sör, hogy maga termeli a szén-dioxid.
1: Én ezt képzelem.
0: Igen.
1: És ugye a Guinness-nél pont ez a lényeg, hogy abban nem szén-dioxid van, hanem talán nitrogén.
0: A Guinness-ben van egy kis tartálytól, egy pingpong lemagadságú, amiben nitrogén van, igen. De...
1: És ugye ezért problémás a Guinness csapolni is, mert annak egy teljesen külön sörcsap kell.
0: De nyilván, amikor ízesítik, akkor összeállítják az anyagot, amiből lesz a sör, akkor nem tudom, egy ilyen ízetlen szörnyűség kezd el megeljedni.
1: Hát nem tudom, én úgy képzelem el, mert ugye a bornál sem tudod, hogy milyen lesz a bor, mielőtt kész lenne. Tehát a mustból nem biztos, hogy rájössz. Tehát szerintem csinálnak, biztosan valami kísérleti labor, ahol folyamatosan mindenféle receptúrák alapján csinálják a sört, fölírják, és amelyik a végére jó lett, azt meg megtartják.
0: Vagy lehetséges, hogy eredetileg ez ennél kellemes ízű folyadék, aztán megeljed ez a sör, de amikor kimegy vele a szén-dioxid, akkor a jót marad, az nem jó.
1: Hát ugye azt nem lehet tudni, hogy nem tudom, ez üveges vagy dobozos, amit te ittál, de
0: az
1: tulajdonképpen mindegy. De szerintem itt a eltarthatóság miatt az teljesen egyértelmű, hogy még a csapolt sörök között is óriási különbség van, hogy mondjuk ugyanazt a Pilsnert Prágában iszod, vagy Budapesten. Teljesen más az tök más a két sör. Meg egyszer voltunk még koleszos korunkban a kőbányai sörgyárban, hát ilyen munka volt szervező, és akkor az volt, hogy ott mi keresünk pénzt, és akkor amit kerestünk, azt a kollégium megduplázza, úgyhogy kimentünk oda, hát az nagyon-nagyon csúnya hasraesés volt. Na de nem ez a lényeg, hanem hogy ugye akkor még volt ez a 7 vagy 8 napos kőbányai világos, ami nem volt pasztőrözve. Ugye itt a pasztőrizálás is szerintem beleszól az ízbe, de az nem volt még pasztőrözve, és hát ugye az egy kegyetlen szarsör volt, gondoltuk mi, hát amikor már hozzánk elért, az borzalmas volt. Ott ittunk frisset, hát az egy jó sör volt, amikor ott a kádakból éppen eresztették le.
0: A kádban milyen hőmérsékletű volt?
1: Hát azt hiszem, hogy emlékszem rá.
0: Feltetve nem lehetett nagyon hideg.
1: Valószínűleg nem. Nem tudom. Arra emlékszem, tehát mondom itt azért, hogy mondjam, az emlékek egyéb okok miatt is viszonylag összecsúsztak egy idő után, mert mégiscsak a Zsörgyáról beszélünk. Tehát, de arra azt tudom, hogy azt mondták, hogy ez kőbányai, megkóstoltuk, és el voltunk képedve, hogy ez jó.
0: Na. Vége a Tilos Maratonnak, és sikerült kint tenned valamik nap?
1: Persze, hát ezt mondtam múlt héten kedden.
0: Ja, tényleg, bocsánat, igen. És úgy tűnik, hogy kevesebben voltak, mint a eddigiekben.
1: Hát egész héten ment a vita egyébként rádióban erről.
0: És a legnagyobb vitát én úgy veszem észre, hogy az 5000 forintos belépőjegy váltotta ki. És voltam olyan társaságban, ahol hát vagy 9 áldász tilos önkéntes meg rajongó volt ott, és mindannyian ki voltak akadva az 5000 forintos belépőn.
1: Engem nem is tudom egyébként, de igen, hát ott a kapuba én nem tudtam, hogy mennyi lesz a belépő, tehát nem az motivált, hogy kimenjek, hogy most ennyi vagy annyi. Azt hiszem tavaly 3000 volt még talán, vagy 2000, vagy nem is tudom. Tehát nyilván nem a 2000 forint vágja földhöz az ember, de azt hiszem, hogy tényleg elég rossz optikája lett ennek így, és ráadásul, ha belegondolok, hogy egy pólót 6000 forintért árulunk a merch pultban, az egészen nyugodtan lehetne lényegesen több. A kaja 2500 forintért, az szerintem kimondottan olcsó, főleg amekkora adag volt. Tehát itt szerintem máshol jobban meg lehetne fogni a pénzt, vagy a bevételt, mint pont a belépőn. Aztán nem volt most árverés szerintem egyáltalán. Én legalábbis nem találkoztam vele, hogy vaterás árverések lettek volna.
0: Sajnos nem volt. Pedig az első alkalom, amikor nekifutottunk, akkor 11 millióért jött össze vele. Uh-huh. És abban nyilván belebejátszott, hogy jó, nagyon jó áron sikerült eladnunk a badadadát, tehát jó kép is volt nagyon. És de a következő, ha nem is ilyen nagy összegű volt, de szépen hozott, aztán így kihátráltam belőle, nem tudom miért. Uh-huh. De egyébként ezek mindig ember erőforrásokon múlnak, nem volt aki ezt végigcsináltam, és végigmenedzselte volna ezt az egész folyamatot. És aki eddig csinált, vagy akik csinálták, hogy gyakran nem egyedül volt, azok most nem vállalták, és sajnos nem volt helyette. És ez szerintem az egyik rákfenéje a tilos létnek, hogy a nagyon nehezen hadrafoghatóak a tilososok, hogy a szűkevet műsorkészítésen túl bármiféle önkéntes tevékenységünk olyanra se, ami stratégiai nagyon fontos a tilos életében.
1: Hát az a baj ezzel az önkéntes munkával, hogy amit nem fizetsz meg, azt nem tudod számon kérni sem. Ez probléma. Emlékszem, mikor a háztakarítás szóba került nálunk, akkor ott az egyik srác felvetett, hogy csináljuk ilyen váltva. Mondom, szó nincs róla. Tehát semmiképp nem csináljuk váltva. Hogy? A lakások fele ki van adva. Sem a tulajdonos, sem a bérlő nem fog folyosót takarítani. Meg egyáltalán, tehát ez, egy munkát meg kell fizetni, sajnos ez van, akkor lesz elvégezve, vagy akkor tudod számon kérni az elvégzését.
0: Hát, ugye, nagyon sok éve keresztül csináltam a tilost, és nekem az önkéntes munkával szemben két vas törvényben volt. Az egyik, hogy ha önkéntesekre van bízva munka, akkor csak megköszönni szabad nekik azt, hogy csinálnak, és semmiféle botrányt vagy balhit nem kell csinálni, az, amit nem sikerült így megoldani. Ez az egyik. Kettő, hogy a önkéntes munka jellegéből fogva ilyen a kampányokra van. És azt szoktam mondani, hogy önkéntes munkával egy hétvégén a Keops piramist 5 méteren odébb lehet vinni az egészet. De hogyha a szemetes vödröt minden nap ki kell tenni a sarokra, a ház sarkára, vagy a lépcsőházba le kell vinni, és 20 grammos, vagy 1 kilós ízéről van szó vödörről, az egész biztos, hogy az első hét után már nem lesz kivéve, mert ha önkéntesekre bizony, bizonyos dolgokat nem lehetünk, az állandó rendszeres közelező munkát nem lehet önkéntesekre bízni. Ez egy fantasztikus, hogy működik a tilosban, ezzel ellentmondóan a hírszolgálat például. És nagyon nagy munkát végeznek a híresek. Ezt azt tudja csak, aki igazán megérteni, aki beszáll hozzá egy kicsit, és akár csak 3 napon keresztül ír híreket, de adj Isten, föl is olvassa, meg is vágja, és adásra készen beküldi. De ha ezeknek csak egy rész föl lehetett vállalni, az is gáz. A meglepő, nehéz híreket írni. Könnyű fogalmazgatni, meg összeszedni egy történetet, még legyen eleje vége, de a híreknek van egy ilyen jellegzetes, tömör, nem mellé beszélős, célirányos, de mégis olvasmányos, érdekes, végeredményt hozó írás jellege. Jó bonyolult mondtam, de mindegyik szó igaz belőle. Uh-huh. És amikor valaki meg akar fogalmazni egy hírt, például, hogy kísérletek azt bizonyítják, hogy a barna sörök széndioxidot a elvesztével ihatatlan szarokának pocsolyával. Ezt tessék megfogalmazni egy tisztességes hírbe. És az ember akkor lesz észre, hogy milyen ez, amikor 76-at szó fogalmazza át. Uh-huh. Meg jó, de túl hosszú lett, mert ilyen nem szart, ilyen jó, de túl rövid lett. Úgyhogy a híresek nagy munkát végeznek, és önkéntesek, úgyhogy ez nagyon szép dolog tőlük. És egyébként a régen a Ránki Juli domborított, amik bevezette a rádióba a hír szolgáltatást, és nagyon kőkeményen felvigyelte, kicsit túl keményen is, és ezért sok ember együtt rávágta az ajtót, hogy csináld, baszd ki magadba, akkor. Nagyon szigorúan szóismétlések, helytelen kifejezések, rossz központozás, mindenbe belekötött. Mindenbe igaz volt egyébként. Aztán sokan dolgoztak vele, míg végül a hétfői csajat kérdezi, hétfői csajat Zsuzsi, mert hogy hétfő volt mindig ő a hírszolgálatos. Akkor még volt keddi, szerda, mások. Most már ő csinált az egészet, hiszen most is másodmagával, vagy harmadmagával van, és hát piszok nehéz az a dolog, úgyhogy le a kalappal, és teljesen önkéntes alapon csinálják ezt. Na, szóval visszatérve a maratonra, ez a legnagyobb vita, és kíváncsi vagyok, hogy mire jut a közösségünk, és hogyan folytatjuk tovább, mert ez így egy kicsit közösségromboló hatású volt, és a Tilos egy közösségi rádió, és ez nagyon fontos, nem? Hogyha a önkénteseink elpártolnak tőlünk, a támogatóink elpártolnak tőlünk, és ránk vágják az ajtót, akkor tulajdonképpen okafogyott lesz a rádiózás szinte. Úgyhogy nem kis döntés, nem kis fontosságú döntést fogunk hozni nem sokára ezek. És a másik, ami folyamatosan fölmerül, hogy vannak, akiknek tetszik ez a mostani egyre fesztiválosabb jellege a Tilosnak. Még vannak, akik azt mondják, hogy sokkal kevesebb nagy zenekar, meg kerti színpad, meg ilyen színpad kéne. Háttérben Tilos DJ-k zenéjenek, néhány kultúrprogram lehet, de egyébként üljünk az asztalnál, meg sétáljunk és beszélgessünk a hallgatókkal, legyenek ilyen műsor, hallgatói, közönség találkozók, vitatkozzunk, ismerkedjünk, stb.
1: Hát ez most lényegében kivitelezhetetlen, tehát annyira, ezt mondtam a múlt héten is, olyan indokolatlanul hangos a zene, hogy azt tehát a saját hangját nem hallja az ember. Ez más, amikor a Dürerben egy koncert van, feltételezem, és azért megy oda az ember, hogy meghallgassa. De most az, hogy amikor most éppen ott voltunk, és akkor a színpadon egymást látja egyik zenekar, másik zenekar, azt sem tudom, ki az. Nem tudom, hogy miért kell dobhártyarepesztő hangossággal menni a dolognak. Az meg a másik egyébként, hogy most nem aznap volt, de most csak azért, mert fölnéztem a weblapra, és akkor ott egy-egy ilyen Düreres koncert fönn van, és az Anima például, azt megnéztem, az baromi jó volt. Na de hát mikor kezdődött? Ez 11-kor, vagy hogy? Nem is tudom, hogy van. Hát én addig nem maradok ott.
0: Hát igaziból 10 óra után kezdődnek a nagy koncertek a benti stúdiókban. Van egy nagy koncerten, meg egy kis terv.
1: De nem, én persze egy vén marha vagyok, tehát nem az én időbeosztásom a lényeg. Nem, mint hogyha szaradnék haza aludni, mert távolról sem, csak egyszerűen oda megyünk, mit tudom én, 6-ra, vagy 6 körül, hát nem, mit csinálok ott 11-ig?
0: Hát igen, beszélgetni kell, és ez van még egy helyszín, akkor a Czöksz von Ambiennek a helyszín, ami a legjobb zenéket csinálja az egész maraton alatt.
1: De különben, hogyha, mert ez mindig fölmerül, hogy a műsorkészítőkkel beszélgetni. Szóval ez is hogy működhet? Tehát, hogyha valaki hallgatja a rádiót, és fogalma sincs, hogy hogy néz ki az adott ember, azt hogy fogja megtalálni? Meg oda megy hozzá, hogy szia, ezért. Tehát ezt is valahogy lehetne szervezet csinálni egy asztalt, és akkor kirakni az adott műsornak a nevét, valaki érdekel, üljön oda, vagy tehát valami ilyesmi dolog, mert ez így tök jól hangzik, hogy a műsorkészítőkkel lehet beszélgetni. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy ők beszélgetnek egymással, hiszen ők ismerik egymást, már aki ismeri a másikat.
0: Teljesen igazad van, ez egy nagyon problematikus dolog, és ez sajnos nem is megy, mert hogy a tilos műsorkészítők nagy része egyáltalán nem jön ki a maratonra. Uh-huh. Míg a híres műsorok, a nagyon ismert műsorok, műsorkészítői sem. És hát megint kaptunk egy nagy pofont azzal, hogy az egyik tombolán a ápoló kisorsolt egy pakli kártyát, ami ilyen römi kártya, 52 tapos kártya, és minden figura helyett egy tilosos fotója van benne. Mindenkinek egy láncfűrész van a kezében egyébként. Uh-huh. És a pigdámától kezdve mindenki egy tilosos valaki. És aki megnyerte, az oda jött a tilos asztalához, aki a Cino Judit, sőt, ő meg lehetett meg egy ismerő, hogy ők a lelkei ennek az egész maraton képződménynek ott a helyszínen, és megkérdezte, hogy kivel tudná aláíratni a kártyát. És hát kettő embert sikerült találni, egészen pontosan egy embert sikerült találni, a másik a Judit maga volt, aki szintén az egyik kártyának a szerepét, talán a Pink Dáma, vagy valami Johnny Joker. És egy felület keresgétek, és nem találtak mást. Ezt csak úgy lehet, körülbelül, ahogy most itt fölvázoltad egy ötletként, ez nem is kéne nagyon tolítani rajta, hogy van egy asztal, és hogy hétfőn ez a két műsorlőd, vagy három műsor, kedden az a három, stb. Minden napra kötelező ott kéne lenni, még akkor is a petrezsében állnak, és senki nem megy hozzájuk oda. Ezt minimum kéne vállalni ezen a műsoroknak. A műsoroknak be kéne állni a pultba. Amikor a Haza és Haladás beállt minden évben a Kovácsi Tibi, hát olyan forgalmat csináltak, hogy a falat a másikat. Verekedtek az emberek, hogy a Kovácsi Tibi de próbálhassák fel a pólót meg innen. És ezt a dolgot is vissza kéne hozni, ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és abszolút működött. Tehát.
1: Hát meg voltak olyanok, hogy ilyen más helyszínek. Én emlékszem, hogy a Rákóczi téri csarnoknál volt talán, ahova kitelepült valami néhány ember, és akkor ott lehetett mondjuk a DJ Minekkel találkozni, vagy nem tudom. Tehát, és oda mentek emberek. Hát ezek...
0: Ráadásul ezt maguk a hallgatók találták ki. Uh-huh. Először az Óbudai piacon volt egy tilos helyszín, és aztán lett a Kökinél, az Óbudai piacon, a Rákóczi téren, volt Győrbe, volt Pécsen, ilyen, nem is tudom, milyen maratonnak hívtuk ezeket a szégyen, de felettem. Egy jó kis nevű, fiók maratonok, azt hiszem, igen. Ilyen fiók maratonok. És egyébként az döbbenetes örökélményem van, a Rákóczi téren történt, hogy odajött egy nem túlságosan jól öltözött ember, és leszámolt az asztalra 600 ezer forintot, hogy ezt ő Attilásnak akarja adni. És nem akartuk elfogadni tőle, hogy itt valami nem stimmel, szóval. És de csodák-csodája odajött egy nő a férjével, és mondta, hogy ő a nővére, vagy a húga, vagy szóval testvére a adományozónak. Fogadjuk őt el nyugodtan, ez egy nagyon átgondolt és előre elhatározott dolog, csak nem tudták, hogy hogy tudna odaadni, és örömmel hallották a rádióban, hogy Rákóczi téren lehet a tilososokat találkozni, azért jött oda. És kérdeztük, de hát ő ennyit keres, vagy ilyen, azt mondja, nem, hanem valami öröklés folytán lett neki elég sok pénze, és ebből ő 600 ezeret a tilosnak akar adni. Úgyhogy nagyon sokat hallgatja a tilos rádiót. Sose telefonál be, csak hallgatja, és hogy ez az élete. És fantasztikus érzés volt, de nem teljesen pozitív, tehát bennem maradt egy tüske, hogy nem lett volna szabad elfogadni ennyi pénzt.
1: Hát az ember. Hát és hogyha valaki csak átutalja névtelenül, akkor mi van?
0: Hát akkor nyilván más, és más látni, meg ott nem is, hogy látni, hanem részt venni az egész, meg beszélni, meg hallani. És volt valami bizonytalan ebben az emberben, hogy valahogy hogy nem tudja ezt, nem tudja ennek az értéket pontosan fölmérni, amit most ő tesz. Na mindegy, de fantasztikus, érdekes élmény.
1: Hát visszautasítani is necces azért.
0: Mindenesetre örülök, hogy beszélgetünk egy kicsit a Balatonról, mert sokat gondolkodom rajta. És még egy negatívum van, amit jó lenne nagyon-nagyon gyorsan orvosolni, hogy úgy érzem, hogy a tilos önkéntesekkel nem bánunk elég jól. Nincsenek eléggé megbecsülve, sokkal jobb hype-ot kéne csinálni körülöttük. Anno mi igyekeztünk, hogy a rögtön a maraton után csináltunk egy ilyen after partit, ahol most nem pakolunk semmit, nem kell odébb tenni, nem kell cipekedni, üljünk le, iszogassunk, beszélgessünk, és jók voltak, mert persze benne állt a szájuk, és felidézték az elmúltabb történetet. Emlékszel, mikor az a hapsi fölpölte azt a pólót, ami fordítva volt rajta, és akkor ez volt az, hogy nagyokat nevettek, meg anekdotáztak, és mi meg tettünk róla, hogy közülük néhányat komolyan megajándékoztunk, akik istentelen nagyon dolgoztak. Például van egy sráca, mégis nem szégyen a nevét, mert egy kis G, így hívja magát, és mi is így szólítunk, hogy aki Németországban egy nagyon jó kereső állása van neki, most veszem a 9. éve, hogy kiveszi a évi szabadságának egy tekintés részét azért, hogy eljöjjön a Tilos Maratonba, és minden nap beáll a pultba, minden nap dolgozik. Úgyhogy vele kezdődik, és vele fejeződik be a Tilos Maraton, fantasztikus ember, és nem lehet eléggé nagyra értékelni, és rengeteg embert vonz magával az egyéniség, a példamutatása, és rajta ki is van néhány, aki ugye nem vekszik szabadságot, de hogy gyakorlatilag nélkülük nincs Tilos Maraton, és abszolút lehet rájuk számítani, és úgy érzem, hogy nincsenek eléggé megbecsülve, meg sokan le is morzsolódtak emiatt a régiek közül, és az újak meg valahogy még nem tudták ezt a pörgős fordulatszámot fölvenni, úgyhogy jönnek és el is maradnak, aztán van, aki kimondatlanul csak azért, hogy legyen neki egy tilos crew pólója, mert nem tudom most, hogy volt idén a szabály, hogy ha beáll 10 perc, amíg nem lesz neki, de hogyha tudom, két műszakot, vagy három műszakot vállal, akkor kap egyet. Azt hiszem egy műszakért még nem járt tilos kupoló. De annak nagyon nagy becsülete van különben, az minden évben az egyik legfontosabb procedúra, hogy megkapják a tilos krúpolóikat, és az abban vannak egész végig. Na szóval akkor az önkéntesek zsebre indít, és ha esetleg valaki fönt van, és ma hozzászólni valója a belépődíjhoz, meg az egész maraton kérdéshez, főzésekhez, akár ötletet adni dolgokhoz, mi a véleményetek a koncertekről, a koncertek hangerejéről, amiről egyébként még mondani valami, mondani, hogy ez a Dürer kert a régiben még sokkal fokozottabban jelentkezett ez a vita.
1: De egyébként, ja, jó, tehát azt el tudom fogadni, hogy egy benti koncert az olyan, hogy hangos, de akkor a kinti színpadra visz, bár a fene tudja, mert tavaly meg egy annyira jó ilyen ska-szerű zenekar volt, hogy baromi jó hangulatot csináltak, tehát vagy nem is tudom, vagy lehet, hogy az kéne, hogy csak, mit tudom én, a tombola után, vagy 9-től legyenek olyanok, akik viszonylag jelentősebb hangerőt akarnak, és a többi az meg legyen csak egy háttérzene, az nem lehet?
0: Na szóval komoly mozgalom volt, hogy legyen csak háttérzene, és a Pistix csinálta a technikusunk a hosszú éveken keresztül a kertnek hangosítását. És ő azt mondta, hogy azért ilyen hangos a zene, mert le tudná ő húzni, de a dobos nem tud halkan dobolni. Kénytelen a dobhoz beállítani az egészet, és ha a dobos hangosan játszik, akkor a zenekar is hangosan fog játszani, nekünk csak a dobot lehet hallani. És azt mondta, hogy van néhány nagy jazzos, a Billy Cobham biztos tud halkan dobolni. Egy átlagos magyar rockzenész nem tud. Szevasz!
2: Szia! A Decolonize koncert volt a legjobb. Nagyon köszönjük a szervezést.
0: Az melyik nap volt?
2: Eclectic.
0: Eclectic napon. Akkor nem voltam ott sajnos. Örülök, hogy tetszett. És a hangerő is jó volt?
2: Nagyon profi volt.
0: Ők kertbe játszottak, vagy mi?
2: A vasárnapi nap vicces volt, mert akkor volt a Győr Metz női kézilabda döntő, és akkor lejött egy csapat, franciák.
0: Majd figyelünk.
2: És bocsánat, csúszik az adás.
0: De ne hallgass, de...
2: Akkor volt, a családi napon ugye nem volt belépő, és én nagyon későn éjfél körül mentem le, és konkrétan az egész csapatot volt szerintem a meccsből.
1: A játékosok?
2: Hát szerintem ők is, igen, mert kamerával meg mindennel ott nyomták, a nagyon, nagyon vicces volt.
0: Tök jó.
1: Ez jó.
0: Oké, okay, köszönöm szépen, hogy elmesélted. Szevasz.
1: Hello.
0: Szóval a sok vita után volt egy nap a Dürerbe, nem tudom pontosan miért, amikor nem volt nagyon hangos, sőt ilyen szintén a kapella, tehát
1: régi Dürerről beszélsz?
0: A régi Dürerről. És tulajdonképpen kellemes háttérzene volt. És meg kellett, hogy állapítsuk, hogy meghalt a kert. Tehát mindenki feszengve beszélgetett ide, és mindenki várt, hogy történjen már valamivel, hogy ez így nagy nudli, ez így semmi.
1: Na jó, én fölteszem a kezem, nehogy érám hallgasson bárki is.
0: És a másik, meg a gyakorlata ez volt, hogy a Pistix azt mondja, hogy gyerekek, nem lehet, hát akkor dobos szétveri az egészet, hogyha nem húzom fel a többieket. Úgyhogy ezért is kellett, hogy hangos legyen, de a másik, hogy bármilyen furcsa, és amikor lehetett beszélgetni, akkor meghalt a kert. Hát semmi hangulat nem volt.
1: Jó, én csak arra gondolok, hogy nekem nagy kedvencem a Hana és nővérei, a Woody Allen filmje.